0: Egy tragédia kapcsán a szülők elfordultak Istentől. Rengeteg megszakították a kapcsolatot.
1: Igen. Ha ezt megenged az a Jóisten, vagy akkor...
0: Lehet így is mondani. Ezt? Nem mondták ki soha. Nem hallottam soha tőlük ezeket. Egyáltalán beszélni erről. Nem mentek templomba, és így lehetett észrevenni azt, hogy valamilyen formában elfordultak.

0: A megbocsátásról akkor annyit, hogy nehéz megbocsátani tisztán. Miért mondom ezt? Azért, mert hiába dönti el az ember, hogy megbocsát, attól még a szervezet, az elméje emlékszik a dolgokra, és nem tudja törölni. Bármennyire is próbálja ezt olyan mederbe terelni, hogy igen, minden rendben van, megbocsátottam, minden jót kívánok annak, aki engem bántott, és mégsem így működik. Így van. Tehát pontosan nem lehet csak annyit mondani, hogy megbocsátok, és mondhatod reggeltől estig is. Van egy bizonyos pont, amikor ez a megbocsátás megtörténik. Na. És azt kellene meghatározzuk most így közösen, na, hogy mi az a pont, amikor tényleg megtörténik ez bennünk is, és egyáltalán kifele is, mert én azt tapasztaltam, van egy személyes esemény, ami a megbocsátással nagyon összefügg. Azt már nem is tudom, hogy egyáltalán meg kellett volna-e haragudni, vagy felbőszülni. Ezt nem tudom most megítélni, de ez megtörtént, sőt...
1: Elmondod?
0: Nem. Bosszút is szerettem volna állni valamilyen formában. Tehát rosszat akartam volna a másik félnek, és aztán ez így lassan így letettem ezekről a dolgokról, és azon gondolkoztam, hogy mindennek úgy kell történnie, ahogy történt. És utána én beláttam, hogy ennek ténylegesen így kellett történnie.
1: Na hát ez így mind jó, de maga a folyamat egyébként megvizsgáljuk, azt is tudod folytatni utána, hogy igen, maga a folyamat, sokan azt mondják ma például, hogy engedd át magadonnal, mit tudom én, mit a haragot és a mérget, ne tagadd meg, hanem engedjük át magunkon, de valóban?
0: Van egy ilyen hozzáállás, hogy igen, nem szabad ellene dolgozni, mert akkor az csak még jobban megerősíted azokat a dolgokat, amelyek benne.
1: De én nem az elhazudást mondom, hanem,
0: ez nem
1: hogy,
0: hazudás, hanem egyszerűen, igen.
1: Na, hanem, hogy elvileg nem az van, hogy létezhetne egy olyan életforma, amiben tulajdonképpen nem szeretettel kellene lennünk, és nem ítélkezni. Nem mondom, hogy én ezt meg tudom csinálni,
0: van,
1: de...
0: Van egy hirtelen harag például, amit nem tudom, ki lehet-e küszöbölni, tehát ami egy pillanat. De vagy ha annyira jelen tűz, vagy annyira... Mondjuk. Csendben vagy, hogy ez nem történik meg bármilyen esetben sem, akkor...
1: De mondjunk egy példát, Jézus például bement a templomban, és ott tűzzel, már hogy én így mondom, hogy tüzesen kiűzte az árusokat, mindenkit felborogatta az asztal, de ő nem dühös volt, hanem heves. Nem?
2: Igen, nem. Ő csak azt csinálta, amit Isten mondott, amit az atya, tehát ez nem az ő akarata volt. A templomban nem volt szabad pénzzel foglalkozni egyáltalán, ezt le volt tiltva.

0: Bibliáról másképpen.
1: Ez a megbocsátás még összekapcsolódik azzal a témával is, hogy bocsássatok meg nékik, Uram, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek, ami egy másik téma ugyan, de ez a kettő így együtt lehet kerek.
2: Most János leveléből, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit megtartjátok, megtartatnak. Benne is van az imádságban is, hogy nekünk kell megbocsátani. Tehát tulajdonképpen, ha én megbocsátok neked, Laci, akkor meg van bocsátva az, amit velem szemben tettél.
3: Hát ez az úgynevezett aranyszabály, igen. De egyébként... Én is ezt akartam kérdezni, hogy igen, most a bocsánat, arról, hogy mi nekünk bocsássanak meg, vagy mi bocsássunk meg másoknak, ez nem ugyanaz.
2: De egyébként is megvan neked bocsátva, hogyha mondjuk, nem tudom, ráléptél a lábamra, és eltörted mondjuk a nagy lábujjamat, és én azt mondom, hogy rendben, Laci, megbocsátok. De ha azt mondom, hogy nem, Laci, ezt a nagy lábujjat én ezt neked soha nem bocsátom meg, akkor is a Jóisten neked megbocsát, ha te kéred, ugye? Az én bocsánatom nélkül is.
3: Hát nem? Én szerintem a bocsánatnak az alaphátere a bűnbánat. Mert csak akkor bocsátja meg Isten, hogyha bevallod, hogy igen, bűnt követtem el. Ha nem, akkor miért bocsássa meg?
1: Jó intézmény a gyónás.
3: Hát szerintem attól függ, hogy hogy csinálják, de az, hogy gyónás...
1: Hát úgy csinálják, hogy elmondod a bűneidet, igen. És utána feloldoz a pap.
3: Hát igen, meg az, hogy együtt vagy mennyi, vagy ilyen egyházi rendszerben, ez egy dolog, de a Bibliában is egyértelműen mondják van meg az apostolok is, hogy mindig be kell vallanunk a bűneinket.
2: Tehát a bűnbánat, ez így, akkor ebben megegyezhetünk, hogy ráléptél, eltörted a lábujjamat, megbántad, kéred a Jóistent, hogy bocsásson meg, és ha én életem végéig is minden nap felhánytorgatom neked, hogy Laci, ne ez a lábujj, ez miattad ilyen görbe, akkor is neked megbocsáttatik.

0: saját magunknak ártunk azzal, hogy haragszunk.
1: De mégis haragszunk, mert nézzük meg most őszintén magunkat, néha haragszunk?
0: A pillanatnyi szituációban biztosan igen. Tehát valamilyen forma, nem tudjuk elkerülni.
1: És akarjuk elkerülni? Ezt is hadd kérdezzem magunktól.
0: Igen.
2: Ugye ez olyan, hogy hát rengeteg olyan dolog van, amit elkezdünk gyakorolni, és megszokjuk, és aztán meg tudjuk csinálni.
0: Tehát, így van, ez valaki... egy bizonyos fejlődés az embernek, hogy hogyan figyel oda ezekre a dolgokra, mint ahogyan feltételezhetően mi is egészen sokat.
1: Igen, és akkor ebben lehet fejlődni. Na, de akkor tényleg maga ez a folyamat akkor hogy néz ki, hogy például ha megharagszom, nagyon sokan azt mondják, hogy akkor át kell engedni magunkon azt az érzést.
0: De ezt azért mondják, mert egészen egyszerű oka van, hogy minél jobban ellene teszel, vagy ellene gondolkozol, vagy ellene fordulsz, igen, annál jobban megerősíted azt az érzést, vagyis magát a...
1: Hát nem tudom, minél jobban ellene, vagy pedig inkább, hogy mire teszem rá a figyelmemet. Ha jó Istenre teszem a figyelmemet, akkor már nem olyan nagy a megharagvás, nem? Rálépett Laci alá, már elnézést, most ez a lábújás példa, csak most maradok ennél, ráléptél, fájt, de nem az jut eszembe, nyilván nem akart nekem rosszat, Laci eltörte, és te, hogy haragszom, én most nem teszek rosszat magamnak, meg neked, hogy most itt elkezdjek haragudni, és az de mondjuk aztán másnap, ha figyelmetlenül megint rálép, megint eltöri a másikat is, akkor se haragszom, és nem mondom azt esetleg, hogy Laci, hát tegnap eltörted az egyik lábujjamat, ma meg a másikat, most egyszerűen légy már, légy szíves, figyelmesebb. Nem? Akkor se haragszom, és harmadnap bejövök, és akkor meg mondjuk a kis ujjamat odazárja az ajtóval, és akkor már az is törik. Nem
0: hát
1: haragszom.
0: Most attól függ, hogy ezt ugye ha véletlen, és tényleg a véletlenek egybeesése, hát akkor
1: fejembe mit tudjon csinálni. És...
0: Hát most feltételezhetően nem akaratból fogja a
1: hát
0: fejet rá.
1: Nyilván nem, de megharagszom. Én azt a megharagvást kérdezem, hogy akkor bennem születik mondjuk egy indulat, hogy nem igaz, hogy minden nap valamimet össze kell törni, én ezt vizsgálom most itt, vagy pedig egyszerűen minden nap tudok olyan szeretettel lenni, hogy ez egy csoda maradjon itt, hogy milyen érdekes dolgok történnek
0: itt. Az előbb mondtad azt, hogy elengeded magad, vagy átengeded magadon ezt hát az érzést. Ez nem egy rossz gondolat. Rossz. Az, hogyha szembeszállsz egy bizonyos dologgal azzal, hogy most haragszom, és én ezt most meg akarom szüntetni, és ezt görcsösen akarod, hogy most akkor én nem haragszom, akkor sokkal jobban megerősíted magát a...
1: De vizsgálgatni magát azt, hogy átengedem jó mélyen, haragszom, nem hiszem, hogy ez lenne az út.
0: Pont ez az érdekes, hogyha átengeded, akkor azt észre se veszed. Tehát az egésznek a lényege az, hogy nem ülsz fel erre a gondolatra, nem bontod ki, nem kezded kibontani és elemezni, hanem hagyod, hogy csak átmenjen rajtad, és akkor el is hagy téged az úgymond méreg.
2: Hát igen, de sajnos ez a világ a haragot azt megpróbálja megmenteni. Rengeteg harcos eszközt gyártunk, nem?
1: Hogy
2: a haragunkat végig tudjuk vinni. Szóval ezt nem, Isten meg pont az ellenkező világot akar, ő nem akar harcokat, nem akar harcok, se haragot egészen az egész világegyetemen nem akar, nem? Mert a harag után a harc is jön, nem? Vagy csak úgy haragszol, hogy a kapcsolatot megszüntetem, még ha nem is támadom le, igaz, azt az illetőt, akire haragszom, de megszüntetem, vagyis az egész világból kilépek, mert mindenkit haragszol. Szóval nem, ez egy ilyen...
1: Nem stimmel ez így pedig. Na de akkor ott van például, ment két apostol, hasadás támadt közöttük, nem tudtak megegyezni abban, hogy egy harmadik személlyel együtt menjenek, talán ti jobban tudjátok idézni, vagy valami ilyesmi volt a történet, és végül ketté váltak, és külön mentek tovább, és a Jóisten végül így tudta elrendezni azt, hogy külön hirdessék az evangéliumot két külön területen. De ott közöttük egy nagy zűr volt akkor, én úgy képzelem legalábbis a leírások alapján, hogy összekaptak, és az egyik mondta, hogy de akkor is ide kell mennünk, ezt kell csinálni, nem azt kell, hanem amazt kell, akkor én erre megyek, nem érdekel, a másik meg én meg erre, hagyjál. és mentek két irányba.
2: Pál apostol és Barnabás, és ott tényleg néha haragudott mind a kettő a másikra, de vissza megtért mind a kettő. Pál is azt mondta, hogy nincs értelme haragudni, még ha nem is úgy viselkedik, mint ahogy én szeretnék, de akkor is mégis testvérek vagyunk, szeressük egymást, szeressétek még az ellenségeiket is. Ezt mondja Jézus, ne haragudjatok rájuk, hanem szeressétek őket.
1: Úgyhogy... De mégis mindig megharagszunk, tehát akkor tulajdonképpen ez kikerülhetetlenül benne van az életünkben, hogy megharagszunk, és a megoldás pedig akkor talán, most te András azt mondod, hogy egy kicsit átengedni magunkon a haragot?
0: Nem tudom, hogy ez egy jó megoldás, de mindenképpen nem fogod felerősíteni, hogyha, ugye nagyon divatos szóval azt lehet mondani, hogy elengeded magát a haragot. Egyáltalán, ha fellépett a harag. Odáig kell eljutni, ahogy az előbb László is mondta, oda kell fejlődni, hogy nincs harag.
1: Nem tudom, hogy az emberileg ez nem lehetséges szerintem, az a gyanúm.
0: Pillanatnyi haragot szoktam saját magamon észrevenni például. Olyan haragot, ami tartós lenne, már nagyon veszek.
1: Na jó, hát persze, hát tartós, az nyilv, oké, igen, de pillanatnyi haragok vannak, és az szerintem kikerülhetetlen. Azért mondtam én ezt a lábújas példát, elnézést, hogy még visszatérek hozzá, hogyha már minden nap valamimet összetöröd mondjuk te, meg mindig valami szerencsétlenség történik, amiből én mindig minden nap szenvedek, egy idő után lehet, hogy azt mondom, hogy na András, most egy hónapig látni nem akarlak. A közelembe se gyere, mert össze-vissza törtél már, és az egy pillanatnyi indulat és harag, hogy András, elegem van belőle.
0: Pontosan, nem? Ezt kétféleképpen tudnám meghatározni, ezt a szituációt, vagyis ezt a reakciót, ez az, amikor kilépsz a jelenből, vagy mondhatom másképpen, megszakítod a kapcsolatot.
1: Mondjuk ez igaz.
0: És abban a pillanatban, hogy megszakítottad a kapcsolatot, abban a pillanatban ott van a harag.
1: Jaj, de
0: tehát
1: jó.
0: A reakció.
1: Ó, ez tetszik. Jó. Tehát akkor elvileg mégiscsak, ha folyamatos, imádságos módon élne az ember, akkor lehetséges lehetne az, hogy harag nélkül.
2: Ezt mindenkinek el kell fogadni, hogy Jézus azért jött el, hogy bemutassa ennek a világnak, hogy hogy kell viselkedni, és ha ő meg tudta csinálni, akkor nekünk is meg kell tudnunk csinálni,
1: próbálni.
2: Hogy nem haragszunk. Ő se haragudott senkire, nem harcolt senkivel, tehát ő megmutatta, hogy ez van, tessék, csináljátok ezt, kövessetek engem, jó? Tehát, hogy meg kell mindenkinek próbálni ezt.
0: Az árusokra se haragudott, amikor bementél.
1: Hát azokra sem ránk, tehát mi feszítettük keresztre, és ránk sem haragudott,
2: még sőt. Pilátusra se haragudott, hanem ugye szoktuk mindig idézni, amikor a kereszten volt már, akkor
1: bocsáss
2: úgy imádkozott
1: nekik.
2: Istenhez.
1: Hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszel.
0: Ennek a mondatnak, ugye ez egy összetett mondat, azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, és a második része pedig lenne az, hogy mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Én a második részhez ragaszkodnék most egy kicsit, mégpedig lenne azért, hogy közben jár a bűnösökért az atyánál, de meg is mondja, hogy miért. Azért, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek.
1: Nincs bennük tudatosság, nincsenek tudatában annak.
0: Nagyon szép, amit mondtál.
1: Mi történik?
0: Szabolcs, pontosan erről van szó. Nincsenek kapcsolatban az Úrral.
1: De nem is lehettek akkor, hiszen ez volt megírva. Jézusnak ezt kellett beteljesítenie. Tehát akármi történt volna, mindenképpen ez jött, kellett, hogy ott létrejöjjön. Tehát tulajdonképpen az ott lévő szereplők mint egy kellékei voltak annak, csúnyán fogalmaztam most, hogy létrejöjjön az, aminek ott létre kellett jönni.
0: Jézusnak ezen az úton végig kellett mennie valamilyen formában, és ezt valakiknek végighez kellett vinniük, ezt a cselekedetet.
1: Hát ez volt ott megírva. Ide jukadtunk megint, kilátod, és pedig innen indultunk el még korábban. Picit dőljünk hátra, és aztán dőljünk előre. Jó? Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Mindjárt visszajövünk és folytatjuk.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Az aranyszabály kapcsán folytatjuk most a beszélgetést. András, mondtad, hogy először Jézus szavait idézzük?
1: Igen, a hegyi beszédében, ami a következőképpen hangzik. Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a proféták.
0: Ha rá vagyunk hangolódva Jóistenre, és aszerint gondolkozunk, akkor kell ezt így csinálni, ugye? Mert hogyha egyébként én mondjuk nem vagyok ráhangolódva a Jóistenre, és én egyébként a neveltetésemből, akármilyen hozadékomból én egy önbántó ember vagyok, és mit tudom én, milyen gondolataim vannak, akkor nyilván ezt nem vonatkoztathatom ide, hogy akkor veled is azt csinálni.
1: Ez a kivétel erősíti a szabályt.
0: De szerintem ez dolog. Kivétel, azt mondjátok, nem, hanem...
2: Azért nevezték el ezt aranyszabálynak. A Wikipédiára kitették, vagyis az egész világ szintjén. Jézus nem nevezte ezt így magának, magában, de mindenki elismeri, minden egyház, hogy igen, ez, akkor is ez aranyszabály, de azért nevezték el, mert kiderült, hogy minden vallás
0: benne van.
1: Tehát az aranyszabály megjelenik más vallásokban, sőt filozófiai tanokban is. Így például a buddhizmusban ne sérts másokat azzal, ami fájdalmat okozna saját magadnak. Ez ugyanazt mondja, amit Jézus mondott?
0: Ugyanaz, lényegében ugyanaz. Menjünk tovább. Következő vallás szerint, konfucianizmus szerint, amit nem akarsz magadnak, ne tedd másoknak. Hinduizmus szerint, a jó emberek cselekedeteit az irányítja, hogy az jó nekik, ami másoknak is hasznára van.
1: Ez egy kicsit összetettebb, nem? Igen. Ez a megfogalmazás itt a hinduizmusban.
0: Hát az jó nekik, ami másoknak is hasznára van.
1: Igen, egy kicsit ki van bontva, mintha...
0: Ez még szebb tulajdonképpen, nem? Hogy az jó nekik, igen, ami másoknak is
2: így van,
0: hasznára
2: van. Hát, hogy nem csak
0: van,
2: azt cselekszem másokkal, ami nekem jó, bizony, hanem ami nekik is jó. Igen. Ezt a kettőt össze. Nem, legyen jó nekem lenne is, ezt, meg nekik is jó együtt.
0: Ilyen jó lenne ezt betartani mindig.
1: És az iszlám, amit mond,
0: nézzük,
1: nem lehet igaz hívő senki sem, míg nem szeretné másnak azt, amit saját magának.
0: Igaz hívő, látod, itt igaz hívő.
1: Igen, itt meg kihangsúlyozza azt, hogy az igaz hívő, tehát nem akárkiről van szó, hanem aki igaz hívő.
0: Hát valóságosan, tehát a mély hithez, mint mi is azt mondjuk, hogy ha ráhangolódunk a Jóistenre, akkor van jól minden.
1: Akkor minden rendben van, jól mondod.
0: Na, azt mondod, judaizmus?
1: Igen.
0: Szeresd fele barátodat, mint tenn magadat.
1: Ez milyen szép. Ugye, hát ez a Bibliában van benne.
2: Ez már Mózes rögzítette neki.
0: Na, de ehhez is az kell tényleg, hogy rá legyünk hangolódva a Jóistenre, mert van sok olyan ember, akinek azzal van gondja, szerintem nekünk is, ha megvizsgáljuk, biztos volt már, vagy van, vagy lehet azzal gondunk, hogy elfogadjuk-e saját magunkat minden szempontból, szeretjük-e saját magunkat.
1: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert sokszor megfeledkezünk erről.
0: Megbocsátunk-e magunknak?
1: Hogy egyáltalán megbocsátunk-e magunknak, és szeretjük-e saját magunkat? Ez megint egy kulcskérdés.
0: Laci?
2: Egyet hadd tegyek hozzá, hogy én azon szoktam gondolkodni, hogy ne csak azt csináljuk, ami a másiknak jó,
0: hanem?
2: Illetve, hanem ami az egész világ,
0: igen,
2: amit szeretnénk, az egész világ csinálna. Igaz? Mert miért csak egy emberrel viselkedjünk, vagy foglalkozunk? Tehát olyat ne csináljunk, amit nem szeretnénk, hogyha az egész világ csinálja.
1: Akkor te kiterjesztetted most az aranyszabályt egy kicsit mindenkire, hát, úgymond.
0: Az utolsót még megnézed, Laci, kérlek, amit hoztál. Tehát néztük, hogy egy-egy vallás szerint az aranyszabály hogy néz ki, és egy még van, amit ide, Laci, kikészítettél.
2: Ez a zoroasztrizmus, ami kellemetlen neked, azt ne tedd másokkal.
1: Még legyen is ez a végszó?
0: Hát,
1: ami kellemetlen neked, azt ne tedd más. Ez olyan nagyon egyszerű és szép.
0: Ha a Jóistenre vagyunk hangolódva akkor, mert ha onnan lekapcsolódunk, akkor az ember össze-vissza csinál mindent, és akkor ezt hisz, azt hisz.
1: Igen,
2: ez hiszi más parancsolatban is ez az utolsó parancsolat, hogy ne tegyünk semmit fele barátainkkal, amit ők nem akarnak.
1: Úgyhogy. Így van. Én meg azt mondanám, hogy legyünk jelen, és akkor minden rendben van, vagyis kapcsolódjunk.
0: Maradjunk hát ma ennyiben. Jó, örülök, hogy összeültünk. A Bibliáról másképpen című műsorra szólt. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs beszélgetett, és az aranyszabályról beszélgettünk így legvégül, sőt, azt emeltük ki innen, hogy ami kellemetlen neked, azt ne tedd másokkal. Maradjunk így ennyiben. Bólintottatok akkor hát?
2: Úgy legyen.
0: Úgy legyen.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Az apostolok cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallják. Hetedik tanulmány. Pál első misszió útja.

0: A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy együtt tanulhatjuk megint Istennek ígét, bár ez egy olyan ige lesz, egy olyan lecke lesz, amit én szívesebben 3 héten át legalább átvendék veletek, Pál első misszió útja. Bevezetésül csak annyit szeretnék mondani, hogy ez a Pál, aki az keresztények legeredményesebb üldözője volt, lett a kereszténység legeredményesebb misszionárisa. Miért? Azért, mert Isten lelke használta. És ez a Pál rájött arra, hogy pontosan ellentétes út, amit járnia kell. Hiszen ő azt hitte, hogy a zsidóságnak a nagy-nagy riválisa a kereszténység, holott nem erről volt szó. Krisztus a zsidóság hitének a beteljesítője, ahogy mindjárt hitének a beteljesítője. És ez a felfedezés tette őt ezzé. Pál első missziótjáról fogunk beszélni, és elég sok biblia szöveget fogunk ma olvasni, ezért rögtön kérlek benneteket, hogy először nézzük meg Tóth Erzsike olvassa az Apostolok Cselekedete 13. fejezet 2-tól 8., majd pedig a 12. versét.
2: Egyszer, amikor az Úrnak szolgáltak és bőjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor bőjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is velük volt, mint segítőtárs. Miután bejárták az egész szigetet Páfoszig, találkoztak egy zsidó varázslóval és álprófétával, akinek Bar Jézus volt a neve. Ez közel állt Szergiusz Paulus helytartóhoz, aki értelmes ember volt. Ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét. De Elimász, a varázsló, neve ugyanis ezt jelenti, szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Mikor a helytartó látta a történteket, hitt, elámulva az Úr tanításán.
1: Igen, köszönöm szépen. Így kezdődik az első missziói út. Pál és Barnabás elindul, átkel Ciprusba, és rögtön találkozik egy Bar Jézussal. Megtévesztő a név, mert ez azt jelenti, hogy Jézus fia. Csak éppen lélekben nem volt Jézus fia. Elimász volt a varázsló. És Pálnak és Barnabásnak határozottan bizonyságot kellett tenni, de a ti gondolataitokra vagyok kíváncsi. Tessék, parancsoljatok, ki akar mondani valamit. Marika.
3: A gyülekezet küldte ki Pált, és amikor az Úrnak szolgálnak, akkor imádkoznak, bőjtölnek. Tehát nem csak úgy kigondolják magukba, és aszerint cselekednek, hanem mindig az Úr vezetését veszik elsőnek. És tudatosan, megfontoltan indították útnak őket. Amikor odaértek, akkor ugye ez a zsidó varázsló, aki álproféta volt, ugye megpróbálta eltéríteni, vagy más gondolatokat a helytartó fülébe helyezni, de értelmes ember volt a helytartó, és kívánta hallani, hogy mit mond Barnabás és Pál. És az az érdekes, hogy amikor hallja, akkor különbséget tud tenni. És akkor történik egy csoda, hogy úgy mondjam, hogy Pál megdolgálja ezt a varázslót, és így vakká válik egy időre, és elcsodálkozik a helytartó, hogy ilyen is létezik. És az a gondolat jutott eszembe, hogy nem minden zsidó követte a helyes irányt. Mert ő is zsidó volt, ez a varázsló, de mégis álproféta volt. És amikor a zsidóknál ugye megvan határozva, hogy mit kell követni, mégis ő ettől eltért, és tulajdonképpen sátán eszközévé vált.
1: Köszönöm, Gyula.
4: Hát én meg a bevezetőben a választásra szeretném a hangsúlyt tenni, hogy ezt mondta a Szentlélek, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault. Tehát a gyülekezet nem csak úgy a hasára csap, elnézést a kifejezésé, hanem meggondoltan, megfontoltan, és a Szentlélek tanácsára választanak. Tehát ha az egyház szervezetben ezt így tanítják, és így tanítja a Szentlélek, hogy így kell lenni a dolognak, és láthatjuk is, hogy nem rossz volt a választás a gyülekezetnek, nem rossz választás volt, hisz két olyan bölcs embert tudtak kiküldeni, akik ki tudták egymást egészíteni. És hát a megpróbáltatásokban is a Szentlélek munkája koronázta a sikerüket.
1: István parancsol.
5: Ugye az igében azt olvastuk, hogy Szergiusz Paulus helytartó, aki értelmes ember volt. Egy karcikus döntési helyzetben volt, ugye? Mert azt mondja, hogy egyik oldalon magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét, de ott volt a másik oldalon, aki közel állt hozzá, ez a Elimász a varázsló, aki ezzel szembe állt és igyekezett eltérni a helyet ahhoz a hittől. Tehát ez egy klasszikus döntési helyzete volt a helytartónak, amiből dönteni kell. És ez tulajdonképpen annak is a bizonyítéka, hogy a Istennek igényét milyen eltérő módon fogadják az emberek. Van, aki helyből elutasítja, van, aki pedig megérti és alkalmazza az életébe.
1: Köszönöm szépen, Lacinak adját.
6: Bár Jézus magatartására szeretném fölhívni a figyelmet, aki nagyfokú lelki vakságról tett tanúságot, és ugye a történet szerint ezt a lelki vakságot követte később a testi vakság. De a Bibliában azért találunk más hasonló történetet is, ahol ugyanilyen lelki vakság tapasztalható. Gondoljunk például Bálámnak a történetére, ahol a szamár az képes volt meglátni azt, amit Bálám nem. És az igazi nagy kérdés az tulajdonképpen az, hogy mi elmondhatjuk magunkról, hogy nem vagyunk lelki vakok, és hogyha azok vagyunk, akkor hogyan tudunk megszabadulni ettől az állapottól. Mert a mai ember számára, sőt, hogy fordítsuk le magunkra a szót, számunkra ez az igazi kérdés. Fölismerjük-e a lelki vakságunkat, akarunk-e tőle szabadulni, és megtaláljuk-e a módját ahhoz, hogy megnyíljanak a szemeink?
1: Igen, tessék.
7: Számomra egy másik nagyon érdekes, szintén érdekes dologra utal ez a szakasz, hogy úgy beszél ez a szakasz háromszor is a Szentlélekről, mintha akár Jézusról beszélne. Úgy mondja, hogy mondta a Szentlélek, aztán kibocsáttattak a Szentlélektől, aztán Pál is megtelt Szentlélekkel, hogy nagyon érdekes ez, hogy olyan valóságként van jelen számukra, és olyan valóságként írja le Lukács ezeket az eseményeket, hogy szinte tényleg tapinthatóan, érezhetően vágyakozik az ember ugyanígy, hogy hallja is a lelket, és valóban állandó kapcsolata legyen, és érzékelje, hogy mi módon lehetsz vele szorosabb közössége.
1: Köszönöm, hogy ezt elmondtad, ez egy nagyon fontos gondolat valóban. Így van, van-e még megjegyezni valótok ehhez a kérdéshez? Nincs, akkor lépjünk tovább. Ugye Ciprus szigetéről tovább megy ez a misszióút, most a kontinens felé, a mai Törökország területére, amit Kis-Ázsiának hívnak az ókorba. És ott egy másik Antiókiába, Pizidiai Antiókiába érnek el, ami szintén egy nagyon fontos kereskedőváros, és itt is Pál a szokásos módszer szerint a zsinagógába kezdi. Először olvassunk az antiókiai részből, a hétfői leckéből egy részletet, hogy hogy is prédikál az apostol a Pizidiai Antiókiában lévő zsidóknak.
8: Vegyétek tehát tudomásul, testvéreim, férfiak, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg, ő általa mindenki megigazul, aki hisz. Vigyázzatok tehát, hogy be ne következzék az, amit megmondott az Úr a proféták által, lássátok meg, ti gúnyolódok, és ámuljatok, és semmisüljetek meg, mert olyasmit viszek vészhez napjaitokban, amelyet el sem hinnétek, ha valaki elbeszélé néktek.
1: Igen. Az ókorban, Pál apostol korában a Római Birodalom környékén csaknem 20 Antiókia nevű város volt. Ezek közül csak kettőt említ a Biblia, ezt a Pizidiai Antiókiát és a Szíriai Antiókiát. És ez egyik a Szíria fővárosa volt, a másik az Frígia és Pizidia határán lévő Kis-Ázsiai Antiókia, hogy a Galatákhoz igyekvő apostol, hát itt végezte ezt a munkát. De nem ez a földrajzi dolog az érdekes, amit most említek, hanem nézzük egy kicsikét ezt a szöveget, hogy mit mond. Hogy is kezdi, hogy vegyetek tudomásul testvéreim, férfiak, hogy ő általa hirdetjük néktek a bűnök bocsánatát. Vajon, hogyha ma prédikálunk, akkor a bűnök bocsánatáról szoktunk beszélni, vagy pedig valami másról. A bűn az olyan test nélküli. Elmondjuk, mindjárt bűnösök vagyunk, de próbáljon valaki rámutatni a bűnömre. Rögtön rámutatok az övére, és akkor ebből nem lesz más, mint egy veszekedés. Hogy van ez? A másik gondolat, amit nézzünk meg itt, hogy sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül őket, és mire biztatja őket az apostol? Hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. Vagy mi hogy maradhatunk meg az Isten kegyelmében? Na, ezekhez és másokhoz, amiket az Úr nektek adott, várom a gondolataitokat. Gyula, parancsolj.
4: Hát én azt hangsúlyoznám, ahogy elkezdik a beszédet Pálék, hogy vegyétek tudomásul, hogy ő által. És itt a küldetésben úgy határozzák meg, hogy nem csak úgy jöttünk lezserül saját magunk jó voltából, hanem ő küldött el minket, és ő mondja meg, hogy mi a bűnöknek a bocsánata. És hát itt elővezeti mózesi proféciákat, és hát a bűnöknek bocsánata, hogyan nyerünk üdvességet, ezt megint hangsúlyosan mondják, hogy ő általa. Tehát az, aki elküldött minket, tehát ő általa nyerhetünk a bűnök bocsánatát, és ő mi azáltal nyerhetünk teljesen új életet. És utána megmondja az igének a másik fele, ha nem cselekeztek, és egy olyan állásfoglalás lesz, ami a gúnyolódok meg a... Lássátok meg, ti gúnyolódok, ámuljatok el. Tehát azt a nézőpontot vállaljuk, akkor annak is meg lesznek a sajátos következményei. Valahogy én itt úgy érzem, hogy mind a két útat fölvázolja a Pál, hogy lehet választani.
1: Igen, Marian, parancsolj.
9: A zsinagóga fő felajánlja Pálnak, hogy szóljon a néphez. Pál ezt megteszi, ünnepiesen és lassan, szépen elkezd beszélni, és elmondja a tényeket, és a végén kimondja a lepezetlen igazságot, hogy a zsidók elvetették a messiást. Ez ott a lényeg az egésznek. És a hallgatóságot, hát eléggé próbára teszi ez a fajta beszéd, amit hallottak, és gondolkodnak rajta, hogy csak ugyan feltámadt a názáreti, a törvény cselekedetei valóban hittel pótolhatóak. És akkor a pogányok is fölfigyelnek erre, hogy lehet anélkül valaki keresztény, hogy zsidóvá ne váljon előtte? Aztán lehet a törvény cselekedetei nélkül üdvözülni. Ezek ugye mind kardinális kérdések voltak számukra, és ugye hát nem hagyta őket nyugton, nem hagyta ezek a kérdések, foglalkoztatták, és egyelőre még szeretnénk hallani, és kérik a pogányok, ugye, mint a szövegben is volt, hogy a következő szombaton térjünk vissza erre a kérdésre, mert erre szerettek volna választ kapni, mint a zsidók, mint a pogányok.
1: Éppen István is utána megyünk tovább, Gyöngyikével.
5: Én azt a vonalat szeretném kiemelni, amikor a Pál és a Barnabásnak az egymáshoz való viszonyáról beszélünk. Ugye az elmúlt heti tanulmányokban tanultunk arról, hogy tulajdonképpen Barnabás hívja el Pált segítőtársul a munkába. És most itt a helyzet, mintha megváltozni látszik, Pál lesz, hogy így mondjam, a főnök, és a Barnabás pedig a beosztott. És ez a váltás, ami a mindennapi életben nagyon-nagyon nehéz, és nem könnyű elviselni, hogy beosztottból főnök, főnökből beosztott legyen, ezt milyen szeretettel, milyen méltóságteljesen és milyen eredményesen tudták megoldani Pál és a Barnabás. És a másik kérdés, ami szintén majd későbbi tanulmányozásban előjön, ugye hárman voltak, ott volt velük János Márk is, aki visszatér majd Jeruzsálembe. És ez a János Márki történet, majd aztán Pál és Barnabás közötti viszonynak a alakulásában döntő tényezőt fog játszani, de ez is nagyon keresztényi módon, és nagyon tanulságos, és nagyon használható módon fogják megoldani.
1: Igen. Szóval arra vigyázni kellene, hogy mi emberek nem privatizálhatjuk az igazságot. Tehát két ember talán jót akar, és nem biztos, hogy egy véleményem van, de ha egymás véleményét tiszteletbe tartjuk, és két oldalról csinálunk valamit, az dupla haszonnal jár. Tehát nem úgy kell gondolkodni, hogy nekem igazam van, és akkor mindenkinek ezt az igazat kell látni, mert a másiknak is lehet igaza. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert mindig úgy gondoljuk, hogy mi a teljes igazságot ismerjük, ha mi egy igazságot megismerünk, mindenkinek úgy kell látni, hogy én. Nem. Nem biztos. Lehet, hogy én egyet látok, nekem az Úr ezt megmutatta, másiknak más mutat meg, és egymás szeretetében duplázódik az igazság. Ha két ember között egy plusz jel van, akkor az többet jelent, mint hogyha mínusz jel van, mert akkor egymást kioltják. Na, nézzük Gyöngyikét, hogy az Pizidia Antiókiában tovább hogy van a történet, mert ugye említettétek, tehát Marian említette, hogy a következő szombaton miről is lesz szó. Lett szó itt Antiókiában, és olvassuk a 13. fejezet 42-től 49. versig terjedő szakaszát.
8: Amikor pedig mentek kifelé, kérték őket, hogy a következő szombaton is beszéljenek nekik ezekről a dolgokról. Miután szétoszlott a gyülekezet, sokan követték a zsidók és az istenfélő prozeliták közül Pált és Barnabást, akik szóltak hozzájuk és biztatták őket, hogy maradjanak meg Isten kegyelmében. A következő szombaton szinte az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irigységgel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta: először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: pogányok világosságába teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívőkké lettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban.
1: Átlépett az Úr igéje egy határt. Marian?
9: Ö, A feszültség pattanásig, szokták mondani, hogy a feszültség pattanásig fokozódik, vagy elviselhetetlenségig, és amikor ez az ige, amit ugye az előbb felolvasott Gyöngyi, elhangzik Pál és Barnabás szájából, akkor, ugye minden, akkor van a robbanás tulajdonképpen.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhít

0: A címe: Gyógyulj meg irigységedből. A mai ige példabeszédek könyve 23. fejezet 17-18. verse. Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg. Gondolatok az igéről. Mikor látjuk a gonoszok boldogulását, hajlamosak vagyunk arra, hogy irigykedjünk. Mikor halljuk vidám lármájukat, miközben mi szomorkodunk, már-már azt gondoljuk, hogy ők választották a jobbik részt. Nos, ez ostoba és bűnös gondolat. Ha jobban ismernénk őket, és főleg, ha arra gondolnánk, milyen végre jutnak majd, inkább szánakoznánk rajtuk. Az irigység gyógyszere az. Ha szüntelenül Isten jelenlétének tudatában élünk, őt imádjuk, és vele vagyunk egész napon át, akármilyen hosszúnak tűnik is a napunk. Az igazi hit magasabb szintre emeli az ember lelkét, ahol tisztábban lát és kívánságai is magasabb rendűek lesznek. Minél több a mennyei elem az életünkben, annál kevesebb földi vágyunk lesz. Isten félelme megszüntet bennünk minden irigykedést. Halálos csapást az mér az irigységre, ha nyugodtan végig gondoljuk a jövőt. Az istentelenek gazdagsága és dicsősége hiú díszlet csupán. A pompás látszat csak rövid ideig csillog, aztán mindörökre eltűnik. Mit ér majd a bűnösnek minden gazdagsága, amikor az ítélet elé kell állnia? A hívőt azonban béke és üdvösség várja. Az örömétől senki sem fosztja majd meg. Hagyd el azért az irigységet, és telj be édes megelégedettséggel. Missziói napok az egyházkerületekben. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az északi egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat. A déli egyházkerület május 16-án Békéscsabán, a nyugat-dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16-án és 17-én Békéscsabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága idén ott rendezi meg az országos evangélikus kórus találkozót. A kórusok szombat délután 16 óra 30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a békéscsabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik be a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklő kedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma szerdán a napsütés mellett lesz felhőképződés is, csak néhol eshet eső. Déli a szél, és 23-28 fokunk van. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső több felé is eshet, délnyugati szél és 20-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

reggeli csendesség. Életet csak a szőlőtő adhat.

Én vagyok a szőlőtöm, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek.

Te mennyire veszed komolyan az Istennel való kapcsolatodat? Rajta vagy-e a szőlőtőn? Táplálkozol-e belőle? Hiszen csak az hozhat bőtermést, aki a szőlőtőn, vagyis Krisztusban marad. Erre hívja fel a figyelmedet az előbb felolvasott szentírási mondat. Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elég, mondja Jézus. Első hallásra lehet, hogy ijesztőnek tűnnek ezek a szavak, de nagyon mély igazságot hordoznak magukban. Jézus ezzel azt fejezte ki, hogy azt az életet, amelyet tőle kaptál, csak a vele való folytonos közösségben őrizheted meg. Bizonyára már te is sokszor megtapasztaltad, hogy az Úrral való mély, bensőséges kapcsolat nélkül elsorvad a lelki életed. Kiszárad a lelked. Elfogy belőled az életöröm, a lelkesedés, a békesség. Nála nélkül nem győzhetsz le egyetlen bűnt sem, és nem állhatsz ellen a kísértéseknek sem. A szőlővesszőt beoltják az élő szőlőtőbe, és annak rostjai összefornak a rostokkal, erei az erekkel, és így a szőlőtő részeivé lesznek. A szőlőtő élete a szőlővessző életévé válik, és így a bűnökben és vétkekben halott lelked új életet kaphat a Krisztussal való kapcsolat útján.

Vajon neked mit kell ma tenned azért, hogy élőbb, elevenebb kapcsolatod legyen az Úrral? Lehet, hogy több csendre lenne szükséged, hogy zavartalanul együtt lehess vele, és ennek érdekében könyörtelenül le kell számolnod a rohanással. De az is lehetséges, hogy komolyabban kell venned Isten igéjét, többet kell olvasnod a Szentírást. Vagy arra kell törekedned, hogy napközben is élő kapcsolatban maradj vele, figyelve az útmutatásaira. Arra szeretnélek bátorítani, hogy ne állj ellen a Szentléleknek. Tedd meg mindazt, amit most megmutat neked.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 6-a, János első levele, 3. fejezet, 3 verse. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. A gyermekek szüleiktől örökölt meghatározottságai döntően befolyásolják felnőtté válásokat. A genetikai, az epigenetikai örökség, valamint a szülők lelkének mintázatai és sémái, illetve a közöttük működő dinamika szinte kiszámíthatóvá teszi későbbi profiljukat. Ezen az úton alakul ki a hasonlóság a szülők és a gyermekeik között. Így van ez Isten gyermekeivel is. Akinek Isten az Atya, aki Istennel úgy él, mint szülőjével, abban Isten természete, mint mennyei genetika, mindent meghatároz hívő személyiségének alakulása során. Ezért létfontosságú, hogy Istennel olyan szoros kapcsolatunk legyen, mint a kisgyermeknek szeretett szülőjével, aki még azt is a szülő jelenlétében akarja csinálni, amivel egyedül foglalkozik. Egyébként pedig mindenütt azt lesi, azt figyeli, hogy szeretett szülője, édesanyja vagy édesapja, hogy főz, hogyan szerel, hogyan beszélget, hogyan tervez, hogyan olvas, hogyan gondolkodik. Így tesz Isten gyermeke is. Állandóan keresi Atyát, hogy a jelen pillanatban mit akar, mit tervez, mit tesz. Ez hosszú tanulási folyamat számunkra, hívők számára, amelyben egyre erősödik bennünk a valóság. Isten gyermekei vagyunk. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Chiazo Obiudu írta Ebony államból, Nigériából. A túlbecsült erő. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Zsoltárok könyvének 46. fejezetének második verse. Gyakran hízelgő, ha valakit erősnek neveznek, de tanulgatom, hogy ez az emberi erő túlértékelése. Én erős akartam lenni az apám és a családunk előtt, miközben tehetetlenül néztem, ahogy apám egészsége a szepszis okozta többszervi elégtelenség miatt egyre csak romlik. Ezért megpróbáltam figyelmen kívül hagyni a fájdalmamat. Még akkor is megpróbáltam erős maradni, amikor apa alig 3 hét múlva meghalt. Ez az erőfeszítés majdnem tönkretett. Fizikailag, érzelmileg és lelkileg is teljesen kimerültem. Tanulgatom, hogy nem baj, ha fáradt, frusztrált vagy túlterhelt vagyok. Ezt beismerhetjük azoknak, akik közel állnak hozzánk, különösen mennyei atyánknak. Isten előtt nem kell tettetnünk, hogy erősek vagyunk, vagy hogy minden rendben van. Isten ereje a mi gyengeségünk által teljesedik ki. Krisztus is Istenhez fohászkodott, mielőtt keresztre feszítették, akkor miért kellene nekünk szembenézni a kihívásokkal, a szívfájdalommal vagy a veszteséggel, anélkül, hogy Istenhez kiáltanánk? Isten a biztos segítségünk a bajban, és azt kéri, hogy szükségünkben forduljunk hozzá. Előtte lehetünk gyengék, sebezhetők, őt nem zavarják a könnyeink, és nem taszítja a mi gyengeségünk. Sokkal inkább befogad, megvigasztal, és erővel ajándékoz meg. Istenünk ad, hogy a Szentlélek segítségével mindig emlékezzünk arra, hogy amikor gyengének érezzük magunkat, te akkor is velünk vagy. Amen. Napi gondolat, amikor tehetetlennek érzem magam, Isten az én erőm. Imádkozzunk a súlyos betegségben szenvedőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

mi atyánk. Te kit az észkeres, kiért a szív hevül, te csak a szeretet talál meg egyedül, alázattal hajtunk te előtted térdet. Mi atyánk, kit Jézus szent vallása hirdet, mindenütt jelen vagy, a szálló szemekben, a fénylő csillagokban, a tiszta mennyekben, a fényes ég alatt, a felhős föld felett. Ó, szenteltessék meg tőlünk a te nevet. Síralom völgyére mennyország leszállott. Add, hozzánk is jöjjön el a te országod. Országod, melynek alapja igazság, törvénye szeretet, békesség és szabadság. Lábunkat jósággal bölcsen igazgatod. Legyen meg mindenben a te akaratod. Miképp a mennyben, úgy itt a földön is. Így öröm nem szédít, és nem sért a tövis. Se nagy gazdagságot, se nagy szegénységet ne adj nekünk, Uram. Adj jó egészséget megelégedéssel. Áldj meg, Uram, minket. Add meg a mi mindennapi kenyerünket, s ha gyarló lábunk bűn útjára téved, és ezzel megbántanánk, jó Istenünk, téged, ó, bocsáss meg, kérünk a mi vétkeinket, miképp mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Állj mellénk, igazgasd minden lépteinket, esteklünk, ne vigy kísértetbe minket, óvj meg, mint halálig, lelki, testi rossztól. Szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, szent és örök fennség. Tied a hatalom, az egész mindenség. Tied a dicsőség, zengi a föld és a menny. Mind öröktől fogva, mind örökké. Ámen.

0: Édes és gyenge.
1: Sok mézet enni nem jó. Példabeszédek könyve 25. fejezet 27. vers. Néhány évvel ezelőtt egy diák, Judy Reeser, a Loma Linda Egyetemen dr. Benjamin Lau laboratóriumában tanulmányt végzett a cukornak a neutrofilek baktériumölő képességére gyakorolt hatásáról. Alanyai különböző napokon egyenként különböző típusú finomított cukrot ettek. Vérvizsgálatokat végzett a neutrofilek aktivitásának meghatározására. Azt találta, hogy 10 teáskanál finomított cukor, ami megegyezik azzal a cukormennyiséggel, amit egy pohár üdítő italban fogyasztottunk, 50%-kal csökkentette a neutrofilek aktivitását, és ezt 5 órán keresztül fenntartotta. 30 teáskanál finomított cukor után a neutrofilek teljesen elvesztették a baktérium ölő képességüket. Ezzel szemben a keményítő, ezek komplex szénhidrátok, nem volt hatással a neutrofil aktivitásra. Ma már tudjuk, hogy mindenféle édesség csökkenti az ellenálló képességünket és sebezhetővé tesz minket mindenféle gyakori fertőzéssel szemben. A gyerekek gyakran megfáznak, miután gazdag desszerteket vagy édességeket ettek. Ha kihagyják a cukrot az ételükből, a fiatalok nem fáznak meg olyan gyakran. Sok anyuka megtanulta, hogy a megfázás legjobb kezelése és megelőzése a finomított ételektől és édességektől mentes, helyes étrend. A Loma Linda Egyetem kutatói azt is vizsgálták, hogy a koplalás milyen hatással van a neutrofilek aktivitására. Azt találták, hogy a koplalás, az alanyok csak vizet vettek magukhoz és ételt, nem? Legalább 60 órán keresztül növelte a neutrofilek aktivitását. A kutatás megállapította továbbá, hogy a friss zöldség vagy gyümölcslével történő böjtölés több napon keresztül növelte a neutrofil aktivitását. Sok betegség esetén a legjobb orvosság a beteg számára, ha 1-2 étkezést távol tart az emésztő szerveitől, hogy a túlterhelt emésztő szerveknek legyen alkalmuk pihenni. A néhány napig tartó gyümölcsdiéta gyakran hozott enyhülést azoknak, akik szellemi munkát végeznek. A végső üzenet a következő. Ha nem érzi jól magát, ne kényszerítse magát az evésre. A gyümölcsléböjt lehet az, amire pont szüksége van a szervezetednek. Mit tehetne a neutrofil aktivitás fokozásáért? Ideje elgondolkodni azon, hogyan csökkentse az édességek mennyiségét.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

0: Vallomások a szeretet titkáról. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallanak részleteket.
1: A bűnbánat éjszakája. Amikor este lett, asztalhoz telepedett a 12 tanítvánnyal. Evés közben így szólt. Bizony mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Erre nagyon elszomorodtak, és egyenként kérdezni kezdték tőle. Talán csak nem én vagyok az Uram. A bűnbánat nem az elkövetett bűnök, gyarlóságok miatt érzett lelkiismeret furdalás, hanem az a pillanat, amikor önmagamtól Jézushoz fordulok, akit szívemben, cselekedeteimben, a másik emberrel való kapcsolatomban elárultam. Az a pillanat, amit a tanítványok Máté evangélista leírása szerint a vacsorálóházban átéltek. Aki Krisztushoz menekül, az csak önmagára gyanakszik. Minden tanítvány, Péter is, talán Júdás is odament Jézushoz megkérdezni őt, de Jézus nem szégyenítette meg őket. Ha valakinek a fejére olvasom a bűnét és ország világ előtt megszégyenítem, a bűnbánat útját eltorlaszolom. Az utolsó vacsora házában Péter öntelt volt, Júdás meg sunyi. Mindkét bűn képtelenné tesz a bűnbánatra, mert mind a kettő egészséges önértékelésünket gátolja. Enélkül pedig csak aludni járunk Jézussal a Gecsemáné kertbe. Péternek és Júdásnak önmaguk előtt kellett lelepleződniük. Péternek elég volt a hajnalt jelző háromszori kakas szó, Júdásnak az is kevés volt, hogy Jézus az áruló csók előtt többször is bekopogtatott a szíve ajtaján. Még azt sem tudta bűnbánatra indítani, amikor Jézus utoljára megkérdezte, Júdás, csókkal árulod el az ember fiát. Mikor látta, hogy Jézust elítélték, már hiába vitte vissza a 30 ezüstöt, hiába dobta a templom kövére. Ő csak az elkövetett cselekedetet bánta. Csak azt akarta megszüntetni. Júdás és Péter ugyanazt a bűnt követte el. Elárulták, megtagadták Jézust. Az egyik pénzért, a másik hiúságból. Péter a kardjával hadonászik, Júdás meg sunyi csókkal árulja el a mestert. Nem a bűnük között volt különbség, hanem a bűnhöz való viszonyuk volt más. Péternek az fájt, hogy elveszítette Krisztus szeretetét, Júdás csak ostoba cselekedetére döbbent rá. A visszavitt és földhöz vágott pénz nem bűnbánat. Bűneinket csak akkor bánjuk igazán, ha önmagunk érdekeitől, szívünk tisztátalan vágyaitól odafordulunk Jézushoz, aki ma is a szemével tanácsol minket. Ége a lámpád. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Belerohant éjjel a nyitott vasúti sorompónál egy autó a gyors vonatba. Elromlott a szemafor. A rendőrség vizsgálatot indított. Tanukat keresett, műszaki szakemberek vizsgálták a hiba okát. A vádlott a sorompó őr volt. A bíró gondosan kikérdezte. Tudta, hogy elromlott a fényjelző? Igen, volt a válasz. Tudja, hogy ilyenkor a szolgálati szabályzat előírja, hogy az út közepén jelezni kell, hogy jön a vonat? Igen, mondta a sorompó őr. És ön ott volt a szolgálati helyén? Igen, hangzott gondolkodás nélkül a sorompó őr válasza. Ezt a tanúk is megerősítették. Kiállt-e az útra, hogy a lámpásával jelezzen? Kérdezte a bíró. Természetesen ott álltam, mondta határozottan az őr. Időben lengette a karját? Igen. A lámpáját is kezébe tartotta? Igen, hangzott a felelet. Előírásszerűen lengettem a lámpát. A bíróság tanúkat hallgatott meg, kivizsgálta a történeteket, és úgy látta, hogy a sorompó őr ártatlan, mindenben igazat mondott. Kihirdették a felmentő ítéletet. Az ítélet kihirdetése után boldogan gratulált a sorompó őrnek a védőügyvédje, de az lehajtott fejjel csak ennyit mondott. Ha még egyet kérdezett volna a bíró, nem mentettek volna fel. A védőügyvéd megdöbbenve kérdezte. Mi lett volna a következő kérdés? Hogy égette a lámpa. Elküldött bennünket Isten a világ éjszakájába. A balga szüzeknél is látszólag minden rendben volt. Volt fehér ruhájuk, lámpásuk és némi olaj is volt benne. Csak a tartalékolaj hiányzott. Világít-e az életünk? Mert másképpen hiába állunk az életország útjának a közepén.
0: ragyogni kell a fénynek. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallottak részleteket.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 6-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi ige a Jeremiás könyve 31. fejezetének 9. verse. Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak, mert atya vagyok Izraelnek. Az Új Szövetség ígét a zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 7. verséből olvasom. Krisztus testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Mennyire ironikus, hogy Isten ilyen egyértelműen kifejezi, hogy ő bizony egyenes úton vezeti a népét, amelyen nem botladoznak. Valamiért mégis állandóan azt érezhetjük, hogy nem annyira egyszerű és egyértelmű az az út, amelyen haladunk. Vajon miért lehet ez? Van egy kép, amelyen egy biciklis botot tesz a küllői közé, majd hatalmasat esik és szitkozódik, hogy valaki botot tett a küllői közé. Kicsit ilyenek vagyunk mi is. Magunk elé rúgunk egy követ az úton, árkotásunk, stb. Saját magunknak nehezítjük meg az utat, ami teljesen természetes, hisz emberek vagyunk, nem tudunk tökéletesen és bűntelenül élni. Amikor azonban elesünk, ne kezdjünk el szitkozódni, hogy valaki jól kibabrált velünk, hanem igenis vegyük észre, hogy az a valaki, mi magunk vagyunk. Legyen előttünk példaként Krisztus, aki annak ellenére, hogy nem bonyolította a saját útját felesleges bűnökkel, ahogyan mi tesszük, mégis tudta, hová kell fordulnia. Ő is Istenhez fohászkodott, tőle kért segítséget. Kövessük hát mi is Jézus példáját abban, ha abban nem is tudjuk, hogy ne vétkezzünk, hogy Istenhez fordulunk, és őt követjük azon az egyenes úton, amelyet bár próbálunk megnehezíteni magunknak, Isten mégis végigvezet rajta bennünket, egészen az üdvösségig. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, Te pontosan tudod, hogy képes vagyok hátráltatni saját magamat, mennyire le tud lassítani a büszkeségem és a gőgöm. Kérlek, vedd el tőlem ezeket, hogy a helyükre a Te türelmed, szereteted és segíteni akarásod kerülhessen. Kérlek, fordítsd a szívemet újra feléd, hogy tőled kérjem, és nálad keressem a segítséget, a megoldást. Hála neked végtelen kegyelmedért. Amen. Az áhítatot Wächter Baldó írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak, mert atya vagyok Izraelnek. Krisztus testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért.

Tizenéves koromban a legtöbb barátom alkoholt ivott. A hatása alatt néhányan nem tervezett terhességet vállaltak, egy lány pedig akaratlanul kockáztatta az életét, amikor az alkoholt kombinálta a drogokkal, melyeket szedett. Egy másik fiú súlyosan megsérült, mikor a kocsi, amit vezetett, nagy sebességgel egy lámpaoszlopnak ütközött.

Sátán az alkoholt használja fel az emberiség lealacsonyítására. Gondoskodik arról, hogy az alkohol elérhető és társadalmilag elfogadott legyen. Sőt, az alkoholtól való tartózkodás legyen kevésbé elfogadható a társadalomban. És mintha ez még nem lenne elég, az orvostudomány ma már a mérsékelt alkoholfogyasztást népszerűsíti, pont a szív egészsége érdekében.

Valójában a zöldségek és a víz, amelyet az ifjú Dániel Babilonban étrendjéül választott, és persze a rendszeres testmozgás, hatékonyabb a betegségek és a kognitív funkciók megelőzésében, mint bármilyen mennyiségű alkohol. Ami amúgy hozzájárul a közúti balesetek egyharmadához, számos családon belüli erőszakhoz, gyermekbántalmazáshoz, melyek tönkretesznek minket egyénileg, családilag és társadalmilag is. Nemrégiben a szomszédaink veszekedtek. Megráztak bennünket a dühös szavak, melyeket egymásnak kiabáltak, miközben az érzelmeik kicsúsztak a kezükből. Az alkohol már rengeteg kapcsolatot tönkretett.

mivel az Egyesült Államokban négyszer annyi mértéktelen ivó van, mint alkoholista, Audrey Kislein létrehozta a Moderálás Kezelés nevű támogató csoportot. Ezt azoknak hozta létre, akik csökkenteni szeretnék az alkoholfogyasztást, de nem akarnak teljesen lemondani róla. 6 évvel a csoport megalapítása után a hölgy személyes válságba került. Berugott és rossz irányba hajtott az autópályán, 2 ember halálát okozva. Bűnösnek találták emberölésben, és börtönbüntetésre ítélték.

Az alkohol gyengíti az önkontrollt, de éppen az önuralomra van szükségünk a mértékletesség eléréséhez. Isten szava világosan figyelmeztet. A bor, a részegség útja nem csak testi romlásba, hanem lelki elsötétülésbe is vezet. Sátán mindig azon dolgozik, hogy az ember értelmét valahogy elhomályosítsa. A tudatosságot gyengíti, hogy ne tudjuk megkülönböztetni a jót a rossztól, és ne halljuk Isten hangját a lelkiismeretünkön keresztül. Az alkohol, de mindenféle kábító vagy figyelemelterelő hatás, legyen az testi vagy lelki, eltávolít attól az élő kapcsolattól, melyre Isten hív bennünket. Ahelyett, hogy olyan dolgokkal töltenénk be magunkat, amelyek elzárnak Isten jelenlététől, Pál apostol arra buzdít, hogy teljetek meg a Szentlélekkel, melynek vezetése nélkül az emberi szív önző, érzéki és vak a lelki dolgokra. Csak a lélek munkája által lehetünk Isten képmására formálva. Az apostol szavai világos kontrasztot állítanak elénk a bor mámorával szemben, ott áll a lélek teljessége. A bor, és általában minden, ami tompítja az értelmünket, az önuralmunk elvesztéséhez, az érzékeink elhomályosodásához vezet. Az ember

Ma Isten arra hív, hogy mondjunk nemet mindarra, ami elsötétíti az értelmünket és a lelkünket, kérjük őt arra, hogy Jézus töltse be ezeket. Nem csak részben, hanem teljesen.

A bor csúfolódóvá tesz, a részegítő ital lármássá, senki sem bölcs, aki attól tántorog. Példabeszédek könyve, 20. fejezet, első vers.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa megemlékezett a háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról. Emlékezzünk meg a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai, mondta Leó pápa a vatikáni Szent Péter téren vasárnap elmondott beszédében. Az egyházfő emlékeztetett arra, hogy május 3-át az Egyesült Nemzetek Szervezete a sajtószabadság világnapjának nyilvánította.

0: A sajtószabadsághoz való joga sajnos gyakran megsérül, néha tetten érthetően, néha titokban, hangoztatta Leo. Emlékezzünk meg a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai, kérte. Robert Francis Prevost, bíborost, tavaly május 8-án választották meg pápává, az első évfordulóra készülve az olasz sajtó idézeteket közölt vasárnap, abból a kötetből, amely hétfőn jelent meg a vatikáni könyvkiadónál. Berzsenyi Dániel születésének alkalmából verspályázatot hirdet a Soproni Evangélikus Líceum. Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából, amely holnap, május 7-én lesz, verspályázatot hirdet középiskolások és felnőttek számára a költő egykori alma matere, a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum és az iskola öreg diákjait tömörítő Soproni Líceum Diákszövetség. A közlemény szerint a pályázatot a szombathelyi Berzsenyi Dániel megyei könyvtár, szép irodalmi folyóirata, az Életünk, valamint a Fiatal Írók Szövetsége szakmai támogatásával bonyolítják le. A pályamű témája szabadon választható, azonban kapcsolódnia kell a természeti líra kiemelten a tájköltészet hagyományaihoz, és vagy ökológiai, társadalomkritikai diskurzushoz, ezzel is tisztelegve Berzsenyi Dániel elmélete és öröksége előtt. Egy magyar lelkipásztor 102 évet élt. Életének 103. évében elhunyt nagy tiszteletű Szabó Zoltán nyugalmazott református lelkipásztor, a nyírségi református egyház megye közösségének meghatározó alakja. Szabó Zoltán 1924-ben született Tisza-Szentmártonban. Bár eredetileg reálpályára készült, belső hivatása és tanárai hatására végül a teológiát választotta. Hosszú évtizedeken át tartó szolgálata alatt több településen, köztük Pátruhán is jelentős közösségépítő munkát végzett, sőt, nyugdíjba vonulása után még 90 éves kora felett is aktívan prédikált idős otthonokban, és segítette az új közösségek indulását. A 100. születésnapja alkalmából adott utolsó interjúban a lelkipásztor hálával és mély hittel tekintett vissza élet útjára. Úgy fogalmazott: egész életét Isten kegyelmének és vezetésének tulajdonítja. A nyírségi református egyházmegye tájékoztatása szerint a néhai lelkipásztor búcsúztatására Nyíregyházán kerül sor május 12-én. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma szerdán a napsütés mellett lesz felhőképződés is, csak néhol eshet eső. Déli a szél, és 23-28 fokunk van. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső több felé is eshet, délnyugati szél és 20-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hitáltal, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

boldogság Isten közelségében. Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak. Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem, és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Zsoltárok könyve, 16. fejezet, 1-től 11-ig.

0: Életképek.
1: Boldog és bizalomteli képek ezek, amelyeket a Zsoltár a 11. versben leír. Az élet útja teljes örömten állad, és örökké tart a gyönyörűség. Ez tulajdonképpen a Zsoltár lényegi mondani valójának összefoglalása. Az élet nem ér véget a halállal, írja a 16. Zsoltár, hanem beteljesedik Isten közelségében. Ez a közelség pedig legyőzi a halál rettenetét. Isten életre hívott el minket. Az élet és a halál összevetése végül az élet leírásával fejeződik be. Nem a halálé és a sötét hatalmaké az utolsó szó. A Zsoltáros azonban az utolsó versekben megemlíti azokat a nehézségeket, amelyek félelmet kelthetnek bennünk. Nem siklik el a kérdés felett. Azt a bizonyosságot, hogy Isten a halálon keresztül az életbe visz bennünket, maga Jézus ajándékozza nekünk. Ez a Zsoltár azonban nem csak az élet szava a halállal szemben, hanem annak a vágyakozásnak a kifejezője is, amit a 27. Zsoltárban is olvashatunk. Azért esedezem, hogy az Úrházában lakhassak egész életemben. 4. vers.

végtelen vagy, és határtalan a kegyelmed. Egyedül te vagy az, aki állandó és örök. Egyedül te adtad meg azt, amire a szívem vágyik. Téged és ezzel minden. Téged mindörökké.

Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket. Imádkozzunk!

Drága Jézusom, áldott megmentőm, köszönöm, hogy a szavak, melyeket egykor a földön mondtál, ma is igazak, és ma is eljutottak hozzám. Hiszen te oly közel léptél az emberekhez, és mély bizalommal kitartottál mellettük. Ezért hiszem, vallom és tudom, hogy nekem is jó melletted lennem. Senki sem adhatja meg azt nekem, amit te nyújthatsz számomra, és amit ígértél nekem. Még inkább hallgatni akarok e héten rád, mint azelőtt. Kérlek, figyelmeztess, ha idegen hangokat követnék. Szólj rám, és soha se hagyj el. Szívem, lelkem most feléd tárom. Útunkat, Jézusom, veled járjuk. Kérünk, lehessünk alázatosak, szelidek, téged követve. Szeretnék ma is véled lakni, szeretetet árasztani a mellettem élőkre, mindazokra, akikkel a mai napon találkozhatom. Szívem hálával emelem hozzád. Ámen.

0: Közreműködtek Sümegyiné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 6-a.
2: 1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek megalapítja a Nagyszombati Egyetemet, a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem elődjét. Akkor bölcsészeti és teológiai karból állott, hiszen Pázmány levele szerint oly nagy a szükség papokban, hogyha még egyszer annyival rendelkeznénk, mint amennyivel bírunk, az sem lenne elég. Viszont már igen korán, 1667-ben jogi karral egészült ki, 1769-ben pedig orvosi fakultással, és ezzel teljes szerkezetű klasszikus egyetemmé vált. A jezsuita rend feloszlatása után az alapító eredeti szándékával is egyezően 1777-ben az egyetemet Budára, majd 1784-ben Pestre költöztették.
1: A kiegyezés és a városegyesítés nyomán kialakuló főváros arculatának meghatározó építésze Szkalnicki Antal, 1836-tól 1878-ig élt. A Bécsi Politechnikumban és a Berlini Bauakadémin tanult. 1860-tól az egyik legfoglalkoztatottabb építész volt. Tervező munkája mellett a műegyetem elődjében a Budai Politechnikumban is tanított. Ibl Miklóssal az akadémia székházának kivitelezését vezette. Korai művei romantikus stílusúak, ilyen a Debreceni Színház és a monumentális hajduhatházi református templom. Később neoreneszánsz stílusban alkotott. Legfontosabb munkái a Pesti Főposta, a Nemzeti Múzeum mögötti palota negyed több épülete, az Oktogon négy meghatározó háza, az egyetemi könyvtár és a régi Nemzeti Színház épület együttese.
2: Sigmund Freud 1856-ban született osztrák neurológus és pszichiáter, a pszichoanalitikus iskola megalapítója. Alapelmélete, hogy az elfolytás révén a tudatalattiba kerülő emlékek és motivációk nagy hatással vannak a személy viselkedésére. Főként a szexuális és az agresszív jellegű tudattalan gondolatok válhatnak neurózis forrásává, mely kezelhető a tartalmak felszínre hozásával. Ebben szerepet tulajdonított az álomfejtésnek. A kora gyermekkori nevelésben nagy lehetőségeket látott, a gyermekkor kultusza is tőle származik. Használjuk a mindennapokban a freudi elszólás kifejezést is, ha rejtett gondolataink akaratlanul megnyilvánulnak. Legismertebb munkái: Pszichoanalízis, az álomról, a mindennapi élet pszichopatológiája, az elfelejtés, elszólás, elírás, babona és tévedés, az álomfejtés, a halálösztön és az életösztönök.
1: 1926-os születésű Fehérvári Géza művészettörténész, régész, orientalista, az iszlámkori iráni művészet kutatója. Előadott Oxfordban is. Több jelentős kutatást, ásatást vezetett Iránban, Egyiptomban és Törökországban. Számtalan tudományos értekezése jelent meg magyarul, angolul és németül. Főműve az iszlám művészet története. Diplomáciai szolgálatát taglaló önéletrajzát Három nemzet szolgálatában címmel 2008-ban magyarul is kiadták.
2: Tiszteljük a gyermeket, vallotta Mária Montessori, olasz orvosnő, pedagógus és pszichológus, a róla elnevezett pedagógiai pszichológiai iskola megalkotója, aki 1952-ig élt. Szerinte minden gyermekben él a cselekvési vágy és a világ megismerésének igénye, ezért biztosítani kell számukra a szabad tevékenység lehetőségeit. Idézzük tőle. A nevelő nem informátor, hanem a tanulók individuális önművelési folyamatának hátterében tevékenykedő organizátor. Az öntevékenységhez, a pedagógiai célok megvalósításához szükségesek a nevelés tartalmát hordozó, önerősítésre, önfejlesztésre épülő speciális fejlesztési eszközök, amelyekkel a gyermek szabadon, saját időbeosztása szerint tevékenykedik, szem előtt tartva társai érdekeit. Számos intézet működik ma is az ő szellemében nálunk és szerte a világon.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Nem fog szűkölködni az, aki ad a szegénynek, de aki elfordítja tőle tekintetét, azt sok átok éri. Példabeszédek könyve 28. fejezete, 27. vers.

Az aluljárókban, pályaudvarokon, parkokban gyakran látni koldusokat, kéregetőket. Mivel egyre több van belőlük, és az emberek számára kényelmetlen a velük való találkozás, inkább csak elfordulnak tőlük, vagy átmennek az út túloldalára. Az ószövetségi zsidó népnek Isten megparancsolta, hogy nem lehet közöttük koldus. Ha valaki szegény volt, amellé oda kellett állni, hogy támogassák, segítsék őt.

0: ma nagyon sok szegény ember él a földön. Ahogy korábban már beszéltünk róla, mi azokhoz a kiváltságosakhoz tartozunk, akiknek nem kell félniük az éhezéstől. De a mi környezetünkben is élnek olyanok, akiknek nincs meg a mindennapi betevőjük. Ennek sokféle oka lehet, nem a mi dolgunk, hogy ítélkezzünk felettük. Olykor a diákok nem tudják kifizetni a menzán az ebédet, a tankönyveiket, vagy újat venni a szakadozott táskájuk helyett. Kérd a jó Istentől, hogy hozza eléd, akinek rád van szüksége, és ne fordulj el tőle. Ne sajnáld, amiről úgy gondolod, hogy hiányozni fog. Krisztus bőségesen visszapótolja azt neked. Az íge szerint, ha adakozol, semmiben nem látsz hiányt. De ha nem akarsz segíteni, sokan fognak átkozni, vagyis ezzel a Teremtő nevére hozol szégyent. Ő azért adott közénk rászorulókat, hogy megtanuljuk az önzetlen szeretetet és irgalmasságot.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. A keresztségkor.
1: A mai ige Máté evangéliuma 3:16-17. Amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépett a vízből, és íme megnyílt neki a menny, és látta, amint az Isten lelke leszár rá, mint egy galamb. És íme egy mennyei hang ezt mondta: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Gondolatok az ígéről. Jézus minden dologban példaképünk volt, ami az életet és a kegyességet illeti. Megkeresztelkedett a Jordánban, ahogyan mindazoknak is meg kell keresztelkedniük, akik hozzájönnek. A mennyei angyalok feszült érdeklődéssel figyelték a megváltó keresztségének jelenetét, és ha az ott álló emberek szemei megnyíltak volna, látták volna a mennyei sereget, akik körülvették Isten fiát, amint lehajolt a Jordán partján. Az Úr megígérte Jánosnak, hogy jelt ad neki, amiről fölismerheti a messiást. És most, amint Jézus fölemelkedett a vízből, az ígért jel megadatott. Látta a megnyílt eget, és Isten lelkét ragyogó galamb alakjában Isten fiára szállni, és hallotta a mennyei hangot, amely ezt mondta: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Jézus, a világ megváltója megnyitotta az utat, hogy a legbűnösebb, a legelesettebb és a leglenézettebb ember is eljuthasson az Atyához, és helye lehessen a mennyei lakásokban, amelyeket Jézus azoknak készített, akik szeretik őt. Akik Krisztussal feltámadtak az új életre, azok Isten választottai. Szentek az Úrnak, aki szeretteinek ismeri el őket. Mint ilyenek, ünnepélyes szövetség alatt különítik el magukat a világtól, megalázkodván egész elméjükben. Az igazság köntösébe kell, hogy öltözködjenek. El kell különülniük a világtól, annak szellemétől, gyakorlatától, és meg kell mutatniuk, hogy Krisztustól tanulnak. Ha valóban meghaltak Krisztussal, ha megtartják keresztségi fogadalmukat, a világnak nem lesz hatalma fölöttük, hogy rávegye őket Krisztus megtagadására. Ha Krisztus életét élik ezen a világon, akkor isteni természet részesei lesznek.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ne keresd biztonságot a világban, ahol laksz. Hajlamos vagy gondolatban listát összeállítani arról, hogy miket kell megtenned ahhoz, hogy kézben tartsd az életed irányítását. Vágysz arra, hogy mindent ki tudj pipálni a listádon, mert akkor tudnál kiengedni és megnyugodni. De minél jobban igyekszel elérni ezt a célt, annál több minden bukkan fel a listádon. Minél keményebben próbálkozol, annál csalódottabb leszel. Van jobb módja is annak, hogy biztonságra lej ebben az életben. A listád nézegetése helyett inkább téged körbevevő jelenlétemre összpontosítsd a figyelmedet. Ez a velem való folyamatos kapcsolat fog megőrizni a békességemben. Sőt, segíteni fogok neked szétválogatni, hogy mi a fontos, és mi nem. Mit kell megtenned most, és mit nem. Ne a láthatókra, a körülményeidre szegezd a tekintetedet, hanem a láthatatlanokra, a jelenlétemre.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ézsaiás könyve 26. fejezet, 3. vers. Korintusbeliekhez írott 2. levél, 4. fejezet, 18. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Ézsaiás könyve 33. rész. Csodálatos szabadulás az asszír veszélyből. Jaj neked, pusztító, akit még nem ért pusztulás, te rabló, akit még nem raboltak ki. Ha befejezted a pusztítást, el fogsz pusztulni. Ha bevégezted a rablást, téged fognak kirabolni. Uram, kegyelmez nekünk, benned reménykedünk. Légy segítségünk reggelenként, szabadítunk a nyomorúság idején. Dörgő hangottól elfutnak a népek, ha felemelkedsz, szétszóródnak a nemzetek. Összeszedik a zsákmányt, ahogyan a sáskák szedik, úgy ugranak rá, ahogy a szöcskék ugranak. Fenséges az Úr, magasságban lakik, betölti a Siont törvénnyel és igazsággal. Nyugodt lesz az életed, bölcsesség és ismeret teszi szabaddá és gazdaggá, az Úr félelme lesz a kincse. Ariél emberei az utcán kiáltoznak, keservesen sírnak a békekövetek, kihaltak az országutak, nem járnak az ösvényeken. A pusztító megszegte a szövetséget, megvetette a városokat, semmibe vette az embereket. Gyászol, elalél a föld, hervadozik, megsárgul a Libánon. Olyan lett a Sáron, mint a pusztaság, lehull a Básán és a Karmel lombja. De most fölkelek, mondja az Úr, most fölmagasodom és fölemelkedem. Szalmával vagytok terhesek, pejvát szültök, lihegésetek tűz, megemészt benneteket. A népek égetett mészszé lesznek, és mint a kivágott gaz, tűzben égnek el. Az igaz élet jutalma. Halljátok meg, távollakók, hogy mit cselekedtem, és ti közellevők, ismerjétek meg hatalmamat. Megrettentek a Sionon a vétkesek, reszketés vett erőt az elvetemülteken. Kilakhat közülünk perzselő tűz mellett, kilakhat közülünk örökös izzás mellett. Aki igazságosan él és őszintén beszél, megveti az elnyomással szerzett nyereséget, nem fogad el megvesztegetést, hanem elhárítja a kezével, bedugja a fülét, hallani sem akar vérontásról, befogja a szemét, látni sem akar gonoszságot. Az ilyen ember magas helyen lakik, szikla erőd a fellegvára, kenyerét megkapja, vize állandóan van. Saját szemeddel nézheted a király szépségét, láthatod tágas országodat. Eszedbe jutnak a rémségek, hol van már az összeíró, hol az adószedő, hol van az, aki összeírta a tornyokat. Nem látott többé a galád népet, a homályos, érthetetlen beszédű népet, amelynek dadogó nyelvét nem lehet érteni. Nézd a Siont, ünnepeink városát, szemeid meglátják Jeruzsálemet, a nyugalom hajlékát, a sátrat, amelyet nem bontanak le, cövekeit nem húzzák ki soha, és egy kötele sem szakad el, mert dicsőséges lesz ott az Úr. Folyók lesznek azon a helyen messze elágazó folyamok, amelyeken nem járnak gályák, és nem kelnek át büszke hajók. Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a törvényadónk, az Úr a mi királyunk. Ő megsegít bennünket. Meglazulnak a kötelek, nem tartják az árbocrudat, nem feszítik a vitorlát. Tömérdek zsákmányon osztoznak majd, még a sánták is bőséges zsákmányhoz jutnak. Nem mondja többé Sion lakója, hogy beteg, az ott lakó nép bűnei bocsánatot nyernek.

0: Mai szakasz, Izsaiás 33. A Bibliában számos helyen olvashatunk azokról a jajokról, amelyek tulajdonképpen az Úr figyelmeztető üzenetei számunkra. A legtöbb ilyen jajt Izsaiás könyve taglalja. Ezek a jajok megfeddik a személyes bűnöket. A gonoszokét épp úgy, mint az igazakét, akik büszkévé válnak, és a gonoszságot jónak nevezik. Ézsaiás önmagának is címez ilyen üzenetet, mert elismeri, hogy olykor ő is tisztátalan ajkú. Az előzőekben, a 28. fejezettől a 31. fejezetig Ézsaiás megjövendölte ezeket a jajokat Izrael és Júda ellen, akik lázadoztak és büszkék voltak. Úgy tűnhet, hogy ez a fejezet igazán negatív alaphangról indul, de valójában reményteljes, kegyelmi üzenet. Bár Izrael gyakran csak saját tanácsait követve járt, és mindig másoktól kért segítséget, nem pedig az Istentől, ám ha kegyelemért kiáltottak hozzá, akkor ez a profécia emlékeztette őket, és bennünket is ma arra, hogy Isten továbbra is hallja és megválaszolja az imákat. Ez a fejezet egy valóságos kincsesbánya, de most összpontosítsunk a 14. és az azt követő versekre. Látva, hogyan mentette meg az Úr Izraelt Asszíriától, az ott lakó bűnösök és képmutatók, beleértve a hamis vallási vezetőket, így kiáltanak föl félelmükben. Ki lakhatik közülünk megemésztő tűzzel, ki lakhatik közülünk örök hőséggel. A 24. Zsoltár 3. verse ír egy hasonló kiáltásról, ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén. Ezekre a kérdésekre a választ a következő versrészletekben olvashatjuk, a 24. Zsoltárban. Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Ézsaiásnál pedig, aki igazságosan él és őszintén beszél, megveti a zsarolt nyereséget, nem fogad el megvesztegetést, hanem elhárítja a kezével, bedugja a fülét, hallani sem akar vérontásról, befogja a szemét, látni sem akar gonoszságot. De hogyan lehet nekünk, bűnös embereknek tiszta a szívünk? Hogyan járhatunk el igazságosan, ha már születésünktől kezdve bűnösök vagyunk? Nem tudjuk megtenni ezeket? Jézus nélkül nem lehetséges. Krisztus nélkül nem tudjuk legyőzni egyetlen bűnünket sem, és nem tudunk a legkisebb kísértésnek sem ellenállni. A vele való kapcsolat olyan erő, amely mindenható és győzelemre segít minket. Mindenki, aki alázatosan jár Jézussal, minden nap úgy érezheti, hogy szüksége van egy erőre, hogy uralkodhasson magán. Ez az az erő, amely alkalmassá teszi az embert, hogy Isten népének méltó tagjává legyen. A szent engedelmesség csak abban az igazságban található meg, amelyet Krisztus ad a hívő léleknek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőként marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. És mindenki, aki Krisztusban lakozik, és akiben Krisztus lakozik, olyan kedves Istennek, mint saját szeretett fia. Ezért tartsunk bűnbánatot, és forduljunk az Úrhoz még ma, hogy megbocsájthasson, hiszen tudjuk, az Úr a mi bíránk, az Úr a mi vezérünk, az Úr a mi királyunk, ő tart meg minket.
1: Na, napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, lelkében pedig kárt val? Avagy mit adhat az ember váltságul az ő lelkéért? Márk evangéliuma 8. fejezet 36. és 37. vers. Olyan kérdés ez, amelyet minden szülőnek, minden tanítónak és minden tanulónak meg kell fontolnia. Meg kell szívlelnie minden embernek, ifjúnak és öregnek egyaránt. Az az életterv, amelynek látóterében csak ennek a földi életnek a rövid évei foglaltatnak benne, és nem tesz előkészületet az örökké való jövőre, legyen az bármilyen tökéletes és kifogástalan, semmit sem ér. Tanítsuk meg az ifjúságot arra, hogy földi terveik kialakításakor gondoljanak az örökké valóságra. Tanítsuk meg őket arra, hogy válasszák a helyes alapelveket, és keressék a maradandó javakat, hogy olyan kincseket gyűjtsenek maguknak a mennyben, amelyek nem enyésznek el, amelyet a tolvajok el nem lopnak, és a moly meg nem emészt. Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Lukács evangéliuma 12. rész 33. vers, 16. rész 9. vers. Mindazok, akik így cselekszenek, a lehető legjobban felkészülnek a földi életre. Egy ember sem gyűjthet kincseket a mennyben anélkül, hogy általa meg ne gazdagodnék, meg ne nemesednék élete itt ezen a földön is. Az Istenfélelem mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövendő életnek ígérete. Timóteushoz írt első levél, 4. rész, 8. vers.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A jóság álarcai. Amikor az élet nehézségei megnőnek, akkor logikusan pont egymáson kellene segíteni. Jóval nagyobb szükség lenne a kölcsönös segítségre, empátiára és összefogásra. És mégis azt látjuk, hogy ehelyett az egyéni érdekek és narcisztikus érzelmek erősödnek fel, még a jó emberek esetében is. Tari Anna Mária.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Út a kudarctól a sikerig. Első rész. Még ma kezembe ad az Úr. Sámuel első könyve 17. fejezet 46. vers. Aki valaha is jelentős eredményt ért el, annak dacolnia kellett az esélyeivel. A legtöbbünk számára azonban nem az esélytelenség jelenti a problémát, hanem az, hogy túl kevésre tartjuk magunkat. Ahogyan azt R. H. Hedley is megfigyelte, az emberek többsége túl kicsiben

Sámuel első könyve, 17. fejezet, 46. vers. Dávid nagy cél tűzött ki maga elé, és neked is ezt kell tenned, amikor Isten elhív. Az esélyek nem sokat számítanak, ahogyan az sem, hogy elesele út közben. Akkor is elestél időnként, amikor járni tanultál, nem igaz? Dr. Maxwell Maltz szerint, aki mindössze 65%-át eléri a céljainak, az az életművészetének bajnoka. Ha esélyes, hogy sok hibát elkövetsz majd a sikerhez vezető úton, ám legyen. Ha végül sikerrel jársz, számít-e vajon bármi egyéb? Ne feledd, ha nem sikerül elsőre, az csak annyit jelent, hogy úgy jártál, mint az emberek általában. Ha rendületlenül bízol Istenben is próbálkozol, ő a segítségedre siet. Jakab ezt írja. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját. Jakab levele első fejezet 12. vers. Pál pedig a következőket. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Pál galáciabeliekhez írott levele, 6. fejezet 9. vers. Ha elhiszed, hogy Isten sikeressé akar tenni és kitartasz, akkor a kudarcot előbb-utóbb siker fogja követni.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubajban. A helyi keresztény vezetők részvételével április 29-én a dubai katolikus templomban nemzetközi ökumenikus imádságot rendeztek a békéért. Paolo Martinelli püspök, Dél-Arábia apostoli vikáriusa így fogalmazott: a béke nem lehet pusztán emberi alkotás, ez Isten ajándéka, amelyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. A kezdeményezést az Öböl Menti Térség Egyházainak Társulata szervezte együttműködésben a Dél-Arábiai Apostoli Vikariátus Vallásközi és Ökumenikus Párbeszéd Irodájával, valamint a Szent Mária templommal. Nyitó beszédében Paolo Martinelli

0: püspök imádságra szólított fel az Egyesült Arab Emírségek, az öbölmenti térség, a Közel-Kelet és az egész világ békéjéért. Az ökumené nem a pulpituson jön létre. Az egyház jövője és a jövő egyháza témában rendezi meg idei konferenciáját a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Missziói és Evangelizációs Bizottsága Révfülöpön. Füsül Vilmos főtitkár szerint a rendezvény mára a lelkipásztorok és egyházi munkatársak egyik legfontosabb találkozási pontjává vált. Az Ökumenikus Tanács ökumenikus ernyőszervezet, amely különböző keresztény felekezeteket fog össze Magyarországon. A cél az, hogy erősítsék közöttük az egységet, segítsék az egyházak együttműködését, és közösen képviseljék a keresztény értékeket a társadalomban. Emellett számos ökumenikus programot szerveznek, és fórumot teremtenek a közös gondolkodásra. A szervezet 1943-ban jött létre. Ma 11 tagegyházzal működik. Reformátusok, evangélikusok, baptisták, metodisták és ortodoxok egyaránt részt vesznek benne, emellett több együttműködő szervezet is kapcsolódik a munkákhoz. A katolikus egyház nem tagja a tanácsnak, de számos területen együttműködnek, például az ökumenikus imahét megszervezésében. A jó tábor a felkészüléssel kezdődik. Nyári gyülekezeti bibliatábort szervezni öröm és felelősség. Hogyan figyeljünk egyszerre a gyermekek biztonságára, a közösségre, a programokra és az egyéni szükségletekre? Mit tegyünk egy váratlan helyzetben? Hogyan legyen a tábor nem csak élmény, hanem megtartó, szeretetteljes közeg? Ezekre a kérdésekre adott gyakorlati és hiteles válaszokat a Szentírás Szövetség idei tavaszi táboros szolgálói képzése, mely azoknak szólt, akik nem csak megszervezni szeretnének egy tábort, hanem azt jól is csinálni. A Szentírás Szövetség közel 30 éve segíti a gyülekezeteket angol bibliatáborok szervezésével, az évek során felhalmozott tapasztalat most új formában vált elérhetővé, elindult a három modulból álló táboros szolgálói képzés, amelynek első alkalmaira 2026 tavaszán került sor. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma szerdán a napsütés mellett lesz felhőképződés is, csak néhol eshet eső. Déli a szél, és 23-28 fokunk van. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső több felé is eshet, délnyugati szél és 20-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Életet csak a szőlőtő adhat.

Én vagyok a szőlőtöm, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek.

Te mennyire veszed komolyan az Istennel való kapcsolatodat? Rajta vagy-e a szőlőtőn? Táplálkozol-e belőle? Hiszen csak az hozhat bőtermést, aki a szőlőtőn, vagyis Krisztusban marad. Erre hívja fel a figyelmedet az előbb felolvasott szentírási mondat. Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elég, mondja Jézus. Első hallásra lehet, hogy ijesztőnek tűnnek ezek a szavak, de nagyon mély igazságot hordoznak magukban. Jézus ezzel azt fejezte ki, hogy azt az életet, amelyet tőle kaptál, csak a vele való folytonos közösségben őrizheted meg. Bizonyára már te is sokszor megtapasztaltad, hogy az Úrral való mély, bensőséges kapcsolat nélkül elsorvad a lelki életed. Kiszárad a lelked. Elfogy belőled az életöröm, a lelkesedés, a békesség. Nála nélkül nem győzhetsz le egyetlen bűnt sem, és nem állhatsz ellen a kísértéseknek sem. A szőlővesszőt beoltják az élő szőlőtőbe, és annak rostjai összefornak a rostokkal, erei az erekkel, és így a szőlőtő részeivé lesznek. A szőlőtő élete a szőlővessző életévé válik, és így a bűnökben és vétkekben halott lelked új életet kaphat a Krisztussal való kapcsolat útján.

Vajon neked mit kell ma tenned azért, hogy élőbb, elevenebb kapcsolatod legyen az Úrral? Lehet, hogy több csendre lenne szükséged, hogy zavartalanul együtt lehess vele, és ennek érdekében könyörtelenül le kell számolnod a rohanással. De az is lehetséges, hogy komolyabban kell venned Isten igéjét. Többet kell olvasnod a Szentírást. Vagy arra kell törekedned, hogy napközben is élő kapcsolatban maradj vele, figyelve az útmutatásaira. Arra szeretnélek bátorítani, hogy ne állj ellen a Szentléleknek. Tedd meg mindazt, amit most megmutat neked.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 6-a, János első levele, 3. fejezet, 3 verse. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. A gyermekek szüleiktől örökölt meghatározottságai döntően befolyásolják felnőtté válásokat. A genetikai, az epigenetikai örökség, valamint a szülők lelkének mintázatai és sémái, illetve a közöttük működő dinamika szinte kiszámíthatóvá teszi későbbi profiljukat. Ezen az úton alakul ki a hasonlóság a szülők és a gyermekeik között. Így van ez Isten gyermekeivel is. Akinek Isten az Atya, aki Istennel úgy él, mint szülőjével, abban Isten természete, mint mennyei genetika, mindent meghatároz hívő személyiségének alakulása során. Ezért létfontosságú, hogy Istennel olyan szoros kapcsolatunk legyen, mint a kisgyermeknek szeretett szülőjével, aki még azt is a szülő jelenlétében akarja csinálni, amivel egyedül foglalkozik. Egyébként pedig mindenütt azt lesi, azt figyeli, hogy szeretett szülője, édesanyja vagy édesapja, hogy főz, hogyan szerel, hogyan beszélget, hogyan tervez, hogyan olvas, hogyan gondolkodik. Így tesz Isten gyermeke is. Állandóan keresi Atyát, hogy a jelen pillanatban mit akar, mit tervez, mit tesz. Ez hosszú tanulási folyamat számunkra, hívők számára, amelyben egyre erősödik bennünk a valóság. Isten gyermekei vagyunk. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Chiazo Obiudu írta Ebony államból, Nigériából. A túlbecsült erő. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Zsoltárok könyvének 46. fejezetének 2. verse. Gyakran hízelgő, ha valakit erősnek neveznek, de tanulgatom, hogy ez az emberi erő túlértékelése. Én erős akartam lenni az apám és a családunk előtt, miközben tehetetlenül néztem, ahogy apám egészsége a szepszis okozta többszervi elégtelenség miatt egyre csak romlik. Ezért megpróbáltam figyelmen kívül hagyni a fájdalmamat. Még akkor is megpróbáltam erős maradni, amikor apa alig 3 hét múlva meghalt. Ez az erőfeszítés majdnem tönkretett. Fizikailag, érzelmileg és lelkileg is teljesen kimerültem. Tanulgatom, hogy nem baj, ha fáradt, frusztrált vagy túlterhelt vagyok. Ezt beismerhetjük azoknak, akik közel állnak hozzánk, különösen mennyei atyánknak. Isten előtt nem kell tettetnünk, hogy erősek vagyunk, vagy hogy minden rendben van. Isten ereje a mi gyengeségünk által teljesedik ki. Krisztus is Istenhez fohászkodott, mielőtt keresztre feszítették, akkor miért kellene nekünk szembenézni a kihívásokkal, a szívfájdalommal, vagy a veszteséggel, anélkül, hogy Istenhez kiáltanánk. Isten a biztos segítségünk a bajban, és azt kéri, hogy szükségünkben forduljunk hozzá. Előtte lehetünk gyengék, sebezhetők, őt nem zavarják a könnyeink, és nem taszítja a mi gyengeségünk. Sokkal inkább befogad, megvigasztal, és erővel ajándékoz meg. Istenünk ad, hogy a Szentlélek segítségével mindig emlékezzünk arra, hogy amikor gyengének érezzük magunkat, te akkor is velünk vagy. Amen. Napi gondolat. Amikor tehetetlennek érzem magam, Isten az én erőm. Imádkozzunk a súlyos betegségben szenvedőkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

mi atyánk. Te kit az észkeres, kiért a szív hevül, te csak a szeretet talál meg egyedül. Alázattal hajtunk te előtted térdet. Mi atyánk, kit Jézus szent vallása hirdet, mindenütt jelen vagy. A szálló bőrszemekben, a fénylő csillagokban, a tiszta mennyekben, a fényes ég alatt, a felhős föld felett. Ó, szenteltessék meg tőlünk a te nevet. Síralom völgyére mennyország leszállott. Add, hozzánk is jöjjön el a te országod. Országod, melynek alapja igazság, törvénye szeretet, békesség és szabadság. Lábunkat jósággal bölcsen igazgatod. Legyen meg mindenben a te akaratod. Miképp a mennyben, úgy itt a földön is. Így öröm nem szédít, és nem sért a tövis. Se nagy gazdagságot, se nagy szegénységet ne adj nekünk, Uram. Adj jó egészséget megelégedéssel. Áldj meg, Uram, minket. Add meg a mi mindennapi kenyerünket. S ha gyarló lábunk bűn útjára téved, és ezzel megbántanánk, jó Istenünk, téged, ó, bocsáss meg, kérünk a mi vétkeinket. Miképp mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Állj mellénk, igazgasd minden lépteinket. Esteklünk, ne vigy kísértetbe minket. Óvj meg, mint halálig, lelki, testi rossztól. Szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tied az ország, szent és örök fennség. Tied a hatalom, az egész mindenség. Tied a dicsőség, zengi a föld és a menny. Mind öröktől fogva, mind örökké. Ámen.

0: Vallomások a szeretet titkáról. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallanak részleteket.
1: A bűnbánat éjszakája. Amikor este lett, asztalhoz telepedett a 12 tanítvánnyal. Evés közben így szólt. Bizony mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Erre nagyon elszomorodtak, és egyenként kérdezni kezdték tőle. Talán csak nem én vagyok az Uram. A bűnbánat nem az elkövetett bűnök, gyarlóságok miatt érzett lelkiismeret furdalás, hanem az a pillanat, amikor önmagamtól Jézushoz fordulok, akit szívemben, cselekedeteimben, a másik emberrel való kapcsolatomban elárultam. Az a pillanat, amit a tanítványok Máté evangélista leírása szerint a vacsorálóházban átéltek. Aki Krisztushoz menekül, az csak önmagára gyanakszik. Minden tanítvány, Péter is, talán Júdás is odament Jézushoz megkérdezni őt, de Jézus nem szégyenítette meg őket. Ha valakinek a fejére olvasom a bűnét és ország világ előtt megszégyenítem, a bűnbánat útját eltorlaszolom. Az utolsó vacsora házában Péter öntelt volt, Júdás meg sunyi. Mindkét bűn képtelenné tesz a bűnbánatra, mert mind a kettő egészséges önértékelésünket gátolja. Enélkül pedig csak aludni járunk Jézussal a Gecsemáné kertbe. Péternek és Júdásnak önmaguk előtt kellett lelepleződniük. Péternek elég volt a hajnalt jelző háromszori kakas szó, Júdásnak az is kevés volt, hogy Jézus az áruló csók előtt többször is bekopogtatott a szíve ajtaján. Még azt sem tudta bűnbánatra indítani, amikor Jézus utoljára megkérdezte, Júdás, csókkal árulod el az ember fiát. Mikor látta, hogy Jézust elítélték, már hiába vitte vissza a 30 ezüstöt, hiába dobta a templom kövére. Ő csak az elkövetett cselekedetet bánta. Csak azt akarta megszüntetni. Júdás és Péter ugyanazt a bűnt követte el. Elárulták, megtagadták Jézust. Az egyik pénzért, a másik hiúságból. Péter a kardjával hadonászik, Júdás meg sunyi csókkal árulja el a mestert. Nem a bűnük között volt különbség, hanem a bűnhöz való viszonyuk volt más. Péternek az fájt, hogy elveszítette Krisztus szeretetét, Júdás csak ostoba cselekedetére döbbent rá. A visszavitt és földhöz vágott pénz nem bűnbánat. Bűneinket csak akkor bánjuk igazán, ha önmagunk érdekeitől, szívünk tisztátalan vágyaitól odafordulunk Jézushoz, aki ma is a szemével tanácsol minket. Ége a lámpád. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Belerohant éjjel a nyitott vasúti sorompónál egy autó a gyors vonatba. Elromlott a szemafor. A rendőrség vizsgálatot indított. Tanukat keresett, műszaki szakemberek vizsgálták a hiba okát. A vádlott a sorompó őr volt. A bíró gondosan kikérdezte. Tudta, hogy elromlott a fényjelző? Igen, volt a válasz. Tudja, hogy ilyenkor a szolgálati szabályzat előírja, hogy az út közepén jelezni kell, hogy jön a vonat? Igen, mondta a sorompó őr. És ön ott volt a szolgálati helyén? Igen, hangzott gondolkodás nélkül a sorompó őr válasza. Ezt a tanúk is megerősítették. Kiállt-e az útra, hogy a lámpásával jelezzen? Kérdezte a bíró. Természetesen ott álltam, mondta határozottan az őr. Időben lengette a karját? Igen. A lámpáját is kezébe tartotta? Igen, hangzott a felelet. Előírásszerűen lengettem a lámpát. A bíróság tanúkat hallgatott meg, kivizsgálta a történeteket, és úgy látta, hogy a sorompó őr ártatlan, mindenben igazat mondott. Kihirdették a felmentő ítéletet. Az ítélet kihirdetése után boldogan gratulált a sorompó őrnek a védőügyvédje, de az lehajtott fejjel csak ennyit mondott. Ha még egyet kérdezett volna a bíró, nem mentettek volna fel. A védőügyvéd megdöbbenve kérdezte. Mi lett volna a következő kérdés? Hogy égette a lámpa. Elküldött bennünket Isten a világ éjszakájába. A balga szüzeknél is látszólag minden rendben volt. Volt fehér ruhájuk, lámpásuk és némi olaj is volt benne. Csak a tartalékolaj hiányzott. Világít-e az életünk? Mert másképpen hiába állunk az életország útjának a közepén.
0: ragyogni kell a fénynek. Dr. Szigeti Jenő könyvéből hallottak részleteket.

0: Édes és gyenge.
1: Sok mézet enni nem jó. Példabeszédek könyve 25. fejezet 27. vers. Néhány évvel ezelőtt egy diák, Judy Reeser, a Loma Linda Egyetemen dr. Benjamin Lau laboratóriumában tanulmányt végzett a cukornak a neutrofilek baktériumölő képességére gyakorolt hatásáról. Alanyai különböző napokon egyenként különböző típusú finomított cukrot ettek. Vérvizsgálatokat végzett a neutrofilek aktivitásának meghatározására. Azt találta, hogy 10 teáskanál finomított cukor, ami megegyezik azzal a cukormennyiséggel, amit egy pohár üdítő italban fogyasztottunk, 50%-kal csökkentette a neutrofilek aktivitását, és ezt 5 órán keresztül fenntartotta. 30 teáskanál finomított cukor után a neutrofilek teljesen elvesztették a baktérium ölő képességüket. Ezzel szemben a keményítő, ezek komplex szénhidrátok, nem volt hatással a neutrofil aktivitásra. Ma már tudjuk, hogy mindenféle édesség csökkenti az ellenálló képességünket és sebezhetővé tesz minket mindenféle gyakori fertőzéssel szemben. A gyerekek gyakran megfáznak, miután gazdag desszerteket vagy édességeket ettek. Ha kihagyják a cukrot az ételükből, a fiatalok nem fáznak meg olyan gyakran. Sok anyuka megtanulta, hogy a megfázás legjobb kezelése és megelőzése a finomított ételektől és édességektől mentes, helyes étrend. A Loma Linda Egyetem kutatói azt is vizsgálták, hogy a koplalás milyen hatással van a neutrofilek aktivitására. Azt találták, hogy a koplalás, az alanyok csak vizet vettek magukhoz és ételt, nem? Legalább 60 órán keresztül növelte a neutrofilek aktivitását. A kutatás megállapította továbbá, hogy a friss zöldség vagy gyümölcslével történő böjtölés több napon keresztül növelte a neutrofil aktivitását. Sok betegség esetén a legjobb orvosság a beteg számára, ha egy-két étkezést távol tart az emésztő szerveitől, hogy a túlterhelt emésztő szerveknek legyen alkalmuk pihenni. A néhány napig tartó gyümölcsdiéta gyakran hozott enyhülést azoknak, akik szellemi munkát végeznek. A végső üzenet a következő. Ha nem érzi jól magát, ne kényszerítse magát az evésre. A gyümölcsléböjt lehet az, amire pont szüksége van a szervezetednek. Mit tehetne a neutrofil aktivitás fokozásáért? Ideje elgondolkodni azon, hogyan csökkentse az édességek mennyiségét.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 6-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi ige a Jeremiás könyve 31. fejezetének 9. verse. Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak, mert atya vagyok Izraelnek. Az Új Szövetség ígét a zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 7. verséből olvasom. Krisztus testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Mennyire ironikus, hogy Isten ilyen egyértelműen kifejezi, hogy ő bizony egyenes úton vezeti a népét, amelyen nem botladoznak. Valamiért mégis állandóan azt érezhetjük, hogy nem annyira egyszerű és egyértelmű az az út, amelyen haladunk. Vajon miért lehet ez? Van egy kép, amelyen egy biciklis botot tesz a küllői közé, majd hatalmasat esik és szitkozódik, hogy valaki botot tett a küllői közé. Kicsit ilyenek vagyunk mi is. Magunk elé rúgunk egy követ az úton, árkotásunk, stb. Saját magunknak nehezítjük meg az utat, ami teljesen természetes, hisz emberek vagyunk, nem tudunk tökéletesen és bűntelenül élni. Amikor azonban elesünk, ne kezdjünk el szitkozódni, hogy valaki jól kibabrált velünk, hanem igenis vegyük észre, hogy az a valaki, mi magunk vagyunk. Legyen előttünk példaként Krisztus, aki annak ellenére, hogy nem bonyolította a saját útját felesleges bűnökkel, ahogyan mi tesszük, mégis tudta, hová kell fordulnia. Ő is Istenhez fohászkodott, tőle kért segítséget. Kövessük hát mi is Jézus példáját abban, ha abban nem is tudjuk, hogy ne vétkezzünk, hogy Istenhez fordulunk, és őt követjük azon az egyenes úton, amelyet bár próbálunk megnehezíteni magunknak, Isten mégis végigvezet rajta bennünket, egészen az üdvösségig. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, Te pontosan tudod, hogy képes vagyok hátráltatni saját magamat, mennyire le tud lassítani a büszkeségem és a gőgöm. Kérlek, vedd el tőlem ezeket, hogy a helyükre a Te türelmed, szereteted és segíteni akarásod kerülhessen. Kérlek, fordítsd a szívemet újra feléd, hogy tőled kérjem, és nálad keressem a segítséget, a megoldást. Hála neked végtelen kegyelmedért. Amen. Az áhítatot Vechter Baldó írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak, mert atya vagyok Izraelnek. Krisztus testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért.

Tizenéves koromban a legtöbb barátom alkoholt ivott. A hatása alatt néhányan nem tervezett terhességet vállaltak, egy lány pedig akaratlanul kockáztatta az életét, amikor az alkoholt kombinálta a drogokkal, melyeket szedett. Egy másik fiú súlyosan megsérült, mikor a kocsi, amit vezetett, nagy sebességgel egy lámpaoszlopnak ütközött.

Sátán az alkoholt használja fel az emberiség lealacsonyítására. Gondoskodik arról, hogy az alkohol elérhető és társadalmilag elfogadott legyen. Sőt, az alkoholtól való tartózkodás legyen kevésbé elfogadható a társadalomban. És mintha ez még nem lenne elég, az orvostudomány ma már a mérsékelt alkoholfogyasztást népszerűsíti, pont a szív egészsége érdekében.

Valójában a zöldségek és a víz, amelyet az ifjú Dániel Babilonban étrendjéül választott, és persze a rendszeres testmozgás, hatékonyabb a betegségek és a kognitív funkciók megelőzésében, mint bármilyen mennyiségű alkohol. Ami amúgy hozzájárul a közúti balesetek egyharmadához, számos családon belüli erőszakhoz, gyermekbántalmazáshoz, melyek tönkretesznek minket egyénileg, családilag és társadalmilag is. Nemrégiben a szomszédaink veszekedtek. Megráztak bennünket a dühös szavak, melyeket egymásnak kiabáltak, miközben az érzelmeik kicsúsztak a kezükből. Az alkohol már rengeteg kapcsolatot tönkretett.

mivel az Egyesült Államokban négyszer annyi mértéktelen ivó van, mint alkoholista, Audrey Kislein létrehozta a Moderálás Kezelés nevű támogató csoportot. Ezt azoknak hozta létre, akik csökkenteni szeretnék az alkoholfogyasztást, de nem akarnak teljesen lemondani róla. 6 évvel a csoport megalapítása után a hölgy személyes válságba került. Berugott és rossz irányba hajtott az autópályán, 2 ember halálát okozva. Bűnösnek találták emberölésben, és börtönbüntetésre ítélték.

Az alkohol gyengíti az önkontrollt, de éppen az önuralomra van szükségünk a mértékletesség eléréséhez. Isten szava világosan figyelmeztet. A bor, a részegség útja nem csak testi romlásba, hanem lelki elsötétülésbe is vezet. Sátán mindig azon dolgozik, hogy az ember értelmét valahogy elhomályosítsa. A tudatosságot gyengíti, hogy ne tudjuk megkülönböztetni a jót a rossztól, és ne halljuk Isten hangját a lelkiismeretünkön keresztül. Az alkohol, de mindenféle kábító vagy figyelemelterelő hatás, legyen az testi vagy lelki, eltávolít attól az élő kapcsolattól, melyre Isten hív bennünket. Ahelyett, hogy olyan dolgokkal töltenénk be magunkat, amelyek elzárnak Isten jelenlététől, Pál apostol arra buzdít, hogy teljetek meg a Szentlélekkel, melynek vezetése nélkül az emberi szív önző, érzéki és vak a lelki dolgokra. Csak a lélek munkája által lehetünk Isten képmására formálva. Az apostol szavai világos kontrasztot állítanak elénk, a bor mámorával szemben ott áll a lélek teljessége. A bor, és általában minden, ami tompítja az értelmünket, az önuralmunk elvesztéséhez, az érzékeink elhomályosodásához vezet. Az ember értelme Isten ajándéka.

ma Isten arra hív, hogy mondjunk nemet mindarra, ami elsötétíti az értelmünket és a lelkünket, kérjük őt arra, hogy Jézus töltse be ezeket. Nem csak részben, hanem teljesen.

A bor csúfolódóvá tesz, a részegítő ital lármássá, senki sem bölcs, aki attól tántorog. Példabeszédek könyve, 20. fejezet, első vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A Magyar Sport Napja. Annak emlékére, hogy 1875. május 6-án a Magyar Atletikai Klub megrendezte a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten, a kormány 2000-ben hozott határozata alapján minden év május 6-án ünnepeljük a Magyar Sport Napját. A klub 1875. április 8-án alakult meg. Alapítója gróf Eszterházy Miksa, aki a klub 1875-ös megalakításával világhódító útjára indította a magyar sportot. A klub az esztendők során 21 sporttársnak adott otthont. Versenyzői 63 aranyérmet nyertek az olimpiai, világ és európai bajnokságokon. A világháborút követően 1946. július 17-én az egyesületet felosztották. A feloszlatás után közel 3 évtized telt el néma bénultságban. A klubot csak a rendszerváltás után sikerült újra alakítani. 1989-ben a régi tagok újra bejegyeztették. Ünnepi orgonaszó, Pannonhalmi koncert.

0: Szertek Rómában. A május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a Pannonhalmi Főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosba. A Pannonhalmi Főapátság, az Arcus Temporum művészeti fesztivál a Római Magyar Akadémiával, Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal művészek alkotta Korossi Kvartett fellépését a Szent Anzeim Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgona művész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzottak el. E program sikere kapcsán merült fel a római jelenlét folytatásának lehetősége. A Magyar Akadémiával egyeztettek a májusba tervezett két koncertről, amelyek ötletét az annak idején Filharmónia Magyarország által kezdeményezett Orgonák éjszakája adta. Kizökkent idők fiatal békesség teremtői. 100 évvel ezelőtt egy fiatal ember a budapesti ágostai hitvallású evangélikus főgimnáziumot látogatta. Diáktársaival áhítatokon ült az iskola épülettel egységet alkotó templom padjában, énekelt, imádkozott, s feltételezhető, a lelkészi pályára szóló elhívása is akkor érlelődött. Sztelló Gábor volt ez a fiatal ember. A második világháború alatt a vészkorszakban 2000 zsidó származású embert, köztük 1600 gyermeket mentett meg a biztos haláltól. Mindezért 1972-ben megkapta a világ igaza elismerést. Emléke előtt koncerttel tisztelektek a Fasori Evangélikus templomban április 18-án, két nappal a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja után. A Fasori Evangélikus templomban Jó Pásztor vasárnapjának előestéjén koncerttel emlékeztek a háború idején működő protestáns Jó Pásztor misszió hőseire. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma szerdán a napsütés mellett lesz felhőképződés is, csak néhol eshet eső. Déli a szél, és 23-28 fokunk van. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső több felé is eshet, délnyugati szél és 20-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Amikor az ember Isten igéjét tanulmányozza, általában jellemző az, hogy bizonyos pontokra úgy hajlamosabb odafigyelni. Mások viszont úgy elsikkadnak. És vannak olyan nagy, markáns, oszlopszerű események, amelyeknek a takarásában bizonyos esetek szinte alig vehetők észre. A mai azok közé tartozik, amit elég sokszor elő szoktak venni. Különösen azért, mert ma a missziológia, a misszióról szóló tanítás központibb kérdés lett, és én attól tartok, hogyha alaposan megnézzük ennek a résznek a tanítását, azért sok olyan dolgot lehet belőle megtanulni, amit nem biztos, hogy a missziológia szempontjából mindenki ugyanúgy fog értelmezni. De még mielőtt rébuszokba beszélnénk, hogyha a kedves hallgatóim is az Apostolok cselekedetei 11. fejezetéhez lapoznak, a 19. verstől velem együtt olvashatják. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiohiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Itt most muszáj meg is állni mindjárt, mert ugye itt nagyot visszaugrottunk a történetben, hiszen István kivégzése óta beszéltünk Pál megtéréséről, beszéltünk Kornélius házanépétől kezdve sok-sok egyéb eseményről, de nem beszéltünk arról, hogy mi lett azokkal úgy igazán, akik az üldözést úgy élték át, hogy menekülniük kellett. Amikor valakinek menekülnie kell, az soha nem egy kellemes állapot. Mert hogy ilyenkor az ember ott kell, hogy hagyja a házát, ott kell, hogy hagyja a rokonságát, lehet, hogy ott kell, hogy hagyja nem csak az életteret, hanem azt is, ami az élettérből következett, tehát a munkakörnyezetet, a kuncsaftjait, ha valakinek olyan szakmája volt, a földjét, ha földbüveléssel foglalkozott, magyarul egy teljes kiszakadás a korábbi életből. Hogy fog erre reagálni? Hát a legtöbben a mai gondolkozású emberek azt fogják mondani, hogy ez egy olyan trauma, ami után csak poszttraumás szindrómát lehet kapni, és egy életen keresztül fogja nyögni az ember azt, hogy ez és ez történt vele, és ez szörnyű, és ráadásul mindezt Istenért kellett elszenvedni, hát ez borzasztó. És tulajdonképpen van is ebben egy nagy igazság, mert sokkal, de sokkal jobban éreznénk magunkat, ha ilyesmi sose történne. Nekem azonban úgy tűnik, hogy azok az atyánk fiai, akik üldözés miatt el kellett, hogy hagyják a korábbi életterüket, nem hagyták abba Krisztusba vetett hitüket és az evangélium hirdetését. Ilyenkor szokták azt mondani okos emberek, hogy mert elkötelezettek voltak a misszió iránt. Ne haragudjanak érte, hogy ilyen keményen mondom, de ez akkora butaság, amekkorát nagyon nehezen lehet még egyet mondani. Ezek az emberek nem voltak elkötelezettek a misszió iránt. Ugyanis a misszió iránt elkötelezettnek lenni egyáltalában nem szükséges. Itt Krisztus iránt kell elkötelezettnek lenni. Ha valaki Krisztus iránt elkötelezett, fogja csinálni a missziót is. Ha valaki a misszió iránt elkötelezett, akkor azt fogja megpróbálni, hogy az általa elképzelt vagy kialakított missziós területet foggal és körömmel valahogy építse, megtartsa, magáénak tudhassa. Tessenek csak arra gondolni, hogyha például Fülöp a samáriai misszió iránt lett volna elkötelezett. Hát soha nem lehetett volna rábírni arra, hogy menjen és az országúton prédikáljon a komornyiknak, hiszen ő nem hagyta volna ott ezt a területet, ami az övé, ahol ő kezdett prédikálni, ahol az ő bizonyság tételére tértek meg. Hogy is mondanák ma? Ahol ő plántálta a gyülekezetet, ő alapítóként van jelen, ahol mindenki fölnéz rá, a legkisebb szavára az egész város odafigyel, hát eszibe nincs ezt a kiváló környezetet otthagyni. Na de hát, valóban ezt tanultuk Krisztustól? Úgy tűnik, hogy azok az első testvéreink olyan mértékben voltak elkötelezettek a megváltó iránt, hogy eszükbe se jutott, hogy az üldözés hatására őnekik meg kéne változtatni bármit, amit az Krisztusról eddig elmondtak, tanítottak, ahogy Krisztushoz viszonyultak. Mert ott volt a szívükben Krisztus. Ez az elkötelezettség, ez egy életközösség volt. Azt mondta az Úr Jézus, hogy aki ő benne hisz, és az ő igéjét megtartja, azzal úgy fog bánni ő és az Atya, hogy oda mennek hozzá és nála laknak. Így fejezte ki az Úr Jézus, hogy a Szentlélek által beleköltöznek az életébe, a szívébe. És ezek az emberek ezt ismerték. Az más kérdés, hogy az első reakciójuk az az volt, hogy amerre csak jártak, megkeresték a héber közösségeket, és az idegen területeken elsősorban, majdnem csak kizárólag, a zsidóknak hirdették az evangéliumot. De ez a kultúrájból, a neveltetésből, a korábbi hozzáállásból egyenesen következik. És ne tessenek elfelejteni, itt visszaléptünk, tehát hiába mondanánk azt, hogy de a 11. fejezet előtt van a 10., és ott már Péter a Kornélius házában elmondta teljesen világosan, hogy most már látom, nem személyválogató az Isten, hanem minden népből kedves előtte, aki az igazságot cselekszik és az ő nevét vallja. Mert ez nagyon szép, csak azok az emberek Kornéliusról és Simon Péternek erről a látogatásról mit sem tudhattak, hiszen ők jóval korábban már elmenekültek. Tehát itt most visszalép Lukács a történetben, ezt nagyon fontos nem elfelejteni, és elkezd egy másik vonalat elmondani. Mert el akarja nekünk mondani azt, hogy egyébként az evangélium az üldöztetés hatására nem leült, elült, kihúnyt, elhamvadt, hanem pontosan az történt, mint amikor valaki szétrúgja a parazsat az erdőben, abból nem az lesz, hogy kihúnyt a parázs, hanem erdőtűz. Na hát abban az időben ez az erdőtűz a kereszténység terjedésében lett nyilvánvaló, mert egyre másra lobbantak föl a Krisztusért égő szívek, és alakultak gyülekezetek olyan területeken is, ahol korábban senkinek eszébe nem jutott volna, hogy oda elmenjen. De a folytatást is érdemes megnézni, tessék csak nézni. Volt azonban köztük néhány ciprusi és cirénei férfi, amikor ők eljutottak Antiochiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. Itt megint a misszióról kell valamit mondani. Természetes, hogy a bizonyos kulturális dolgokat nem tudunk levetni magunkról. Na de akik Cirénében éltek, héber származásúak, vagy Cipruson éltek, héber származásúak, azokból hiányzott az a fajta hozzáállás, ami Júdea területén magától értetődő volt. Judeában mi vagyunk itthon, az én váram, az én házam, az én népem, az én kedveltem, tehát nyilvánvalóan ezek az emberek sokkal inkább megélték, és értették azt, hogy hát elsősorban a hébereknek. Cipruson azonban hébernek lenni azt jelentette, hogy egy a sok nép közül, aki ide vetődött. Ciprusnak megvolt az őslakossága, de nagyon sok náció élt ott. Többek között héber közösség is. Tudjuk nagyon jól, hogy például Barnabás lévitaként is Cipruson született, és ott élt, onnan ment föl Jeruzsálembe jutott hitre, és végezte utána a szolgálatát, de mégis a származása Ciprushoz kötötte. Ezeknek az embereknek azonban egy picit az identitása, azaz önazonossága más. Könnyebben fognak megszólítani pogány származásúakat. Könnyebben értenek szót. De hát ez ma is így van. Bocsánat, hogy így mondom, hogyha valaki soha nem találkozott nem hívő családból származókkal, csak azokkal beszélgetett, akik teljesen egy ívásúak, teljesen egy gondolkozásra épültek föl, akkor nagyon nehezen találja a bizonyságtételre is a szót azok között, akik egyébként nem ismerik az Urat. Még mielőtt valaki itt azt mondja, hogy most fogja azt mondani ez az ige hirdető, hogy milyen nagy előny, ha valaki nem hívő háttérből származik. Nem. Szeretném elmondani, hogy mind a kettőből válhat Isten kezében óriási eszköz és előny, de ez egy helyzet. és ezek a ciprusi és ciréniai származású atyánk fiai úgy gondolták, csak hirdessük a nem héber származásúaknak is az evangéliumot, és tetszik tudni, mi lett belőle? És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és sokan tértek meg az Úrhoz. Lukácsnak ez a kifejezése, ez nekem nagyon megdobogtatta a szívemet. Az Úr keze velük volt. Mit is jelent ez? Nem azt mondja, hogy ezek a ciprusi és cirénéi származású emberek olyan lenyűgöző retorikával szólították meg az antiohiai egyébként jó részt görög és arám származású, kiművelt koponyákat. Antiohia egyébként abban az időben egy világváros, ahol a görög kultúrának az egyik különös virágzása van éppen ebben az időszakban. Tehát elvárható lenne, hogy valami zseniális dologgal álljanak elő. Ők nem álltak elő valami zseniális dologgal. Elmondták, hogy kicsoda Krisztus. Elmondták, hogy mit tett Krisztus, hogy hogyan adta az életét, hogyan támadt föl a halálból, hogyan küldte el a Szent Lelket, hogy mit jelent az, hogy Krisztus az egész világ üdvözítője. És kiderült, hogy az emberek éhesek az evangéliumra. Amikor jóval később majd a Tarzuszi Pál levelet ír, és azt fogja írni az egyik levelében, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését, ezt az igeverset azóta is nagyon sokan megtanulták, sőt, még falimondásnak is kiírtuk, csak az a kérdés, hogy elhisszük-e. Mert hogy egyébként ez igaz. Csak a világ nagyon sokszor kihegyezett arra, hogyha képmutatással találkozik, vagy öntetszelgéssel, vagy nagy mellényűséggel, vagy lenézéssel, vagy kérkedéssel, és nagyon hamar bezáródik. De ebben az esetben ezek az atyafiak olyan alázattal és olyan hitelesen tudták elmondani az evangéliumot, hogy hogy is olvastuk? Velük volt az Úr keze, és sokan hittek, és megtértek az Úrhoz. Itt most megint kénytelen vagyok egy missziológiai megjegyzést tenni, ne haragudjanak érte, de muszáj, nem valamilyen felekezethez. Persze erre lehet azt mondani, hogy akkor még nem is volt felekezet. Igen ám, de később nagyon sokszor az okozta azt, hogy lett bőven, hogy nem Krisztushoz hívogattunk, hanem valamiféle ilyen-olyan-amolyan emberi csoportosuláshoz. Ez ma már egy szükséghelyzet, hogy nagyon sokféle felekezet van, csak éppen azt szoktuk elfelejteni, hogy Krisztus nem sokarcú. Mint ahogy nem is kétarcú, soha nem is volt az, de nem is sokarcú. Ma is ugyanaz az út vezet hozzá, bűnbánat, megtérés, új élet, újjászületés, és elkötelezett mindennapi vele való járás, Krisztus követés. Enélkül nincs kereszténység. Sok mindent lehet mondani, de enélkül nincs kereszténység. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezethez, folytatja Lukács a beszámolót, ezért kiküldték Barnabást Antiohiába. Csak zárójelbe jegyzem meg, Antiohiába az a Barnabás megy, akinek a származása lehetővé teszi, hogy könnyen szót értsen a pogány származásúakkal is. Ez nem hátrány, ez nem valamiféle Isten munkája ellen való, ha a testvérek is fölismerik, hogy ki az, aki könnyebben fog talán szót érteni. Egyszer azt hallottam valakitől, borzasztóan sajnálom, hogy ilyennekkel is kell önöket traktálnom, kedves hallgatóim, bizonyos missziós területtől ő annyira viszolygott, és annyira idegenkedett, hogy úgy érezte, hogy ha Isten őt munkába állítja, biztos azon fogja. És innentől kezdve egy életen keresztül azon a területen dolgozott, amitől alapvetően kilelte a hideg, és a hátán folyt a veríték, és egész életében egy bizonyítási kényszerrel terhelten végezte a szolgálatát. Nem szeretném mondani, hogy a másik oldalon, tehát akik felé szolgált, ez kiválóan átjött, és azoknak is folyt a hátán a víz, és nem lehetett meggyőzni valakit arról, hogy nem az a Krisztus útja, hogyha azt a munkát fogom elvégezni, amitől tengeri beteg leszek, ha csak eszembe jut, hanem az a Krisztus útja, hogyha az ő lelki ajándékát is mellé rendelve ahhoz az híváshoz vagy küldéshez, amit tőle kaptam, látom azt, hogy megáldja a munkámat. Kiküldték ezt a testvérünket Jeruzsálemből, és amikor megérkezett, látta az Isten kegyelmét, megörült, bátorította minnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel, és igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Mi szokott történni akkor, hogyha jön egy ilyen, hát hogy is szokták ma mondani, ejtőernyős misszionárius, akit valahonnan messziről küldtek valamilyen munkának az ellenőrzésére. Hát általában el szokta magyarázni hirtelen, hogy na, ami eddig történt, az semmi, most jön ő majd, és az lesz valami. Hát több dolgot elmond Barnabásról nekünk ez az ige. Egy derék ember volt. Telve hittel, telve Szentlélekkel. Nagyon megörült a többiek munkájának. Hogy is mondta ezt annak idején az Úr Jézus? Ebben a munkában az az igaz, hogy más a vető, és más az arató. És ez azért van, hogy a vető és az arató együtt örvendezzék. Nem azért, hogy utálja a vető az aratót, hogy én bezzeg itt túrtam a földet, ő meg majd learat. És nem azért, hogy lenézhesse az arató a vetőt, hogy ugyan már, kis földtúró, én meg jövök majd is learatok. Szó nincs erről. Egyébként abban az időben az aratás munkája olyan kőkemény munka volt, hogy nem tudom, hogy meg volt a nehezebb vetni vagy aratni, és ezt nem is szeretném nagyon megkérdőjelezni. Minden esetre egyik a másik nélkül nem megy, és az Úr Jézus azt akarta, hogy ezt tanulják meg a tanítványai, és annyira akarta, hogy ez a mondat akkor hangzott el, amikor a samáriai asszony otthagyva a vödrét a Jákob kutyánál berohan sikárba, és tudta nagyon jól az Úr Jézus, hogy itt egy néhány óra, talán annyi sincs már, özönleni fognak ki az emberek, mindjárt megtér egy csomó ember, és ki fogják fejezni azt, hogy ők hisznek a Messiásban, és ezek a szegény tanítványok, 12-en azt fogják hinni, hogy ide jöttünk, jöttünk, láttunk, győztünk. Erre az Úr Jézus el akarta nekik mondani, hogy nem, ti magatok azt mondjátok, 4 hónap mégis jön az aratás, na most nyissátok ki a szemeteket, a tájak fehérek az aratásra, mert ebben a dologban az az igaz, más a vető és más az arató. Itt muszáj hozzátenni egy történelmi adalékot, amit nem biztos, hogy minden hallgató tud. Ott sikár mellett egy 2 kilométernyire van egy hely, ahol sok a víz, úgy hívják Énon, és az a János, aki soha az életben még csak egy falatot se fogadott el más kezéből, inkább evett sáskát meg erdei mézet, aki annyira vigyázott a tisztaságra, az a János, amikor Jézus Júdeában szolgálatba állt, akkor elment a samaritánusok közé, ami gyakorlatilag emberileg szinte elképzelhetetlen, mert oda rendelte az Úr, ott hirdette az igét, és sikár teljes lakossága remegő szívvel várta, hogy mikor jön az a Messiás, akiről János beszélt. És mivel ment az asszony, hogy gyertek, nézzétek ki, talán ő a Messiás, megjött a Messiás, hát nekem megmondott mindent, amit tettem, akkor kitódult az egész város. De ki volt a vető? János. És ők most mit csinálnak? Aratnak. És nem arról szól, hogyha mi oda megyünk valahova, ott dől a kalász akkor is, ha sose volt vetés. Ezt nagyon nem lenne szabad elfelejteni. És Barnabási tudatában van ennek. Egy másodpercre eszébe nem jut, hogy belekössön azoknak a szolgálatába, akik előtte elvégeztek egy munkát, hanem örül, látja az Isten kegyelmét, megerősíti azt a munkát. És hogy is olvassuk? Erre még igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Hát ez kiváló. Ez annyira a Szentlélektől van, hogy az ember csak csodálkozik. De ami most jön, az, ha lehet, még rátesz erre egy lapáttal, ha nem értik félre, kedves hallgatóim. Barnabás ezután elment Tarsuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiochiában, így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak, a tanítványokat pedig Antiochiában nevezték először kereszténynek. Barnabás volt, aki elkísérte a tengerpartra Sault, hogy mivel látszik, hogy Jeruzsálemen nem fogják nagyon könnyen befogadni, most menjen haza a szülővárosába. De Barnabás tisztában volt azzal, hogy mit végzett el Saulban Isten lelke, meg hogy milyen kvalitás, milyen lelki minőség, milyen igeismeret áll rendelkezésére ennek a tarsuszi Saulnak, és úgy dönt, hogy na most kell bekapcsolni a szolgálatba. Ezt az úgy döntött, ezt egy pillanat se tessenek azért annyira komolyan venni, egészen biztos, hogy a Szentlélek hatalma és vezetése által születik ez a döntés. Hát szeretném mondani, hogy Antiochia és Tarsus azért nem szomszédváros. És hogyha eldöntötte, hogy elmegy és megkeres valakit, hát ez a tű a szalmakazalban jellegű keresés, pláne, hogy a második misszió útnak bizonyos leírási részleteiből arra kell következtetnünk, hogy Saul nem ölbetett kőzzel ült az atyai házban valahol, hanem járta a szomszéd településeket, és hogy gyülekezetek alapultak közben. Azokról nem tudunk semmit gyakorlatilag, ez a titok kategória a számunkra, mégis úgy tűnik, hogy ez a munka folytatódott. Tehát megtalálni Sault nem volt olyan nagyon egyszerű dolog. De Isten lelke erre kényszerítette, és amikor megtalálja Sault, Saul elfogadja. Miért fogadja el? Hát mert bizonyára Pál apostol, még mielőtt Pál apostolnak nevezte volna bárki, nagyon figyelt az Úrra. Ő megtanulta azt, hogy neki van egy rendeltetése az Úrtól. Mégpedig, hogy elvigye az Úr nevét. Hogy hova? Valószínűleg most megértette Barnabástól, hogy akkor Antiochiába. És ott egy éven keresztül igen nagy sokaságot tanítanak. Annyira szeretném tudni, hogy mit jelent az igen nagy sokaság. Jelent 50 embert? Hát annál azért biztos többet. 500 embert? Hát nem tudom, hogy igen nagy sokaságnak nevezünk-e 500 embert. Talán ezreket? De nem hiszem, hogy ez az igazán lényeges. Ezt most azért hoztam szóba, mert sokszor ezt tartjuk a misszió mércéjének. Hány embert sikerült elérni? Hány embert sikerült megszólítani? Hány embernek sikerült elmondani az evangéliumot? Ezek az emberek nem számolnak. Sokan vannak, azt kész. Na de hányan fognak növekedni? Hányan fognak üdvözülni? És miért hozza Barnabás magával Sault? Mert tudja, hogy ezeknek az új hívőknek igen komoly bibliai alapozásra van szükség. Később azt fogja mondani majd Pál, hogy ti ráépültetek az apostolok, és az alatt pedig a proféták alapkövére. Nincs kereszténység anélkül, hogy valaki ne ismerné a Szentírást, ma úgy mondanánk, hogy az Ószövetséget és az Új Szövetséget. Hát ők éppen kezdték élni az Új Szövetséget, ebben az időben még új szövetségi iratok közül talán a Márk és a Máté evangéliuma lehet írásba foglalt állapotban olyan kezdeményként inkább, tehát itt még nagyon az elején vagyunk. De az Ószövetség, hát Krisztus volt ez bizonyságot. Hát a tarsusi Saul kiválóan ismeri a proféciákat, és fogja tudni elmagyarázni, hogy ki a Krisztus. És mi történik? A következménye egy olyan gúny név, amire egy nagy amment szeretnék mondani ma is. Mert szeretném, ha tudná mindenki, hogy keresztény az gúny név volt. Krisztuskáknak kezdték el csúfolni az első hívőket. Hát milyen jó lenne, ha valaki azt mondaná az én gyülekezetemről, hogy azt nem tudom, hogy miben hisznek, de ezek mind úgy csinálnak, mintha ők is kis Krisztusok lennének. Ezek úgy élnek, mintha Krisztuskák lennének, mintha bennük Krisztus újra itt élne a földön. Aki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ezt attól tartok, hogy lokálisan szoktuk érteni. Pedig lelki értelembe kéne érteni. Akkora baj nekünk, ha valaki minket keresztényeknek azért hívna, mert nagyon hasonlítunk Krisztushoz. Szerintem ez dicsőítené csak igazán, ami drága úrunkat és megváltónkat, mint ahogy Antiochiában is így történt. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz Esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Turmezei Erzsébet, tovább imádkozunk. Távol gyülekezet imádkozik. Csillagos afrikai égbolt borul egyszerű templomukra. Énekük, imádságuk átatol a sötétségen, az éjszaka csendjén. Át pásztoruk kis hajlékáig, ahol a halállal vívódik órák óta a drága segítő társ, a kedves feleség. Messze a kórház, és messze az orvos. De a gyülekezet imádkozik. Milyen erő a hordozó imádság. Harcban pajzsunk, viharban sátorunk. Néha benéz egy fehér hajú tisztes presbiter a betegszobába. Látja, hogy a válság egyre tart, és csak annyit mond csendesen. Akkor tovább imádkozunk. Ez ismétlődik óráról órára. Küzd a halállal a beteg. Küzd az imádkozó gyülekezet. S az első hajnali sugárral megérkezik a felelet. A láz alább száll hirtelen. Megérkezik az igen és az ámen, az élet és a győzelem. Ilyen erő a hordozó imádság. Harcban pajzsunk, viharban sátorunk. S bár a felelet néha késni látszik, és mi lankadunk és roskadozunk, mondjuk ki mégis csüggedetlen hittel, mondjuk mi is távol testvéreinkkel. Akkor tovább imádkozunk.

0: Egészségpercek.
1: A metabolikus szindrómának nevezett tünet együttes egyre több fiatalt érint. Ez a szindróma magában foglalja a magas vérnyomást, a cukorbetegséget, a magas koleszterin szintet és általában az elhízást is. Egy közel 5000, 18 és 30 év közötti amerikai emberen 15 évig végzett vizsgálat szerint azok, akik magasabb magnézium bevitellel éltek, fele akkora eséllyel lettek metabolikus szindrómások. A magasabb napi magnézium fogyasztás csökkentette mind a cukorbetegség, mind pedig a magas koleszterin szint kockázatát. Mivel a magnézium főforrása az alapvetően laktóvó vegetáriánus étrend, ezért javasolt ezt a táplálkozási formát követni már fiatalkorban is. Ezen kívül alternatívát jelenthetnek a recept nélkül kapható magnéziumtartalmú készítmények is.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 83. rész. Imádság segítségért. Istenem, ne maradj csendben, ne hallgass és ne légy tétlen, Istenem, hiszen háborognak ellenségeid, gyűlölőid fennhordják fejüket. Néped ellen titkon ármány szőnek, tanácskoznak védenceid ellen. Gyertek, mondják, írtsuk ki ezt a népet, ne is emlékezzenek többé Izrael nevére. Mert egyetértésben tanácskoznak, szövetséget kötnek ellened Edom lakói és az izmaeliek, a moábiak és a hagriak, Gebál, Ammon és Amálék, Filisztea, Tírusz lakóival. Asszíria is hozzájuk csatlakozott, támasza lett Lót fiainak, Szela. Úgy bánj velük, mint Midiánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kísón pataknál, akik megsemmisültek Indornál, és a föld trágyájává lettek. Tégy úgy előkelőikkel, mint Úrébbel és Zeébbel, minden főemberükkel úgy, mint Zebachal és Szalmunnával, akik ezt mondták, foglaljuk el Isten birtokát. Istenem, tedd őket olyanná, mint az ördög szekér, vagy mint a szélhorta pejva. Ahogyan a tűz fölgyújtja az erdőt, és a láng égeti a hegyeket, úgy üldözd őket viharoddal, úgy rémítsd őket forgószeleddel. Borítsd el gyalázattal arcukat, hogy keressék nevedet, Uram. Szégyenüljenek meg, és rémüldözzenek örökké, pironkodjanak, és vesszenek el. Tudják meg, hogy egyedül te vagy az, akinek úra neve, aki felséges az egész földön.

0: Mai szakasz, 83. Zsoltár. Isten népének ellenségei összegyűltek, hogy szövetségre lépjenek egymással. Közülük néhányan Ábrahám unokaöccsének, Lótnak és Ábrahám fiának, Izmaelnek a családtagjai, leszármazottjai voltak, és más népekkel szövetkezve el akarták nyomni az izraelitákat. A céljuk az volt, hogy örökre elnémítsák Isten népének tagjait, megsemmisítsék őket, hogy még az emlékük sem maradjon fönn. A hetednapi adventista Biblia kommentár szerint ez a Zsoltár Józsafát nehézségére utal, amellyel akkor nézett szembe, amikor az ellenfelei összefogtak ellene. Mi volt Józsafát válasza a támadásra? A Krónikák második könyvének 20. fejezetéből megismerhetjük a történetet. A király és az emberei térdre borultak az Úr előtt, elismerték a hatalmát, és előadták az ügyüket, kérve Isten beavatkozását az oldalukon. Majd Isten áldásával szembenéztek az ellenséggel, miközben a mindenhatót magasztalva ezt énekelték. Az Úrat dicsérjétek, mert az ő irgalmassága örökké való. Amikor Józsafát serege elérte az ellenség táborát, mindenkit holtan talált, mivel egymást pusztították el. Az ellenség anélkül semmisült meg, hogy Isten népének bármit is tennie kellett volna. Éreztük már úgy valaha, hogy az egész világ ellenünk van. Valószínűleg már a szeretett családtagjaink és legkedvesebb barátaink miatt is bánkódtunk az életben. Vagy talán maga az élet kezd összedőlni a fejünk fölött, és már csak a levegő után tudunk kapkodni a romok súlya alatt. Ahogy Isten az ő népért harcolt, úgy fog értünk is harcolni, ma és minden napunkon. Adjuk át magunkat neki, dicsérete legyen ajkunkon, és meglátjuk az Úr szabadítását.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Őrizzétek meg magatokat! Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, dorgáld meg őt, és ha megtér, bocsáss meg néki. Ha egy nap hétszer vétkezik ellened, hétszer te hozzád tér, mondván megbántam, megbocsáss néki. Lukács evangéliuma 17. fejezet 3. és 4. vers. Nagyon sokszor ingerli a sértettet, az ellene újból és újból vétkező, ismételt bűnvallomása. Úgy gondolja, hogy már éppen elégszer megbocsátott. A megváltó azonban világosan szólt arról, hogy miként kell bánni a vétkezőkkel. Ha a testvéred vétkezik, bocsáss meg neki. Amikor meg akarja vallani neked bűnét, ne mondd, hogy nem hiszel az alázatosságában, sem bűnvallomása őszinteségében. Mi jogon ítélkezel fölötte, mintha olvasnál a szívében? Mindnyájan Isten ingyen kegyelmének köszönhetünk mindent. A megváltó kegyelemből váltott meg és teremtett újjá bennünket. Kegyelemből tett örökös társaivá. Ezt a kegyelmet kell tanúsítanunk nekünk is, mások iránt. Ne engedjük, hogy a tévelygők elcsüggedjenek. Ne tűrjünk meg magunkban farizeusi szigort. Ne adjunk helyet a keserű gúnynak szívünkben. Beszédünkben még csak nyoma se legyen a megvetésnek. Egyetlen szavunkkal, vagy részvétlen, gyanakvó és bizalmatlan viselkedésünkkel pusztulásba sodorhatunk valakit. Semmi sem igazolja az engesztelhetetlen lelkületet. Az az irgalom és az a szerető gondoskodás, amely Krisztus életében megmutatkozott, látható lesz mindazokban, akik részesültek az ő kegyelmében. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Róma beliekhez írott levél 8. fejezet 9. vers. Az ilyen ember számára Isten idegen, alkalmatlan arra, hogy együtt legyen vele az örökké valóságban. Lehetséges, hogy Isten valamikor megbocsátott neki. Irgalmatlansága azonban azt bizonyítja, hogy elfordult az ő megbocsátó szeretetétől. Eltávolodott tőle, és ugyanolyan állapotba került, mint amilyenben volt, még Isten megbocsátását megelőzően. Megtagadta bűnbánatát, és úgy terhelik a bűnei, mintha sohasem bánta volna meg őket.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Ne félj! Az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled, el nem marad tőled, sem el nem hágy téged. Ne félj, és ne rettegj! Mózes 5. könyve, 31. fejezet, 8. verse. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős? Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened, mindenben, amiben jársz. Józsué könyve 1. fejezet, 9. vers. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked, ne félj, én megsegítelek. Ézsaiás könyve 41. fejezet, 10. és 13. vers.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Út a kudarctól a sikerig. Első rész. Még ma kezembe ad az Úr. Sámuel első könyve 17. fejezet 46. vers. Aki valaha is jelentős eredményt ért el, annak dacolnia kellett az esélyeivel. A legtöbbünk számára azonban nem az esélytelenség jelenti a problémát, hanem az, hogy túl kevésre tartjuk magunkat. Ahogyan azt R. H. Headley is megfigyelte, az emberek többsége túl kicsiben gondolkodik, túl keveset céloz meg, és túl hamar feladja. Dávidnak nem sok esélye volt Góliát legyőzésére, kivéve ha az Istenbe vetett hitét is beleszámoljuk az egyenletbe. Ő pontosan így tett, ezért mondhatta az ellenfelének, hogy még ma kezembe ad az Úr. Sámuel első könyve, 17. fejezet 46. vers. Dávid nagy cél tűzött ki maga elé, és neked is ezt kell tenned, amikor Isten elhív. Az esélyek nem sokat számítanak, ahogyan az sem, hogy elesel-e útközben. Akkor is elestél időnként, amikor járni tanultál, nem igaz? Dr. Maxwell Maltz szerint, aki mindössze 65%-át eléri a céljainak, azaz életművészetének bajnoka. Ha esélyes, hogy sok hibát elkövetsz majd a sikerhez vezető úton, ám legyen. Ha végül sikerrel jársz, számít-e vajon bármi egyéb? Ne feledd, ha nem sikerül elsőre, az csak annyit jelent, hogy úgy jártál, mint az emberek általában. Ha rendületlenül bízol Istenben is próbálkozol, ő a segítségedre siet. Jakab ezt írja. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját. Jakab levele első fejezet 12. vers. Pál pedig a következőket. A jó cselekvésben pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Pál galáciabeliekhez írott levele, 6. fejezet 9. vers. Ha elhiszed, hogy Isten sikeressé akar tenni és kitartasz, akkor a kudarcot előbb-utóbb siker fogja követni.

Miért kezdtek a keresztények vasárnapot ünnepelni? Az istentisztelet napjának szombatról vasárnapra való áthelyezése fokozatosan történt. Nincs bizonyítékunk arra, hogy a második század alatt rendszeresen vasárnap tartották volna a hetenkénti istentiszteleteiket, de arra van, hogy a második század közepére egyes keresztények maguktól tartották meg vasárnapot istentiszteleti napként, miközben a szombat megmaradt nyugalomnapnak. Hosszú ideig fennmaradt ez az érdekes kettősség. Szokrátész egyháztörténete, aki az 5. század elejéig mondja el az egyháztörténetét, azt állítja, hogy csaknem valamennyi gyülekezetben jelen volt ez a kettős gyakorlat.

határolódás deklarálása. A ránk maradt adatok szerint a római gyülekezetben kezdettől többségben voltak a pogányból lett keresztények, így a belső ellenállás is kisebb volt. Itt történt meg az első jelentős lépés a szombat ünneplés ellen. A római gyülekezet vezető teológusai egyre jobban kezdték hangsúlyozni, hogy a szombatot el kell hagyni, fel kell cserélni a vasárnappal, és a keresztényeket minden nemi szombat ünnepléstől el kell tiltani. Mivel a második században már kezdett kialakulni a római gyülekezet vezető szerepe, ennek a felfogásnak az egész világon nagy hatása volt. A rendelkezésre álló dokumentumokból egyértelműen kitűnik, hogy nem igei felismerés, hanem a praktikus védekezés szempontjai miatt lettek a szombatünneplő keresztények lassan vasárnap ünneplőkké. A második-harmadik századi atyák nem is próbálták ezt a döntést bibliai érvekkel igazolni. A vasárnap ünneplés gyors elfogadását a Biblián kívül motívumok is segítették. A harmadik század keresztény teológusai dolgozták ki a vasárnap ünneplés teológiáját. Az új istentiszteleti napot a bizonytalanság légköre vette körül, ezért szükségét érezték annak, hogy a korabeli filozófia eszköztárát segítségül hívva egy szimbolikus érvrendszer dolgozzanak ki a vasárnap ünneplés indoklására. Ennek a teológia történetileg fontos és alapos vizsgálatot érdemlő folyamatnak az lett a következménye, hogy a szombat eredeti Istentől teremtett rendeltetése elveszett. Az emberiségünk részévé alkotott nyugalomnap helyett arról szól a tanítás, hogy milyen napon kell a helyes istentiszteletet tartani. Összekapcsolódik ez az Isten által elrendelt és megszentelt hatnapi munka jelentőségének elhomályosulásával is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Gyógyulj meg irigységedből. A mai ige példabeszédek könyve 23. fejezet 17-18. verse. Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg. Gondolatok az ígéről. Mikor látjuk a gonoszok boldogulását, hajlamosak vagyunk arra, hogy irigykedjünk. Mikor halljuk vidám lármájukat, miközben mi szomorkodunk, már-már azt gondoljuk, hogy ők választották a jobbik részt. Nos, ez ostoba és bűnös gondolat. Ha jobban ismernénk őket, és főleg, ha arra gondolnánk, milyen végre jutnak majd, inkább szánakoznánk rajtuk. Az irigység gyógyszere az. Ha szüntelenül Isten jelenlétének tudatában élünk, őt imádjuk, és vele vagyunk egész napon át, akármilyen hosszúnak tűnik is a napunk. Az igazi hit magasabb szintre emeli az ember lelkét, ahol tisztábban lát, és kívánságai is magasabb rendűek lesznek. Minél több a mennyei elem az életünkben, annál kevesebb földi vágyunk lesz. Isten félelme megszüntet bennünk minden irigykedést. Halálos csapást az mér az irigységre, ha nyugodtan végig gondoljuk a jövőt. Az istentelenek gazdagsága és dicsősége hiú díszlet csupán. A pompás látszat csak rövid ideig csillog, aztán

0: mindörökre eltűnik. Mit ér majd a bűnösnek minden gazdagsága, amikor az ítélet elé kell állnia? A hívőt azonban béke és üdvösség várja. Az örömétől senki sem fosztja majd meg. Hagyd el azért az irítséget, és tej be édes megelégedettséggel. Missziói napok az egyházkerületekben. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az északi egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat. A déli egyházkerület május 16-án Békés Csabán, a nyugat-dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16-án és 17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága idén ott rendezi meg az országos evangélikus kórus találkozót. A kórusok szombat délután 16 óra 30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik be a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklő kedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyen és az Isten tiszteleten egyaránt. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma szerdán a napsütés mellett lesz felhőképződés is, csak néhol eshet eső. Déli a szél, és 23-28 fokunk van. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső több felé is eshet, délnyugati szél és 20-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban Fekete István főiskolai tanár előadását hallgathatjuk meg Hóseás és Jóel próféta könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm nézőinket, hallgatóinkat. A két könyvet együtt is nézhetjük, és utalok is majd egyik-másik alkalommal, olykor mind a két könyvre. Először Hóseás könyvére terelődik a mi figyelmünk, amely közvetlenül Dániel könyve után következik. A könyv keletkezéséről elég pontos adatunk van, hiszen mindjárt az első versben, amely így hangzik, Hóseás könyvében az első vers, az Úr igéje, amely lőn Hóseáshoz, a Beéri fiához, Uzziás, Jótám, Akház, Ezékiás, Júdabeli királyok idejében, és Jeroboámnak, a Joás fiának, Izrael királyának idejében. Hóseás elsősorban az északi törzsekhez szól, mégis először a júdabeli királyokat említi meg. Ami itt föl van jegyezve, a következő, hogy Jeroboám, ő Izrael királya ebben az időben, így, mivel ezeket a királyokat jelöli meg, ezek alapján be tudjuk határolni, közel a Krisztus előtti 750-es és 722-es évek között végezhette prófétai szolgálatát. Mindjárt a könyvről elmondok egy érdekességet, hogy tulajdonképpen ciklikus szerkesztésű részek vannak benne, és mindjárt egy ilyen ciklikus szerkesztésű szakasz az első fejezet. Hogyan is érthetjük ezt? Házasságáról beszél, és elmondja azt, hogy születik egy gyermeke, majd egy másik gyermeke, majd egy harmadik gyermeke is születik. Maga a történet érdekes, ugyanis ezzel közelebbről megismerhetjük a prófétának az életét, akként, ahogy a Szentírás leírja, hogy olyan asszonyt kellett neki elvenni, aki hűtlen asszony volt. Ez egy azért különös dolog, mert a hűség a Szentírásban alapvető fogalom, és alapvető, és pedig azért, mert a 10 parancsolat különösen hangsúlyozza a házasságnak a szentségét. Így az egyik parancsolat elmondja azt, hogy tiszteld atyádat és anyádat, ami annyit jelent, hogy az apa és az anya együtt élő házastársak, és nekünk, gyermekeknek feladatunk, hogy a házastársakat, mint apát és anyát tiszteljük. A másik parancsolat, ami ugyancsak a házasságot védi, a ne paráználkodjál, légy hűséges a házasságban, ezt a gondolatot közelíti. Majd az utolsó, a 10. parancsolat is megemlíti a férj és feleségnek a tiszta kapcsolatát. Ami viszont a képen ez a két nyíl, ez a két nyíl arra akar rámutatni, hogy kapcsolat van a két kőtábla között. Amennyire tisztelnünk kell a szülőket, ugyanolyan formában, ugyanannyira tisztelnünk kell Istent is, ami az első parancsolat. Majd a második parancsolat is kapcsolatban áll a ne paráználkodjál kapcsolattal, vagyis a házasságon kívüli idegen kapcsolat az hasonlítható az Istennel való szembeállással. És így elsősorban a második parancsolat, de a harmadik parancsolat is utal erre, igen szoros összefüggésben áll a házassági kapcsolattal. Amilyen szent a házassági kapcsolat, olyan szent az embernek, vagy az Isten egyházának, az Istennel való kapcsolata is. Ezen alapul mindjárt az első fejezet, és így a három született gyermeknek az életére nézve, mindjárt maga a próféta bemutatja azt, amit Isten határozatként mondott el Hóseásnak, hogy te olyan nőt vegyél feleségül, aki hűtlen. Ami szemben áll az Isten akaratával, Isten mégis olyat kér Hóseástól, amit egyébként nem volt tanácsos megtenni, amit nem szabad megtenni, amit nem is kell senkinek megtennie. A gyermekek a következőképpen születtek, a születésüknél olyan nevet kaptak, amely jellegzetesen héber név, de le tudjuk fordítani magyarra, maga a Szentírás is közelíti ezeket a gondolatokat, így könnyen első olvasatra is megjegyezhetjük. Az első gyermek a negyedik versben említik, Hóseás könyve első rész negyedik versében, nevezd őt Jezrielnek, mert még egy kevés idő, és megbüntetem a Jéhu házát és a Jezriel vére miatt, és eltörlöm Izrael házának királyságát. Bemutatja azt, hogy a könyv elsősorban, tehát Izrael házával foglalkozik, azzal a házzal, amely elszakadt Dávid házától, elszakadt a déli törzsektől, és külön országot hoztak létre. Ha ez a neve ennek az első gyermeknek, hogy Jezriel, akkor magyarra így fordítjuk le, hogy Isten szétszór. Ebben is egy különös gondolat van, hogy nem a zsidók határozták el tehát, hogy mi két államot fogunk alapítani ennek utána, hanem a Szentírás így mutatja be, Istenre mutat, őrá utal, azzal, hogy ő maga ezt nyilatkoztatja ki, hogy én szakítom el az északi törzseket. És különös módon, bár emberek hajtották végre ezt az elszakadást, Isten ezt a szakadást mégis magára vállalja. Isten olyan Isten, aki a nehézséget magára vállalja. Egész különös ez a gondolat. Ha beszél Jezriel véréről, akkor utalhatunk más ószövetségi történetre, amikor az északi és a déli állam között konfliktus állott be, és ezt a királyok könyvében hosszasan taglalva találhatjuk. Viszont mindjárt én megemlíteném a 11. verset, amelyben a következőt mondja, összegyűlnek Júda fiai és Izrael fiai együvé, és egy fejedelmet választanak. Ami azt akarja bemutatni, hogy ebben az időben a két ország külön áll, olyannyira, hogy egymással még hadakoznának is, de próbálkoznak együtt is tenni valamit, de nem nagy sikerrel, eredménytelen az. Amikor erről beszél, hogy Isten szétszór, majd azt mondja, hogy összegyűlnek Júda fiai, akkor ezzel azt akarja bemutatni, hogy jelenleg egy lehetetlen állapot van, de ez a későbbiekben módosulni fog olyannyira, hogy Isten, aki szétválasztotta ezeket a törzseket, ismét egybehozza majd. A második gyermeknek is ilyen jellegű neve volt, és pedig a Lórukhámá nevet adja a 6. vers szerint, ismét teherbe esik az asszony, és leány szüle, és mondta néki az úr, nevezd őt Lórukhámának, mert nem kegyelmezek többi az Izrael házának, hogy akármiképpen könyörülnék rajtuk. Vagyis, ha elszakadtak ezek a törzsek, akkor úgy tűnik, hogy ez a nép tönkre fog menni. Bár az előzőekben pozitív jövőt tárgyalt, mégis ebben a helyzetben, amikor a gyermek megszületik, és emberek tudomást szereznek erről, hogy Hóseás milyen nevet adott a gyermeknek, akkor ezzel azt akarja bemutatni, hogy ti, Izrael, elhajoltatok az Úrtól, távol kerültetek őtőle. Ha távol kerültetek, akkor ez annyit jelent, hogy Isten nem kegyelmez ennek a népnek. Be is következett ez akként, hogy fogságra jutott Izrael, az északi országrész. A harmadik gyermeknek a megszületése, az pedig megint csak egy szomorú kifejezés a 9. vers szerint, nevezd őt Lo-Amminak, mert nem ti vagytok az én népem, és én sem leszek a tiétek. Elég szomorú ez a kijelentés is, és látjuk, hogy megindul egy folyamat, megismétlődik, és újból megismétlődik. Ezzel a ciklikus szerkesztésnek a formáját mutatja be, de ezen túlmenően egy másik gondolat is megjelenik, mindjárt ebben az első fejezetben, mert amikor ezt a szomorú üzenetet közvetíti a három gyermek, akkor egy távlati jövőbe, egy messzi jövőbe is mutat, amikor viszont ez a helyzet meg fog változni. Megváltozik olyannyira, hogy Izraelnek pozitív lesz a helyzete. Megváltozik olyannyira, hogy átalakulnak majd, hogy hogyan, miképpen, nem taglalja, de pozitív jövőt mond el. A pogány gondolkodás az egy állandó ciklikus folyamatot állít elénk, és hogyha a pogány gondolkodókat, akár korabeli írókat figyeljük meg, akkor újból és újból azt látjuk, hogy istenek születnek, istenek halnak meg. Ez olyan, mint ahogy a nap fölkel, lenyugszik, ahogyan tavasz, nyár, ősztél egymás után, ez folyamatosan, állandóan ismétlődik, és nincs vége. Az izraelita gondolkodás az másféle. Az egyik kifejezés ez a lineáris gondolkodás. Én egy másik kifejezést alkalmazok most, és pedig azt, amit annak idején még Asszíriában mutattak be, a paritját. Ugye ez nem egy túlzottan tudományos kifejezés, a lineáris kifejezés az tudományos kifejezés, de a paritjának a módszerét azt akarom bemutatni ezen a Hóseási könyvön keresztül, ahogy megpörgeti a paritját a feje fölött akár a pásztor, akár pedig a katona, akkor nem állandóan pörgeti, hanem egy néhány pörgetés után elengedi az egyik szíjat, így a kosárban lévő kő az kiröppen, és egy röppályán keresztül célba ér. Egyébként ez a korhoz is tartozik, mert ebben az időben ugye Asszíria még él, és éppen az asszír katonák lesznek azok, akik fogságra viszik majd Izraelnek a népét. Így, hogyha most azt nézzük, hogy a röppája gyakorlatilag egy célt akar bemutatni, akkor Hóseás mindjárt az első fejezetben bemutatja az ő könyvének az érdekességét is, hogy nem egyszerűen történetet ír, és nem egyszerűen történelmet ír meg előre, hanem az Úr proféciát ad neki, amely proféciának a célja a legfontosabb. És ebben a tekintetben hasonlít Dániel könyvéhez, amit az előbb is hallottunk, hogy Dániel könyve is valami célt akar bemutatni az olvasónak, ugyanígy Hóseás is, de máshogy közelíti meg. Ha azt mondja el, hogy Izrael majd megtér, akkor ez annyit jelent, hogy a két országrész ismét egy lesz, és hogy ez hogyan, miként valósul meg, nem mondja el ez a könyv, hanem a későbbiekben az Új Szövetség fogja ezt megnyitni. Ezzel a táblázattal tulajdonképpen az eddig tanult könyveket vázoltam fel. Dániel könyve itt van körülbelül ezen a helyen, ahol azt írja, hogy babiloni fogság. Viszont ez a két könyv úgy tűnik, hogy még a babiloni fogság előtti időben született meg. Hóseás könyvéről elmondhatjuk, hogy biztos, hogy a babiloni fogság előtti időben íródott, mert hiszen ezt az időt le is jegyzi. Ugye az előbb felvázolt és felsorolt királyok idejében. Joel könyvének a datálása az viszont kicsit problematikusabb, mert a könyv szinte semmit nem mond el önmagáról, hogy mikor születhetett az, hanem csak egy-egy utalás van benne, amiből egy eléggé tág intervallumot határozhatunk meg. Az országról ennyit mondhatunk el, hogy Jeruzsálemtől északra a térkép egy piros vonallal jelzi azt a határt, ameddig a déli törzsek éltek, illetve ahol kezdődött az északi törzseknek az uralma. Ezen a helyen, éppen a határtól nem messze, volt is egy Bétel nevű város, amely Bételt nem így nevez meg a próféta, hanem Hóseás Bét Avennek mondja el, amely annyit jelent magyarul, hogy a bűnháza. Mit jelent ez? Az északi törzsek királya a következőt tette, könnyebb lesz, hogyha nektek nem kell elmenni Jeruzsálembe, ezért itt egy-egy ilyen szent helyet felállítunk, és ide olyan Istent fogunk bemutatni, akinek a neve hasonlít majd a jeruzsálemi Istenhez, de az ő tisztelete más formában történik majd, és pedig úgy, hogy aranyborjú képében jelenik meg ez az Isten. A furcsasága ennek azért rendkívüli, mert azt mondja el éppen Hóseás, hogy Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ezzel is utal arra, hogy a bálványimádó környezetből Isten elhozta egy olyan helyre, ahol a tiszta Isten tiszteletet gyakorolhatják majd. De ha a samaritánusok, ugye az északi törzsek nem akarták ezt az utat követni, ebből az időből következik, hogy a későbbiekben a bálványimádás teljesen általánossá lesz, és olyan isteneket imádnak, amelyek részben természetistenségek, vagy valamilyen más gondolatot takarnak. Az egyiket itt egy szobor formájában láthatjuk, amely Baál szobor, és ezelőtt borultak le, ezt tisztelték az aranybika mellett. Ha az ottani népek ismerhették a Szentírásnak az első könyveit, így ebből természetszerűleg a Mózes idejében felállított aranyborjúra is emlékezhettek volna, hogy ilyet nem kellene tenniük nékik, hanem bizony inkább az igaz Isten útján kellene járni. Ezért van nagy jelentősége Hóseás könyvének ebben az esetben. A könyvről, Hóseás könyvéről még annyit is elmondhatunk, hogy versbe szedett könyvvel állunk szemben, és a versek sorban egymás után úgy vannak, ahogy az előbb is hallhattuk, hogy nagyon szép párhuzamos gondolatok, amik egymás után sorakoznak fel benne. Hóseás a következőt akarja, hogy térjen meg ez a nép. A megtéréssel kapcsolatosan az a feladat, hogy a bűntől el kell távozni, el kell hagyni a bűnt. Miért? Azért, mert eljön majd az Úrnak napja, és az Úr előtt csak tisztán lehet megállni, ezért meg kell térni. Ezt mondja a 6. fejezetnek az első verse, így szólítja meg a népet: gyertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg, és ő gyógyít meg minket, megsebesített, de bekötöz minket. Így a könyvnek egyik központi üzenete éppen itt található, többször is ismétli a könyv ezt a gondolatot. Hóseás könyvéből egy részletet találtak Qumránban, amely kommentár Hóseás könyvének a magyarázata. Más kommentárt is találtak, és ezek a kommentárok különös módon nem úgy értelmezik, hogy a saját korukra, hanem még a saját korukon is túlmutató időre szólnak ezek az ígék. Pontosan úgy, ahogyan maga Hóseás is érzékeltette azt, hogy a későbbiekben fog majd az teljesedni, úgy, ahogyan az Úr azt előre megmondta. Itt van a prófétának az egyik szerepe, hogy a próféta az nem csak korához szól, hanem a későbbi korokhoz is. És ha vannak olyan növények, amelyek akár most a tavaszi időben is, szinte a semmiből, az elhult növények közül bújnak ki, mint ahogy ezek a növények is. Maga a könyv is beszél arról a fejezetek végén, hogy az ígéret teljesedni fog, és pedig úgy, miként a lilium kihajt, ugyanúgy az igazság is ki fog hajtani. A 14. fejezetnek én a 6. versére utalok. Olyanná leszek Izraelnek, mint a harmat. Virágozni fog, mint a lilium, és gyökeret ver, mint a Libánon. Ezek a gondolatok azok, amelyek zárják a könyvet, de egyben azt is bemutatják, hogy nincs vége ezzel a könyvnek, hanem a könyvnek a vége akkor lesz igazán, mint teljesedés, amikor az Úrnak a napja érkezik majd el. Milyen az Úrnak napja? Abban az időben, amikor a próféta él, akkor a helybeli alkalmakra és a helybeli eseményekre alkalmazza, de az Úr napját elteszi egy későbbi úgynevezett eszkatológikus időre, amikor a nép ismét egyé lesz majd, úgy, ahogyan ezt a könyv bemutatta. Tovább lépünk, és most Joel könyvére térünk. Joel könyvéből először azt mondom el, amint az előbb már utaltam is, hogy a prófétáról szinte semmit nem tudunk, csak annyit, amit a könyv maga leír, hogy apját ismerjük, de nem is az a feladatunk, hogy mi Joelt, mint személyt, mint prófétát keressük meg, hanem mint az üzenetét. Sokkal inkább az a feladat, hogy azt lássuk meg, hogy Joel mit akart velünk közölni. Nem csak a korabeli emberekkel, hanem a későbbi olvasókkal is valamit tudatni akart. Az első fejezetnek a 14. versében az időre nézve úgy tűnik, hogy valami utalás lehet, mert azt mondja el, Joel könyvében az első rész 14. vers, szenteljetek bőtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek egybe a véneket, a földnek minden lakosát az Úrnak, a ti isteneteknek házába, és kiáltsatok az Úrhoz. A versben az Isten háza van megemlítve, tehát olyan időről szól, amikor áll a templom. Ilyen idő két irányban is megtalálható, a Júda fogsága előtti időben, valamint a fogság utáni időben. Egyéb más részlet is található, én egyet említek még ebből, a 2. fejezetnek a 7. versétől a 9. verséig, majd a 16. vers, amely arra utal, hogy a falak állnak, tehát Jeruzsálem falai állnak, a nép együtt van, tehát ilyen időkben kereshetjük ennek a könyvnek a keletkezési idejét. De mint említettem, igen tág ez az intervallum, hiszen a templom hosszú ideig fennállt a fogság előtti, illetve a fogság utáni időben is. Qumránban találtak olyan kicsiny kis töredéket, amely ennek a könyvnek egy részletét tartalmazza. Ezt csupán azért mutatom be, hogy a kutatók mennyire megörülnek annak, amikor egy kicsiny kis töredéket találnak csupán néhány betűvel. Maga a betű így szemre nem olvasható, de különleges eljárással más fényviszonyok között egyes betűk szépen elkezdenek beszélni, és be tudjuk helyezni ezeket a betűket a mai Szentírásba, pontosan úgy, ahogyan akkor írták meg, ma is úgy olvasható, és ahogy ma olvassuk, a régi időben is ugyanaz volt megtalálható. Ezért van jelentőségük ezeknek a töredékeknek. Ennél könnyebb dolga volt már a későbbi olvasónak, képes formában is megjelent, és gyönyörű írásban, ugye Luther Bibliája többek között, ahol itt ebben az esetben Joel könyvének egy részletét láthatjuk, ahogyan Joel feltárja a nép előtt Istennek az üzenetét. A könyvnek a felépítéséről egyfajta utalást szeretnék, és pedig akként, hogy különböző párhuzamos gondolatok jelennek meg. Mindjárt az elején az első fejezet azt mondja el, hogy csapás csapásra jön a nép között. Azt mondja, hogy sáska jelenik meg, szöcske, majd cserebogár, hernyó, ezek bizony mindent elpusztítanak. Ha netán az egyik valamit meg is hagy, a következő rendkívül nagy ellenség azt is elpusztítja. Ezt viszont, mint képet, nem csupán úgy mutatja be, mint egy mezőgazdasági jelentés, hanem úgy is, hogy a nép bűne miatt van, hogy bizony nyomorúság és szomorúság egymás után következik. Ezért a B részben, amit B-vel jelöltünk, megtérésre való felhívást mond el, így az első résznek a 14. versében, amint már az előbb is utaltam, hogy szenteljetek bőjtöt. Az, hogy a templom létezik, ez utal arra, hogy a templomhoz közeledni kell inkább, és olyan magatartást kell tanúsítani, amely az Istenhez közelít, az Isten szeretetére az ember is szeretettel válaszoljon. A következő szakaszban megint csak egy olyan példát mutat be, ahol az Úr seregét mutatja, és az Úr serege úgy jelenik meg, hogy a népet helyreállítani szeretni. Ez megint csak csapás formájában jelenik meg, de a népnek, hogy meg kell térnie, a B rész ugyancsak megismétli ezt a gondolatsort. A központi helyen áll maga az Úr, és pedig azt akarja bemutatni ezzel egyetlen verssel, hogy Isten szereti a népet, ő ad, de dorgál is. Ezt így fejezi ki a második résznek a 18. verse. Buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének. A vers egy olyan szóval kezdődik, amit így olvasunk, hogy erre. Vagyis, amit meghirdettek, hogy térjetek meg, mivel megtértek, éppen ezért az Úr is lehajolt ő hozzájuk, és kegyelmezett ő nékik. Ez ugyancsak, mint központi gondolat jelenik meg. Majd a következő részekben ugye egy ilyen feladatot magunknak feltehetünk, hogy vizsgáljuk meg, hogy hogyan is jön a megújulás, ami megtörténik majd akként, ahogy a 28. vers mondja el, hogy profétálással történik ez. Vagyis a profétai üzenet a későbbiekben is fel fog hangozni, és így a nép a megtérésre nem csak hogy felhívást kap, hanem valóban lesznek is, akik megtérnek, a bűnt elhagyják. A következő szakaszban az összes nép feletti ítéletre tér ki, majd a harmadik résznek a 15. verse a távlati jövőt mutatja, az Úrnak napját említi meg, de akként, hogy mielőtt az Úr napja eljön, jelek lesznek majd. Jelek, amelyek utalnak arra, hogy az Úr napja közel. Így nem csak a történelemnek egy bizonyos idejében cselekszik Isten, hanem a történelemnek a későbbi idejében is, amely Dániel könyvében a kő formájában jelent meg, itt az Úr napja formájában jelzi a próféta. Ha a történelemre utaltunk, akkor el kell mondani, hogy a próféta könyvét más szempontok szerint is tudjuk csoportosítani, de természetesen ezek az egyes csoportosítások egymással összefüggésbe hozhatók. A könyv első része történelmi eseményekkel foglalkozik, én így fogalmaznék, hogy zömében történeti eseményekkel. A könyvnek a második fele viszont kitekint a végső időkre. És pedig akként, ahogy az előbb is említettem, hogy a ciklikus gondolkodás, az a pogányoknak a gondolkodása, bár az izraeliták maguk is írnak ilyen részleteket, többek között Salamon is ír ilyet, leírja, hogy a szél olyan, hogy itt támad, visszajön, megint csak támad a szél, és újból visszajut a maga helyére. Talán ezzel a mai kifejezéssel élhetünk, hogy a passzát, antipasszátnak a munkáját mutatja be, de nem azt jelenti, hogy a héberek ekként gondolkodtak, hanem a proféták ebből a gondolkodásból szerettek volna kilépni, az Úr is szerette volna, hogy lépjetek ki a pogány gondolkodásból, és nézzétek a történelmet, és én most így fogalmaznék a megváltás történetét, nézzük meg úgy, mint egy célja felé siető folyamatot. De ez nem egyszerűen lineáris, hanem én zenei kifejezéssel élnék, ami a crescendóval mutatható be. Maguk a versek utalnak erre, és pedig én olvasnám is ezeket a verseket. A második résznek az első versét. Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen. Rémüljenek meg e föld minden lakói, mert eljő az Úrnak napja, mert közel van az. A könyv elején tehát megemlíti az Úrnak napját, amely bejelentés nem egyszerűen szóban történik, hanem zenében. És pedig úgy, hogy hangszert kellett megszólaltatni a Sionon. Vagyis ott, ahol az Úr megszólal, ahogyan a trombita megszólal, az Úr hangja is úgy van. Majd más prófétánál még ennyit is fogunk látni, hogy úgy szólal meg az Úr, mint az oroszlán. Egészen különleges. Ha valaki a trombita hangját hallja, akkor tudja, hogy az milyen erős, milyen éles, mennyire figyelemfelkeltő, harcba is indíthat, de ünnepre is hívhat, és az Úr napja inkább ünnepélyes annak az embernek, aki hisz, aki Istenben bízik, aki megtér. Ha a második fejezetnek a 15. versét olvassuk el, akkor ezzel előbbre jutunk ennek a magyarázatában, és így hangzik, fújjatok kürtöt a Sionon, szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést. Már egy kicsit tovább halad. Az egész népet szólítja meg, miként a következő versben az majd olvasható. Mindenki jöjjön el, nagyon fontos dologról van szó. Majd a harmadik résznek a 16. verse még tovább fokozza ezeket a gondolatokat. Az Úr pedig megharsan a Sionról, és megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld, de az Úr az ő népének oltalma és az Izrael fiainak erőssége. Ha a korábbiakban csak egy helyen szólalt meg a Sionon, csak a népnek szólalt meg, most azt mondja, hogy az egek és a föld is megrendül majd ettől a szózattól. Egy következő gondolatot is megemlítenék a lineáris gyakorlatát bemutatva, a lineáris gondolkodásnak a gyakorlatát. Jóel könyvében a második rész 23. verse utal erre. Ti is Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint és korai és késői esőt hullat néktek az első hónapban. Ugye Károly Gáspár így fordítja ezt le, és mi egy rajzot készíthetünk erről, és pedig a korai esőnek és a késői esőnek a rajzát. Ha a ciklikus gondolkodást figyeljük, ez valóban a természet törvényeihez hozzá tartozik, és a mezőgazdasági évnek két jelentős időpontját mutatja be. Korai esőnek nevezi azt, amikor ősszel elveti a gabonát, késői esőnek nevezi azt az időszakot, amikor a gabona érése előtt még egyszer eső hull. Erre a két esőre feltétlenül szükség van, a korai esőre azért, hogy az elvetett mag, ugye amit csak nem porba vetnek el, az első időben a korai esőnek az áldása meglegyen, hogy kicsirázhasson az a mag, füvet hozhasson. Majd a késői eső, ez az aratás előtti időben, Kárpát-medencében ezt így nevezik, hogy májusi eső aranyat ér. Tehát az aratás előtt megint csak szükség van egy nagyobb esőre, ami a kalászba szökkenést és az érést segíti majd. Ez a ciklikus gondolat, ha ismétlődik is esztendőről esztendőre, az embert, aki a megváltás tervét vizsgálja, kell, hogy emlékeztesse arra, hogy a megváltás terve az nem ciklikus folyamatoknak a sokassága, ami soha véget nem ér, hanem úgy van, hogy egyetlen pontra mutat. Én a kőre utalnék Dániel könyvéből, amit Jézus így jegyez meg az úri imádságban, jöjjön el a te országod. Minden ebbe az irányba mutat. Hogyha van is, aki megpörgeti azt a parittyát, annak a kőnek egy célja van, hogy eljusson oda, ahova Isten szánta. De nem csak annyi, hogy a kőnek kell oda eljutni, hanem a Biblia olvasójának is. Aki olvas, az látja, hogy itt valami egészen különös eseményről van szó. A Szentírás korai esőnek nevezi azt az alkalmat, amikor én most Péter nevéhez kötném, amikor ő éppen ezt a proféciát idézi Joel könyvéből, amikor azt mondja el, hogy ebben az időben majd fiaitok és leányaitok profétálni fognak. Ezt mondja el. Ez volt a korai eső ideje. Közvetlenül Jézusnak a halála, feltámadása és mennybe menetele után. Ekkor történt meg az első olyan alkalom, amikor rendkívüli módon cselekedett az Úr. Hogy miként ezt a további profétáktól is láthatni fogjuk, majd az Új Szövetség bontja ki igazán ezeket a gondolatokat. És ahogy a megváltás történetének ebben az idejében az eső hullott, hullani fog majd közvetlenül az Úr országának az eljövetele előtt is. Ez a késői eső. Ezt közelebbről most zenében is bemutathatjuk, és pedig úgy, ahogyan egyrészt pénzérméken látható. Itt egy olyan pénzérmét látunk, ahol két trombita van egymás mellett. A hangszerekből általában kettőt használtak, nagyon szépen tud együtt játszani két ilyen hangszer. Titus diadalívén Rómában is látható a bemutatott képnek azon a részén, ahol a szent kenyerek asztalát viszik, valamint itt látható a két trombita, ez a hosszú egyenes két rajz, tehát domborbűvön látható rajz, ez a két trombitát mutatja be, amit még Mózes készítetett annak idején. Ha ezeket a hangszereket megnézzük, ez ugye fémből készült, de voltak olyan hangszerek, amelyek állati szarvakból készültek, és az idézett hely Joel könyvének a második részében a 28. versétől a 32. verséig, ugye egy rövid részletet idéztem ebből a szakaszból, bemutatja majd, hogy mi történik Péter idejében. Profétálnak a ti fiaitok. Érdekes módon többet is mond, Péter idejében ez a részlet még nem teljesedett, ugye a nap elsötétedése, azt mondja a 30. vers, csoda jeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füst oszlopokat. A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, mielőtt eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja. Tehát ezek a hangok Isten lelkének a hangjai megszólalnak, mielőtt az az ország felállna. Most egy részletet, illetve egy teljes művet hallgatunk meg, egy egészen rövid művet a Semelli énekes könyvből. Semelli Johann Sebastian Bachnak kortársa volt, és Semelli eljött Bach kollégájához, hogy kíséretet írjon ahhoz az énekhez, amit most is hallani fogunk. Ez a lélek megjelenéséről beszél, akiről Péter ugye beszélt annak idején a Krisztus mennybe menetele utáni időben.

0: Még egy szöveges képet mutatok be, amellyel én utalnék Jóel könyvéből a második résznek a 16. versére. A mai időknek sok-sok gondja mellett talán az egyik gond a családnak a gondja. Én nem annyira a gyülekezet vagy az egyháznak a gondját állítanám előtérbe, hanem a családnak a gondját. Ugyanis úgy, mint család, úgy tűnik, hogy kihalóban van. Egyre inkább megszűnőben van, és másféle formációkat találnak ki. De a Szentírás nem tágít az eredeti isteni elgondolástól, és ezért azt mondja a 16. vers, gyűjtsétek össze a népet, szentejétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecsopókat, menjen ki a vőlegény az ő ágyas házából, és a mennyasszony is az ő szobájából. Csak egy részlet ebből a szakaszból, hogy mennyire fontos. A család alapvető. Hány és hány ilyen gyakorlattal találkozunk, hogy a gyerek kivetendő a családból. Még mielőtt megszületne, már akkor kivetik. Ha megszületik, akkor kizavarják, hogy ne szaladgálj, ne kiabálj. A gyerekhez ez hozzátartozik. A gyereknek örülni kell, vigyázni kell rá. És ha felnőtt, erős ember, legyél munkanélküli, ne dolgozzál. És ha idős lesz, kit érdekel? Talán egy példát elmondanék erre is, tanítónéni a gyerekeknek mondja, hogy írjanak fogalmazást a családról, hogy kik vannak a családban. És az egyik gyerek leírja azt, hogy hát az apa, az anya, a televízió, meg a kutya. Rendkívül érdekes dolog, amit így, ez valóságos megtörtént eset volt, és azt mondja a tanítónő, hogy na hát a televízió az nem tartozik, meg a kutya, meg egyébként is a nagymama is ott van a családban, mikor látogattam, beszéltem is vele, kit érdekel? Ilyen a mai helyzet. Tehát ha a Szentírásban ez van, hogy gyűjtsétek össze a népet, bármely egyháznak, gyülekezetnek feladata van, hogy a családot erősítse. És a család és a gyülekezet össze tud dolgozni. Jóelnek csodálatos üzenete van a mai napokra. A régi időben, mint parittyát, megpörgette a feje felett, de az ma ér célba. Legyünk figyelmesek, és hallgassunk az ő üzenetére.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Az Úr igéje, amely lőn Hóseáshoz, a Béri fiához, Uzziás, Jótám, Akház, Ezékiás, Júdabeli királyok idejében, és Jeroboámnak, a Joás fiának, Izrael királyának idejében. Amikor beszélni kezde az Úr Hóseással, mondá az Úr Hóseásnak: menj, védj magadnak parázna feleséget és parázna gyermekeket, mert paráználkodván paráználkodik-e föld, nem követvén az Urat. Elméne tehát és elvevé Gómert, Diblaim leányát, és az teherbe esék, és fiút szülenéki. És mondá az Úr néki: nevezd őt Jezréelnek, mert még egy kevés idő, és megbüntetem a Jéhu házát a Jezréel vére miatt, és eltörlöm Izrael házának királyságát. És azon a napon lészen az, hogy eltöröm az Izrael ívét a Jezréel völgyében. Ismét teherbe esék, és leány szüle. És mondá néki az Úr: nevezd őt Lo-Rukámának, mert nem kegyelmezek többé az Izrael házának, hogy akármiképpen könyörülnék rajtuk. De a Júda házának megkegyelmezek, és megtartom őket az Úr, az ő Istenük által, de nem tartom meg őket ív, vagy kard, vagy háború által, sem lovak és lovasok által. Mikor elválasztá Lo-Rukámát, ismét teherbe esék, és fiút szüle. És mondá az Úr: nevezd őt Lo-Amminnak, mert ti nem vagytok az én népem, és én sem leszek a tiétek. De mégis annyi lesz az Izrael fiainak száma, mint a tenger fövénye, amely meg nem mérettethetik, és meg nem számláltathatik. És lészen, hogy ahol az mondatot nékik: nem vagytok az én népem, ez mondatik nékik: élő Istennek fiai. És összegyűlnek Júda fiai és Izrael fiai együvé, és egy fejedelmet választanak, és feljönnek az országból, mert nagy lesz a Jezréel napja. Mondjátok atyátok fiainak: Ammi, és a ti húgaitoknak: Rukámá.
2: Mai szakasz, Hóseás első rész. Emlékezzünk a Királyok könyvére. Isten kiválasztott néhány prófétát, hogy az északi királyságban, Izraelben dolgozzanak. Isten egy embere üzenetet vitt, hogy megsegítse első Jeroboám királyt. De ő nem követte hűségesen Isten szavát, és egy oroszlán szétmarcangolta, miközben hazafelé tartott. A Királyok első könyve 13-24 szerint. A másik oldalon viszont Illés és Elízeus hűségesen dolgozott Istennek. Isten kiválasztotta Hazáelt, Szíria eljövendő királyát, hogy mivel aranyborjakat imádtak, megbüntesse az északi Izraelt, és bűnbánatra késztesse őket, ahogyan a Királyok második könyve 12-13-ban áll. Később Isten az asszírokat akarta fölhasználni büntetésképpen, de előtte elküldte Jónást Ninivébe a bűnbánatra késztető üzenettel. És igen, a niniveiek megbánták a bűneiket, még a király is. Azonban Jónás próféta nem értette az Úr jóságát, és azt, hogy elfogadta az asszírok bűnbánatát. Tehát a béke megmaradt, az északi királyság virágzott, második Jeroboám kiterjesztette Izrael határait, és az ország majdnem elérte a Salamon korabeli nagyságát. Isten még két prófétát választott, Ámost és Hóseást, hogy az északi királyság érdekében dolgozzanak. Hóseás volt az utolsó próféta, aki a néphez szólt. A korrupt, aranyborjút és báltisztelő, bálványimádó rendszer elterjedt, a szociális problémák pedig már tűrhetetlenek voltak Jeruzsálemben. Második Jeroboám sikeres uralkodási periódusában, Krisztus előtt 793-tól 753-ig, Hóseás üzenete az északi Izraelnek szólt az elkövetkezendő 30 évre. Második Jeroboám hosszú uralkodásának vége felé Hóseásnak azt mondta az Úr, hogy vegye vissza hűtlen feleségét. Ez volt Isten szeretetének példája Izrael számára. Először Izrael is hűséges volt Istenéhez, ahogy valószínűleg Hóseás felesége is az volt. Isten szerette volna visszakapni Izraelt, ahogyan Hóseás felesége is példagyanánt visszatért a férjéhez. Isten is elfogadta volna Izrael bűnbánatát. Hóseás tehát visszafogadta feleségét, szerette, és gyermekei születtek tőle. Isten megparancsolta, hogy nevezze az első fiút Jezréelnek. Ez jel volt Isten részéről, hogy megbünteti Izraelt, beleértve Jéhút is, aki nem követte Istent, és nem távolodott el második Jeroboám bűneitől, ahogy a Királyok második könyvében a 10:31-ben van. Hóseás lánya, Lórukámá azt jelenti, nem kegyelmezek. Ez prófétai szempontból az északi királyság asszírkésztől való pusztulását jelenti. Azok, akik nem követték az urat, Lóammik, vagyis nem az én népem, ugyanis ezt jelentette Hóseás második fiának neve. Azonban Isten mindig szerető szívvel fogadja azokat, akik vissza akarnak térni hozzá, és mint

0: Hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa megemlékezett a háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról. Emlékezzünk meg a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai, mondta Leó pápa a vatikáni Szent Péter téren vasárnap elmondott beszédében. Az egyházfő emlékeztetett arra, hogy május 3-át az Egyesült Nemzetek Szervezete a sajtószabadság világnapjának nyilvánította. A sajtószabadsághoz való joga sajnos gyakran megsérül, néha tetten érthetően, néha titokban, hangoztatta Leó. Emlékezzünk meg a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai, kérte. Robert Francis Prevost bíborost tavaly május 8-án választották meg pápává, az első évfordulóra készülve az olasz sajtó idézeteket közölt vasárnap, abból a kötetből, amely hétfőn jelent meg a vatikáni könyvkiadónál. Berzsenyi Dániel születésének alkalmából verspályázatot hirdet a Soproni Evangélikus Líceum. Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából, amely holnap, május 7-én lesz, verspályázatot hirdet középiskolások és felnőttek számára a költő egykori alma matere, a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum és az iskola öreg diákjait tömörítő Soproni Líceum Diákszövetség. A közlemény szerint a pályázatot a Szombathelyi Berzsenyi Dániel megyei könyvtár, Szép Irodalmi Folyóirata, az Életünk, valamint a Fiatal Írók Szövetsége szakmai támogatásával bonyolítják le. A pályamű témája szabadon választható, azonban kapcsolódnia kell a természeti líra kiemelten a tájköltészet hagyományaihoz, és vagy ökológiai, társadalomkritikai diskurzushoz. Ezzel is tisztelegve

0: Berzsenyi Dániel elmélete és öröksége előtt. Egy magyar lelkipásztor 102 évet élt. Életének 103. évében elhunyt nagy tiszteletű Szabó Zoltán nyugalmazott református lelkipásztor, a nyírségi református egyház megye közösségének meghatározó alakja. Szabó Zoltán 1924-ben született Tisza-Szentmártonban. Bár eredetileg reálpályára készült, belső hivatása és tanárai hatására végül a teológiát választotta. Hosszú évtizedeken át tartó szolgálata alatt több településen, köztük Pátrohán is jelentős közösségépítő munkát végzett, sőt, nyugdíjba vonulása után még 90 éves kora felett is aktívan prédikált idős otthonokban, és segítette az új közösségek indulását. A 100. születésnapja alkalmából adott utolsó interjúban a lelkipásztor hálával és mély hittel tekintett vissza életútjára. Úgy fogalmazott: egész életét Isten kegyelmének és vezetésének tulajdonítja. A nyírségi református egyházmegye tájékoztatása szerint a néhai lelkipásztor búcsúztatására Nyíregyházán kerül sor május 12-én. Az időjárásról: napos, egyre melegebb idő. Ma szerdán a napsütés mellett lesz felhőképződés is, csak néhol eshet eső. Déli a szél, és 23-28 fokunk van. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső több felé is eshet, délnyugati szél és 20-25 fok várható.
1: Íreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A jóság álarcai. Amikor az élet nehézségei megnőnek, akkor logikusan pont egymáson kellene segíteni. Jóval nagyobb szükség lenne a kölcsönös segítségre, empátiára és összefogásra. És mégis azt látjuk, hogy ehelyett az egyéni érdekek és narcisztikus érzelmek erősödnek fel, még a jó emberek esetében is. Tari Anna Mária.

0: Temetés után.
1: Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. János evangéliuma 11. fejezet, 25. vers.

Janka nagymamája, mielőtt megbetegedett, 3000 kilométerre lakott. Janka szülei úgy gondolták, hogy a rákbeteg nagymama otthon, a családtagoktól körülvéve fejezze be életét. Amikor a szülők családi megbeszélést hívtak össze, annak eldöntése végett, hogy a nagymama hozzájuk költözzön-e vagy sem, Janka támogatta a javaslatot. Egy évvel korábban az ötlet tényleg jónak tűnt. Most azonban már szörnyű fájdalmat okozott. Az igazság az, hogy Janka korábban jóformán nem is ismerte a nagymamáját. Ha a nagyi valahol az ország másik felében hal meg, valószínűleg nem okoz számára ekkora fájdalmat. Biztosan hiányzott volna neki karácsonykor vagy a születésnapok alkalmával, de nagyjából csak ennyi lett volna. Viszont miután közel kerültek egymáshoz, tényleg hiányzott a nagymamája. A temetés utáni este Janka sírva aludt el. A szülei mondták neki, hogy egy napon majd újra találkozni fog a nagymamájával, de ez számára gyerekmesének tűnt.

Mi történik a hívő emberrel, ha meghal? Tegyük fel, hogy egy 60 vagy akár 70 éves időutazáson veszel részt. Egy temetésen találod magad, de senki sem veszi észre a jelenlétedet. Az elhunyt régi fényképei ismerősnek tűnnek, de egy gyermekkori barátodra emlékeztetnek. Miközben próbálsz nem figyelni az orgona hangjára, beállsz te is a sorba, tiszteletedet tenni az elhunyt előtt. Belenézel a koporsóba, és magadat látod. Élettelenül, a legjobb ruhádba öltöztetve. Körülötted a családtagjaid és a barátaid siratnak. Mit mondanál, ha részt vehetnél a saját temetéseden? Mi keresztények nem csak azért állítjuk, hogy a mennyben találkozni fogunk a szeretteinkkel, hogy ettől jobban érezzük magunkat.

0: A halál a bűn következménye. De Jézus elszenvedte minden benne hívő helyett a bűn büntetését. Jézus a feltámadás és az élet. És amit megtett időlegesen Lázárért, ugyanazt meg fogja tenni örökérvényűen értünk is. Ha beszélhetnél a temetéseden, a következőket mondanád. Tudom, hogy hiányzom nektek, de ne sírjatok. Jézus követője voltam. Ha az életem elfogadásra kerül, akkor Jézus második eljövetele után, a feltámadás után, ott leszek a mennyben. És remélem, hogy ti is majd ott lesztek.
1: Közreműködött Balázs László.

Szeretettel köszöntöm az Evangéliumi Rádió hallgatóit. Én Mihály Falván beszélgetünk Vencel Máriusszal, aki Bihar Félegyházáról érkezett, és amikor kérdeztem, hogy az milyen messze van Ér Mihály Falvától, azt mondta, hogy vagy 30-35 kilométer. És hát csak ezért a beszélgetésért utazott ide. Természetesen, mint ahogy ebben a műsorban a megszólalók zöme, roma származású.

0: Kedves Máriusz, hogy is kezdődött Vencel Máriusznak az élete?
1: Sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. 41 éves vagyok, házasságban élek, van egy csodálatos feleségem, és van egy lányom, aki már 15 éves. És el szeretném mondani az én történetemet, hogy kezdtem el az Úr Jézussal járni. Az én történetem nagyon hasonlít a tékozló fiú történetéhez. Nem egy vallásos családban nevekedtem, édesapám nem volt vallásos, édesanyám se volt, de körülbelül 6 vagy 7 éves lehettem, amikor édesanyám elkezdett járni a faluban lévő baptista gyülekezetben magyar testvérekhez, és megtért. Én is jártam vele, és szerettem járni a gyülekezetben, 8 éves lehettem, és szerettem a prédikációkat, de mivel ahogy növekedtem, és láttam, hogy a velem egyidős gyerekik milyen úton járnak, ezért engem is az ellenség, a sátán becsapott avval, hogy már nem jártam gyülekezetben, és körülbelül 16 éves koromban kénytelen voltam a nehézség miatt elmenni Magyarországra dolgozni, fizikai munkát, mint segédmunkás, és az ottani élet teljesen elvont az én lelki életemet, teljesen elfordultam Istentől, és úgy éreztem, hogy nekem már annyi bűnöm van, hogy Isten nekem nem tud megbocsátani. Körülbelül 22 évesen, amikor az én feleségemmel megismerkedtem, összeházasodtunk, ő elkezdett járni édesanyámmal a gyülekezetben, én nem tiltottam ettől, de ő annyira megérintette az Úr Jézus Krisztus, hogy elfogadta, mint személyes megváltóját, és Diószegen a Magyar Baptista Imaházba megkeresztelkedett, megtért. És akkor éreztem valamit, hogy valami elszakadt tőlem, éreztem, hogy nem tartozik már úgy hozzám, és nagyon tudtam ezért haragudni rá, de valójában ez nem én voltam, hanem az ellenség. És igaz, sokszor próbáltam lebeszélni erről, és én azt mondtam, hogy én nem leszek hívő, mert én olyan bűnös vagyok, olyan bűnöket követtem el, amit Isten nem tud megbocsátani. De történt egy eset az életemben 2010-ben, amikor a munkából hazafelé jöttem, két testvér, aki misszió testvér, aki hirdették az evangéliumot, egy télen eljöttek hozzánk, és amikor láttam az autójukat ott a ház előtt, tudtam, hogy ők azok, és olyan gondolattal mentem be a házba, hogy ki fogom őket dobni, mert nem szerettem a hívőket, habár az én feleségem már hívő volt. És amikor bementem a házba, akkor az arra mentem rá, hogy imádkoznak. És amikor észrevették, hogy bementem a házba, azt mondta az egyik testvér, hogy megkérjük a házurát, hogy imádkozzon. És én nem tudtam imádkozni, habár előtte avval a gondolattal mentem, hogy ki fogom őket dobni, de amikor meghallottam, hogy imádkoznak, minden erőm elment, leültem egy székre, és csendben hallgattam az imádságot. És amikor megkértek, hogy én is mondjak egy néhány szót, nem tudtam imádkozni, csak sírtam. És akkor éreztem, hogy Isten ismét hív engem a maga közelségében, és azt akarja, hogy én a gyermeke legyek. Isten már nagyon fiatalon kiválasztott engem egy látomás alapján. Körülbelül 5 éves lehettem, amikor fölébredtem, és egy nagy fény volt az én fejem fölött a szobában, sötétben, és két kéz volt átszögezve a fény közepében. Nem tudtam, hogy mit jelent ez. Majd megláttam egy keresztény tévében ennek a címerét, és láttam, hogy az Úr Jézusnak a címere ez, és akkor tudtam azt, hogy Isten azt akarja, hogy én az ő gyermeke legyek. És amiután ezek a testvérek imádkoztak értem, akkor egy változás jött az én életemben, és elkezdtem keresni az Urat. Akkor még a faluban nem volt cigány gyülekezet. Egy kocsmába gyűltek össze a testvérek, ahol régen kocsma volt, de már nagyon régóta bezárt, és ott kaptak helyet. És akkor egy ilyen karácsony este döntöttem 2010-ben az Úr Jézus mellett. 33-an voltunk, akik döntöttünk, de csak 3-an maradtunk meg a keresztségre. 2011-ben vallást tettem hitemről, és azóta az Úr Jézus Krisztus követem. Igaz, az én életemben a megtérésem után is voltak nehézségek, mert mint más is hajlamos voltam a pénzkeresésére, beszerzésére, mivel szűkölködő életünk volt, és emiatt az Úr megvilágosított azért arra fel, hogy ha én így folytatom, akkor nem lesz igazi hívő életem, csak felemás életem lesz. És 2016-ban történt egy balesetem, mivel építkezésen dolgozom, leestem 3 méterről, és eltört 6 bordám. Bekerültem a kórházba, és akkor éjjel, ott a kórházi ágyban, amikor éreztem, hogy nem tudok megmozdulni, mert olyan fájdalmam volt, és én azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, ha meggyógyítasz, ha innen föl tudok állni, és el tudok menni a kórházból, akkor én igazán foglak téged követni, nem csak úgy, ahogy eddig követtelek. És csodálatosan munkálkodott az Úr az én életemben, mert még akkor este föl tudtam állni az én lábaimra, és a mellékhelyiségbe kimenni. És az orvosok is csodálkoztak, hogy 6 oldalbordával, hogy kaptam olyan erőt, hogy ki tudjak menni. És azóta ott hagytam a céget is, mert azt vettem észre, hogy amikor gyülekezetbe kellett mennem, akkor kellett túlórázni, és inkább magánvállalkozásban kezdtem, kivettem az engedélyt, és azóta jobban tudom szolgálni az Istent. És még azt szeretném elmondani, hogy mivel mi nálunk nincsen gyülekezet délelőtt, ezért 2 éve már az én családommal elmentünk a Pap Tamási baptista gyülekezetben délelőtt, és a testvérek olyan szeretettel fogadtak minket, felkaroltak, hogy azóta oda szoktunk járni délelőtt, amikor nálunk nincs Isten tisztelet, és már olyan csodálatosan munkálkodott az Isten a mi életünkben, hogy én is, az én lányom bekerültünk a fúvó zenekarban, és így magasztaljuk az Istent, ahova megyünk missziózni. És nem bántam meg, hogy az Úr Jézus Krisztus mellett döntöttem, mert nagyon sokat változott az én életem. Nem csak lelkileg változott az én életem, hanem anyagilag is. És ezért szüntelen őt dicsőítem, mert látom, hogy milyen csodát tett az én családom életében, és egy nagyobb öröm van az én szívemben, mert ha az Isten segít, akkor ebben az évben, szeptemberben az én lányom is vallást fog tenni, aki most 15 éves, az Úr Jézus Krisztus mellett előkészítőre jár már, és én tudom azt, hogy Isten időt ad arra, hogy ő is megtérjen, és ő is őt szolgálja.
0: Percekkel ezelőtt volt egy nagyon fájdalmas mondat. 33 megtérőről beszélt, akik ugyanazon az este elfogadták az Úr Jézust, de csak 3-an maradtak meg. Mi lehet ennek az oka?
1: Hát ennek az oka az lehet, hogy ezek az emberek is nem vallásos élet háttérből jöttek, és talán nem döntöttek igazán akkor az Úr Jézus Krisztus mellett, és sokszor ez közben játszik az anyagi rész is, mert sokszor olyan helyre kell menjenek dolgozni a romák, ahol Isten nincs jelen, és talán emiatt is fordultak vissza, és nem maradtak meg az Úr Jézus Krisztus mellett.
0: Nagyon különös volt, amit mondott, mert azt mondta, hogy amikor a felesége megtért, akkor Máriusz szíve meg megkeményedett, és nem akart hallani se a hívőkről. Azóta hogy is van ez a házasság? Mert hát azóta most már ugyanabban az Úrban hisznek, és ugyanazt az Urat követik.
1: Mint ahogy mondtam a legelején, hogy van egy csodálatos feleségem, előtte, mielőtt nem voltam megtérve, ezt nem mondtam el róla, de mióta az Úrban vagyok, másképpen látom. Nagyon támogat engem, segítőkész, amikor a bibliaiskolára is járok, mindig előkészíti az én dolgaimat, a táskámat előkészíti, a ruháimat, és kívánja az Úr áldását az útra, és nagyon segítőkész. És nem is tudom, hogy tudnék tovább menni ezen az úton, hogyha ő nem segítene, nem támogatna. Tudom azt, hogy az Úr azért választotta őt mellém, hogy jobban támogasson, segítsen az életben.
0: Itt most megint volt egy olyasmi, amit talán érdemes lenne egy kicsit bővebben kifejteni. Bibliaiskola. Hogy jutott eszébe 41 évesen bibliaiskolába járni?
1: Hát ez egy olyan kérdés, hogy igen, elég nehéz rá a válasz. Mikor én megtértem, és Istent kezdtem megismerni, és annyira nem ismertem még Istent, de a Szentlélek adott egy olyan vágyást az én szívemben, hogy jobban ismerjem meg az Istent. És amikor szóltak a testvérek, hogy van egy ilyen lehetőség, ez a bibliaiskola, akkor én tudtam, hogy nekem ott a helyem azért, hogy az Isten még jobban meg tudjam ismerni az ő csodálatos dolgait, hogy az Úr Jézus Krisztus megismerjem olyan közelségről, mint annak idején az ő tanítványai is ismerték őt. Azért, hogy éljem át az ő életét, azért, hogy tapasztaljam az ő szenvedését, és hogy meglássam, hogy az Isten munkája az Ószövetségben milyen volt már az ő népeivel, hogy Isten hogy kezeli az ő népét. És ez a bibliaiskola nagyon sokat segít, mert sok dolgot megismertem, amit még annak eleinte nem tudtam. Nagyon sokan dolgot ismertem meg a bibliaiskola által, és tanultam, amit még úgymond annak idején nem ismertem, és nem tudtam, hogy létezik. És nagyon sokat segít ez a bibliaiskola. Bátorítom mindazokat, akik talán egy ilyen iskolára vágynak, vagy előállnak egy ilyen iskolához, ha van alkalmuk, akkor menjenek el és tanulják, mert az Úr Jézus Krisztusról szüntelenül kell tanulnunk ahhoz, hogy megtudjuk, hogy hogyan szeret ő minket, és mi a terve a mi életünkkel.
0: Az elmúlt percekben Vencel Máriusszal beszéltem, aki Bihar Félegyházán él. Isten áldását kívánom minden hallgatónak, a viszonthallásra!

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Bokros Andrea, aki egy nagyon speciális misszióban van, és mint misszióban levő ember az Úr Jézus gyermeke. Andrea, hogyan találkoztál az Úr Jézussal?
3: Az Úr Jézussal úgy találkoztam, hogy gyerekkoromban már Isten hívását éreztem. Olyan ésség volt bennem, tudtam, hogy valahol van Isten, és ahogy egy kisgyerek innen-onnan információkat kap, mivel nem hívők voltak a szüleim. Képzeleteimben volt valahol egy Isten, aki hív engem, de nem tudtam, hogy hogyan jutok el hozzá. Tehát ez az Isten tudat, ez gyermekkoromtól bennem volt. Aztán, ahogy 14-15 éves lettem, gimnáziumba kerültem, és olyan közösségbe kerültem, ahol több római katolikus lány volt, és ők meghívtak engem egy katolikus közösségbe, egy énekkarba, és itt megismerkedtem katolikus testvérekkel, megismerkedtem lelkipásztorokkal, és úgy éreztem, hogy na talán most itt többet fogok tudni arról az Istenről, aki után éhezem, és aki engem hív. És el is indultam ezen az úton, templomi kórus tagja lettem, és jártam misékre, és énekeltem, és nagyon szép volt ez, és nagyon sokat kaptam. Még sikerült azt is elintézni, akkor még szintén titokban, hogy megkereszteljenek. Boldogság töltött el, az éhség megmaradt, és ahogy fokról fokra jártam a templomba, egyre többet és többet, nem szűnt meg az éhségem, hanem egyre többet szerettem volna tudni Jézusról. Rendben van, hogy Jézus Isten fia, na de ki ő nekem? És nem szűnt meg az éhség, nem tudták a szentmiség csillapítani ezt az éhséget. És aztán, ahogy növekedtem, titokba vettem meg az első Bibliámat, a nyaralási pénzből gyerektáborba mentünk, és semmire nem költöttem azért, hogy megmaradjon a pénzem, és meg tudjam venni az első Bibliámat, és otthon dugdostam, olvasgattam is belőle, hát nem túl sokat értettem, bevallom őszintén, de azt írta az írás, hogy hát a Szentlélek segít megérteni. Én ezt komolyan vettem, és ennek az igazságát ma is érzem, hogy a több egyszer elolvasott ige egyszer csak hogyan válik egy élethelyzetben komoly üzenetté az Úr részéről, vagy válasszá tőle. Az éhség folytatódott, az Istenkeresés, a Krisztusban elmélyedés folytatódott az életembe, és aztán érettségi után már nagyon élessé vált bennem az, hogy nem elég, nem vagyok elégedett azzal, amit kapok, és ez a folyamatos Istenkeresés vezetett aztán egy akkori munkatársnőmön keresztül ide Budafokra. És elkezdtem járni a péntek délutáni barátkozó órájára, a zsíros kenyér, az éneklés, a beszélgetések, és abban az időben Komesz Mátyás testvér is néha megjelent ott közöttünk, fiatalok között, és akkor szóltak nekem az ismerőseim, barátaim, hogy hát menj oda Komesz testvérhez, ő is katolikus volt, és hát majd ő ad neked tanácsot, és akkor oda mentem, és elmondtam az én nyűgöm, bajom, hogy de hát én katolikusként élek, de hát tudom, hogy nekem tovább kéne menni, és Matyi bácsi olyan kedvesen elmesélte, hogy ez az ő életében hogyan zajlott, és hogy csak én menjek az Isten keresésem után, menjek, kövessem csak azt, ahová az Úr vezet, és majd eldől, hogy ebből mi lesz. Hát az lett, hogy a baptista gyülekezetben hallottam igazán mélyen tanításokat Jézusról. Tudom, hogy megtért emberként kereszteltek meg, ugyanakkor nem voltam a teljes tudás birtokában. Tudtam azt, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, de igazán mélyen nem értettem, hogy kinek a cselekedete által. És ezt valóban itt kaptam meg, a baráti közösséget is, az, hogy figyeltek rám, hogy fontos voltam, hogy megkérdezték, hogy miért nem jöttem. És aztán Isten még egy kincset elhelyezett itt Budafokon számomra, hogy itt ismerkedtem meg Jánossal, aki később a férjem lett. Ő is egy ilyen kereső időszakban volt, de nagyon kegyelmes volt az Úr, mert a valódi döntést azt nem engedte, hogy a mi kibomló kapcsolatunk megzavarja. Volt 2 hét olyan időszak, amikor itt az imaházban Tom Meheres testvér szolgált. Én munka miatt nem tudtam eljönni, viszont János folyamatosan részt vett az alkalmakon, és bennem akkor született meg az a döntés, tőlem teljesen függetlenül. Én bennem pedig az a Jézus Krisztusra való rácsodálkozás és a benne való teljes belehelyezkedés az idők folyamán. Pont ez alatt a 2 hét alatt. És olyan jó volt utána találkozni, hogy láttam, ahogy közeledett felém János, hogy más valaki jön felém. És olyan jó volt megosztani, hogy veled mi történt, és veled, és ugyanaz történt más-más helyszínen, és tényleg az Úr szépen elvégezte mind a kettőnkben. Úgyhogy ezek nagyon szép időszakok voltak. És ami nekem egy nagyon fontos esemény volt itt az életemben, hogy én visszamentem ahhoz a katolikus paphoz, aki engem megkeresztelt. És mindent elmeséltem. Elmeséltem a Krisztus utáni éhségemet, és ez a lelki atya azt mondta, hogy Isten tervét látja ebben, az ő elhívását látja ebben, és az ő áldásával bocsátott utamra. Nem korholt, és nem dorgált, és aztán utána én hallottam, hát ugye megmaradtak a katolikus kapcsolataim, barátságaim, és hallottam, hogy aki negatívan próbált rólam nyilatkozni, mindig nagyon komolyan elmondta az igazságot, és elmondta azt, hogy Isten vezetését követem ezen az úton. Ez nagyon fontos volt az életemben, későbbi szolgálataimban aztán láttam, hogy miért.
2: Ez volt a kezdet, hogy Istennel való találkozásod, de hát minden születés után növekedés következik. Hogy folytatódott a te életedben ez az út, amire elindultál?
3: A folytatás az, hogy nagyon gyorsan megkaptuk az Úristentől a választ arra férjemmel, hogy egymásnak vagyunk teremtve, ez Istennek az akarata, ezért nagyon gyors volt megismerkedéstől számítva. Szeptemberben ismerkedtünk meg, és a következő év májusában esküvő volt. Nagyon gyors volt a döntésünk, mert nem volt kétség. Itt a Budafoki imaházban volt az esküvőnk, Kovács Géza testvér vezetésével, és utána júniusi hónapban pedig a bemerítkezésünk. A bemerítkezés után elkezdődött ugye az esküvő után a közös élet, ami valóban a formálódás időszaka volt. 10-12 év nagyon-nagyon komoly megpróbáltatásokkal és nagyon nagy mélységekkel. Nagyon sokszor volt olyan helyzet, hogy csak azt tudtuk kimondani, hogy szeretjük az Urat, és egymásba kapaszkodunk. Nagyon hálás vagyok azért Istennek, mert soha nem volt olyan helyzet az életünkben, hogy egymást hibáztattuk volna érte, hanem nekünk a problémák közben mindig az első reakciónk volt az összekapaszkodás. Az, hogy szövetségesek vagyunk, és ebben a szövetségben megyünk előre a pusztai vándorlásban, és ezt így éltük meg.
2: A nehézségek után azért történtek jó dolgok is.
3: A nehézségek közben is történtek jó dolgok, hiszen 2 lánygyermekünk született, és nagyon-nagyon hálásak voltunk az Úrnak értük. Változások történtek olyan szempontból is, hogy elég hosszúra sikeredett az én otthonlétem, és az otthonlétem közben vágytam, kerestem Istennek a válaszait a jövőre nézve, amikor már közeledett az az időszak, hogy a gyes után vissza kell mennem dolgozni, nagyon komolyan kértem a Jóatyát, hogy olyan munkahelyet adjon nekem, ami nem csak munkahely, hanem ami lenne szolgálat is egyben. És ezeket az álmaimat úgy elévittem, az Úr elévittem, és vártam tőle a választ. Hát amit kaptam, arra úgy nem gondoltam, és nem erről álmodoztam. Ugye a gyes alatt elég sok amerikai misszionáriussal ismerkedtem, megjöttek hozzám magyar tanulni, én mentem hozzájuk gyerekekre vigyázni, és nagyon sokakkal, nagyon gyorsan mély barátság alakult ki. És aztán az egyik ilyen misszionárius megkeresett engem, hogy hát van itt Budapesten egy misszió, akik halálsérültekkel foglalkoznak, nagyon kellene nekik oda valaki, mert nincsen magyar munkatárs, aki angolul is beszél, hogy hát én menjek oda, mert ő úgy látja, hogy ennek így kell lennie. meg kell említenem ennek az amerikai misszionárius nőnek a nevét, Beth Weaver, aki nagyon sokáig meghatározó jelenség volt az életemben, ami barátságunk nagyon gyorsan kialakult, és igazi lelki testvéri kapcsolattá fejlődött. Abban az időben, amikor hozzájuk jártam takarítani, gyerekekre vigyázni, egyik alkalommal Izsaiás 58-at olvastam, és megtörtént az, amit úgy fejeznék ki, hogy nyakon csípett az Isten igéje. Ugye ezt megragadott az ige, szoktuk mondani, de ez erősebb volt, ez egy nyakon csípés volt. Elkapott engem az Isten igéje, amikor azt olvastam, hogy Rések befalazójának fognak nevezni, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Semmihez nem tudtam kötni ezt az igét. Nem tudom megmagyarázni, észérvekkel felsorolni, hogy miért ez, de azt az érzést, amit én akkor kaptam, nem csak szívben, hanem elmében is, hogy ez nekem szóló üzenet, ezt elétártam, és elmondtam Betinek. Mit akar ezzel a Jóisten? Azt mondta, hogy fogalma sincs, neki sem, neki nem is kell ezt tudni, de úgy gondolja, hogy én ne engedjem el ezt az igét, és keressem, kutassam, hogyan teljesíti be Isten az életembe. Úgyhogy ekkor ragadt rám az a kíváncsiság, hogy mit akar Isten az én életemmel. És aztán jó pár év múlva most már azt tudom mondani, hogy ennek az igének minden sora valósággá vált az életemben. Úgyhogy oda kerültem az amerikai alapítványhoz, és ott én voltam kisebbségben, hallóként, mert a munkatársaim 90%-a siket vagy nagyot halló volt. Megismertem egy új nyelvet, a jelnyelvet, megismertem egy kultúrát, a siket emberek világát, és megragadott engem ez a világ. Ők pedig olyan szeretettel, de olyan keménységgel neveltek rá arra, hogy hogyan kell egy épp embernek viselkedni a fogyatékkal élőkkel szemben. Az ő tanításuk a mai napig is ebből táplálkozom, amit tőlük kaptam, ahogyan ők engem tanítottak. Sokszor mentem az első időben sírva haza, mert néha az őszinteség fáj, de tudtam, éreztem, hogy az őszinteség mögött mindig szeretet van, és a következő nap már másképp tudtam, és jobban tudtam, és aztán a következő nap megint valami újat tanultam, és ez 4 meghatározó év volt az életemben. Ahogy beleestem a siket kultúrába, ebbe a nyelvbe, természetes volt számomra, hogy nekem ezt tökéletesen meg kell tanulnom. Úgyhogy elindult a tanulási folyamatnak 9 éve, mert elkezdtem a jelnyelvet tanulni, és aztán egy 6 év múlva eljutottam odáig, hogy jelnyelvi tolmácsként végeztem, és most már bejegyzett jelnyelvi tolmács vagyok.
4: Az előbb volt egy mondatod, ez a mondat úgy hangzott, hogy megtanultad a siketek között azt, hogy hogyan kell a fogyatékos emberekkel viselkedni. Meggyőződésem, hogy sokan, különösen a keresztények között szeretnének segíteni a fogyatékkal élőkön, a szívük mélyén, de lehet, hogy fogalmuk nincs, hogy kell hozzá kezdeni. Mit tanultál?
3: Azt tanultam legelőször is, hogy bárkivel kerülünk szembe, bármilyen fogyatékossága legyen is, és itt most nagyon komolyan gondolom azt, hogy bármilyen, lehet egy kommunikáció képtelen személy, akkor sem mehetek úgy oda hozzá, hogy én vagyok az egészséges, és te vagy a sérült. Nem megfelelő ez az álláspont. Nem tudok receptet adni arra, hogy ezt hogy lehet magunkban kifejleszteni. Én egyszerűen kértem Istent, és megtette élethelyzeteken keresztül, rossz döntéseken keresztül, kudarcokon keresztül, örömökön keresztül, de megtette. Mind a tolmács szolgálati munkámat, tehát a tolmácsként vagyok valakivel, bármilyen más területen, ha fogyatékkal élővel találkozom, egyenlő vagyok vele. Engem Isten elvitt a végletekig, sokszor úgy látom, hogy ezt talán nem lehet mindenkitől kérni, de én, ha egy tolmács szituációba kerülök, ha ügyféllel elmegyek valahová, akkor én mindig úgy állok ehhez hozzá, hogy ő több, mint én. Azt hiszem, ez azért alakult ki bennem, mert nagyon sok negatív példát láttam. Észre se vesszük, hogyan tudunk fölébe kerekedni egy fogyatékkal élő embernek, csak azáltal, hogy ő nem hall én meg igen, ő nem lát én meg igen, ő nem kommunikál beszéddel én meg igen, nem is vesszük észre. Viszont a fogyatékkal élő emberek oly mértékben érzékenyek, hogy becsapni se lehet őket igazán. Ez az egyik, és a másik pedig, hogy nagyon gyorsan megérzik azt, hogy szánalomból mész oda, vagy szeretetből. Nagyon gyorsan szembesítenek azzal, hogy ki vagy te valójában. Éppen ezért mondom azt, hogy ha csak az utcán találkozunk valakivel, ha csak egy kerekes székes kér segítséget, hogy emeljék fel a kerekes széket a lépcsőn, akkor megvan ennek az útja, módja. Oda megyek, fogalmam nincs, hogy kell egy kerekes széket fölemelni, megkérdezem, hol biztonságos, hogyan segítsek. Ha az a látássérült, oda megyek, mert látom, hogy áll a megállóba, és megkérdezem, hogy miben segíthetek. Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem kérek segítséget. Akkor ne sértődjünk már meg ezen. Fogadjuk el, ő abban a helyzetben ura a helyzetnek, dönteni tud, cselekedni tud. Nagyon jó, ha oda megyünk, mert biztos, hogy egyébként jól esik a látássérülteknek, vagy jól esik egy kerekesszékesnek, ha oda megyünk hozzá. Érzékenységet kértem az Úrtól. Tegyen érzékenyé arra, hogyan segíthetek meg, egyáltalán, hogy segítsünk, és ne nézzünk keresztül rajtuk.
4: Térjünk vissza a Siket misszióra. Lett egy tolmács végzettséged, egy jelnyelvi tolmács végzettséged, de azért itt nem állt meg az élet, ha jól tudom.
3: Hát nem állt meg az élet. Ehhez az amerikai missziós alapítványhoz kapcsolódik a mi Siket missziónknak az indulása. Mert ez az amerikai alapítvány Európa, Ázsia összes országából szinte idehívott hallássérülteket, és a saját nyelvükön, az anyanyelvükön, a jelnyelven keresztül tanított nekik Bibliát, teológiai alapokat, gyülekezetplántálási alapokat, mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy önállóan saját gyülekezeteket tudjanak létrehozni. De azért azt el kell mondanom, hogy ne arra gondoljunk, hogy a világon van egy csodálatosan szép jelnyelv, amit mindenki ért és beszél, ahány ország van a Földön, annyiféle jelnyelv van. Tehát meg kellett egyezni egy közös jelnyelvben, először jelnyelv használatban, hogy utána valamilyen szinten oktatás itt történjen. Amit én tökéletesen megtapasztaltam, és ma is látok, az, hogy a jelnyelv valóban a Siket embereknek az anyanyelve. Ezen a nyelven bármit el lehet mondani. Nem biztos, hogy olyan formában és olyan módon, mint ahogy mi a beszélt nyelvről gondolunk, de bármit ki lehet fejezni a jelnyelven keresztül. Nem tudom azt elfogadni, hogy egyszerűsített, hogy lealacsonyodnak azok, akik ezt a nyelvet használják, és elfelejtetik a fejüket, és nem tudnak gondolkodni. Ez nem így működik. Ez a nyelv Isten ajándéka a hallássérült emberek számára, és csak ez a nyelv az, amin keresztül egy hallássérült ember valóban és teljesen meg tudja érteni akár Isten üzenetét is.
4: Ha már ezt mondtad, hadd tegyek fel egy olyan kérdést, hogy ha jól tájékozottam, azért vannak különböző irányzatok itt a Siketek képzését illetően. Van, akik azt preferálnák, hogy tulajdonképpen artikulálni megtaníthatók, szájról olvasni, egyéb rezgésekkel, műtétekkel, stb. Hogy tapasztaltad? Gondolom, voltak ilyen tapasztalataid neked is.
3: Hát voltak tapasztalataim, viszont nem gondolom, hogy én ezen a szinten szakmailag úgy állnék, hogy most bárkivel is elkezdenék vitatkozni bármilyen szakemberrel. Én azt arról tudok beszélni, amit láttam. Éppen azért, mert nem csupán magyar vagy határon túl közeli országokról beszélek, akár európai siketekkel találkoztam, hanem nagyon sok amerikai, nagyon sok skandináv, nagyon sok ázsiai sikettel. Tehát egy sok színűség vett körül ez alatt az alapítványi időszak alatt. És azt láttam és azt tapasztaltam, hogy ahol akár már a gyerekek nevelésébe is komoly szerepet játszott a jelnyelv. Ezek a gyerekek felnőttként sokkal kiegyensúlyozottabbak voltak. Természetesen én is csak arról tudok beszélni, amit olvastam. Amerikában, Skandináviában ennek egészen más kultúrája van. Ott egyértelműen a jelnyelvre alapozzák legtöbb helyen az oktatást, és az a bizonyítéka ennek, hogy a jelnyelvi alapokat megszerzett gyermek sokkal könnyebben tudja megtanulni az írást, az olvasást. Valóban fontos szájról olvasást megtanulni, mert a siket emberek mindig is kisebbségben lesznek közöttünk hallók között. Nagyon fontos, hogy megtanítsuk őket legalább alapszinten valamilyen kommunikációra. De nem lehet ez az elsődleges cél. Kell, hogy a saját nyelvüket szabadon tudják használni. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a rendszerváltás után azért itthon is a siketek öntudatra ébredtek, és nagy nehezen kiharcolták, hogy most már parlament által elfogadott törvényben van leírva az, hogy az anyanyelvük a jelnyelv. Megújult a tolmácsképzés, megújuló félben van a siket oktatás. Hát itt nagyon remélem, hogy a gazdasági válság miatt nem fog jobban elhúzódni ez a folyamat. Mindenképpen szeretnék bevezetni most már az oktatásba a jelnyelvet. Ezt mind előrelépésnek látom. Annak is nagyon örülök, hogy egyre több és több siket ráébred arra, hogy tolmács segítségével igenis lehet tanulni, lehet főiskolára, egyetemre menni. Ezek mind-mind olyan pluszok az ő életükben, ami által egy nagyobb rálátásuk lesz a világra, sokkal könnyebben eligazodnak a mindennapokban, és könnyebben tudnak interakciót kezdeményezni hallókkal, a körülöttük élőkkel. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy nem lesznek továbbra is, szinte mondom mesterségesen, egy alacsonyabb műveltségi szinten tartva.
4: Feltételezem, hogy nem annyira általános információ, hogy körülbelül mekkora ez a népességnek, hány százaléka érintett ezzel a problémával, a sikettséggel?
3: 60 ezerre becsülhető körülbelül a siketek száma, ha még ebbe belevesszük a nagyot hallókat. Azokat, akik időskori hallásvesztésben szenvednek, akkor legalább 200 ezeres számról beszélhetünk.
4: Az oktatást említetted. Vannak speciális intézményeik? Vagy pedig úgymond az egészségesekkel integrálva oktatjuk őket Magyarországon, hogy tudod?
3: Vannak speciális intézmények, régiónként van egy-egy siket iskola, tehát összesen 7, és itt speciális módszerekkel tanítják a gyerekeket. Én jártam a szegedi iskolában, a Váciban, az Egriben és a Budapestiben, ezeket látom. Semmiképpen nem akarom azt mondani, és nem szeretném, ha ez így tűnne, hogy most a siketoktatás ellen vagyok, vagy a siketek egyértelműen az oktatás ellen vannak. Nagyon szeretném, hogyha egy egészséges párbeszéd kialakulna majd a hallássérültek és az oktatók között, hogy megegyezéses alapon úgy történjen a gyermekeink oktatása, a gyermekeik oktatása, hogy az mindenkinek jó legyen. A törvény most már erre egyértelműen lehetőséget ad. Mi keresztények imádkozunk, hogy legyen ilyen konszenzusra való készség a hallássérült iskolákban tanító tanárok részéről is. Az is nagyon fontos látni, hogy egy-egy iskolában nem siket tanulók járnak. Ugye a hallásvesztésnek is különböző fajtái lehetnek. Ugye említetted a műtét utáni helyzetet, ez a kokleáris implantáció. Tehát, és akkor még beszéljünk arról, hogy vannak kísérő problémáik is egy-egy gyereknek, mozgásszervi, értelmi. Tehát a tanárok akkora kihívással szembesülnek, én nagyon becsülöm és nagyon tisztelem a hallássérült iskolákban tanítókat, és örülök, hogy olyan sokukat megismertem, mert tőlük is nagyon sokat tanultam. Nincs egyszerű dolguk. És most azt mondom, hogy tényleg Isten adjon nekik áldást azért, amit elvégeznek ezekben a gyerekekben, mert ugye emberi szinten hát ez a szakma se túl megbecsült. Pedig én úgy gondolom, hogy a gyógypedagógusok egy nagyon-nagyon komoly szakmát képviselnek, és én úgy gondolom, hogy erre a pályára szív nélkül és szakmaiságon túl, emberszeretet nélkül nem hiszem, hogy bárki is rászánna az életét és tanulná.
4: Azt hiszem, ezen érdemes egy kicsit elgondolkodni, most azonban zenélünk és híreket mondunk, de utána mindenkit visszavárunk a beszélgetés folytatásához.

0: hír összeállításunk következik.
1: A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubajban. A helyi keresztény vezetők részvételével április 29-én a dubai katolikus templomban nemzetközi ökumenikus imádságot rendeztek a békéért. Paolo Martinelli püspök, Dél-Arábia apostoli vikáriusa így fogalmazott: a béke nem lehet pusztán emberi alkotás, ez Isten ajándéka, amelyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. A kezdeményezést az Öböl menti térség egyházainak társulata szervezte, együttműködésben a Dél-Arábiai apostoli vikariátus vallásközi és ökumenikus párbeszéd irodájával, valamint a Szent Mária templommal. Nyitó beszédében Paolo Martinelli püspök imádságra szólított fel: az Egyesült Arab Emírségek, az Öbölmenti térség, a Közel-Kelet és az egész világ békéjéért. Az ökumené nem a pulpituson jön létre. Az egyház jövője és a jövő egyháza témában rendezi meg idei konferenciáját a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának missziói és evangelizációs bizottsága Révfülöpön. Füssl Vilmos főtitkár szerint a rendezvény mára a lelkipásztorok és egyházi munkatársak egyik legfontosabb találkozási pontjává vált. Az Ökumenikus Tanács ökumenikus ernyőszervezet, amely különböző keresztény felekezeteket fog össze Magyarországon. A cél az, hogy erősítsék közöttük az egységet, segítsék az egyházak együttműködését, és közösen képviseljék a keresztény értékeket a társadalomban. Emellett számos ökumenikus programot szerveznek és fórumot teremtenek a közös gondolkodásra. A szervezet 1943-ban jött létre. Ma 11 tagegyházzal működik. Reformátusok, evangélikusok, baptisták, metodisták és ortodoxok egyaránt részt vesznek benne, emellett több együttműködő szervezet is kapcsolódik a munkákhoz. A katolikus egyház nem tagja a tanácsnak, de számos területen együttműködnek, például az ökumenikus imahét megszervezésében. A jó tábor a felkészüléssel kezdődik. Nyári gyülekezeti bibliatábort szervezni öröm és felelősség. Hogyan figyeljünk egyszerre a gyermekek biztonságára?

0: a közösségre, a programokra és az egyéni szükségletekre. Mit tegyünk egy váratlan helyzetben? Hogyan legyen a tábor nem csak élmény, hanem megtartó, szeretetteljes közeg? Ezekre a kérdésekre adott gyakorlati és hiteles válaszokat a Szentírás Szövetség idei tavaszi táboros szolgálói képzése, mely azoknak szólt, akik nem csak megszervezni szeretnének egy tábort, hanem azt jól is csinálni. A Szentírás Szövetség közel 30 éve segíti a gyülekezeteket angol bibliatáborok szervezésével, az évek során felhalmozott tapasztalat most új formában vált elérhetővé, elindult a 3 modulból álló táboros szolgálói képzés, amelynek első alkalmaira 2026 tavaszán került sor. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma szerdán a napsütés mellett lesz felhőképződés is, csak néhol eshet eső. Déli a szél, és 23-28 fokunk van. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső több felé is eshet, délnyugati szél és 20-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Bokros Andrea. A hírek előtt ott tartottunk, hogy hogyan is került kapcsolatba a Siket misszióval. De hogy lett ebből Siket gyülekezet?
3: Tulajdonképpen ebben az alapítványban indult el egy maroknyi kis csapat, akik magyarok, itt Magyarországon élnek, és úgy gondolták, hogy mindazt, amit tanultak itt az alapítványnál, hogy igenis lehet saját gyülekezetet alapítani, lehet Siket testvéreknek együtt Bibliát tanulmányozni. Mindennek a kulcsa a közös nyelv, anyanyelv, a jelnyelv. Megalakult egy maroknyi csapat. Ebben a csapatban nem a kezdetektől, de szinte fél év múlva már ott voltam. Először csak azért, hogy minél többet és többet tudjam a nyelvet gyakorolni. Na de hát aztán ez nagyon gyorsan egy másik vágányra terelődött, hiszen szerettem közöttük lenni, szerettem őket, és ők is befogadtak engem. Ennél fogva nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy hát kommunikációs összekötőként, egyéb életvezetési kérdésekben tanácsadóként kérték a segítségemet vagy a véleményemet. Úgyhogy ahogy egyre jobban megismertem a hallássérült embereket, láttam azt, hogy nagyon sokuknak van komoly mentális problémája, nagyon sokuknak kellene lelki gondozásban részt venniük, na de nincs emberük. És akkor hát mentem és beiratkoztam egy pszichológus asszisztensi iskolába, hogy a pszichológia alapjait legalább elsajátítsam. Nagyon érdekes volt, mert noha ez egy világi intézmény volt, és meg is mondták nekünk az első órán, hogy itt az egész csapat freudista, és itt freudi alapokon keresztül fogunk tanulni. Én kértem a jó atyát, hogy adjon nekem elég bölcsességet, hogy miután hazamegyek, tudjam szelektálni, hogy mi az, ami jó, és megtartom a szolgálatomban, mi az, ami nem, és örökre elfelejtem. Úgyhogy tulajdonképpen az első dolgozatomat is, én már a Siket témát bevittem oda is, és ezzel kapcsolatosan írtam. Nagyon pozitív volt a tanárok visszajelzése, szinte rácsodálkoztak ők is, ahogy bemutattam ezeknek az embereknek a világát, és valamit is megtanultam, és megszűrtem, azonnal tudtam bevinni a szolgálatba, és segíteni ezzel a hallássérülteket. A gyülekezet nehéz időket élt át, hol többen voltunk, hol kevesebben voltunk, aztán ez a külföldi alapítvány is bezárt, elhagyta az országot, és itt maradt a mi kis gyülekezetünk, eddig ugye az alapítvány ingyen adott nekünk helyet vasárnaponként, hova menjünk, és én tudtam, hogy nem szeretnék más felé menni, szeretném az egyházat valahogy bevonni ebbe a folyamatba, úgyhogy én úgy rendszeresen megjelentem évente egyszer-kétszer Pap Jánosnál, aki akkor misszióigazgató volt, és mondtam, hogy itt van ez a Siket társaság, itt ez a formálódó gyülekezet, most szeretnénk kérni egy támogatást nyári táborra, nagyon készségesek voltak a baptista testvérek, és jó pár tábort így megtámogattak, megfinanszíroztak nekünk. Ezeken a táborokon döntő jelentőségű volt az, hogy az ország minden részéről jöttek a Siketek, és 5 napon, 6 napon, 1 héten keresztül minden délelőtt délután mély, komoly bibliai tanításokon vettek részt, és hát aztán a sok lelki beszélgetés, az ott megtértek, a bemerítések, nagyon színesek voltak mindig ezek a táborok. A baptista vezetőség pedig nagyon türelemmel figyelte a Siket gyülekezet fejlődését, és nagyon örülök annak, hogy a türelem mindkét részről megvolt, mert mi pedig türelemmel mutattuk meg, és világítottunk rá arra, hogy a Siket kultúrát, ezeknek az embereknek a világát elfogadva, és az ő nyelvüket elfogadva, egy nyelvi kisebbségben gondolkodva, így lenne jó őket beintegrálni az egyházba. És az egyháznak volt, a vezetőségnek volt arra türelme, hogy ez az egyházhoz csatlakozni akarás, ez a Siket testvérekben is kialakuljon. Tehát egyik részről sem volt presszió, és nagyon-nagyon élveztem, és nagyon hálát adok ezért a nagy szabadságért, hogy kivárták a vezetőség, hogy megszülessen bennük a döntés, hogy mi szeretnénk ehhez az egyházhoz csatlakozni, szeretnénk igazából hivatalosan is ővelük lenni, és az egyházban, mint önálló gyülekezet hivatalosan is benne lenni. Nem volt ez rövid folyamat, hosszú évek kellettek ehhez, hiszen a hallássérültekben mindig volt, és van egyfajta félelem a hallókkal szemben. Le akar uralni, majd ő megmondja, hogy mit csináljak, ellenőrizni akar. Nagyon örülök, hogy megértették azt, hogy ennek a látszatát is kerülni kell. Viszont folyamatosan vittem a hallássérült gyülekezetet halló alkalmakra, akkor ugye már végzett tolmácsként Pálhegyi Ferencnek a Rádai utcai előadásaira vittem őket, gyertek, érdekes lesz, tolmácsolom, és hát miről volt szó? Párkapcsolatról, családról, probléma megoldásról, házassági lelki gondozásról, és kinyíltak szemek, és döntéseket hoztak az életükre nézve, családok, házaspárok, döntéseket hoztak a gyermekneveléssel kapcsolatban. Hát Isten áldása volt így minden olyan helyen, ahova el tudtam őket vinni, hívni, és természetesen a tolmácsoláson keresztül segíteni őket. Úgyhogy térjünk vissza Izsaiás 58-ra, hogy rések befalazója leszel. Hát itt vannak a kommunikációs rések, amiket sikerül befalazni.
2: Mikor alakult ez a gyülekezet, és mikor lett úgymond hivatalos? Mennyi volt a terhesség, vagy a születésig eltelt idő?
3: 10 év. 2003-ban indult a gyülekezet, és 2013 áprilisában a baptista missziói közgyűlésen 100%-os szavazat mellett a testvérek befogadták a siketeket és a siket közösséget. Nagyon érdekes volt, mert John Upton vendége volt ennek a rendezvénynek, és azt mondta, hogy az egyház most nem egy gyülekezetet fogadott be pusztán, hanem egy új nyelvet is. És bizony sokan sírtunk, amikor ezt láttuk, és ott volt majdnem a közösségünk minden tagja. És tudjátok, zokogtak, amikor azt látták, hogy őket, a hallók, mindenféle fenntartások és elvárások nélkül befogadják, és testvérnek tekintik. Soha ilyen még az ő életükben nem volt. Ezt mondták nekem utána.
2: Már többször céloztál rá, hogy komoly sérülésekkel, mentális problémákkal küzdködnek a legtöbbször. Szerinted ez miből adódik? És hogyan tudunk ezen mi, akik úgymond egészségesek vagyunk, vagy mondjuk inkább úgy, hogy hallunk, segíteni?
3: Ó, teljes a repertoár, tehát lehet ez családi háttér miatt, lehet amiatt, hogy valóban olyan kommunikációs akadályozottsággal rendelkezik, hogy minimális az, amit a világból és a körülötte folyó környezeti változásokból fel tud fogni. Nagyon sokféle dolog lehet, állami gondozott háttér, aztán ugye bejön a képbe a nagyon-nagyon mély bugyrokat megjárt múlt, van köztünk börtönviselt is, a folyamatos családi viszályok, siketként egy halló családban élni nagyon-nagyon nehéz. Tehát egyértelműen látom, hogy azok a fiatalok, akiknek a szülei is hallássérültek, lényegesen kiegyensúlyozottabbak, mint azok a velük egykorú fiatalok, akik egyedül siketként élnek egy halló családban. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy Isten belevezetett engem ebbe a lelki gondozás és a mentális segítségnyújtás szolgálatába. Bevezetett úgy, hogy családokkal tartom a kapcsolatot, akik kézenfogva hozták a fiatal gyermeküket, amikor meghallották, hogy van ilyen gyülekezet. Mert látták, hogy hiába hordják halló gyülekezetbe, az a gyermek semmit nem fog igazából megérteni Isten igéjéből, üzenetéből. És mai napig is tartom több családdal is, szülővel is a kapcsolatot, segítek a mindennapokban. Igazából nagyon éget, ha már így a missziós témára gondolok, nagyon éget engem az, hogy a szülők felé kellene lépnünk. Nagyon nagy hiány van abban, hogy a fogyatékkal élő gyermeket, sérült gyermeket nevelő szülők felé is lelki gondozásban, segítésben fellépjünk. Nagyon-nagyon nagy hiányosság van. ezt tapasztaltam. De olyan jó segíteni, és olyan jó látni azt, ahogyan egymást megértik, és elmélyülnek az Isten szeretetben is, mert nem elég azt mondani, hogy imádkozzál, és majd történik valami, hanem kell, hogy kézzel fogható segítségek legyenek. Tehát amit én nagyon megtanultam még ez alatt az idő alatt, hogy ne használjam én fegyverként Istennek az igéjét soha, meg ne használjam én kibúvónak Isten igéjét soha, hanem hogyha valakinek kézzel fogható segítségre van szüksége, akkor adjam meg a kézzel fogható segítséget. Ha éhes, akkor kenyeret, ha kommunikációképtelen, akkor kapcsolatteremtést és kommunikációt, ha lelki problémája van, vigasztalást. Nagyon fontos ez, hogy ne bújjunk be az ige meleg ágyába, ne gondoljuk azt, hogy hitünk egyre magasabb fokra jutása az azt jelenti, hogy mentesek vagyunk a hétköznapok fájdalmai nehézségei alól segíteni azoknak, akik ebben benne vannak. Nagyon megtanított engem a siket közösség, és maga a jelnyelv arra, hogy ebben a világban élünk. És ebben a világban nagyon sokféle szenvedés és nyomorúság van, és hogyha én eltávolodom attól az embertől, mert azt mondom, hogy nem is tudok ránézni, mert olyan bűnös, nem tudok vele azonosulni, mert bűnös, akkor miről beszélünk? Hát Jézus kikhez ment? Olyan érdekes, hogy ahogy többet és többet szolgálok, egyre kíváncsibb vagyok arra, hogy Jézus mit csinált. Újra és újra olvasom az evangéliumokat, Márkot főleg szeretem, mert ott egy pörgő, egy tényleg valóban a cselekedeteket bemutató történéseken keresztül mutatta be Jézust és az evangéliumot az író, hogy Jézus cselekedett. Az imádság számára az az alap volt, ami által tudott ennyi mindent tenni és cselekedni. És ez a cselekvés, ami mostanában háttérbe szorul. Hanem megmagyarázzuk, szeretjük a testvért, természetesen nagyon szeretjük, de nem megyünk oda hozzá, nem segítjük, nem lépünk bele konkrétan az életébe, nem akarjuk megzavarni, ne zavarjuk meg, menjünk oda és álljunk oda, hogy testvér, itt vagyok, segítek, ha kell.
4: Tulajdonképpen már ki is léptünk egy picit a siket misszió szűk köreimből, de most tudatosan is tegyünk egy nagy lépést. Van egy úgynevezett speciális munkacsoport. Erről mesélnél?
3: Föl tudom fűzni erre az ívre, ahogyan az otthon töltött gyes ideje után Isten imádságaimra úgy válaszolt, hogy a siketek közé helyezett. A siketek között eltöltött idő alatt a folyamatos kíváncsiságom, hogy mit akar velem tenni, Isten odáig vezetett, hogy megmutatta, hogy mit akar velem tenni. Ennél fogva folyamatosan 9 évig igyekeztem megszerezni a tudást is ahhoz, hogy minél jobban szolgálhassak, és minél többet tudjak nekik nyújtani. Úgyhogy valóban a teológiai, meg a pszichológus asszisztensi szakma után a teológia volt a következő, hiszen muszáj, hogy ezen a területen is tudjak segíteni. Akkor már a jelnyelvnek egy elég magas szinten voltam a birtokában, és bizony most tudtam csak megfogalmazni nemrég, hogy az evangélium akadálymentesítése. Hogyan lehet átadni egy olyan hallássérültnek, aki nem csak hallássérült, hanem értelmileg is korlátozott, egy olyan hallássérültnek, akinek szemproblémái vannak, és már alig lát. És engem egyre jobban inspirált az, hogy csak úgy tudom egyszerűvé tenni a Biblia üzeneteit, szövegét, hogyha először megpróbálom a legmélyebb mélységeiben is megismerni. Ez utána tudom olyan egyszerűvé tenni, hogy mindenki számára érthető legyen. Úgyhogy a teológia után 2011-ben államvizsgáztam a Pünkösdi Teológián, és 2011 júniusában hívott be Mészáros Kálmán, akkor még az egyház elnöke, és Pap János egy beszélgetésre, és egy jó másfél órás beszélgetés után azt mondták, hogy végignéznek most ezen a jó pár éven, és úgy látják, hogy Isten terve a hallássérült gyülekezet, meg az is Isten terve, hogy engem ebbe belerakott. Ők most már lehetőséget adnak arra, hogy úgynevezett hivatalos formában is végezhessem ezt a missziói munkát. A siket gyülekezetnek a 9 éve érlelte meg azt, hogy igen, kell egy olyan missziói területre nyitni. Nem mondom, hogy eddig nem volt speciális, úgymond speciális misszió, vagy fogyatékkal élők felé végzett misszió, de koncentráltan nem volt még soha egy ilyen munkacsoport. Úgyhogy 2012 végén, tulajdonképpen 2013 januárjával indult ez a munka. Elsődleges célként azt fogalmazzuk meg magunknak, hogyan tudjuk az evangéliumot akadálymentessé tenni.
4: Ez egy nagyon szép elképzelés és törekvés, meg támogatandó, gyakorlatban mit jelent?
3: 2012 végétől rengeteget imádkoztam, én nem akartam munkatársakat keresni, találkozásokon keresztül, beszélgetéseken keresztül érlelődött meg most már a csoporttársaimban az, hogy szeretnének ebben részt venni. Természetes volt, hogy meghívom ebbe a csapatba Dani Csaba lelkipásztor testvért, kerekesszékesként, ő már eddig is rengeteget segített és dolgozott a fogyatékkal élőkért, és végre talán szélesebbre nyithatjuk az ajtókat, és amiről ő esetleg csak gondolkozott vagy álmodott, talán lesz lehetőség arra, hogy megvalósítsuk. Úgyhogy nagyon sokat jelent nekem Dani testvérnek és a feleségének a támogatása, az ő szeretetük, igazi ima támogatóim, és valahogy úgy érzem, hogy akkor is mellettem vannak, amikor nincsenek itt fizikálisan. Meghívtam ebbe a csapatba Opauszki Esztert Kiskörösről, mert ő vakokkal is foglalkozott, értelmileg korlátozottakkal is foglalkozott. Aztán hozzánk csatlakozott még Urbán Gedeon, és Kovács Imre természetesen a Siket gyülekezetnek a pásztora, hiszen ő saját maga sorstársként tud pásztorolni és vezetni egy halássérült gyülekezetet, egy speciális gyülekezetet. Aztán szereztem, vagy próbáltam hivogatni segítő testvéreket is. Ilyen lett Kéri József és Kovács Dávid. Róluk hadd mondjam már el, hogy tavaly szeptemberben kezdték el a baptista teológián tanulmányaikat hallássérültként. Szeretnénk egy picit biztatni a gyülekezeteket, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan tudnák akadálymentessé tenni az imaházaikat, épületeiket, aztán meg akadálymentessé tenni a saját szívüket, hogy befogadják, hogy hívogassák a sérült embereket az Isten tiszteleti alkalmakra, mert maguktól nem fognak jönni, mert nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy róluk a kötelező gondoskodáson túl bárki is még velük foglalkozna. Hívjuk őket, és akkor jönni fognak. Ahogy mi is hívjuk a siketeket, és jönnek. Van egy ilyen másodlagos missziós tevékenységünk is, hogy a két halássérült fiatalemberrel már több ifi csoportban is megfordultunk, és az ő bizonyságtételeiken keresztül, az én bizonyságtételemen keresztül próbáljuk a fiatalokat ráhangolni arra, hogy vegyék észre, hogy van egy ilyen terület is, vegyék észre, hogy akár az osztálytársuk is lehet egy kisebb-nagyobb fokban sérült valaki. Odaállhat mellé, segíthet neki, és hívhatja a gyülekezetbe. A másik munkacsoport, ami nemrég alakult, itt pedig arra gondoltunk, hogy megpróbálunk olyan nagyon egyszerű képek, rajzok általi üzenetközlést kidolgozni, aminek segítségével a írni-olvasni nem tudók, értelmileg korlátozottak, siketek számára könnyebben tudnánk az evangélium üzenetét átadni.
4: Hogy gondolod, jobb az ilyen réteg gyülekezet, mint mondjuk egy siket gyülekezet, vagy pedig az integráció is elképzelhető, vagy kívánatos? Mármint, hogy az egészségesek és a különböző sérüléssel rendelkezők egy és ugyanazon gyülekezetben is éljenek, szolgáljanak.
3: Én két útját látom az integrációnak. Egy kerekesszékes, látássérült, nyugodtan, sőt, kötelezően kéne, hogy itt legyen a gyülekezeteinkben. Amikor elvégeztem a tolmácsképzőt közben, és amikor tanultam, tudtam, hogy nem megélhetés szempontjából szeretném ezt a szakmát, hanem egyedüli egy célom az, hogy az Úr szolgálatába állítani a magamat, meg a jelnyelvet, meg a két kezemet. Csodálatosan együtt tudok szolgálni evangélikusokkal. Volt az életemnek egy időszaka, amikor nagyon mélyen együtt dolgoztam reformátusokkal, akkor a Pálhegyi Feri bácsi fére házassággondozói alkalmak. Két vagy három alkalom volt, hogy Szépalmára elutaztam hallássérült házaspárral, de a siketek helyzete, ez egy másféle helyzet. Ők egy külön nyelvvel, egy olyan nonverbális nyelvvel bírnak, ami valamilyen szinten elkülöníti őket tőlünk, akik verbálisan kommunikálunk. A kultúrájuk lényege ez a nonverbális jelnyelv. Őket integrálni, mint közösség kell az egyházba. De én nagyon sokfelé jártam tolmácsolni. És látom, tapasztalom, hogy ez nem elég. Tehát, ha én ott megjelenek, mint tolmács, és 10 órától 11:45-ig letolmácsolom az istentiszteletet, és utána elköszönök, és hazamegyek, akkor a siket testvér, igen, megértette az istentiszteletet, és utána mit tud tenni? Föláll, és hazamegy. Nincs közösségi kapcsolata, mert én, mint tolmács, nem tudok részt venni az ő közösségi életében. Tehát azt látom, hogy igazából, ami jól alkalmazható a hallássérültekkel kapcsolatban, a siketekkel kapcsolatban, az egy önálló közösségként való egyházba történő integrálás. Nagyot halloknál például nagyon jól működne, hogyha a nagy termeinket, tehát az imaházak nagy termét felszerelnénk egy úgynevezett hurokerősítővel, mert akkor a nagyot halló beállítja úgy a hallókészülékét, hogy csak a mikrofonban elhangzó szöveget hallja élesen, a háttérzaj, a zsizsgés nem zavarja, és már is lehet hívni. Gyönyörűen részt tudnak venni közöttünk az alkalmakon, és utána se jelent túlzottan nagy problémát nekik a kommunikáció, hiszen ha nagyot hallók, akkor azért nagyon általában jól tudnak beszéddel is kommunikálni.
4: Hol van a fő akadály? Most beszéltünk a tárgyi dolgokról.
3: Hát bennünk, hol van az akadály? Most aki hallgatja ezt a műsort, az kérdezze meg magától, hogy hol van az akadály. Én se tettem mást, mint ezt kérdeztem az Istentől, hogy hol van az akadály. És olyan érdekes, hogy sokakkal szoktunk beszélgetni erről, és elhangzott az egyik asszony részéről, hogy azért meg kell tudni mindegyikünknek mondani, hogy a fogyatékkal élők között mi az a szint, ahol mi tudunk dolgozni. És én nagyon nem tudtam egyetérteni ezzel. Lehet, hogy én a végletek embere vagyok, nem tudom, de bennem, amikor megkérdeztem, újra és újra megkérdeztem Istent, hogy hol van a határ, akkor azt mondta, hogy nincs határ. Mert azt mondta, hogy nézd meg, hogy Jézusnak volt-e határ, és nem volt neki határ, mert megérintette a leprást, akit mi nem akarunk és nem akarnánk megérinteni, és együtt evett az utcanővel, akit mi nullának tekintünk, és nem akarunk között még egy levegőt se szívni vele, úgyhogy szerintem Jézus nagyon jól megmutatta, hogy nincsen határ. Addig van határ, amíg bennünk van határ. Én nagyon sokáig nem tudtam az értelmileg korlátozottakkal mit kezdeni. Borzasztóan nem tudtam, hogy semmit se tudtam, csak zavar volt bennem, és az, hogy na most innen menekülni kell. Egyszer úgy alakult, hogy külföldi misszionáriusok hívtak, hogy menjek segíteni a szolgálatba, és kiderült, hogy súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékosok otthonába megyünk, és aztán addig ment ott a kavarás, hogy most ki hova ül, és ki hova, hogy engem betettek közéjük középre. És az egyik oldalról az egyik aranyos simogatott, a másik oldalról a másik simogatott, de amikor meghallották azt, hogy Jézus, akkor hangosan kiabálták, hogy igen, Jézus, szeretem. És nekem például az a korlát akkor dőlt le. És most már ez nem jelent problémát. Harcoljuk már meg a magunk harcát. Nem tudok mást mondani, amikor fiatalokkal beszélgetek, mint hogy legyen már bennük kíváncsiság a saját életükkel kapcsolatosan. Ne akarják mindig azt elfogadni, amit mások mondanak, meg amit a kényelem, meg ez a világ nyújtani akar, hanem legyen akkor a bátorság bennünk, hogy föltegyék Istennek a kérdést szemtől szembe, hogy Uram, kíváncsi vagyok, hogy mit akarsz belőlem. Kíváncsi vagyok, és hajlandó vagyok ezt a kíváncsiságot nem föladni soha az életemben. Mit akarsz, hogy tegyek? És Isten nagyon komolyan meg fogja ezt hallgatni. És nem mondom, hogy könnyű lesz, de amit én tudok most mondani, hogy valami fantasztikusan izgalmas, és nagyon sokszor nagyon mélyen elfáradok. Nagyon sokat vagyok most a teológián a két siket fiúval, hiszen nekik az órákat tolmácsolni kell, de a szemem előtt fejlődnek. És ez valami olyan fantasztikus dolog, és amikor már, már tényleg nagyon-nagyon el vagyok fáradva, és szédülök, és már enni sincs kedvem, és hogy jaj, miért kell ez nekem, és hogy miért nincsen segítség, és hogy jön az önsajnálat, de akkor eszembe jut ez a két fiú, és azt mondom Istennek, hogy hát Uram, engem ebből bevettél, hát ez milyen fantasztikus. Pont engem, hát köszönöm Uram, hát egy nulla vagyok, és annyit hibázok, és még most is nagyon sokat hibázok. Nagyon sokat hibázok, de tudod, Istennél lehet hibázni, és ez annyira jó. Neki nincsen egy listája, amit az orrunk elé tart, hogy ezt meg ezt meg ezt meg kell tenned. Ő nem ad nekünk teljesítménykényszert, nekünk nem kell ebbe a teljesítménykényszerbe vergődni, hanem szabadon lehet cselekedni, mert ő tudja még azt is, amit én elrontottam, azt is helyre tudja hozni. És ez nagyon-nagyon jó megélni Istennel minden nap.
5: Most néhány perc zene következik, de aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Egy jó órája beszélgetek Bokros Andreával a siketek közötti munkáról, és ennek kapcsán testi-lelki akadálymentesítésről is beszéltünk. Engedd meg, hogy egy kicsit megálljunk, és azért, hogy a hallgatók számára is érzékeltessük, hogy mit is jelent ez a tolmácsolási munka, hallgassunk most együtt egy Isten tiszteleten rögzített személyes tanúságtételt, amelyet éppen te tolmácsoltál. A felvétel körülményei nem voltak ideálisak, ám a mondani való azt hiszem felülírja a technikai hiányosságokat.
1: A nevem Kéri József. Van egy nagyon szép bibliai vers, amit szeretnék nektek elmondani. Jézus azt mondja, boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Na, ez az mi életünkre másképp hangzik. Boldogok, akik nem látnak és nem hallanak, mégis hisznek. Biblia azt mondja, akinek van füle, a hallásra hallja meg, nekünk nincs. De van szemünk, tudunk figyelni. A szüleim Romániában éltek, de magyar nyelvű területen. Nagyon sokat szenvedtek ott hallássérültként, és átszöktek a határon. Debrecenbe laktunk, oda költöztünk. 1991-ben születtem, ugyanúgy siketként, mint ahogy a szüleim is siketek. Aztán később megszületett a testvérem, Dávid, 93-ba, ő is siket, és így nőttünk fel. Jártunk templomba, de nem volt teljesen világos számunkra, hogy miről van szó. Az Isten tiszteleteken ültünk, néztünk, figyeltük a viselkedést, bizonytalanok voltunk. Jó, jó, éreztük, hogy érdekes, és ezt tudni kéne, de pontosan miről szól, és pontosan miért van ott középen az a kereszt, nem tudtuk. Apukám, nagyszülei, ők baptista gyülekezetbe jártak, hallók. És amikor nyaranta elvittek minket nagyapáékhoz, elvitte a nagyapám a két gyereket, az unokákat a gyülekezetbe. Új, nem akartam menni, én siket vagyok, és úgyse fogok semmit se érteni, de nagypapa azt mondta, ha eljöttök velem gyülekezetbe, kaptok fagyit. Ha, oké, akkor megyünk. És így elmentünk. Elvitt minket. Nagyon unalmas volt, nem értettünk semmit, nézelődtünk, éneklés, jaj, de aranyosak, testvérek szimpatikusak voltak, tehát pozitív hatást éreztem, de ahogy ültem, föl volt írva egy ige a kereszt fölé. 1 Korintus 11.1. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Mi ez a szó? Mi ez a mondat? Megfeszített Krisztust, nagyapának szóltam. Nagyapa, mit jelent az? Nagyapa megértette, hogy siketként nagyon nehéz a kommunikáció, ezért nagypapám azt mondta, ez azt jelenti, hogy Isten mindenkit szeret. Én azt hittem, hogy csak a hallókat szereti, engem nem szeret. Dehogy nem, téged is szeret, mondta a nagyapám. Nagyon boldog voltam, és ez volt az első igazi megtapasztalásom, vagy megértésem Istennel kapcsolatban. Aztán Debrecenben siket iskolába jártam, tudtam, Jézus, igen, van Jézus, de nagyon rossz viselkedésem volt, nagyon rossz útra tértem. De valahol azért mélyen éreztem, hogy ez így nem jó. Már jöttek a kamaszidők, gondolkodásom megváltozott, elfelejtettem mindazt, amit gyerekként tapasztaltam. 8. osztályt elvégeztem. Úgy éreztem, szabad vagyok, szabad utam van. De Isten azt mondta, hogy itt az idő, hogy megállítson engem. Nagyon komoly és súlyos betegséget kaptam, agydaganatot állapítottak meg. Nagyon megijedtem. És mérges lettem Istennel szemben. Miért pont én? A többi siket miért nem kap ilyen betegséget? Milyen lesz az életem? Mi történik velem? És azt mondták, hogy lehetetlen lesz a gyógyulás. Nem lehetett műteni sem. És fokozatos volt a leépülés. Anyukám, apukám nagyon aggódtak értem. Viszont tudtam valahol belül, hogy Isten valamit akar tőlem. De hiába olvastam, az olvasás útján nem volt megértés, és lelki szemeim nem tudtak megnyílni. De Isten tudta, hogy szüksége van rám, és ezt eldöntötte. Nagyon sok szenvedés következett a betegség miatt. Kemoterápia, sugárkezelés, lesoványodva és kopaszan ott álltam, és tudtam, hogy Istennek valami terve van. Az első terve az volt, hogy találkoztam Bokros Andreával. És láttam a nyakában egy kitűzött baptista, és anyukám is észrevette, és elkezdtük kérdezgetni Andreát, és Andrea mondta, hogy van ismerőse Kovács Imre, van siket gyülekezet. És erre apukám megörvendezett, de hát együtt járt a Kovács Imrével gyülekezetbe. Felvettük a kapcsolatot Imrével. 2007-ben tavasszal Kovács Imre eljött hozzánk. Súlyos beteg voltam, még mindig. Láttam, hogy ő jelnyelven keresztül mennyire jól tudja elmondani Isten üzenetét. Nagyon sokat kérdeztem tőle. Mert sok siket azt mondta nekem, Isten büntetése az, hogy én beteg lettem. De én azt mondtam, hogy ezt nem akarom elfogadni. Óriási kavarodás volt az elmémben, és Imre elkezdte nekem elmagyarázni. Isten nem akar téged megbüntetni. Terve van veled. Ez Isten akarata. Ám most már értem. És kezdett a lelkem kinyílni, a szemeim kinyílni erre. Lelki éhség volt bennem, és folyamatosan kértem a tanítást Imrétől. De nehéz maradt a helyzetem, és betegség megmaradt. 2007-ben mentem először nyári táborba, Siketek nyári táborába, és ott olyan jól éreztem magam. Jó hatások értek, pozitív biztatás a testvérektől, lesz megoldás, ne nézz hátra, hanem Isten valami újat akar veled kezdeni. Mindenkitől ezt kaptam. De a lelkemben még mindig kétségek voltak. Mi lesz a következő lépés? Kérdeztem Imrétől, mi lesz velem? Imádkozzatok, hogy meggyógyuljak. Azt mondta Imre, ha hiszed, hogy Istennek terve van veled, meg fogsz gyógyulni. És a gyülekezet körbeállt, és imádkoztak értem, térden állva, sírtunk, vigasztaltak engem. A betegségem továbbra is megmaradt. 2007-ben látogatást tettünk nagyváradi Siket gyülekezetben. És újból éreztem a lelkemben, ha engem szolgálatra választott ki az Úr a jövőre nézve, hogy a Siket gyülekezet legyen, hogy a Siketek közt munka legyen, ne vigyen el engem magával, engedj, hogy itt maradjak, hogy legyen gyógyulásom. És meghallgattak a testvérek, és újból a gyülekezet ott Nagyváradon körbeállt engem, és a teljes gyógyulásért imádkoztam. És hittem, teljesen elhittem, hogy Isten ezt valóban meg tudja tenni, ha ő akarja. A gyógyulásom az ő akarata, az ő kezébe tettem. 2008-ban, pont a születésnapomon kellett menni vizsgálatra. És az eredmény az csoda volt, és azt mondták, hogy nem találják a daganatot. Nem értették az orvosok. Mi az, hogy 2 év alatt elmúlt? Azt mondták, hogy ez lehetetlen. Amikor ott voltam a kórházban, 4 feküdtek mellettem ugyanezzel a daganat típussal, és mind a 4 meghaltak. Hogy én mégis meggyógyultam? Tudtam, hogy Isten üzenete ez, hogy ébredjek fel. És hogy igenis szolgálatba akar állítani. Az ő dicsőségére éljek ezek után. Neki terve van velem. És teljes mértékben odabíztam az életem. Belekapaszkodtam Jézusba. És tudtam, hogy az egyedüli megoldás az életemben, ha Krisztus követő leszek. 2008-ban az egész családom együtt döntött az Úr Jézus követése mellett, és együtt merítkeztünk be Szokolyán. 2008. szeptemberében elkezdtem gimnáziumba járni. 4 alatt elvégeztem, tanultam, rendesen levizsgáztam, és tudtam, hogy Isten nekem akar mutatni valamit. Azt mondta, hogy a teológia legyen a cél. 1 Korintus 11.1. Kövessétek példámat, amint én is a Krisztust követem. Ó, igen, tudtam már, ez az. Ez az a cél. Pál apostol, ahogy követte az Urat, én nekem is úgy kell. Mi a megoldás? Tanulnom kell. Menjek a teológiára. Valóban tudtam, hogy ez nehéz lesz. Mert a teológia még soha nem járt Siket hallgató. Én voltam az első jelentkező. Beszélgettem Andreával, mi a megoldás? És nagyon nehezen döntöttem, végül sikerült, megkaptam a levelet. Sok imádság után elmentem pótfelvételire. És amikor én megérkeztem, üres volt még az épület, én voltam ott egyedül, leültem, és gondolataimban, szívemben izgatottság volt. Mi lesz, ha nem vesznek fel? Hát Isten gyorsan adott választ. Olvastam az igét, Máté evangélium a 9. rész, 37-38. Versét olvastam akkor éppen. Sok az aratnivaló, de kevés a munkás. Ezért kérjétek az aratás urát, hogy küldjön még munkásokat az aratásba. Ó, hát értem. Miért vagyok én a teológián? Mert kell Siket gyülekezetben még segítő. Kell, hogy legyen, aki tovább viszi ezt a szolgálatot. Kell, aki segítse a gyülekezetet. Hogy ne csak Budapesten legyen gyülekezet, hanem más helyeken is. Azért küldött engem Isten ide, hogy a gyülekezet növekedjen. hogy lelki munkás legyek, hogy a célom a szolgálat legyen, és Krisztus evangéliumának bemutatása és elmondása. Tudtam, hogy ez az én komoly utam, és Isten választott. És nagyon köszönöm Istennek, hogy ezt megtette. És Isten ad nekem lelki erőt, és ad bölcsességet, hogy elvégezzem az iskolát. És azért imádkozom továbbra is az Úrhoz, hogy vigye végig a tervét velem. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: Beszélgetés elején említetted, hogy Isten férjet is, és két aranyos kislányt is ajándékozott neked. Hogy látod, hogy élték meg a közvetlen környezeted, a családod?
2: A közvetlen környezetem, a családom nagy szeretettel és elfogadással élte meg ezt. Azért az a 9 év tanulás, ez könnyű elmondani, de ez a 9 év tanulás, ez rengeteg anyagi kiadással is járt. Mindig kommunikáltam a családommal és a gyerekeimmel is, mindig megbeszéltem velük azt, hogy most ezt vagy ezt fontosnak tartom. Amikor a legnagyobb döntés, ugye a teológiai tanulás elkezdése került a képbe, akkor leültem és megkérdeztem őket, hogy figyeljetek, most 3, de inkább 4 éven keresztül nagyon keveset leszek itthon, tanulni fogok legtöbbször, lehet, hogy nektek kellene majd kitakarítani, meg elmosogatni, meg egy kicsit segíteni. Nyilvánvaló akkor az én lányaim már 17-18 évesek voltak. És ugyanezt mondtam a drága férjemnek is, hogy bevállalja azt, hogy én nem tudok most már úgy 100%-osan anyuka lenni ezekbe az időszakokba, hanem nagyon sok minden van, amit eddig én tettem, de most neki kellene. És amikor mind a hárman igent mondtak erre, na akkor kezdtem el tanulni. Nagyon fontos az, hogy ez a konszenzus meglegyen közöttünk. És hát az én gyerekeim már nagyok, tehát 25 éves, meg 23 éves, megvan az önálló életük, és tudom, hogy látatlanul, de ők figyelik az én szolgálatomat, meg figyelik a mi életünket, és mindig erre törekedtünk Jánossal, hogy őszintén éljük az életünket a gyerekeink előtt. És tudod, mostanában gondolkoztam azon, hogy hát lehet, hogy ezt is elrontottam, meg azt is, meg hogy másképp kellett volna a gyerekekkel viselkednünk, meg hogy jobban kellett volna ezt csinálni, meg jobban kellett volna azt, és aztán utána olyan ellenpéldákat mutatott nekem a Jóisten, hogy így örömmel mondtam, tudtam elmondani a Jóatyának, hogy mit láttak tőlünk a gyerekek. Azt látták, hogy a legnagyobb tragédiákban és mélységekben is egymásba kapaszkodtunk férjemmel. Azt látták, hogy mi 26 év után is őszintén és rajongva szeretjük egymást. Mi pedig ezt a példát tudtuk nekik mutatni, hogy lehet szolgálva élni, lehet hitben élni, hogy a házasság az Istentől származó ajándék, és igen, lehet egy életen keresztül szövetségesként végigmenni, és adtunk nekik mellé szabadságot, hogy ők maguk megtapasztalva mindezt, önállóan tudjanak Istennek igent mondani a hívására, és úgy formálni az életüket. Ezt az igent ők mind a ketten kimondták, 2006-ban bemerítkeztek, és én úgy látom, hogy most is mind a ketten próbálják az életükben ezt valósággá tenni.
0: Szülőként az embernek van kísértése, ez egy általános tapasztalat, hogy ami neki fontos, az a gyerekének is fontos legyen. Hogy gondolod, alkalmaztál akár érzelmi, akár szóbeli pressziót, vagy meggyőzést, hogy szemnevet mondjunk arra, hogy ezt a missziót mondjuk a lányaidnak is kelljen, vagy lehessen folytatni?
2: Nem, soha nem. Amikor még relatíve kisebbek voltak, volt egy-két alkalom, hogy elmentünk itt családosan egy-egy siket táborba, de mind a ketten, pontosan azért, mert őszinték vagyunk egymáshoz, elmondták, hogy ők nem éreznek e felé semmiféle elhívást. Néha, amikor református testvérekkel dolgoztam, és mentünk siket gyerekek közé, akkor Hajnit, Tündit elvittem segítőnek, mert ott sem volt elég emberünk. Nagyon készségesen segítettek, aranyosak voltak, de megmondták őszintén, hogy ez nem az ő útjuk, tehát ők ebben nem tudnak konkrétan részt venni. Na most János felé a presszió, hát itt már azért volt, igen, van is, mert hogy borzasztóan szeretik a siketek az én férjemet. A gyülekezetben levő gyerekeknek egyszerűen ő valami, főleg a fiúknak, valami ajánló, a Jancsi. Hogyha jön a Jancsi, akkor már minden jó, és minden el van intézve. Tehát János meg nagyon visszahúzódó, és én meg azért sokszor bököm ott oldalba, hogy de hát látod, hogy szeretnek, hát akkor gyere, és nyilvánvaló, hogy szembesült azzal, hogy a szolgálat kiszélesedik, vidékre kell menni, egyéb helyekre kell menni, és ami őt úgy látom, hogy igazán megfogta, ami bennünk egy ilyen összekötő kapocs volt a szolgálat kezdetétől, hogy ha én egy istentiszteleten vagyok és tolmácsolok, akkor ő ott van. Ha evangélikusoknál, akkor ott van. Ha reformátusoknál, akkor ott van. Hogy mi akkor vasárnap, akkor is együtt vagyunk ott az istentiszteleten. És ezt olyan jó volt nekem megtapasztalni, szóval az ő csöndes jelenléte hihetetlen nagy erőt ad, a fizikális segítsége is, de erre megtanultam, hogy igenis tisztelettel meg kell őt kérnem, hogy segítsen. Nem tanulta meg a jelnyelvet még eddig, nem tudom, hogy lesz, mint lesz, de ennek ellenére a siketek nagyon szeretik őt, és tényleg 30-an végig ölelgetik, amikor bejön a gyülekezetbe. Látja most már a szükségét annak, hogy a gyülekezetben az ő személye fontos, mivel a legtöbb gyermek egy siket házasságban hallóként születik. Tehát most már így van 6 gyerekünk, különböző életkorral a siket gyülekezetben, ebből egy siket, a többi halló. Na most, ha pont ott van a hallássérült is, amikor a hallók, akkor én már nehezen tudok egyszerre 2 nyelven bibliaórát tartani. Számtalanszor volt már, hogy János ott volt az istentiszteleti alkalmon, és látta a szükséget, és elment a fiúkkal, és külön megtartotta nekik az órát, beszélgetett velük, játszott velük, mert én meg a hallássérült gyermekekkel vagy gyermekkel foglalkoztam. Nem tudom másként mondani, mint hogy amit ugye szoktam használni szóhasználatot, és János már ezen nevet, hogy de hát nem veszed észre? Szóval, hogy ami nekem természetes, és én észreveszem, nem követelhetem azt meg egyértelműen az én társamtól, nem veszi észre, viszont számtalanszor volt, amikor ő észrevett olyan dolgot, amit én nem. Nagyon sokszor volt, amikor ő figyelmeztetett, hogy itt vagy itt vigyázzak. Amikor nem hallgattam rá, nagyon komolyan megbántam, mert utána nagyon sok probléma következett. Úgyhogy most ő egy olyan helyzetben van, hogy nekem vannak álmaim, ideáim, ötleteim, az rengeteg. Ezt nem tudom miért van, de van. Fellelkesülök. Elmondom Jánosnak, és akkor ő megfogja a kezem, üljünk le, gondoljuk át, és imádkozzunk. Mert ez lehetetlenség, mondjuk, ha éppen valami nagy őrültséget találok ki. De aztán olyan is van, amikor azt mondja, hogy fú, ebben tényleg van fantázia, és akkor álljunk neki. Úgyhogy megint csak a szeretett kapcsolat jön itt elő, hogy igen, vele érdemes megbeszélni, mert ő az én társam, az én másik felem, és amit én nem veszek észre, azt ő észreveszi.
0: Én hallottalak bizonyságot tenni nem olyan rég, és ott elhangzott egy mondat, miszerint kevésből nem lehet sokat adni.
2: Ezt akkor éreztem, amikor elkezdett gyarapodni a hallássérült gyülekezet, és a testvérek 90%-a világból jön. Vagy semmiféle Isten tapasztalatuk nincs, és azt mondom, hogy ez a jobb, vagy pedig teljes katyvasz van a fejükben. Tehát a nem megfelelő kommunikáció miatt, félreértések miatt, valami fantasztikus, hogy milyen színes istenképpel rendelkeznek, és milyen dolgok jutnak az eszükbe. Nagyon nehéz erről lebeszélni és megváltoztatni egyes szempontból a nézeteiket, és ez szembesített azzal, hogy most én lapozgathatom a Bibliát, meg tolhatom az óra alá az igét, de most akkor mi van a mögött? Mi az a plusz, amivel meg tudnám támogatni, hogy de ezt most nézd meg, tényleg így van, és valójában ezt akarja neked üzenni Isten, vagy ezt akarja nekünk üzenni az evangélium? És ennek a szükségét éreztem, hogy nekem el kell mélyednem a bibliai tanulmányokban, mert kevesen van, és szeretném mélyebben megismerni a Bibliának az igazságait. A másik inspiráció volt még, ugye a gyerekek a gyülekezetben, tehát hogy a gyerekeket tanítani kell, és ha halló gyerekek, akkor értelemszerűen rám várna ez a feladat. Na most mit tanítsak én nekik? Konkrétan nem volt olyan felkészültségem a Bibliából, hogy a gyerekek felé világosan, egyszerűen át tudjam adni. Úgyhogy jelentkeztem a teológiára, a pünkösdi teológiának nagyon-nagyon jó volt a kreatív hitoktatás szaka, és elmentem tanulni. Egy csodálatos közösséget is kaptam, és tényleg olyan csodálatosan, finoman, érzelemmel gazdagon tanultunk a hitoktatásról, teljes szabadsággal, hogy én azt már rögtön tudtam alkalmazni egyrészt a hallássérültekre, másrészt a gyerekekre, hogy végül is ez segített engem ahhoz, igenis a tanulás segített ahhoz, hogy még többet tudjak segíteni. De ugyanez indított engem arra, hogy a jelnyelvet egyre jobban és jobban és jobban, ugyanez indított arra, hogy pszichológiát az alapfokon, mert szükséges a minőségi munkához a tudás. Nagyon szükséges. Nálam ez ugye úgy működött, hogy az isteni elhívás megvolt, a szeretet és a szeretni akarás megvolt, viszont a szaktudás volt kevés. Én ezt tartom egyébként a jó sorrendnek. Nagyon sokszor szembesültem olyan szakemberekkel. Megvolt a 3 diploma, megvolt a szakvégzettség, alfától omegáig mindent tudtak a hallássérülésről vagy a fogyatékosságról, de nem volt szívük a munkához. És ez volt az, ami hiányzott, és ezért nem tudták az ő segítségüket elfogadni a hallássérültek, vagy a fogyatékkal élők, ezért voltak ők taszítóak a szemükben. Én meg nem akartam taszító lenni, hanem olyan szeretnék lenni, aki adni tud valamit, azt, amit csak Krisztus tud adni. És tudod, nagyon érdekes, hogy ami még engem a tanulásra serkentett, az a kezdő tolmács időszakomba, amikor még konkrétan önkormányzati kórház, orvos, tehát különböző tolmácsolási szituációkba belekóstoltam. És tudod, amikor ott ültem a hallássérült ágya mellett, aki elvetélt, és fölébredt az altatásból, és az én arcomat látta először. És még össze-vissza jelelt szegény, hiszen hát altatás után mindannyian bódultak vagyunk, és akkor tudtam, hogy itt valami többet kell adni. Tehát itt nem menekülhetek el az elől, hogy vigasztaljak, de nem elég egy emberi vigasztalás, mit ér az semmit. És ott döbbentem rá arra, hogy milyen kicsi vagyok én ehhez, hogy nekem kell az a szeretet, amitről a Jézus beszélt. Nekem kell az a szeretet, amit egy érintés által, azáltal, ahogy a szemébe nézek, azáltal, ahogy részt tudok vállalni a szenvedéséből, hogy így át tudjam nekik adni. És ez mind-mind arra ösztökélt, hogy még többet, és még többet, és még többet. És az az igazság, hogy ez a folyamat most sem ért véget. Kész vagyok, és nyitott vagyok még tovább tanulni bármilyen olyan területen, ami nekem a szolgálathoz pluszt ad. Nagyon sokan gondolják egyébként, hogy ez az egyén érvényesülésemhez volt szükséges. Szó nincs erről. Tehát vígan élhetnék én a tolmács végzettségemmel, nem kéne nekem mindezzel foglalkozni, de nem is gondoltam, eszembe sem volt az, hogy azért legyek tolmács, hogy én majd megéljek ebből. Hanem azért vagyok tolmács, hogy szolgáljak vele másoknak. És azért nem megyek teológus hitoktatónak, mert nem azért tanultam, hogy most karriert csináljak, hanem azért, hogy a sikergyülekezet meg a fogyatékkal élők érdekét képviseljen valahogyan az egyházon belül. Azért tett oda Isten.
0: A rádiónkat nagyrészt keresztény hívő emberek hallgatják, ha rád gondolnak, mint Bokros Andreára. Miért imádkozzanak?
2: Hogy soha ne múljon el bennem a kíváncsiság, hogy Isten folyamatosan tudjon használni, hogy soha ne érezzem azt, hogy kész vagyok, hanem akarjak tovább és tovább menni. Adjon a jó Isten még többet szeretetéből,

0: egy személyes történetet, amit megélhetnek ő vele.
1: És ha szeretett siketekért?
0: Siketekért? Igen. Igen, mert nem a siketek a siketek, mi nem hallunk jól.
1: Köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm.
2: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
3: Egyedül kegyelemből.
4: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 6-a, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Gyógyulj meg irigységedből. A mai ige Példabeszédek könyve 23. fejezet 17-18. verse. Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg. Gondolatok az ígéről. Mikor látjuk a gonoszok boldogulását, hajlamosak vagyunk arra, hogy irigykedjünk. Mikor halljuk vidám lármájukat, miközben mi szomorkodunk, már-már azt gondoljuk, hogy ők választották a jobbik részt. Nos, ez ostoba és bűnös gondolat. Ha jobban ismernénk őket, és főleg, ha arra gondolnánk, milyen végre jutnak majd, inkább szánakoznánk rajtuk. Az irigység gyógyszere az: ha szüntelenül Isten jelenlétének tudatában élünk, őt imádjuk, és vele vagyunk egész napon át, akármilyen hosszúnak tűnik is a napunk. Az igazi hit magasabb szintre emeli az ember lelkét, ahol tisztábban lát és kívánságai is magasabb rendűek lesznek. Minél több a mennyei elem az életünkben, annál kevesebb földi vágyunk lesz. Isten félelme megszüntet bennünk minden irigykedést. Halálos csapást az mér az irigységre, ha nyugodtan végig gondoljuk a jövőt. Az istentelenek gazdagsága és dicsősége hiú díszlet csupán. A pompás látszat csak rövid ideig csillog, aztán mindörökre eltűnik. Mit ér majd a bűnösnek minden gazdagsága, amikor az ítélet elé kell állnia? A hívőt azonban béke és üdvösség várja. Az örömétől senki sem fosztja majd meg. Hagyd el azért az irigységet, és telj be édes megelégedettséggel. Egy magyar lelkipásztor 102 évet élt. Életének 130

0: harmadik évében elhunyt nagy tiszteletű Szabó Zoltán, nyugalmazott református lelkipásztor, a nyírségi református egyház megye közösségének meghatározó alakja. Szabó Zoltán 1924-ben született Tisza-Szentmártonban. Bár eredetileg reálpályára készült, belső hivatása és tanárai hatására végül a teológiát választotta. Hosszú évtizedeken át tartó szolgálata alatt több településen, köztük Pátrohán is jelentős közösségépítő munkát végzett, sőt, nyugdíjba vonulása után még 90 éves kora felett is aktívan prédikált idős otthonokban, és segítette az új közösségek indulását. A 100. születésnapja alkalmából adott utolsó interjúban a lelkipásztor hálával és mély hittel tekintett vissza életútjára. Úgy fogalmazott: egész életét Isten kegyelmének és vezetésének tulajdonítja. A nyírségi református egyházmegye tájékoztatása szerint a néhai lelkipásztor búcsúztatására Nyíregyházán kerül sor május 12-én. Az ökumené nem a pulpituson jön létre. Az egyház jövője és a jövő egyháza témában rendezi meg idei konferenciáját a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának missziói és evangelizációs bizottsága Révfülöpön. Fischl Vilmos főtitkár szerint a rendezvény mára a lelkipásztorok és egyházi munkatársak egyik legfontosabb találkozási pontjává vált. Az Ökumenikus Tanács ökumenikus ernyőszervezet, amely különböző keresztény felekezeteket fog össze Magyarországon. A cél az, hogy erősítsék közöttük az egységet, segítsék az egyházak együttműködését, és közösen képviseljék a keresztény értékeket a társadalomban. Emellett számos ökumenikus programot szerveznek és fórumot teremtenek a közös gondolkodásra. A szervezet 1943-ban jött létre. Ma 11 tagegyházzal működik. Reformátusok, evangélikusok, baptisták, metodisták és ortodoxok egyaránt részt vesznek benne, emellett több együttműködő szervezet is kapcsolódik a munkákhoz. A katolikus egyház nem tagja a tanácsnak, de számos területen együttműködnek, például az ökumenikus imahét megszervezésében. A jó tábor a felkészüléssel kezdődik. Nyári gyülekezeti bibliatábort szervezni öröm és felelősség. Hogyan figyeljünk egyszerre a gyermekek biztonságára, a közösségre, a programokra és az egyéni szükségletekre? Mit tegyünk egy váratlan helyzetben? Hogyan legyen a tábor nem csak élmény, hanem megtartó, szeretetteljes közeg? Ezekre a kérdésekre adott gyakorlati és hiteles válaszokat a Szentírás Szövetség idei tavaszi táboros szolgálói képzése, mely azoknak szólt, akik nem csak megszervezni szeretnének egy tábort, hanem azt jól is csinálni. A Szentírás Szövetség közel 30 éve segíti a gyülekezeteket angol bibliatáborok szervezésével. Az évek során felhalmozott tapasztalat most új formában vált elérhetővé. Elindult a 3 modulból álló táboros szolgálói képzés, amelynek első alkalmaira 2026 tavaszán került sor.
1: Kulturális programajánló.
0: Berzsenyi Dániel születésének alkalmából verspályázatot hirdet a Soproni Evangélikus Líceum. Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából, amely holnap, május 7-én lesz, verspályázatot hirdet középiskolások és felnőttek számára a költő egykori alma matere, a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum és az iskola öreg diákjait tömörítő Soproni Líceum Diákszövetség. A közlemény szerint a pályázatot a szombathelyi Berzsenyi Dániel megyei könyvtár szép irodalmi folyóirata, az Életünk, valamint a Fiatal Írók Szövetsége szakmai támogatásával bonyolítják le. A pályamű témája szabadon választható, azonban kapcsolódnia kell a természeti líra kiemelten a tájköltészet hagyományaihoz, és vagy ökológiai, társadalomkritikai diskurzushoz. Ezzel is tisztelegve Berzsenyi Dániel elmélete és öröksége előtt. Ünnepi orgonaszó pannonhalmi koncertek Rómában. A május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a pannonhalmi főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosba. A pannonhalmi főapátság az Arcus Temporum művészeti fesztivál a Római Magyar Akadémiával, Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal művészek alkotta Korossi Kvartett fellépését a Szent Anzeim Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgona művész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzottak el. E program sikere kapcsán merült fel a római jelenlét folytatásának lehetősége. A Magyar Akadémiával egyeztettek a májusba tervezett két koncertről, amelyek ötletét az annak idején Filharmónia Magyarország által kezdeményezett Orgonák éjszakája adta.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Leó pápa megemlékezett a háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról. Emlékezzünk meg a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai, mondta Leó pápa a vatikáni Szent Péter téren vasárnap elmondott beszédében. Az egyházfő emlékeztetett arra, hogy május 3-át az Egyesült Nemzetek Szervezete a Sajtószabadság világnapjának nyilvánította. A sajtószabadsághoz való joga sajnos gyakran megsérül, néha tetten érthetően, néha titokban, hangoztatta Leó. Emlékezzünk meg a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai, kérte. Robert Francis Prevost bíborost tavaly május 8-án választották meg pápává, az első évfordulóra készülve az olasz sajtó idézeteket közölt vasárnap, abból a kötetből, amely hétfőn jelent meg a vatikáni könyvkiadónál. Kizökkent idők fiatal békesség teremtői. 100 évvel ezelőtt egy fiatal ember a budapesti ágostai hitvallású evangélikus főgimnáziumot látogatta. Diáktársaival áhítatokon ült az iskola épülettel egységet alkotó templom padjában, énekelt, imádkozott, s feltételezhető, a lelkészi pályára szóló elhívása is akkor érlelődött. Sztelló Gábor volt ez a fiatal ember. A II. Világháború alatt a vészkorszakban 2000 zsidó származású embert, köztük 1600 gyermeket mentett meg a biztos haláltól. Mindezért 1972-ben megkapta a világ igaza elismerést. Emléke előtt koncerttel tisztelegtek a Fasori Evangélikus templomban április 18-án, két nappal a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja után. A Fasori Evangélikus templomban Jó Pásztor vasárnapjának előestéjén koncerttel emlékeztek a háború idején működő protestáns Jó Pásztor misszió hőseire. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Némi változás van, de folytatódik az átlagosnál melegebb idő. Ma szerdán a napsütés mellett lesz felhőképződés is, csak néhol eshet eső. Déli a szél, és 23-28 fokunk van. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső több felé is eshet, délnyugati szél és 20-25 fok várható. A következő napokban egyre melegebb időre készülhetünk. A hét első felében napközben már kora nyárias időnk van, a hét közepétől pedig eső is érkezhet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Ezer arcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik a Hungarikum együttes felvételeiből.

0: Készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A Magyar Sport Napja. Annak emlékére, hogy 1875. május 6-án a Magyar Atletikai Klub megrendezte a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten, a kormány 2000-ben hozott határozata alapján minden év május 6-án ünnepeljük a Magyar Sport Napját. A klub 1875. április 8-án alakult meg. Alapítója gróf Eszterházy Miksa, aki a klub 1875-ös megalakításával világhódító útjára indította a magyar sportot. A klub az esztendők során 21 sporttársnak adott otthont. Versenyzői 63 aranyérmet nyertek az olimpiai, világ és európai bajnokságokon. A világháborút követően 1946. július 17-én az egyesületet felosztották. A feloszlatás után közel 3 évtized telt el néma bénultságban. A klubot csak a rendszerváltás után sikerült újra alakítani. 1989-ben a régi tagok újra bejegyeztették. Ünnepi orgona szó pannonhalmi koncertek Rómában. A május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a pannonhalmi főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosba. A pannonhalmi főapátság, az Arcus Temporum művészeti fesztivál a Római Magyar Akadémiával, Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal művészek alkotta Korossi Kvartett fellépését a Szent Anzeim Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgona művész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzottak el. E program sikere kapcsán merült fel a római jelenlét folytatásának lehetősége. A Magyar Akadémiával egyeztettek a májusba tervezett két koncertről, amelyek ötletét az annak idején Filharmónia Magyarország által kezdeményezett orgonák éjszakája adta. Kizökkent idők fiatal békességteremtői. 100 évvel ezelőtt egy fiatal ember a budapesti ágostai hitvallású evangélikus főgimnáziumot látogatta. Diáktársaival áhítatokon ült az iskola épülettel egységet alkotó templom padjában, énekelt, imádkozott, s feltételezhető, a lelkészi pályára szóló elhívása is akkor érlelődött. Sztelló Gábor volt ez a fiatal ember. A II. Világháború alatt a vészkorszakban 2000 zsidó származású embert, köztük 1600 gyermeket mentett meg a biztos haláltól. Mindezért 1972-ben megkapta a világ igaza elismerést. Emléke előtt koncerttel tisztelektek a Fasori Evangélikus templomban április 18-án, két nappal a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja után. A Fasori Evangélikus templomban Jó Pásztor vasárnapjának előestéjén koncerttel emlékeztek a háború idején működő protestáns Jó Pásztor misszió hőseire. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma szerdán a napsütés

0: Mellett lesz felhőképződés is, csak néhol eshet eső. Déli a szél, és 23-28 fokunk van. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső több felé is eshet, délnyugati szél és 20-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: Az apostolok cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallják. Tizenkettedik tanulmány. Cézáreai fogság.

0: A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Köszöntelek benneteket, nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. A mai alkalommal tovább megyünk az apostolok cselekedetének vizsgálatában. Ott tartottunk, hogy Pált egy összeesküvéssel el akarták fogni, meg akarták ölni, és védőőrizetben Cezáriába került, és mint római állampolgár így kiérdemelte azt a védőőrizetet, amit a római állampolgároknak megadtak abban az időben. Nézzük, hogy mi történt Cezáriában, ezt cezáriai fogság történetét tekintjük át. Ez egy nagyon gazdag része az apostol bizonyságtevésének, és egyelőre szeretném mondani azt, hogy az eseményeken túl figyeljünk arra, hogy bár sok minden rossz történik Pállal, de Isten határozott lépésekkel vezeti célján, az Isten célján előre Pált, akinek el kell jutni Rómába. Pál szeretett volna Rómába lenni, most fegyveres kísérettel kerül majd Rómába, hogy elvégezze ott azt a munkát, amit ő tett, és ő a fogságban is az evangélium hirdetője maradt. Ez ennek a tanulmánynak az igazi tartalma. Fogjunk is hozzá, mert rengeteg esemény van, és nagyon sok érdekes tanulság van benne. Először nézzük meg, hogy Félix előtti kihallgatása hogy is volt Pálnak. Tudjuk, már előtte tanultunk arról, hogy voltak kihallgatások, volt a Sanhedrin előtti kihallgatás, a Sinedrion előtti kihallgatás, meghallgatták négy szem közt, több szem közt is Pált. Most Félix helytartó kihallgatásáról mit ír az apostolok cselekedete, és Tóth Erzsikét kérném szépen, hogy az apostolok cselekedete 24. fejezetéből olvassa a másodiktól hatodik versig terjedő szakaszt.
2: Amikor behívták, Tertullus így kezdte vádolni. Nagy békességet biztosít a számunkra, nagyra becsült Félix, és üdvös változások történnek népünk javára a te gondoskodásod folytán. Ezt mindenkor és mindenütt teljes hálával ismerjük el. De hogy hosszan ne fárasszalak, kérlek, hallgass meg rövid beszédünket jó indulattal. Mi ugyanis megállapítottuk, hogy ez az ember valóságos pestis, lázadást szít a földkerekségen élő valamennyi zsidó között, és a názáreti irányzat feje. A templomot is meg akarta szentségteleníteni, de elfogtuk, és ami törvényünk szerint akartuk elítélni.
1: Igen. Ugye új helytartó van, és új vád van, egy ügyvédet is fogadnak Tertullusnak, egy dörzsölt ember, nem is mond igazat, mert ez Festusra nem volt igaz, ez a szép dicséret, de hát ez a púder, ahogy ezt szokták Pesten mondani, jobban csúszson ez az egész vád, és ehhez kérem a ti hozzászólásotokat, hogy mi van. István, tessék, parancsolj.
3: Érdekes ez, már maga a helyzet is, ugye, hogy egy jogász vagy egy ügyvéd vagy jelenik meg a tárgyaláson. Ez se szokott, azt hiszem a Bibliában csak ez az egy esetet olvassuk, hogy ilyen előfordult. A másik pedig a Tertullusnak a stratégia, egy nagyon érdekes stratégia. Ugye hát én úgy érzem, hogy ebbe a harmadik versben a befolyás megszerzésére tesző javaslatokat, mert csupa olyan dolgokat mond, amely nem felelnek a valóságnak, de nagyon jól hangzik, hogy nagy békességet biztosít számunkra, nagyra becsült Félix, és üdvös változások történnek népünk javára a te gondoskodásod folytán, és ezt mindenkor mindenütt teljes hálával ismerjük el. Hát éppen az volt a helyzet, hogy egy helytartó se volt olyan elnyomó a néppel szemben, mint tulajdonképpen ő volt, és az elnyomás igen erős ellenérzés váltott ki a zsidó közösségbe. Tehát ezzel viszont a befolyás megszerzésé a cél, és a vádjai pedig, hát az ismert három vád, hát egyrészt, hogy világszerte lázadás szít, már ez is egy érdekes megközelítés annak, Természetesen az állam hatalom ellen, mert itt egy nem egyházi tárgyalásról van szó, hanem egy, úgy mondom, hogy bíróság vagy polgári tárgyalásról. A második fád az, hogy a názáreti szektának a főkolomposa. Tulajdonképpen ez egy ilyen államellenesnek való feltüntetés, mint amikor egykor az alapítóját, a názáreti szekta alapítóját is ilyen államellenesnek tüntették fel. És a harmadik fád, hogy bűnös lett a templom megszentségtelenése kísérletében. Itt azért érdekes a történet, mert a rómaiak, mint tempővédő hatalomban szerepeltek, és az ilyen vértség is a bíróság elé tartozott. Tehát ezért vonnak be ez a három vádba. Tehát nekem az a meggyőződésem, és nagyon érdekes, majd a későbbiekből össze lehet hasonlítani, amikor Pál indítja a beszédet. És hogy indul ez a beszéd, hogy két különféle stratégia, két különféle elképzelés, lelkület, lelki világ tükröződik ezekben a beszédekben.
1: Marian, aztán majd Tivadar, aztán Gyula, és aztán Laci jelentkezett eddig, tessék.
4: Nem csak egy gondolat, annyi, hogy tulajdonképpen a templomnak a megszentségtelenítése, ez nem tartozik az államra, ez vallási ügy, és éppen ezért jelent majd problémát a későbbiek folyamán, és majd fogja úgymond akarni lepattintani Félix, mert hogy ha vallási ügy, akkor az egymás között boxolják le a kedves kliensek, tehát ugye nem arról van szó, hogy ezzel bármit is lehet kezdeni, tehát nem állami jellegű probléma, és tehát csak egy röviden tömören ennyi.
5: Folytatnám ezt a gondolatot, amit Maria mondott, hogy Ellen White arról ír, hogyha az egyház az állam segítségét kéri olyan ügyekben, amely egyházi ügy, tehát belső dolog, azt írja Ellen White, hogy az egyház az elfordult Istentől, és az nem élvezheti Isten áldását többször. Tehát ebben az esetben is azt látjuk, hogy olyan vádakkal illetik Pál apostolt, ami egyrészt nem is igaz, másrészt egy helytartóhoz mennek, akinek semmi köze nincs úgymond ilyen belső dolgokhoz. Tehát azt gondolom, hogy tényleg Isten, amikor látta ezeket a dolgokat, akkor nagyon szomorú volt, hogy az ő egyháza ilyen szintre süllyedt.
1: Gyula, parancsolj, majd Laci.
6: Hát ebbe az űrzavarba a Jóisten sose szokta magára hagyni az elhívó szolgát. És ha minden apró részletet odafigyelünk, a Jóisten ad Pálnak is kellő mértékkel bölcsességet, hogy hogyan válaszoljon meg, és mit cáfoljon meg, és plusz tudja befolyásolni az ellenfeleket is, a római császárt, hogy ne hozzan olyan döntést, amilyen döntést a zsidók mindenképpen rá szeretnének erőltetni. Tehát valóban egy óriási kaotikus a helyzet, de ebbe a kaotikus helyzetbe a Jóisten a gondolatokkal napra készen ott van, és mindenkit tud befolyásolni. A Jóistennél nincs olyan, hogy akadály, bármilyen uralkodó legyen, lásd Dánieléknél, és sorolhatnánk a Szentírásba. Számtalan olyan példa van, ahol a Jóisten mindig a saját szolgáit kimentette, és mindig volt, van, és lesz is eszköze.
1: Laci, és utána olvassuk el a másik részét ennek a vasárnapinak, hogy mit felel tulajdonképpen Pál majd a Pál feleletét, ezt majd Esztert térünk, hogy olvass el. Laci, parancsolj!
7: Tertullus hizelgett Félixnek akkor, amikor dicsérte, hogy milyen jó helytartó, és hogy milyen békenyugalom van az ő igazgatási tevékenysége alatt, hogy mégis helyére tudjuk tenni Félixet. Én szeretnék Tacitusztól idézni két mondatot. Az egyik ugye úgy szólt, hogy azt hitte, hogy büntetlenül megtehet minden gyalázatot. Ez már önmagában rendkívül sokat mond. A másik mondata meg még sokat mondom. Királyi hatalmat gyakorolt rabszolgalélekkel.
1: Köszönöm szépen. Na nézzük, hogy ennek erre a vádra, amit Tertullus elmondott, mit válaszol az apostol, és Esztert kérem, hogy olvassa a 24. fejezet 16-tól 21. versig terjedő szakaszt.
8: Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. Több év múltán eljöttem népemhez, hogy adományokat adjak, és áldozatokat mutassak be. A tisztulási fogadalom teljesítése közben talált rám a templomban néhány Ázsiából való zsidó, nem pedig csődületben vagy lázítás közben. Nekik kellett volna megjelenniük előttet és vádolniuk engem, ha valami panaszuk van ellenem. Vagy mondják meg ezek maguk, találtak-e bennem valamilyen vétket, amikor a nagy tanács előtt álltam. Ha csak azt a kijelentést nem, amelyet közöttük állva kiáltottam, a halottak feltámadása miatt vádolnak engem ma előttetek.
1: Köszönöm. Tibor, parancsolj.
9: Én a józanságra szeretném a figyelmeteket fölhívni. Nagyon sokszor azt hiszük, hogyha egy hívő embert vádolnak, akkor borzasztó nagy baj van. Attól meg, hogy valakit megvádolnak valamivel, az nem azt jelenti, hogy ez igaz is. És hogyha megnézitek, itt a vád is megváltozott. Hát eredetileg a 21. fejezetben teljesen világosan az volt Pál ellen a vád, hogy ő megszentségtelenítette a templomot, mert bevitte a pogányokat. Mikor kiderült, hogy ezt nem lehet bebizonyítani, itt már ennek a Tertullus nevű ügyvédnek a monológia úgy hangzott, hogy volt ilyen szándéka, de ők megakadályozták. Azért ez egészen másról szól, és egy kicsit mókás az egész. Viszont az, ahogy Pál apostol erre felel, erre szoktuk azt mondani, hogy lélek jelenlét, én ezt elfogadom, csak nagy ellel javaslom írni, hogy Isten lelkének a jelenlétével ő egy teljes hikat választat. Tehát egy, a saját ügyvédeként lépve föl ugyan, de olyan válaszokat ad, ami tételesen cáfolja az ellene fölhozott vádakat, amiben semmi alázat hiánya vagy szerénytelenség nincs. Ő Korintusnak írja egy egészen más összefüggésben, de az igazság nyílt hirdetésével ajánlja önmagát. Ennyi. És azt gondolom, hogy ez hatásos is.
1: Anikó akar valamit, és aztán István is, ezt Mária.
10: Én egy picit a mögöttes dologra szeretném irányítani a figyelmet, mert mi mindig látjuk az eseményeket, de itt Isten is munkálkodik. Saul megtérésénél már azt mondta Anániásnak a lélek, hogy menj el, mert választott edényem ő, hogy elvigye az én nevemet a királyok, helytartók, stb. Elé. Igaz, hogy furcsa módon, de Pál apostol itt a beszédében tulajdonképpen bizonyságot tesz a názáreti Jézusról. Tehát kapott egy olyan lehetőséget, amit nem biztos, hogy más körülmények között úgymond szabadon kaphatott volna, hogy itt Festus, a helytartó előtt beszélhet. És nem ezt kívánjuk magunknak, ha őszinték vagyunk, sokkal inkább egy ilyen diadalmenetet, de úgy tűnik, hogy az Úr ügyét nincs olyan eszköz, ami megakadályozhatja. Se zsidó nagy tanács, se helytartó, se összeesküvés, az ő ügye az menni fog.
1: Igen, István, aztán Marian.
3: A Tibor, amit mondott, én azzal folytattam, hogy tulajdonképpen Pál egy teljesen zárt logikai rendszert állít fel ebbe a válaszába. Tehát ő nem vitatkozik, nem magyarázkodik, hanem azt mondja először is, hogy nincsenek szemtanúk. Ugye, mert az ázsiai zsidók voltak azok, akik a tisztulási folyamat teljesítésé közben láthatták Pált. Ebből viszont az következik, hogyha nincs szemtanú, akkor csak az jöhet számításban, hogy a Sanhedrin előtt elhangzott, ugyanis a kihallgatásán azt mondta, hogy csak azzal vádolhatják, hogy hitte a halottak feltámadását. Tehát teljesen bezárt logikai rendszerbe. Tehát ha nincs szemtanú, csak a Sanhedrin és a Sanhedrinből lesz hangzott el, hogy a halottak feltámadása, ez lehet az egyetlen vád.
1: Marian is?
4: Pál elmondja, hogy 12 napja jött fel a templomba, mindegy tisztességes, hithű zsidó istentiszteletre, tulajdonképpen semmit nem követett el. És azt mondja, de ha mégis elkövetett volna valamit, akkor oda kellett volna, hogy menjenek hozzá, és el kellett volna mondani, hogy mi a vád ellene. De ez nem történt, ugye meg. És az jön le az egész történetből, hogy tulajdonképpen látszik, hogy Félix nagy hatással volt Pál apostol részben, személye részben megmondandója, mert az ő feleségének, akiről ugye köztudott, hogy ő is zsidó volt, Drusilla, ugye megbeszéli, elmondja neki, elmeséli, és amikor ugye Pál beszél az igazságról, meg az önmegtartóztatásról, meg az ítéletről, akkor ilyen hát így kétségbe esnek mind a ketten, és ugye mondja neki később Félix, hogy majd ugye foglak minél előbb majd szólni, és majd hivatlak téged, de ugye azt tudjuk, hogy nem került erre sor, gyakorlatilag 2 évet váratott magára, mert ugye szeretett volna a zsidóknak kedveskedni, így hát aztán az ő menesztése is egy kicsit elcsúszott.
1: No, most menjünk tovább. Ugye Marian nagyon jól bevezette, hogy 2 év eltelt, és nem történt semmi. Most nézzük, új helytartó jön, és Festus. És most Festus előtt mi történik? 2 igét olvasunk, Irmuska olvassa a 25. fejezet első 5 versét, majd a 9-től 11. versig pedig Erzsike olvassa, Csepec Erzsike.
11: Amint Festus megérkezett a tartományba, 3 nap múlva felment Cézáreából Jeruzsálembe. Ott a zsidók, főpapjai és vezetői panaszt tettek Pál ellen, és kérték, hogy Pál, bár Pál ezt nem akarja, a kedvükért vitesse Pált Jeruzsálembe, mert azt a tervet szőtték ellene, hogy megölik útközben. Festus azonban azt felelte, hogy Pál Cézáreában van őrizetbe, ő maga pedig hamarosan odautazik, ezért közöttetek levő vezetők, mondta, jöjjenek le velem, és ha van valami kifogásolható abba az emberbe, emeljenek vádat ellene.
1: Erzsike folytatja tovább.
12: Festus azonban a zsidók kedvében akart járni, és ezt kérdezte Páltól. Akarsz-e Jeruzsálembe menni, hogy ott ítélkezzen feletted ebben az ügyben? Pál azonban így válaszolt. A császár ítélőszéke előtt állok, itt kell ítélkezni felettem. A zsidók ellen nem vétettem semmit, amint magad is jól tudod. Mert ha vétkes vagyok, és halált érdemlő dolgot cselekedtem, nem vonakodom a haláltól. Ha pedig ezek alaptalanul vádolnak engem, senki sem szolgáltathat ki nekik. A császárhoz fellebbezek.
1: Köszönöm szépen. Így tehát tovább gördül ez a per, és lényegében kikerül a zsidók hatásköréből ezzel, hogy a császárhoz fellebbez, mint római polgár. Még egyszer, ez a római polgárság az Isten ügyében nagyszerűen beleépült. Tessék, ha van hozzászólni valótok, Tivadar, parancsolj!
5: Csak annyit szeretnék mondani, hogy Isten útjai tényleg mennyire különbözőek. Pál apostol mielőtt ide került volna a fogságba, és ugye olvashattuk, hogy 2 évig volt itt, hirdette az evangéliumot, ment mindenfelé, és gyülekezeteket alapított, és úgy tűnik, hogy ez Sátánnak nem tetszett, és meg akarta akadályozni. Elfogta őt, és úgy nézett ki, hogy Pál apostolnak a keze meg van kötözve, a szája meg van kötözve, minden cselekedete meg van kötözve, hiszen egy fogságban mit lehet tenni. De milyen érdekes, hogy Isten most így használja fel őt. Tehát Isten módszerei azok különbözőek. Nem mondhatjuk azt, hogy Isten egyféleképpen dolgozik, sokféleképpen dolgozik. Pálnak most nem nagy tömeg előtt kell hirdetni az evangéliumot, hanem most úgymond kis csoportokban, különböző helyeken, ahova egyébként nem jutott volna el az evangélium, hogyha nem fogják el, és hogyha nem kerül ilyen helytartók elé.
1: Marika, aztán majd Gyula.
13: Érdekes, amikor Félix előtt megvádolják Pált, akkor a jogász kedveskedik a helytartónak. Itt most új helytartó van, aki meg kedveskedni akar a zsidóknak, és úgy olyan barátságos hangulatot akar teremteni, és mennyire más ez, hogy van egy ember, és nem mondják ki az igazat. 2 évig tartó fogság alatt is a zsidók gyűlölete nem csökkent egy szemernyit se. Hogy a zsidók bármit megtettek volna, mindig csak azt a kiskaput keresték, hogy hogy tudnák megölni, kezük közé kaparintani Pált. És akkor azt mondom, hogy testvéri gyűlölet, vagy ellenség védelme, egyik római helytartó sem mondta a zsidóknak sose, hogy nincs igazatok. Hagyjátok ezt az embert békén. Soha nem mondták ki. Valahogy ez a tologató taktika, hogy majd csak elül a vihar, majd csak nem kell dönteni, majd csak valami elsikkad, és sosem mondták ki az igazat, mert ők is tartottak, vagy kedveskedni akartak a zsidóknak, tehát érdekes ez a mentalitás.
1: Zsidó lobby nagyon befolyásos volt, Gyula, aztán Marian és Laci.
6: Nyomatékos igaz, hogy mert azt a tervet szőtték, hogy megölik. Tehát a zsidók, amit megterveztek, az minden áron keresztül szerették volna vinni, és nekem a másik dolog nagyon tetszik, Pál azt mondja, nem megyek Jeruzsálembe, itt állok, és ha olyan vétkeztem, hogy halált érdemlek, akkor állok a rendelkezésre mindenkinek. Tehát ezt azért nem mindenki mondaná úgy önmagától, de Pál azt mondja, hogy ha ezt bizonyítjátok, és olyan vétkeztem, akkor természetesen itt állok, és végezzetek ki.
4: Porcius Festusról túl sokat éppen nem tudunk, de azt tudjuk, hogy egy nagyon lelkiismeretes, becsületes embernek indul a karrierje, tudnék, és nagyon szóval egyből, ahogy a hivatalába kerül, harmadik nap már elkezdi Pál tárgyalását, és ugye hát nagyon látja, hogy végülis koholtak a vádak, és nagyon korrekt feleletet ad, mert azt mondja, hogy Pál Cézárában őrzik, és hogyha valami panaszotok van, akkor gyertek fel, és beszéljétek meg, és akkor álljatok a tárgyalás elé. Hát nyilván erre ugye nem hajlandók. És ugye nagyon-nagyon lassan halad az ügy itt is, tehát éppen csak, tehát igaziból egyről kettő nem jutnak, nem haladnak, és ugye hát Jeruzsálembe kezdik el tulajdonképpen a tárgyalást, ez nagyon jó, meg kedvez a zsidóknak is, meg ők is szerették volna, Pál is úgy van, hogy igen, jó lesz ez, meg sok tanút is fel tud vonultatni, viszont ugye Pálnak az illetékessége Cilícia volt, ugye anyakönyvileg, tehát ugye az a helyhez kötöttsége folytán, ez ami az illetékességet illeti a területnek, és ugye nagyon-nagyon unja már szegény Pál lesz az egész húzavonát, meg hercehurcát, ami folyik körülött, és egy ilyen jól irányzott mozdulattal a Gordiuszi csomót megint átvágja azzal, hogy a császárra appellál. Azt ugye tudjuk, hogy az ilyen peres ügyekben, ilyen főben járó bűnös ügyekben általában volt joga minden polgárnak, hogy a császárra appelláljon. Végül is ezt Pál megtette, és végül is jól, hogy megtette.
1: Lacinak adjátok, aztán István, és utána Tibor, és megyünk tovább, mert...
7: Én Pál appellátájához szeretnék néhány gondolatot fűzni. Velem többször előfordult, hogy amikor egy megbeszélésről kijöttem, akkor utólag jutottak eszembe azok a fontos gondolatok, amiket az értekezleten kellett volna elmondani, és amivel hát a javamra fordíthattam volna a dolgokat. Pálnak viszont azonnal eszébe jutott, hogy mit kell mondania, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Festus hajlandó lenne engedni a zsidók kérésének. És vajon minek volt köszönhető, hogy neki pont akkor a helyes gondolat jutott eszébe? Ugye mondjuk, hogy a Szentlélek indította, de ebben valójában Jézus Krisztus volt benne, mert ő mondta azt, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végéig, és Pál ott nyomban megérezhette, hogy tényleg vele van, hiszen amikor segíteni kellett, akkor segített, mert ki tudta mondani azt, amit akkor éppen szükséges volt.
1: Tibor?
9: Szeretnék rögtön kapcsolódni, mégpedig egy nagyon egyszerű dologgal. Itt van egy erre elejtett mondat néhány fejezettel később. Amikor a jeruzsálemi helyzet a tetőpontján van, akkor azt olvassuk, hogy azon az éjszakán odaállt az Úr, és ezt szeretném hangsúlyozni, odaállt az Úr Pál mellé, és azt mondta, hogy ne félj, mert ahogy te bizonyságot tettél itt Jeruzsálemben, úgy fogsz Rómában is bizonyságot tenni. Azt nem mondta neki az Úr, hogy mennyi időbe fog kerülni Rómába jutni, De ott volt előtte egy ilyen világító fáklya, hogy az Úr kijelölte az útvonalat. Tehát amikor ő a császárhoz fellebbezett, akkor én úgy gondolom, hogy emögött az Úrnak ez a felbiztatása is ott volt, hogy így is, úgy is Rómába szeretnélek küldeni, és mivel abból a helyzetből elfogott állapotban hangzott el az Úrnak ez a biztatása, és gyakorlatilag egy börtönhelyzetben, egy letartóztatott helyzetben, tehát nyilván Pál megértette, hogy ő Rómába nem turistaként fog elmenni, hanem egy ebben a helyzetben, tehát neki a császár elé kell majd állni. Úgyhogy az Úr Jézus jóval előtte betette a gondolatokat, és ez abban a helyzetben egy ilyen kijelentéssé érlelődött.
1: Festusról már elhangzott több minden. Menjünk tovább, és nézzük meg, hogy Festus előtt vagyunk még mindig. Festus szeretne kapcsolatokat építeni, és ezért meghívja Agrippát, és az Agrippa előtt is Pálnak lehetősége nyílik arra, hogy bizonyságot tegyen. Gondoljuk csak ezt végig az egészet, mielőtt olvasnánk, majd Magdikát kérem, hogy olvassa az Agrippa előtti jelenetet a 25. fejezet 15-18, majd pedig 22. verséből, de gondoljátok végig. Volt emberi esély arra, hogy ő eljut ilyen előkelő körökbe és bizonyságot tesz az evangéliumról? Nem. Tehát Isten felhasználta, ezt többször mondtátok, Tibor is mondta az előbb, Isten felhasználta ezeket az alkalmakat. Na nézzük, ez nagyon érdekes az Agrippa előtti jelenet, kérem, hogy Magdika olvassa ezeket a verseket.
12: Mikor Jeruzsálemben voltam, panaszt emeltek ellene a zsidók főpapjai és vénei, és az elítélését kérték. Azt válaszoltam nekik, hogy a rómaiaknak nem szokásuk bárkit is kiszolgáltatni, amíg a vádlott szemtől szemben nem áll vádlóival, és alkalmat nem kap arra, hogy védekezzék a vád ellen. Mikor tehát megérkeztek ide, halogatás nélkül mindjárt másnap bírói székembe ültem, és elővezettettem azt a férfit. Ekkor vádlói körülállták, de semmi olyan bűnt nem hoztak fel ellene, amilyenre gondoltam. Agrippa erre így szólt Festushoz. Szeretném magam is hallani ezt az embert. Holnap hallani fogod, válaszolta ő.
1: Hát ezt nézzétek meg a hozzászólásokban, hogy egy lehetőség adódott. Először kérlek, Anikó, te, aztán sorba majd megyünk.
10: Igen, ez a lehetőség, úgymond volt emberi eszközök is, akik ezt létrehozták, és ezek a zsidó vádlók voltak. Én azon gondolkodtam, hogy vajon miért volt ennyire elkeseredett bennük a gyűlölet. Ezt a kérdést már Marika is felvetette, és nekem egy szó jutott eszembe, az áruló. Saul ugye egy volt közülük, farizeus. Gamáliel lábainál tanult. Egyetértett István kivégzésével, és nem sorolom. És pont ez az ember lett a fő ellenség. Az árulóknak a világtörténelemben, sokszor látjuk, nem nagyon szoktak megbocsátani. Ők ezt látták, és úgy gondolták, hogy ők bizony meg fogják büntetni ezt az árulót, bármi áron. És ez a bármi ár volt az eszköz arra, hogy még Agrippa király is meghallja az evangéliumot. Tehát Isten még a legnagyobb ellenséget is föl tudja használni az ő országa építésében.
1: Köszönöm szépen. Tivadar, aztán Marian.
5: Életem során többször voltam már nehéz helyzetben, amikor próba alá kerültem, és Isten vizsgálta az én jellememet, hogy vajon a próbában hogyan állok meg. De azt vettem észre, hogy amikor próbában vagyok, akkor nem csak az én jellememet vizsgálja, hanem azokét is, akikkel kapcsolatba kerülök, akik esetleg véleményt vagy ítéletet mondhatnak rólam. És azt tapasztaltam, hogy ilyenkor mindenki vizsgázik. Tehát nem csak engem vizsgál az Úr, hanem mindenki, aki az üggyel kapcsolatba kerül. És ugyanezt látom Pál apostolnál is. Pál apostolnak egy nagyon nehéz élethelyzete lehetett azért ez. Gondoljátok el, hogy kihallgatják, jönnek a hamis tanúk, mondják, el kell ítélni, meg kell ölni, stb. Tehát tényleg úgymond a lélek jelenléte nagyon nagy szükség volt, de ugyanakkor azok az emberek is, akik vádolták, akik meghallgatták, különböző módon kapcsolatba kerültek vele, egy lehetőséget kaptak arra, hogy jól vizsgázzanak. Az Istentől kapták ezt a lehetőséget. És ugye, mikor itt Agrippa király elé kerül Pál apostol, ő is felismeri ezt a lehetőséget, és azt mondja, hogy tehát majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek. Tehát életében lehet, hogy soha nem volt még ilyen lehetősége. Na de most Isten megadta neki. És az ítélet napján majd nem mondhatja ez a király, hogy én soha nem hallottam rólad, mert itt volt a lehetőség, hogy elfogadja őt.
1: Igen, Marian.
4: Agrippa zsidó ember és zsidó ember létén nagyon kíváncsi párra. Festus ugye már beszélt róla, neki mesélt, és ugye szeretett volna is meggyőződni, és a saját fülével hallani, hogy mit mond Pál, és nem csak így az elmondottak alapján. És ugye a kihallgatási terembe összegyűl mindenki, aki mondhatjuk azt, aki számít. És ugye gyakorlatilag ez egy történelmi pillanat, gondoljunk csak bele. Az utolsó zsidó király előtt áll a Szentföld peremén gyakorlatilag, és egy utolsó olyan lehetősége van, amikor bizonyságot tehet Jézusról, Krisztusról, mint megfeszítettről és feltámadottról, és kitárhatja a szívét, és újra elmondhatja az evangéliumot, és minek utána tudja, hogy Agrippa szintén, ugye zsidó ember is ismeri a törvényt és a prófétákat, egy szakavatott emberrel van dolga, és ezért valamilyen szinten boldog, hiszen tudja, miről beszél. Nem, eddig folyamatosan az elmúlt két évben másról sem szólt az élete, csak pogányoknak hirdeti az evangéliumot, és értetlen zsidóknak, akik nem akarják megérteni az üzenetet. És így valamilyen szinten egy kicsit bizalma van a következő napi tárgyaláshoz is, mert úgy érzi, hogy jó kezekben van az ügye.
1: Köszönöm szépen, Tibor is utána Gyula.
9: Én két dolgot szeretnék elmondani nektek. Az egyik az, hogy ha megfigyelitek, van ennek egy másik aspektusa is. Úgy intézte a mindenható, hogy Pál kortársai közül azok, akik nagyon magas polcon voltak, egyik sem mondhatja majd a mindenható Isten szín előtt, hogy ő nem szembesült az evangéliummal. Tehát Félix, Druzilla, Festus, Agrippa, Berenike, első kézből hallották, és nézzétek meg Pál apostolnak a mondani valója, azért, hogyha alaposan átolvassuk a szöveget, nagyon kevéssé beszél önmagáról. Amikor szót kap, akkor nagyon hamar a megfeszített Krisztus kerül a középpontba. És éppen ezért egyáltalában nem lehet azt érezni, hogy itt egy vádlottról van szó, aki védőbeszédet mond. Még akkor se, ha úgy indul el. De nem, ez igehirdetés, ez bizonyságtétel. És az jutott eszembe, hogy nagyon messze vagyok én Páltól, félre ne értse senki, de amikor katona voltam, egyszer úgy alakult, hogy berendeltek egy olyan beszélgetésre, ennek oka volt, ahol ott volt az ezrednek a főparancsnoka, a szomszéd dandárnak is ott volt a főparancsnoka, ott voltak a politikai tisztek, szóval olyan 10-12 nagyon magas rangú tiszt ült körülöttem, és záporoztak a kérdések. És mielőtt én oda beléptem, én tudom, hogy úgy éreztem, hogy meghalok a félelemtől. Mit mondhatok itt? Csak imádkozni tudtam. Tudtam, hogy nem babra megy a játék. És ott bent viszont az a megdöbbentő dolog történt, amit az Úr Jézus egyébként megígért. Döbbenten hallottam, amíg válaszolok a kérdéseikre, mert tudtam, hogy ez nem az én válaszom. Azt mondta az Úr Jézus, hogy akkor majd ad szót, és lehet, hogy órákig tart, mint hogy az órákig tartott, de az Úr Jézus bírja szóval és gondolattal. Tehát ez egy csoda, hogy átélheti az ember, hogy amikor egy ilyen helyzetben van, akkor segít az Úr a hitvallásban.
1: Köszönöm szépen. Két jelentkező van még, Gyula és István, és Laci, de összesen 10 percünk van, illetve 9 már csak, és egy kérdésünk. Úgyhogy úgy gazdálkodjatok az idővel, mindenkinek adok rövid szót.
6: Tibor gondolatát folytatnám, nagyrészt erre gondoltam, és a másik az, hogy annak ellenére, hogy Pál nem ezt az nem így képzelte a Jeruzsálembeli utazását és azt az helyzetet, a Jóisten egy tervet készített, a tervnek ez teljes mértékben a része, úgy, ahogy a Tibor mondta, hogy az ítélet napján, és ez a jövőre is, ez egy örökérvényű dolog, hogy mindenkori, a Jóisten mindig gondoskodik mindenkiről, hogy bizonyságot kapjon, hogy az ítélet napján nem mondják azt, hogy nem lehet. És ez mindenkor. És ez mi ránk is legyen figyelemmel, hogy mindig az alkalmat kihasználhassuk.
1: Köszönöm szépen.
3: Tehát azon folytatnám, hogy Pál biztos alapon állt. Tehát ne félj, én veled vagyok. Ennél biztos alap nem kell. Ha nézzük Festust, ugye akkor azt olvastuk, hogy a zsidóknak akart kedvezni, és nem voltak bizonyítékai. Tehát ez egy teljesen labilis dolog, és az egész kérdéskört a felbújtó szerep felé akarták elcsavarni, és amit előbb mondtál, hogy tulajdonképpen az eredeti vádaktól már nagyon-nagyon messze vagyunk.
7: A lehetőségről szeretnék mondani valamit, és elsősorban magunkra vonatkoztatva, nem arról, hogy itt Agrippánál mi volt, meg egyebek. Mindenkinek az életében lesz lehetőség arra, hogy bizonyságot tegyen. A kérdés az, felismerjük-e ezeket az alkalmakat, és élünk-e vele? Vagy ha fel is ismerjük, egyéb szempontok tolulnak előtérbe, és hagyjuk elszaladni. Mindenki válaszolja meg magának.
1: Köszönöm szépen. Dénesnek add a mikrofont, és azt nézzük meg, hogy is védekezett itt Agrippa előtt Pál, mert ti elmondtátok már a hozzászólást, azért mondom, hogy utána menjünk rögtön tovább, mert elmondtátok a hozzászólást. Tessék, hogyan védekezett Pál a 26. fejezetből az első, a 19-től 23. versig olvassa Dénes.
14: Agrippa erre így szólt Pálhoz, megengedjük, hogy szólja magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott. Ezért Agrippa király nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Judea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel Isten minden mai napig megsegített, itt állok és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni népének és a pogányoknak.
1: Lényegében ez egy ige hirdetés, és most azért mondom, hogy menjünk tovább, mert és akkor még egy picit időnk lesz talán arra, hogy hozzászóljunk, mert minden jó ige hirdetés egy felszólítással folytatódik, és Gyöngyikét kérem, hogy olvassa ugyanennek a beszédnek a felszólítás részét, amikor személyesen megszólít Agrippa királyt.
15: Hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz. Majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénnél legyek. Pál pedig így válaszolt. Kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb nem csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én is vagyok e bilincsek nélkül. Ezután felállt a király, a helytartó, Bereniké, és felálltak a velük együtt ülők. Távozóban így beszélgettek egymás között. Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember.
1: Tessék, még van egy 5 percünk, ha gondolatotok van, akkor mondjátok. Igen, Marian, tessék.
4: Nagyon megrázó volt Pál beszéde, és gyakorlatilag látszik, hogy a hatás alól menekül mindenki. Tehát, hogy így vizuális típus kapják magukat, felpattannak, és egyszer mennek, és hát gyakorlatilag semmi más megérzésük nincsen, hogy nem lehet volna ebbe az emberbe semmi olyan találni, ami tulajdonképpen problémát jelentett volna, ha nem a császár appellált volna. És Szalavasz László egy mondattal úgy fogalmazta meg, hogy foglyul esik Festus is, és Agrippa is, az apostol nagy írás tudásának, pompás logikájának és sodros szenvedélyének. És csak annyi még, hogy ezek között az emberek között gyakorlatilag Pál, aki bilincseibe verve, deres hajjal ott van, a kis töpörödött emberke, az igazán szabad ember, mert a többiek gyakorlatilag a bűnrapságában vannak.
1: Tessék, parancsolj, Gyula.
5: Csak egy gondolatot, hogy érdekes, hogy megjegyzik Pál apostollal kapcsolatban, hogy semmi hibát nem találok benne, és semmi vádolnivalót. Ugyanezt mondták az Úr Jézusra is, és Jézus erre felhívta a figyelmet, hogy ha engem vádolni fognak, titeket is vádolni fognak, és hogyha engem így bántanak, titeket is bántani fognak.
1: Már nem Pálról van szó, hanem őróluk volt szó tulajdonképpen, ezzel menekültek Tibor, és utána olvassuk az összefoglalást.
9: Ez az én számomra, és ezt szeretném a szívetekre tenni. Itt van két ember, egy kicsit megfogva az evangéliumtól, és reagálni kell. Bármilyen papír elkészült már? Nem. És Agrippa, amikor távozóban vannak, arra hívja fel Festusnak a figyelmét, hogy nehogy elbocsássa ezt az embert, mert a császára fellebbezett. Gondolkozzatok el ezen.
1: István, akarsz még?
3: Csak egy mondatot, hogy tulajdonképpen érdekes a két magatartás, mert Pál nem a szabadságáért harcolt, vagy könyörgött, hanem inkább azt akarta, hogy olyanok legyenek, mint ő, hozzá hasonlók legyenek bilincsek nélkül, ezt mondja az ige. És a Festusban én egy ilyen megkönnyebbülést látok, mert azzal, hogy a császárhoz került a dolog, mondhatta volna, hogy nem az én hatáskörömbe tartozik egy dolog, innen már nekem semmi közöm hozzá, de amit a Tibor mondta, a lényegi kérdésekre azért nem válaszolt őszintén. Lehet, hogy magában még most is gondolkozik rajta.
1: Köszönöm szépen. Marika olvassa az összefoglalót, sajnos ennyi fért bele.
13: Vajon Agrippa visszagondolt családja történelmére és hiába való próbálkozásaikra, amelyekkel éppen azt támadták, akiről Pál prédikált? Gondolt-e dédapjára, Heródesre és az ártatlan gyermekek lemészárlására Betlehembe? Vagy nagybátyjára, Antipásra és keresztelő János meggyilkolására? Vajon eszébe jutott az apja, első Agrippa és Jakab apostol mártír halála? Az ezekre a királyokra gyorsan lesújtó csapásokban vajon észrevette-e Isten nem tetszésének a jelét a bűnök miatt, amelyeket szolgái ellen elkövettek? Eszébe juttatta-e aznap Agrippának a pompa és látványosság azt az időt, amikor az apja, aki nálánál nagyobb király volt, szintén abban a városban, csillogó palástban hallgatta, amint az emberek istenként köszöntik. Vajon elfeledte már, hogy mielőtt az őt csodálók kiáltásai elhallgattak, hirtelen rettenetes harag csapott le az öntelt uralkodóra? Valami átfutott ezekből Agrippa gondolatain, ám hiúságának tetszett a káprázatos látvány, ezért a büszkeség és a gőg elhesegette a nemesebb gondolatokat.
1: Nagyon tanulságos ez az összefoglaló, és ez az egész történet, mintha csak ma történt volna. Gondoljuk bele a mi életünket, és így nagyon sok tanulságot vigyünk el magunkkal. Isten áldja meg ezeket a tanulságokat a mi életünkben. Amen.
0: Az apostolok cselekedetei című Biblia tanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: a római út.

0: Köszönjük figyelmüket!
1: Kedves hallgatóink! Egy napot se adjunk fel! Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould-White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség. Máté evangéliuma 6. fejezet 13. vers. Az Úr imájának utolsó mondata, csak úgy, mint az első, újból ami mennyei atyánkra mutat, akinek hatalma mindent felölel, s akinek neve a legdicsőbb. Az üdvözítő a tanítványokra váró éveket nem olyannak látta, mint ahogy ők elképzelték, a világi gazdagság és dicsőség napsugaraiban, hanem az emberi gyűlölet és az ördögi harag sötétségében. Előre látta, hogy a nemzetiségi viszály és nyugtalanság között tanítványai állandó veszedelemben élnek majd. Tudta, hogy tanítványai meglátják Jeruzsálem és a templom pusztulását is. Látniuk kell majd az istentisztelet megszűnését, és azt is, hogy Izrael hogyan szóródik szét és hányódik majd, mint egy elhagyott parton heverő roncs, szerte a népek között. Így szólt. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen. És lesznek éhségek és dökhalálok és földindulás mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúságnak kezdete. Máté 24:6-8. Krisztus követői ne féljenek attól, hogy reményük hiába való volt, vagy hogy Isten megfeledkezett a földről. Mert a hatalom és a dicsőség mégis az Úré, akinek tervei feltartóztathatatlanul valósulnak meg. A tanítványokat ez az ima arra tanítja, hogy a gonosz uralmán és hatalmán túl az ő urukra, Istenükre tekintsenek. Őre áll, akinek országa és uralma mindenek felett áll, aki atyjuk és barátjuk örök időkön át. Jeruzsálem pusztulása előképe annak a pusztulásnak, amely az egész világot éri. A jövendőlések, amelyek Jeruzsálem lerombolásakor részben teljesedtek, még inkább vonatkoznak az utolsó időkre. Nagy és ünnepélyes események küszöbén állunk. Olyan válság áll előttünk, amilyet a világ még nem látott. Azonban mind a tanítványokra, mind reánk nézve becses az az ígéret, hogy Isten országa mindenek felett uralkodni fog. Teremtőnk tartja kezében a bekövetkező események sorozatát. A mennyei fennség felügyelete alatt áll, úgy az egyes nemzetek sorsa, mint gyülekezetének ügye is. Az isteni tanító terve kivitelére vonatkozólag minden egyes eszközének azt mondja, amit mondott egykor Círusznak. Felövesztelek téged, bár nem ismertél. Ézsaiás 45:5. Ezékiel próféta látomásában egy kéz jelent meg az angyal szárnya alatt. Ez arra tanítja Isten szolgáit, hogy Isten hatalma által munkájuk sikerrel jár. Akiket Isten követeiként használ fel, ne gondolják, hogy az Úr munkája csupán tőlük függ. Ne hordják, halandó lények, a munkáért való felelősség terhét, mert Isten nem alszik és nem szunnyad, hanem állandóan tervei keresztül vitelén munkálkodik. Ő viszi majd munkáját előbbre. Az istentelenek szándékát meghiúsítja, és megzavarja azok tanácsát, akik Isten népe ellen veszedelmet koholnak. A mindenható, a seregek ura a kérubok között trónol ma is, és megvédi gyermekeit, a nemzetek minden viszája és lázongása között. Az egek ura, ami megváltunk, mérlegel minden kísértést, és őrködik, mint ötvös az izzó érc fölött. Sőt, még ha a királyok erődítései el is pusztulnának, ha a haragnak nyilai átszúrnák is ellenségeinek szívét, Isten népe biztonságban él az ő kezeiben. Ó, Uram, tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökké valóság és méltóság. Sőt, minden, valami a mennyben és a földön van, tied. A te kezedben van mind az erősség, mind a birodalom. A te kezedben van mindeneknek felmagasztaltatása és megerősítetése. 1 Krónika 29.11.12.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Gyógyulj meg irigységedből. A mai ige példabeszédek könyve 23. fejezet 17-18. verse. Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg. Gondolatok az ígéről. Mikor látjuk a gonoszok boldogulását, hajlamosak vagyunk arra, hogy irigykedjünk. Mikor halljuk vidám lármájukat, miközben mi szomorkodunk, már-már azt gondoljuk, hogy ők választották a jobbik részt. Nos, ez ostoba és bűnös gondolat. Ha jobban ismernénk őket, és főleg, ha arra gondolnánk, milyen végre jutnak majd, inkább szánakoznánk rajtuk. Az irigység gyógyszere az. Ha szüntelenül Isten jelenlétének tudatában élünk, őt imádjuk, és vele vagyunk egész napon át, akármilyen hosszúnak tűnik is a napunk. Az igazi hit magasabb szintre emeli az ember lelkét, ahol tisztábban lát és kívánságai is magasabb rendűek lesznek. Minél több a mennyei elem az életünkben, annál kevesebb földi vágyunk lesz. Isten félelme megszüntet bennünk minden irigykedést. Halálos csapást az mér az irigységre, ha nyugodtan végig gondoljuk a jövőt. Az istentelenek gazdagsága és dicsősége hiú díszlet csupán. A pompás látszat csak rövid ideig csillog, aztán mindörökre eltűnik. Mit ér majd a bűnösnek minden gazdagsága, amikor az ítélet elé kell állnia? A hívőt azonban béke és üdvösség várja. Az örömétől senki sem fosztja majd meg. Hagyd el azért az irigységet, és tej be édes megelégedettséggel. Missziói napok az egyházkerületekben. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az északi egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat. A déli egyházkerület május 16-án Békés Csabán. A nyugat-dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16-án és 17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága idén ott rendezi meg az országos evangélikus kórus találkozót. A kórusok szombat délután 16 óra 30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik be a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklő kedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma szerdán a napsütés mellett lesz felhőképződés is, csak néhol eshet eső. Déli a szél, és 23-28 fokunk van. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső több felé is eshet, délnyugati szél és 20-25 fok várható.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, óriási szerencsém van. Mai vendégem igazi élő legenda. A Fradi és a magyar jégkorong válogatott sokszoros bajnoka, olimpiai boxoló, író, Paplaci és Puskás öcsi egykori barátja. Igencsak kalandos élete volt. Körülhajózta a földet, vezetett óceánjárót, közvetlenül érezte az öbölháborút. Világsztárokkal készített interjút, és biztosan van olyan köztetek, aki emlékszik az egykori Halló vasárnap, vagy Hello bajnok című tévéműsorokra. Annyi témát kínál 91. éves élete, hogy bele se férjünk a most következő 50 percbe. De ezt eddig én írtam ezeket a sorokat, viszont kezembe került Simon V. Lászlónak a Mauritius a Paradicsom című könyve, amelyhez nem más írta a bevezetőt, mint Müller Péter, aki szintén barátja volt, és kénytelen vagyok idézni belőle, mert olyan jól megidézi ezt a fantasztikus embert, hogy most akkor onnét olvasok egy részletet. Kedves olvasó, Mauritius szigetéről szól, és Simon V. László írta ezt a könyvet. Magát a szerzőt, Simon V. Lászlót pedig minden bizonnyal Rejtő Jenő írta. Régóta sejtettem, hogy ő Fülig Jimmy reinkarnációja. Ilyen ember, mint ő, ugyanis nincs. Nem is lehetséges. Volt már mérnök, professzor, hokibajnok, a szorító réme, riporter, föltaláló, világutazó, csempész, vagány, sajtófőnök, menedzser és moralista, író, jégpapa, filmes, autóversenyző, tréner, betegápoló és filozófus. Hát én ezt így megfogalmazni nem tudtam volna, de akkor most már mondjuk ki is a nevét a mai vendégemnek, Simon V. László. Kedves Laci, Isten hozott a Lélek közelben című műsorba.
1: Örülök, hogy itt lehetek, és nagyon boldog vagyok, hogy ilyen szép nevet adtatok a műsornak, mert a lélek a legfontosabb dolog, a hármas egységnek a legfontosabb része, a test, lélek, szellemnek. Ugye, mert a test nagyon fontos, az a hordozó rakétája a szervezetnek, ugye a szellem se utolsó dolog, de a lélek az mindent visz, mert az örökké, való és halhatatlan.
0: Akkor hát mondjam, bocsánat, nem folytom beléd a szót, de először is egy bókkal kezdem. Tudom, hogy 90 év fölött vagy, de ezt az energiát, lendületet hogyan tudtad ilyen elképesztő módon megőrizni? Mert az agyad szikrázik, az izmaid feszesek, jól megnéztem az előbb a lábadat is, és mit teszel, hogy ilyen maradj?
1: Hát először is a tűzoltókészüléket akkor leveszem a falról, hogy nehogy kigyulladjak ettől a nagy energiától. De a viccet félretéve, ezt mindenkinek igazából, ezt az alkalmat megragadnám, hogy mindenkinek elmondjam igazából, hogy ez nem egy olyan komplikált dolog, csak ezzel a mai 21. századi dübörgéssel egy picit vigyázva kellene, egy kicsit tartózkodóban kéne megközelíteni meg. Együtt szinkronizálódni, mert ez sok dolgon nagyon jó, mert nincs nekem semmi bajom, én is egy nagyon előrelátó futurisztikus ember vagyok, de azért a stabil valóságot azt azért nem lehet átalakítani ilyen technológiai módszerekkel. Tehát az, hogy az emberek keze van, a lába van, az akkor is volt, mikor az ősember volt, mikor Isten megteremtette. Meg most is ugyanazok a kezek, lábak vannak, amiben nyomkodjuk ezeket a high-tech-eket. És ugye látod, most is oda patítottam vigyelni, hát mennyire nagy hibát tudok ebben elkövetni. Tehát én azt gondolom, hogy a kérdésedre egyszerű a válasz, és ha mindenki jól figyel, akkor nem annyira én vagyok ebben fontos, amit mondok, hogy minden nap áldozol legalább egy órát arra, hogy felvesz egy torlócipőt, vagy akármilyen koszos használt cipőt, vagy akár mezitláb, és elindul, és egy kicsit kocog, kicsit kivegy a levegőre, csinál 10 fekvőtávaszt. Most nemrég csináltuk egy műsort a Nyugdíjasok Országos Szövetségének, nem reklám helye természetesen, Azért elmondom, mert nyilván sokan vannak, akik otthon ülnek, hallgatják ezt a műsort, és nem mindig gondolnak arra, hogy a lehetőség mindig adva van, tehát nem kell hozzá elmenni egy stadionba, vagy kimenni, mit tudom én, a Margit-szigetre, hanem megvannak a lehetőségek, hogy egy székbe, vagy egy fotelbe, vagy egy konyhafal mellett is az ember edzhessen. Csináltuk egy ilyen videó sorozatot itt az én edzőtermembe, aminek az volt a lényege, hogy mozdulj meg magyar, és abban ilyen bajnokok, mint például a Növényi Norbert barátom, aki olimpiai bajnok birkózott, tehát sok-sok millió ember hallgatta miatta a magyar himnuszt a világban, sok százmillió ember hallgatta. Moszkvában nyert az olimpián, birkózásban, nekünk magyarok nagyon büszkés vagyok rá. És voltak ilyen 40-50 éves tanítványai, mert amúgy csinálok itt egy ilyen boxakadémiát, úgy hívják, hogy Szent Ferenc Boxakadémia. Itt Budaörsön, és hát ilyen amatőrök, ha jönnek hozzám, akik szeretnének ugyanígy választ kapni arra, hogy hogyan lehet fiatalnak maradni öregkorban is, és azokkal együtt itt ezegetünk, és igazából ezt tudom ajánlani, ezt nézzék meg eleve ezt a filmet, amelynek az a lényege, hogy mozdulj, és 40 részt csináltunk belőle, de én ezt nem csak ebből a 40 részben csinálom, hanem minden nap megcsinálom. Például mondjuk ma például már egy órát futottam itt a környéken, nem megyek be egy stadionba, hanem itt felveszem az edzőcipőmet, és akkor felfutok itt a Budaörsről, akkor a hegyoldalba, ott szépen van egy gyönyörű kápolna, egy szűzanya kápolna, ott mindig valakiért éppen imádkozom, most éppen a magyarokért imádkoztam, utána szépen visszakocogok, és utána ezzel már egy olyan 6-8 kilométer benne van a lábamba. Ez a keringésnek is egyáltalán mindenre jó, tehát nem kell otthonról csak úgy kimozdulni, kimész, mint egy járókör az utcára. De ha nem akarsz még kimozdulni, vagy valami más problémád van, akkor vedd a széket. Ezekben a gyakorlatokban megmutattuk, amit a televízióban, a sorozatban meg lehet nézni, hogy a széken az ember fogja a hátulját, egy kicsit föláll, leül, vagy fog egy 2 literes ásványvizes üveget, megtölti vízzel, és abban bicepszezik például, ugye fogja.
0: Vagy pedig lehajul, és a cipőfűzőjébe. Vagy lehajul,
1: és a cipőfűzőjét megfogja, szépen tízszer megfogja a jobb lábát, tízszer a bal lábát, vagy nyugodtan fölhúzza az egyik térdét a hasához, utána a másik térdét, ezzel a
0: székes
1: esztétikai, igen, esztétikai hibát, ugye mindenki nagyon hasamost, az emberek nem mozognak, hanem csak esztek. Ezt ebben nagyon szépen le lehet dolgozni, hogyha egy szépen felhúzogatom a jobb lábamat a bal könyökön, míg a jobb térdemet, utána a bal lábamat a jobb könyökön, míg, és ezt megcsinálom 10-20-szor, már jobban vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egyik első útja annak, hogy fiatalnak kell maradjon ez a test, és aztán jön a lélek, meg a szellem.
0: Így van, és én közben rettentően sajnálom, hogy csak rádió vagyunk, mert videót kellett volna készíteni, ahogy erre mozdulsz, arra mozdulsz, kockás a hasad. Esküszöm, hogy sok tényleg fiatal megirigyelhetné, mert sajnos nagyon sokan kövérek. No de, haladjunk az elejétől. Kérlek szépen, hogy egy kicsit mesélj a szüleidről, mert ott is tudom, hogy van érdekesség, mert édesanyád máshonnan, édesapád nagyon máshonnan származik, és szerintem ez a te ritka jelenséged, ez pontosan ebből származik. Tehát a szüleidről és a gyermekkorodról mesélj egy kicsit.
1: Hát ez nagyon romantikus történet. Hogyha valaki egy mesét akar írni, akkor most vegyen papír ceruzát, és ezt jegyezze le, mert ebből egy gyönyörű szép mesét tud aztán átalakítani magának. De amit én most elmondok, hogy nem mese, nem valóság. Az én édesanyámnak az édesapja az Szicíliából keveredett Magyarországra. Most se tudom, sose nem tudtam meg, tőlük se, mástól meg pláne nem. Ugye mindenki tudja, Szicília az az elég véres gondolkodású nép, és elég forró vérűek az olaszok is, de azon belül a szicíliak meg pláne. Szinte bármilyen alkalommal meg tudják valószínűleg fölforrálják a vérüket, anélkül, hogy arrébb tennének egy lépést is. Onnan való az én édesanyám, tehát van benne egy tűz, van benne egy És hát ugye a fele nyilvánvalóan én vagyok ebből. Az édesapám az pedig egy székely ember volt, tehát Zilakról, tehát nagyjából abból, arról a könyvről Ady Endre származik, onnan való az én édesapám, akiről igazából egy könyvemben írtam is, a Bodicek című könyvemben, hogy hogy került Magyarországra, akiről csak annyit tudok, amit ő elmesélt, mert nem volt egy bőbeszédő ember ellentétben velem, és csak nagyon sok kérdés után volt hajlandó beszélni az ő életéről, de mindenképpen nagyon romantikus, tehát egy könyvben ezt meg is írtam, amennyire én ezt a tehetségemtől fékezve meg tudtam írni. Székelyföldön született egy családban, ahol nem voltak szegények, és az apuka valahogy az én hogy mondjam, az én nagypapám, vagy igen, az apai nagypapám, ez csak lelépett, ott hagyta a családot, és ez még nem lett volna elég neki, hanem körülbelül 13-14 éves volt, tehát még csak egészen kis tinédzser, amikor az édesanyja, meg a húga, aki 2 éve fiatal volt, fogta magát, és azt a reménytelen Székelyföldet elhagyta, és eljöttek Magyarországra, és ott tettek az én apámat. És az ott maradt 10-akárhány évesen, egy kis kamaszként, és hát ott képzeld ezt magad elé, vagy képzeld, kedves hallgatósz maga elé, hogy ott itt az én apám, nézett ki a fejéből, és nem tudta, hogy most mit csináljon. És hát fogta magát, mint a mesebeli legények, vette a batyuját, fogott egy botot, és neki indult föl. Mászott egy Jack London a könyveibe, írja ezek a Úton című könyve, például, hogy fölbaszott egy vagon tetejére, és ahova ment a vonat, oda elment. És Romániába, ugye akkor román, Nagy-Románia névszó alatt működött, és akkor eljutott Ploiestibe. Ploiesti az pedig egy ilyen olajváros, ami ma különösen pikás neve van, igazából elég sok ilyen válságos helyzet van, ami ebből adódik. Ott viszont úgy adat lett dugod a földbe, már jön az olaj.
0: És ott az olaj.
1: És ott az apának, persze, ahol ilyen munka lehetőség van, akkor ott az apának meg volt mindjárt az a lehetőség, hogy azonnal dolgozhatott ott, ilyen nappal dolgozott, befogadta egy család, és egyszerűen erősödött, mert olyan munkája volt, ami izomfeszülő meló, és utána, amikor aztán észrevettek, hogy nem csak egy munkás alkalom, hanem tehetséges is, akkor ott volt egy repülőgép gyára a németeknek, a Messerschmitt gyárat építették, gyárnak volt ott egy részlege, aki ilyen nagyon komoly, gyors gépuska harcra legjobb repülőgépet ott gyártották, és ott elvégezhetett egy tanfolyamot, és lett ennek egy ilyen technikai nagy mindentudója. Berepülő pilótaként próbálgatta ezeket a gépeket, amiket ott csináltak Pestibe, és hát akkor hogy nem belekerülhetett egy ilyen, mint ahogy ez a világban mindig lenni szokott, a jó sosem lesz, sőt a tökéletes van, mindig valami becsap a villám, amikor egy vihar van, és ott pedig egy ilyen munkás társa, vagy munkatársa beszervezte őt, aki egy tapasztalatlan kis egyszerű gyerek volt, aki csak becsületbe hitt, az egyetlen becsületbe és Istenbe, hogy van jobb dolog, mint a kapitalizmus, van jobb dolog, mint a gazdag emberek. Tehát majd beszervezték egy ilyen illegális mozgalomba. És hát a fatalom meg egy naiv ember volt, és hát ment és vitték a röpcidullákat, minden a lényeg az, hogy akkor ezt nem nagyon díjazták, még nem olyan szabad világ volt, mint amilyen most. És megbuktak ezek a illegális kommunisták, és az apám éppen kapott egy fülest, ennyit tudok a dolgról, az utolsó utáni pillanatban egy ablakon ki tudott húzni, miért őket elkapták, és mindegyiket kivégezték. És akkor az apám ugye már maradása nem volt se Pestről, se egyet abban az országban, és elindult, mint tényleg egy ilyen egyszerű vándorlegény, semmilyen nem volt, semmi, ahogy kiugrott az ablakon, és neki indult, és jött, vándorolt, mindegy, mesette, hihetetlen történet, és vándorolt, és egyszer csak elérkezett egy helyre, ahol ő nem tudta, hogy hol van, de ott voltak ilyen sorompó az úton. Tehát nem
0: csak nem határ.
1: Egy határ, így bizony a határon érkezett. Na, ezen a határon azt, hogy hát ő érezte, hogy itt azért ez valami, neki semmilyen papírja, semmilyen nem volt. Megvált az éjszakát, és az éjszaka leple alatt szépen átosontotta a csalitosba. És hova került? Magyarországra.
0: És
1: fogta magát, semmilyen nem volt. És akkor elment, bekapogott egy házba, ahol nem is tudtak igazából, tehát nem is tudtak mit kell tenni. Hát jön egy ilyen szúrtos kis fiatal gyerek, hát egy öreg néni volt otthon, és egyedül élt egy, tiszta, mint a mese az egész. És akkor az én apukám bement, a néni beengedett, hát hogy nézel ki, fiam, hát szegény, tiszta kosz volt, hogy ne. És az apám elmesélte, hogy honnan jön. A néni meg mondta neki, hogy hát majd én egy kicsit rendbe raklak, és akkor szépen ott lefürdött, csináltak neki meleg vizet, és akkor ott maradt a néninél, és hogy ezt ő megszolgálja, vágta neki ott a fát, és ezért ő ott el tudott lenni ebbe a kunyóba. És ez hosszú ideig így is ment, és onnantól aztán a vére hajtott, a fiatal volt, ő tudta azt, hogy ugye neki nem ez az útja, és a néni tületszerűen elkezdtem, hogy én megyek tovább, és megpróbálok elmenni, és akkor már tudta, hogy Budapest, az ugye az a fővárosa, hát ő ugye egy nagy városban volt, egy iparvárosban, Proestiben, akkor eljön Budapestre szerencsét próbálni.
0: Na de hogy találkoztak az anyukáddal?
1: És akkor ő eljött Budapestre szerencsét próbálni, ugye megmaradt ez a kommunista szemlélete, hát hogy nem, megint betalált, Budapesten jelentkezett egy ilyen magán esztergályos cégnél, maszeknél, úgy hívták abban az időben, elment, és ott inasként befogadták, hogy ott a rakja hozzá, vigye az alkatrészeket, tegye fel a gépre, húzza meg, vigye a csomagba, és ennek fejében ott a öltözőben volt egy asszis, azon alhatott. És akkor na most ott mi történt? Ugyanaz, mint Ploestinben, a messzes vigyában beszervezték a kommunisták, a magyar kommunista illegális szervezet, akinek Gödön, felső Gödön, nem, hogy a felső Gödön vagy alsó Gödön, ebben nem vagyok biztos, volt egy ilyen illegális telepük a Duna partján, ahol összejöttek ilyen gyerekek, akik fiatalok voltak, sportoltak, kézilabdáztak, dobáltak a labdát, röplabdáztak, tehát játszottak, de igazából ez egy illegális találkozó hely volt. Igen, Alsógöd volt tulajdonképpen, igen, és a Duna partján volt, ez egy tábor, és úgy, és ezt megpróbáltak ott ilyen okosabb emberek ezt legálisá tenni, és akkor megalakították. Na, így alakult, amiről szerintem még sokan nem tudnak, az MTN nevű egyesület, ami még szerintem ma is létezik, már budafoki MTN, meg nem tudom milyen zagozó szavakkal, meg jelzőkkel meg van tűzdelve, de akkor csak MTN-nek hívták, ami annyit jelentett, hogy Munkás Testedző Egyesület.
0: Én meg azt akartam mondani, hogy Magyar Torna Egyesület, valami
1: igen,
0: ilyen.
1: Igen,
0: de az ember ezt gondolta.
1: Igen, tehát igen, nyilván mindenki ezt gondolta, és ezért nem is nagyon bántották őket. Tehát a kamuból csináltak ilyen röplabdáztak, kosaroztak, akkor nagyon izmos, hát állandóan szabadban voltak. Na, és ez volt az a hely, kérdeztet az elején, kicsit hosszú úton jutottam el ide. Az anyukám szintén, ugye, akik meg Szicíliából kavarodtak ide, munkás emberek voltak, ők is egy kicsit a proletárság felé húzódó világból jöttek, és ő is oda ment ebbe az illegális MTL-be az én anyukám, hogy társaságban legyen. És ott a szép, sudár, gyönyörű, kisportolt, fazonú édesapám, és a balett szépségű, gyönyörű tornász édesanyám egymásra néztek, és soha többet nem engedték el egymás kezét.
0: Gyönyörű. És ez tényleg romantikus.
1: Igen, én szerintem is nagyon romantikus, olyannyira, hogy mindjárt nem is tudom, hogy ez olyan hosszú ideje történt. De tényleg, ha valaki nekem ezt elmesélné, nem is nagyon tudnám ezt igazából a helyén kezelni. De így, hogy velem történt meg, ez egyszerűen mindent felülírt. Tehát én azt tudom mondani, hogy nekem egy olyan, hogy az egész életutamban ez adott egy olyan fajta löketet, amit nem tudom, hogy tudnám másképp megmagyarázni, hogy soha, itt van egy nem tudom, látod, egy csomó
0: karkötőben rajta. Soha
1: de
0: nem adom
1: ez rajta van most már nagyon-nagyon régóta, és ezt én soha nem adom fel, így van. Tehát ezt a karszalagot sem, de ami rá van írva, tehát vannak nagyon nehéz pillanataim, mint mindenkinek. Vannak nehéz helyzetei az életében. De én ezt az egy mondatot, ezt az egy fantasztikus jelszót, ezt én valahogy a tudatalattimba kitűztem valamikor, egészen én is egy ilyen proletár környezetből jöttem, mert ugye a szüleim, mikor összetalálkoztak, nem volt sok pénzük, a nagypapa gyári munkás lett, az én apukám ugye félárva volt, az anyukáját azt elmesélem a történetet, hogy évekig nem is hallott a családjáról semmit, itt élt az én édesanyámmal, összeházasodtak, ugye volt az anyukámnak az édesapja, aki gyári munkás volt az erzsébeti textilgyárban, és az ott valami kis pénzt tekik, és akkor ott a gyárban egy ilyen pici kis lakásban ott érdegértek. És hogy nem, az édesapám egyszerre ebbe a kis üzembe, ahol dolgozott amúgy, ott ilyen inasként, ott egyszer csak meglátta, kinézett az ablakon, ez a 6 kerületben volt, és kérdezett, és meglátta az édesanyját. De első...
0: Ez megint meseszerű.
1: Ez egy olyan meseszerű, amit az ember azt mondja...
0: Kitalálni se lehet.
1: És akkor ugye kirohant, és akkor megölelte hátul meg, és akkor hát képzelheted, hogy az ő édesanyja, aki cserbe hagyta őt, ugye ott
0: hát
1: ott a húgával együtt, mert az egy gyönyörű szép lány volt, el is intézte, hogy itt elvegye egy nagyon gazdag, akkor egy nagyon gazdag orvos nézte ki maguknak, el is vette, az lett akkor az Otinak a vezérigazgatát, tehát igen nagy karriert futottak be, de közte volt ez a pillanat, hogy az apám, az anyám, és először a saját anyja nem ismerte maga fiát, mert ugye olyan...
0: Hát
1: olyan
0: rég látta, igen.
1: Ugye ez egy leharcolt, kemény kötésű szíjizmú, fantasztikus ember lett az én apám, és hát igazából az én nagymamámból sajnos ennyi maradt nekem, mert körülbelül 3-4-szer találkoztam velük. Tehát annyira más klasszis, tehát klasszis osztályokat, kilaktak a körúton, mi belaktunk a Szondi utcába, tehát az olyan volt, mint hogyha valaki a dzsungelben lakna, vagy Hollywoodba. Tehát olyan nagy különbség volt akkor ezekkel a területek között, és igazából én így nőttem fel, hogy az én anyai nagypapám, meg a nagymamám aztán egy kis házat építettek maguknak a Csepel-szigeten, és én ott töltöttem a nyarakat. Az édesapám, édesanyám, meg a 6 kerületben a Liget mellett töltöttem az időmet. Utána meg aztán, mikor már kicsit jobban mennek kik, akkor vettek egy házat Zuglóba, és hát ott kezdtem el tulajdonképpen ezt a úgynevezett idézőjes karriert, amit én mondhatok magamnak, hogy ott az utcán ugye meg kellett küzdjek, ugye mondott, hogy boxoló voltam, meg jégkorongozó, hát mind a kettő olyan sportág, amely igazából a
0: ősembertől
1: való. Hát gondold el, hogy az ökölvívás ugye az ókori görög olimpiákon már egy sportág volt, a birkózás, az ökölvívás és a futár. Ez az a három sport, amit az ember kitalált magának. Tehát nem véletlenül van ez a sportág ott, ahol ma is van. Sajnos ugye már nyilván más kategóriába sorolják, de akkor nekünk, akik a szabadban éltek, ez az egyetlen lehetőség volt, hogy fennmaradjuk a vízszínén. Mert én például, hogy elmenjek mondjuk a Gyarmat utcában laktunk, elmenjek a Bostyák téri villamos megállóig, addig 3 meccsem volt legalább. Mielőtt végigmentem 3 utcán. Mert mindig belét kötöttek. Már csak azért is a feszültségtől, mert olyan feszültség uralkodott a világban. Talán most van megint, érzem azt, hogy van most megint egy ilyen feszültség. Köztes részekben ezt én nem éreztem annyira, de akkor ez a amiről én most beszélek, ezek a 40-es, 50-es évek, akkor olyan feszültség volt, hogy mindenki belekötött mindenki, főleg a külvárosba. És én akkor azt mondtam, hogy én ezt nem akarok ilyen, egy ilyen párna lenni, aki mindenki levezeti a dühét, hanem én helyet akarok állni ebben a világban is. És ott Zuglóban a Jóisten adta a lehetőséget, mindig a Jóisten adta minden lehetőséget. Egyszer egy ilyen alaksori helyiségből kihallott egy mélyen puffogó hang, és akkor lementem, és kiderült, hogy egy boxklub, egy ilyen nagyon szegény, egyszerű boxklub, majd aztán később az is kiderült, hogy egy nagyon nagy bajnok, aki imádta ezt a sportot, Marton Jokkának hívták, Európa bajnok volt Magyarországon, de hát az időben nem dotáltak, nem úgy, mint most, tehát ma már egy ilyen sport az egy külön foglalkozás, tehát az egy szupersztár.
0: Igen.
1: De akkor ez egy dolgozó ember, ott a kis igazán csak azért, hogy átadja, továbbadja, Európa bajnok létre alapított ezeknek a szegény, hozzám hasonló különösi gyerekeknek egy klubot, ahol ilyen nagyon rossz körülményeket, laborba mosakodtunk le a tréningek után. Na ott már lekeveredtem, az is egy külön történet, hogy látom, ott van egy zsák, püfülik a gyerekek, itt az én helyem, ezt megtanom, ezt a sportot. Meglátott az a Jokka bácsi, Isten áldja meg még a nevét is. Azt mondta, milyen, csak nem akarsz boxolni, fiam. Hát én meg ott a náv, mondom, hát minden ára szeretem megtanulni, hogy nem, mindig megvernek, és nem. A legjobb hely vagy, mondta nekem a Jokka bácsi. Azt mondta, akkor vetközi lámket, nagyon levetközek, egyikben voltam meg egy kis gatyába. Szólt ott az egyik kapaknak, én nem tudtam, hogy az kicsoda. Oda szólt neki, hogy gyere Józsi, egy kicsit ismertes meg ezt a sportágat ebben a új gyerekkel, hát egy nagy bajnok lesz belőle. Na most nem akarom ezt nagyon ragozni, de a kedves hallgató próbálja ezt átélni, ugye a mai viszonyokat ismerve, hogy én ma már legalább egy évig nem ismert ringbe valaki, akiket boxolni először, ugye be kell fizetni egy csomó pénzt, kezdődik így, második az, hogy kesztyűt nem lát addig, amíg ő otthonról nem viszi. Na mindegy, tehát igazából akkor bementem, fölvetett a klapak egy kesztyűt, rám is számoltak egy ilyen ütött-kopott izzadságtól tacsogó kesztyűt. Na emelt fel a kezem. Én felemeltem a kezem, és a következő pillanatban én már csak egy dróton lógó villanykörte, hívválasztó villanykörtét láttam.
0: Mert
1: leütöttek. Úgy leütöttek, hogy azt el se tudom neked mondani, azt se tudtam, hol vagyok. Hát én persze az zuglói gyerek volt, ahol ugye már párszor belekerültem a helyzetbe, fölugrottam, megint leütöttek. És háromszor vagy négyszer úgy leütöttek, hogy annyira összevertek, azt nem tudom neked elmondani, ezt csak átérezni lehet, ezt a kedves hallgató, nem tudom, mennyire tudja ezt átérezni, úgy megvernek valakit, aki azt sem tudja, hogy hol van, és ez egy sport, úgy bemegy, hogy én boxoló leszek, és akkor agyonvernek ott. Na mindegy, a lényeg az, hogy amikor aztán úgy megvertek, hogy a szemem egy résen láttam ki, tehát egyre be voltak dagadva a szemeim, hogy szét kellett húzzam a szemét, hogy kilássak valamennyire. És akkor hazamentem, képzelted, mit szólt az édesanyám, aztán mi történt veled, elütött a vonat. Na minden, lefeküdtem, és akkor aludtam, másnap fölkeltem az iskolába, bementem, hát mindenki nézett, hogy mi történt a gyerekkel. A lényeg az, hogy én visszamentem. És akkor derült ki, ami megint egy nagyon érdekes dolog, soha azóta nem hallottam erről, ilyesmiről, hogy akkor az volt a trend, hogy igen, ha valaki boxoló akar lenni, azt először jó, mert nem föl kell vezetni a sportágra, mint most ilyen elegánsabb.
0: Hanem először jó, meg kell verni.
1: Jó, megvernek, és hogyha azok után visszamész, akkor biztos
0: akkor
1: bajnok leszel.
0: Igen.
1: És hát ez nálam is bejött, mint ahogy annyi másnál bejött, mert nagyon sok jó boxolókat ismertem, nagyon sok barátom volt, eltöltöttem az életemben versenyzőként több, mint tizenvalahány évet, aztán utána bekeveredtem majd, ha érdekes el valamely másik sportába, ennél százszor veszélyesebb.
0: Persze, hogy érdekes.
1: Mert
0: Persze,
1: százszor veszélyesebb, mert ugye mert eleve ugye tisztetében magasabban vagy a normális születési földhöz való, a gravitációhoz ugye tiszteti, van között egy korcsa, meg a, van a közted meg a talaj között, ami ráadásul még csúszik is a jég. Tehát hokista lettem, az is egy külön történet, és ezzel a két sportággal tulajdonképpen az egész életemben rokonságban maradtam, hol kevésbé tartottuk a kapcsolatot, hol jobban, de mind a két sportot a mai napig is, hát ha nem is versenyszerűen üzem, de tudok kocsálni, boxolni, meg van egy saját klubom, úgyhogy én itt naponta kimegyek a zsákok közé, van 10 zsákom, és hogyha nincs senki, akkor az a 10 gyerekkel összeállok, és akkor jó, elverem őket. Na mindegy, a lényeg az, hogy igazából akkor én ezt a boxot annyira megszerettem, és én annyira lelkes voltam, és annyira megszerettek, tehát teljesen másképp fogadtak vissza. Tehát azt el kell mondjam a martonyok védelmében és az akkori idők védelmében, hogy aki visszament, abból azért nagy bajnokot tudtak faragni. Én akkor rögtön az első évben, amikor elkezdtem boxolni, akkor megnyertem a saját korcsoportom bajnokságát, úgyhogy nem volt egy meccsem sem, amit végigboxoltam volna, minden meccsemet kiütésre nyertem meg. Tehát ez az elvadult, külvárosi, igazi, forróvérű vagányság volt, amit nem tudom most jobban vizuálni, mint hogy ezt már csak ilyen képregényekben lehet olvasni ilyeneket. Ma már nem igen vannak ilyen emberek. De én azt nagyon szerettem azt az életet, utána elmentem az iskolába, és akikkel, ugye akkor még egy más viszonyom volt, mert azért addig, amíg nem kezdtem el boxolni, még mindenki csak ütögetett a füleseket, ugye akkor nem tudtam még erre, hogy reagáljak, de ettől kezdve aztán szépen vissza mindenkinek, amivel tartoztam, azt szépen visszaadtam, úgyhogy egy nagyon ebatta gyerek lett belőlem, és hát ez sajnos aztán kivezetett engem oda, hogy ugye egész közel volt hozzánk a Városliget, és a Városligetben meg ugye én egyszerűen nem bírtam az energiáimat, tehát én boxon jártam, és utána pedig a mi energiám mentem ki a Városligetbe, akkor meg a cirkusz körül volt egy ilyen nagyon vagány világ, és ez a vagány világ, ez is egy ilyen próbaszerű tesztmódszerrel dolgozott, aki oda keveredett, azt jól elverték, belekötöttek, aztán vagy ott maradt, vagy nem. Én is úgy keveredtem, oda nézegettem, ugye jöttek abban az időben meg a fővárosi cirkusz, ami ma is megvan, és akkor olyan romantikus volt, hogy jöttek el lakókocsikkal, és akkor azok oda voltak állítva a 10-15 lakókocsi, a cirkusz közül, jöttek ezek a világhírű nemzetközi artisták, leszerződtek, akkor itt maradtak 2 hónapig, laktak benne a lakókocsiban, mentek be a cirkuszba. Az volt az a cirkusz, ez a romantikus életekem nagyon tetszett. Nem túl régen a feleségemmel elmentük a Városligetben nosztalgiázni, és csináltunk is egy pár képet, mert még ma is megvan az a kis kocsma söröző, odaragasztva a fővárosi nagy cirkuszhoz, amelyben mi ott ezekkel a artistákkal, a ligeti vagányokat együtt töltöttük az időket nap, mint nap. Ott az volt a divat, hogy ugye jöttek az ilyen idézőjelben úri gyerekek, a kis úri lányok a sétálni a Városligetbe, akkor én ugye kisrác voltam még ugye 10 éves, igazából akkor ezek a nagy vagányok mondtak, hogy menj oda, aztán kössél bele. És én oda mentem, és egy késsel levágtam a nyakkendőjét a kis úri gyereknek.
0: Hát akkor tényleg vagány
1: hát
0: voltál.
1: Az meg persze, ugye nekem akartam, akkor jöttek ezek a nagy melák hátsó
0: fiúk. Ok volt verekedni.
1: Mi van ez a, ezt a kisgyereket akarod szétverni? Mondták, és úgy megverték, hogy kirapolták minden. Úgyhogy hihetetlen világ volt az, olyan romantikus, amit a mai ember el sem tud képzelni, hogy a Városligetben. És én ott nőttem igazából fel, ott edződtem, és a jégkorunk meg az megint a mese. Tehát ezt a mai világban, amikor jégkorong iskolák vannak, be kell iratkozni, be kell fizetni, meg kell venni a felszerelést. Én akkor ezt úgy csináltam, hogy akkor este ott lődörögtem a Városligetben, Vajdahunyadváránál, és a Vajdahunyadvára mögött volt egy kerítés, és azon rá lehetett látni a gyönyörűen kivilágított
0: jégpályára.
1: Műjégpályára, ami ott volt a Hősök terén, ugye? ez a Városligeti műégpálya, amiről azért büszkeséggel állíthatom, hogy Európa első műégpályája a magyaroké volt. Én nagyon szeretek magyar lenni különben, és mindig büszke vagyok arra, hogy nincs a Földön olyan dolog, amiben nincs a magyar az élet. Nem mindig szeretik ezt hangsúlyozni, de én viszont nagyon is szeretem, és mivel író lettem, most egy kicsit áthidalok vissza ide pillanatra, tehát én keresem azokat a neveket, akiket a sportban, a tudományban, de majd erre kicsit később vissza is szeretnek térni, akik nélkül nem lenne ma az atomfizika se, nem lenne ez a számítógép, nem lenne ez a mikrofon, ez a...
0: Tellerede, Neumann János.
1: Hát igen, ugye, tehát ezeket te jól tudod, mert ugyanolyan világutazó vagy mint én.
0: Találkoztam is Telleredével személyesen.
1: Az, igen, hát ez gondolom ez egy fantasztikus alkalom volt. Óriási, én meg együtt futottam a tengerparton a C-vitamin feltalálja, a Szentgyörgyi Albert, azt se lehetett, azt se lehet akármilyen. Nem, hogy ott futottunk mezitláb az Atlanti óceán partján. És ott, akkor már 80-valány éves volt, én egy másik kalandomban épp a tengeren magyarban csináltak egy filmet, és egy hajóval körbe mentem a Földön, és akkor különböző helyekre még eljutottam, és ott, hála Istennek, összehozott a jó sors a Szentgyörgyi Albert, a fantasztikus ember volt különben, tehát ugye, ha már itt tartunk, majd visszamegyek, és inkább szólj rám, hogy visszajussok, de én nem mennék el addig, amíg el nem mondom, hogy Szentgyörgyi Albert ugyanolyan nagy sport, hiába tudós, vagy nem tudom, nem jelent ez, hogy valakinek akkor bent kell ülni.
0: Akkor csak a szellemével foglalkozni, hanem a fizikai.
1: A testileg szellem ott is működött. Motorversenyző volt, autóversenyző volt, nagyon jó teniszezett, nagyon jó futott, olyan tempóban tudott futni hosszú távokat, 10-15 kilométereket futott. Tehát ő élsportolóként is nagyon sokra vitte, tehát ő egy olyan tudós volt, aki egy igazi példakép lenne ma is az embereknek. Tehát a testvérleg szellem meg én visszatudok csak ide. Ugye vissza, most csak kicsaptam ide a tengerpartra, de hogy vissza megint az óceánból, ugyan a H2O-ban, csak ez meg volt fagyva a műjégen ott a város.
0: Igen, na, ezt akartam még kérdezni, bocsánat, hogy azért terelgesselek egy kicsit vissza, hogy milyen boxolókat ismertél te meg, mert olyan barátaid voltak, akiket itt a bevezetőben is említettem, hát most gondolok a Lacira.
1: A Pap Lacira.
0: Pap Lacira, igen.
1: Hát igazából abban az időben ez nem volt olyan nagy dolog, mint most. Tehát most ugye, mint író, egy teljesen más szögből látom én is ezt a kérdést, meg az a kedves hallgató, és aki esetleg elolvassa azt a könyvet, aminek az a cím, hogy Uton a legendákkal, Pap Lacival és Puskás öccse. Ezt azért írtam ezt a könyvet, ma divatos az, hogy ugye általában írnak mindig azokra, akiket régen nem becsültek meg, és most utólag sokan nem mennek vele, de mi magyarok legalább büszkék lehetünk rá, hogy ilyen fantasztikus emberek voltak. És én akkor a Pap Lacit úgy ismertem meg, hogy én ilyen kis gyerek boxolóként be tudtam lógni a nagy csébe meccsekre. És akkor egyszer ott álltam egy ilyen a stadion előtt, illetve a kis sportcsarnok előtt, ahol a box verseket tartották, és egyszer a Laci kijött, egy ilyen kis mokány, fekete, maga mellett arca, egy ilyen nagyon vékony, karcsú, rövidlábú, rövidkezű, hát nem mondtam volna, egy atléta. És az ott mindig körülvették az emberek, lógtak rajta, imádták a Pap Lacit. És akkor én, hogy nem, ugye, én egyszer csak ott oda mentem hozzá, és mondta, hogy vigyél már be engem, de én is boxoló vagyok. És fogta a nyakamat, és fogott, és bevitta magával, akkor már nem lehetett. Tehát abban az időben háromszor annyian mentek volna egy ilyen boxmeccsen, mind a hányan befértek. Tehát ott sorba álltok, nem volt jegy, és akkor mindenki, aki tudott, belógott, vagy valahogy jött ki valami nagy verseny. És na, így ismertem én meg akkor Lacit már, hogy ő azt sem tudta, ki vagyok, csak hát kis gyerek,
0: megfogott,
1: mondta ott a jegyszerűnök, na ez az én öcsém, beviszem. És így kerültem bele tulajdonképpen, de akkor én már boxoltam a kis zuglói klubomba, De hát hogy kerülhettem volna be egy ilyen nagy országos versenyre? Ugye nem volt nekünk se pénzünk, meg lehetőség, hogy eljussunk. Így ismertem meg, és én attól kezdve egészen a haláláig, azt kell mondjam, egy nagyon szomorú haláláig, amiben ugye nem mennék be részletesen, de azért annyit el fog mondani, amennyi nagyon éget, és ezt még sohasem nem mondtam el, hogy a Paplacinál és a Puskás Öcsénél, mert ugye most visszamegyek majd oda megint a jégre, hogy hogy kerültem én a hokiba, de ezt most itt muszáj elmondjam, hogy írtam 32 könyvet, különböző, legfőképpen elsősorban meg akartam írni a magam történetét. Galaci vagy Bodicek, ugye hokista lettem, és ott azt úgy hívják, ez a Bodicseket, hogy a magyar lefordítja, test ellen való ütközés. Tehát amikor egy 80-90 kilós test megy 50-60 km-es sebessége egy pengén, jön egy másik, ugyancsak 60-70 km-es sebessége egy másik pengén, az össze, azt úgy hívják, Bodicek, teljesen szabályos. Na most képzeld ezt el, mintha ez a 50 meg 50, mondjuk ez a 100 km-es sebesség, egy 100 km-es sebességgel mondjuk neki dobnak a falnak.
0: Hát odalapulnak.
1: Leszakad belőled minden, a májad. Na most ez egy ilyen jobb hoki meccsen 15-20-szor megtörténik veled egy meccsen, és túl kell élni, és túl is éled.
0: Ezért azért van az a ruha.
1: Hát de azt hiába, de a súlytalan, tehát megáll a tested attól, hogy két ilyen test összeszalad. Úgyhogy ez a világ legkegyetlenebb sportága. És honnan kevertem most megint ide, ugye a Paplacitó kevertem ide.
0: Igen.
1: Hogy igen, hogy elmondjam, hogy tulajdonképpen aztán végigcsináltam velük az életemet, sportolként, ahova majd még visszatérek, de hogy író lettem nekem a legfontosabb álszpoétikám, és ezt most nem nagyképpen mondom, hanem szerintem ezt majdnem ezt mondom, hogy egyedülálló vagyok, mert vannak emberek, akik megírnak különböző életrajzokat valakiről. De hogy lehet úgy megírni egy életrajzot, mondjuk, hogy valaki csak a lexikonból ismeri, vagy valami, mit tudom én, egy színészről mondjuk, aki csak a színpadról. És arról is írnak egy könyvet, tudod?
0: Hát neked megadatott, hogy élőben
1: de nekem az adatot
0: tehát
1: meg,
0: egész
1: hogy
0: más szemszögből
1: hogy én a Paplacival igazából egészen az egész nagy pályafutását, tehát amikor az én nekem azért eljutottam én is, nyertem egy pár magyar bajnokságot, nyertem egy pár kupát, nyertem magyar kupát, ezt tudom. De a Papp László ugye 1948-ban az első, ebbe az új rendszerbe az első ilyen nagy olimpiai érmet ebbe ő nyerte meg, igaz? 36-ban volt a Harangi Imre, tehát azért ezt ne felejtsük el, és erre legyünk büszkék, kedves rádióhallgatók, hogy 10 olimpiai aranyérme van az ökölvívásnak, ebben a nagy-nagy világban, a pici kis országnak, tehát minket mi sokszor úgy lenéznek meg azt, hogy na kis magyarok, mit akartok ti? 10 darab olimpiai éremben, és ebből egy embernek van 3 darab. Tehát a másik 7 olimpiai érem, tehát egy emberi 3, és a többi osztozkodik 6 ember, ugye a 7 ember. És azért ugye a Harangi Imre az 36-ban, az is egy pikás dolog lehetett, amikor ugye Hitler tartotta az olimpiát Berlinbe 36-ban, és a magyarok ott igazából az amerikaiok és a németek a házigazat mindig előnnyel indul, harmadik helyen végeztük a nemzetek
0: magyarok,
1: táblázatán. Tehát hihetetlen nép vagyunk, tehát legyőzhetetlen nép vagyunk, de visszamenve a nagy bajnokokhoz, meg a könyveimhez, hogy én olyan nagyon, nagyon széles, ezt tudod, mindig egy arató, elmegy egy ilyen nagy kombájn, az arató gép, és megy ott a földeken, nagyon nehéz így ilyen reflektorozni egy témára neki, tehát azért csapogok egy picit.
0: Nem baj, akkor most segítek neked, mert mondok még egy nevet, Kokó.
1: Ja, hát a Kokó igazából, hogy mondja neked, ő az utolsó mohikán, lehet ezt mondani, mert én most, ahogy látom, a magyar ökölvívás nagyon-nagyon-nagyon a ingoványos talajom. Én nagyon szurkolok neki, mert minden piros fehér zöldé szurkolok. A boxerbe pláne. A Kokó az igazából még az ő, ahogy elindult az ő, itt ezen a teraszon, ahol beszélgetünk. A barcelonai olimpián, amire kikerült a csapat, akkor én már nem voltam bőven, akkor én már rég tévés voltam. De itt tartottuk az utolsó vacsorát, idézőjebb utolsó vacsorát, az olimpiai reggel indult a repülőgép, akkor már Szántócsi, meg a Lacivá volt az edző, és akkor itt volt az egész csapat, itt volt a Kokó is, pacal, pörköltet tettünk itt a teraszon, és akkor kis lakatos Palika, az is ment ki az olimpiára, a Bunyós Pityu, a Szikora István, aki ugye ötszörös magyar bajnok, hallom ugye, hogy csináltatok.
0: Igen, csináltunk riportot itt.
1: Riportot vele, hát az egy nagyon nagy arc, különben nekem nagyon nagy címborám. Na ő is itt volt akkor ezen az alkalommal, és hát tulajdonképpen azzal le is zárult a magyar ökivásnak a fénykora, mert a Kokó volt az, aki utána még nyert egy olimpiát, és azóta nem vagyunk sehol. És de vissza megint a könyvhöz, ugye, hogy mit írtam a paplacira, meg ugye miért fontos ez, mert ugye most van 100 éves volt a születésének az évfordulója, írtam ezt a könyvet, hogy én úgy írtam egy emberről könyvet, hogy vele izzadtam, vele véreztem, vele küzdöttem végig az életemet. És jogom van hozzá, úgy érzem, és ez az első hely az életemben. El fogom ezt most mondani, amin most nagyon sokat gondolkodtam, míg közben beszéltem, szinkronban hátul a kis agyamban járt mindig, hogy most jöjjek ebben, vagy ne jöjjek, de én ezt most nem fogom elhallgatni, ez legyen egy olyan riport, ahol ezt el tudom mondani, hogy a Papp Lászlónak végigkísértem úgy az életét, hogy a ring mellett, mikor profi volt, akkor ugye a kommunizmusban volt ő profi, tehát 1956-ban megnyert a harmadik olimpiáját, és akkor annyira boldogok voltak itt ezek a kommunisták, hogy megint ugye fantasztikus eredményt értek el ez a kis ország, és akkor azt mondták neki, ez a Marosán volt akkor egy kommunista vezető, vagy a szociáldemokrata vezető, azt mondta, hogy Lacikám, azt kész, amit akarsz. Ugye eléggé meggondolatlanul, mikor várták a repülőtéren ezek az állami vezetők. És akkor Laci bá, hát nyilván minden boxnak ez a vágya, hogy elmehessen pénzt keresni a valamivel, ugye egész életében verik.
0: Azt mondta, hogy hadd legyen mondja, profi.
1: Nem mind a tenisz, hogy teniszed jó kedvedben. Itt azért oda kell menni, itt harc van, ott egyedül vagy. Tehát a ökövős az 16 kötél között, az egy olyan háború, amihez stratégia kell, tehát mint egy hadsereg. Tehát kell hozzá egy tábornok, kell hozzá egy fegyver, kell hozzá egy láb, kell hozzá egy gyalogság, kell hozzá egy tiszt, és ott egyedül vagy, nem számíthat senkire. Ott van egy edző, aki ott letörüli róla az izzadságot, és a 16 kötél közé, mikor te bebújsz, a másik oldalon bebújik egy másik ember. Ez a legigazságosabb dolog a világon. Két ember egymás ellen. Ezért imádom az ökövást ma is, és amíg élek, mindjárt sírva fogod, annyira imádom, mert igazságos. És akkor
0: igen,
1: a paplacinak...
0: Igen, tényleg nem lehet csalni.
1: És akkor én azt mondom, hogy ami nagyon-nagyon fontos, és akkor én azt mondom, hogy most eljött az a pillanat, amikor nekem ezt meg kell mondanom, hogy a legnagyobb igazságtalanság, hogy most nemrég beszélgettem valakivel, aki nagyon sokat ért a sporthoz, és nem tudom, megnevezem, ne nevezem, nyugodtan megnevezem.
0: Nyugodtan.
1: Dr. Bornbé Zoltánnak hívják, egy ügyész, aki nagyon nagy labdarúgó szövetségben is volt, és egy nagyon jó barátom, tehát tisztelem, becsülöm, aki nagyon ért a sporthoz, imádja a sportot. És voltunk egyszer egy ilyen box mérkőzés, akkor ő mondta nekem, mikor beszélgettük a Lacibáról, hogy hát a végén ő már nagyon beteg volt, mielőtt meghalt. És ő mondta, hát az ugye ez a box az ilyen, hogy azért az megráz az agyat, és hogy olyan lehet, hogy mondjam, tehát idegi sérüléseket okoz, amiben be lehet betegedni, meg lehet. És erre mondtam, hogy ez nem igaz. Én ezt mondom, eleve az, én meg egyik bizonyíték, hogy nem igaz. A másik pedig az, hogy a Papp Laci mindenki úgy gondolja, és az én könyvemet most nem akarok reklámot csinálni ki, de aki elolvas az én könyvemet, az fogja tudni, hogy egyáltalán semmi köze nem volt ennek a boxnak, hogy halt meg, mert ő nem volt se beteg, nem volt se rákos, nem volt semmi. Egyszerűen ő olyan betegsége. Igen, leépült, de nem azért épült le, mert boxoló volt, mert ugye ezt mondta nekem a Borbély Zoli, hogy de ott van a Mohamed Ali, ugye a Cassius Clay, aki szintén ugye azt hogy mondják, ne. Hogy a végén
0: teljesen leépült, mert, igen.
1: De, és ugye az is a box, és azt mondta, figyelj, ez igaz, hogy két példa, de mind a kettőnél megmondom, mi a magyarázat. És lehet, hogy velem vitatkozik mindenki majd, de gondolkodjon el a kedves hallgató ezen, hogy mind a kettőt az élet padlózta le, tök igazságtanul. Tehát amikor én lekáozok valakit, aki lent fekszik, és ott számolják a tizet, ott nem hirdetetnek más eredményt, csak hogy az én kezemet emelik föl, aki leütöttem. Nem emelhetik föl annak a kezét. Most mind a kettővel megcsinálták. A Clay tulajdonképpen... A Mohamed Ali, ugye amiért ő Mohamed Ali lett, ugye, mert áttért erre a vallásra, és onnantól ez egy vallásos ember lett, amiért az a vallás szerint neki tiltott az, hogy embert öljenek, az a vallás tiltotta. És akkor behívták katonának Amerikába, és azt mondta, hogy én nem megyek embert ölni, mert katonának az a dolga. Ezért három, vagy nem tudom hány évre, ez pontosan nem tudom, de bezárták börtönbe. És ezt az Ali, én találkoztam vele. Mert van még egy összefüggés, ezt is soha sehol nem mondtam el, és szerintem senki nem tudja, hogy van egy Joe Bugner nevű boxoló, volt sajnos, mert pont ebben az évben pár hónappal ezelőtt ment el, közülök az égben van már remélem, akivel ő nagyon nagyokat boxolt, a Muhammad Ali, a Cassius Clay, Joe Bugnerra, és volt egyszer megismerte az Ali, csak ugye az Ali akkor nagy neve volt, hogy nem hozták ki 3-2-re Alit hozták így össze, és neked a Joe Bugner Bognár Józsefnek hívták, hogy legyünk rá büszkék. Bognár Józsefnek hívták, Szeged mellett Szőregen született, ahol az MTK-ban futballozó Sándor Csikar, aki szintén egy világklasszis fotbalista volt, és 56-ban a forradalom alatt megölték az apukáját, és az édesanyjával kivándoroltak szegények Angliába, és ott nevelt az édesanyja ezt a gyereket, és lett belőle egy csodatos boxoló, megnyert az angol bajnokságot, aztán elmentek Amerikába, és lett belőle 10-valahányszoros világbajnok. De nem tudja senki.
0: Látod,
1: most
0: épp ezt akarom mondani, hogy én se, most, persze akkor, az nem jelent tessék. Semmit, hogy én nem tudom, de most ez most nagyon van, érdekes
1: van,
0: dolog.
1: Igen, hát most már értem.
0: Akkor legyünk ő rá is büszkék.
1: Most van még egy ember, akire büszkék lehetünk, hogy ez a kicsi nép, ez a kis pirinyó, kis egyszerű Kárpátokba szorult kicsi nép, mindenben az élem van, mindenben. Majd erre egy picit, ha még lesz időm, visszatérek.
0: Végszó a mai adásnak, de a kedves hallgatókat már is bíztatom, hogy a jövő héten folytatjuk, mert mi most élőben tovább fogunk beszélgetni, mert még az életed feléhez se értünk, és annyi minden történet van még itt benned, hogy készül egy második adás is.
1: Tehát Papp Lászlóval kezdünk.
0: Papp Lászlóval kezdünk legközelebb. Ez volt most a Lélek közelben. Simon V. László volt az én kedves riportalanyom, Dévai Nagy Kamillát hallották. Lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: az egyházfő emlékeztetett arra, hogy május 3-át az Egyesült Nemzetek Szervezete a sajtószabadság világnapjának nyilvánította. A sajtószabadsághoz való joga sajnos gyakran megsérül, néha tetten érthetően, néha titokban, hangoztatta Leo. Emlékezzünk meg a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai, kérte. Robert Francis Prevost bíborost tavaly május 8-án választották meg pápává, az első évfordulóra készülve az olasz sajtó idézeteket közölt vasárnap, abból a kötetből, amely hétfőn jelent meg a vatikáni könyvkiadónál. Berzsenyi Dániel születésének alkalmából verspályázatot hirdet a Soproni Evangélikus Líceum. Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából, amely holnap, május 7-én lesz, verspályázatot hirdet középiskolások és felnőttek számára a költő egykori alma matere, a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum és az iskola öreg diákjait tömörítő Soproni Líceum Diákszövetség. A közlemény szerint a pályázatot a Szombathelyi Berzsenyi Dániel megyei könyvtár szép irodalmi folyóirata, az Életünk, valamint a Fiatal Írók Szövetsége szakmai támogatásával bonyolítják le. A pályamű témája szabadon választható, azonban kapcsolódnia kell a természeti líra, kiemelten a tájköltészet hagyományaihoz, és vagy ökológiai, társadalomkritikai diskurzushoz. Ezzel is tisztelegve Berzsenyi Dániel elmélete és öröksége előtt. Egy magyar lelkipásztor 102 évet élt. Életének 103. évében elhunyt nagy tiszteletű Szabó Zoltán nyugalmazott református lelkipásztor a Nyírségi Református Egyház megye közösségének meghatározó alakja. Szabó Zoltán 1924-ben született Tisza-Szentmártonban. Bár eredetileg reálpályára készült, belső hivatása és tanárai hatására végül a teológiát választotta. Hosszú évtizedeken át tartó szolgálata alatt több településen, köztük Pátrohán is jelentős közösségépítő munkát végzett, sőt, nyugdíjba vonulása után még 90 éves kora felett is aktívan prédikált idős otthonokban, és segítette az új közösségek indulását. A 100. születésnapja alkalmából adott utolsó interjúban a lelkipásztor hálával és mély hittel tekintett vissza életútjára. Úgy fogalmazott: egész életét Isten kegyelmének és vezetésének tulajdonítja. A Nyírségi Református Egyházmegye tájékoztatása szerint a néhai lelkipásztor búcsúztatására Nyíregyházán kerül sor május 12-én. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma szerdán a napsütés mellett lesz felhőképződés is, csak néhol eshet eső. Déli a szél, és 23-28 fokunk van. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső több felé is eshet, délnyugati szél és 20-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink! Kárpáti Petronella, Oltalomra vágyunk című kötetének átdolgozását hallják.
1: Vannak olyan pillanatok az életünkben, amikor a gondok terhe alatt szinte összeroskadunk. Csak a félelmetesen megnőtt árnyakat látjuk, amelyek eltakarják előlünk az eget. Tapogatózva botorkálunk a sötét úton,

nyomorultul tanástalannak érezve magunkat. Segítségre, megértő szóra várva keressük a megoldást. Ha az ilyen helyzetből kivezető utat szeretnénk találni, akkor ne a fekete árnyakra nézzünk. Tekintsünk fel az égbolt kéklő, színes óceánjára, mert a bárányfelhős ablakon túl van valaki, aki gyötrő kérdéseinkre válaszolni tud. Segítő jobbját nyújtja felénk, és akinél mindig oltalmat találunk, mert oltalomra vágyunk.

Kunicer Szonya. Uram, ha megtanítottál kérni, taníts meg adni is. Te, aki mindig megsegítesz, segíts most abban, hogy segíteni tudjak neked. Hatalmas vagy, jól tudom. Nem szorulsz az én segítségemre, mégis úgy érzem, minden ember segíthet neked azzal, hogy másokon segít, és enyhíti a nyomort, a szenvedést, a kint. Ha csak egy embert sikerül megmentenünk, ha csak egyetlen eggyel teszünk jót, már azzal is a te gondjaidon kevesbítünk. Ha adunk annak, aki kér, neked adunk, Uram, bár mindig tudnánk ezt, bár sose felejtenénk el, kósza percre se.

0: A gondviselés, hit és a másik ember.
1: Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. János 1:3-18.
0: Mondhatná valaki, szép elmélet ez. Könnyű beszélni és írni a gondviselésről. Különösen akkor, ha egészséges vagyok, van hol laknom, van jó állásom, van sok, szép ruhám, van mit ennem. De mit szólnánk olyan helyzetben, mint amiről például Ragazole Burundi Közép-Afrika küldötte beszélt a Keresztény Békekonferencia 1965-ös ülésén?
1: Tavaly az éhhalál szélén állt népem kétharmad része. Iszonyat volt látni az anyákat, akik nem tudtak gyermeküknek kenyeret adni. Öregeket, akik behúzódtak csendesen a kunyhók sarkaiba, hogy várják a biztos halált. Az embereket, akik csonttá soványodva vonszolták magukat. Mit mondjak ezeknek az evangéliumról? A fülük az éhségtől zúg. A nyomorúság teljesen ellepi őket. Nem is hallják, hogy mi az evangélium. Nem mondhatom nekik, örüljetek, mert éhezhettek, örüljetek, hogy haldokolhattok.
0: Ilyen és ehhez hasonló helyzetekben nagyon nehéz Isten szeretetéről, gondviseléséről beszélni, pedig ez csak egy kiragadott példa a sok közül. A világ egyes részein háborúdul, természeti katasztrófák sújtanak, gyógyíthatatlan betegségben szenvednek emberek, és van, ahol egyik napról a másikra tengetik életüket, mert nincs vízük, élelmük és ruhájuk. Nem Isten akaratából van földünkön a szenvedés, hanem ez a bűn következménye. Isten célja, hogy világunkban ismét helyreálljon az eredeti jó rend. De addig is, míg a jó és a gonosz küzdelme tart, Isten arra figyelmezteti az önzésre hajlamos embert.
1: Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Filippi 2:4.
0: Saját példaadásával tanít Isten a fele baráti szeretetre, mert nem személyválogató. Lehajolt a hálátlan emberhez, megelőlegezte szeretetét és bizalmát. Ő adott először.
1: Az Isten pedig, ami hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Róma 5:8.
0: Jézus, amikor e földön járt, bemutatta Isten országának alapelveit. Ő nem csak szép szavakat mondott a szeretetről, a részvétről, a szánalomról, hanem minden cselekedetével azt bizonyította, hogy együtt érez a szenvedő emberekkel. Mi sem haladhatunk el érzéketlenül a bajba jutottak mellett, hanem felelősséget kell éreznünk irántuk. Ne várjuk azt, hogy Isten cselekedjen helyettünk ott, ahol nekünk kell tenni valamit. Ne üljünk nyugodtan babérjainkon, kegyes szavakkal mondogatva a rászorulónak, majd az Úr gondot visel rólad, hanem engedjük, hogy Isten gondviselésének eszköze lehessünk fele barátunk életében.
1: A mai ember torkig van a szép szavakkal, cselekedeteket vár. Próbáljuk meghallgatni a másikat, és aki segítségünkre szorul, ne hagyjuk magára. Ha teszünk is valamit, soha ne azért tegyük, hogy ezért jutalmat, dicséretet várjunk, hanem lényünkből fakadjon az együttérzés, a segítőkészség.
0: Istennek fáj a szükségben lévő otthonokat látni, ahol nincs kenyér, nincs békesség és öröm. Fáj neki a szegények elnyomása és az ártatlan emberek pusztulása. Vétkezik ellene és bűnt követel az, aki olyan vallással sérti meg, amelynek van ugyan népes gyülekezete, csodálatos temploma, de elhanyagolja a fele barát iránti kötelességet.
1: Mert aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Jakab 4:17.

Paul Roth, a legközelebbi felebarát szeretete. Szeretet Istene, úgy látszik, nincs könnyebb, mint legtávolabbi felebarátainkat szeretnünk. Oly kényelmes szeretni távoli kontinensek éhezőit és betegeit. Nyomorúságukat és bajaikat csak fényképről ismerjük, és szeretjük őket minden megerültetés nélkül, azzal, hogy pénzt küldünk nekik, az, hogy legtávolabbi felebarátainkat keresztényibb módon szeressük, mert nem csak pénzadományra vágynak. Szeretet Istene! Sokkal nehezebb legközelebbi felebarátainkat szeretnünk, akiket sok-sok éve és napja ismerünk, és ők úgy szintén ismernek minket. Nehéz azt mondanunk, hagyjatok békén, mert természet adta tény, hogy itt születtek közöttünk, vagy beházasodtak, az, hogy legközelebbi felebarátainkat keresztény módon szeressük. Szeretet Istene! Vajon valóban csak a rokonokban van a hiba, hogy oly nehéz szeretnünk őket? Nem vagyunk-e mi is tele hibával, amit ők jól látnak, de mi szégyellünk? Nem tartozik-e ide az irigység is, ami egyesek szívében rág? Vajon nem az-e a fő ok, hogy itt meghatározott személyeket kell szeretnünk, és nem a névtelen másikat? Add hát ezért, hogy rokoni szeretetünk első kérdése mindig az legyen, vajon mi méltóak vagyunk-e a szeretetre? Szeretni akarjuk őket? Imádkozni értük? Nem csak, amikor már halott.

0: Nem más volna az élet, ha nem csak önmagunkra gondolnánk, hanem a másik ember javát is néznénk. Meglátnánk mindig, hol kell segíteni. Isten szemében az a nagy ember, aki sohasem a maga kényelmét és hasznát keresi, hanem Jézushoz hasonlóan másokért él. Azzal lehetünk igazán nagyok és gazdagabbak, amit másoknak adunk. Még akkor is, ha nem viszonozzák. Még akkor is, ha ezért kinevetnek és gúnyolnak.
1: Ahogy Ellen White írta, az ember önző szívén kívül az egész világegyetemben nincs semmi más, amit csak önmagáért élne. A kéklő ég minden madara, a mező minden állata más-más életet szolgál. Minden zöldellő levélnek, minden egyszerű fűszálnak megvan a maga feladata. Minden fa, bokor és levél életet, életelemet áraszt magából, amely nélkül sem ember, sem állat nem élhet. Viszont az ember és az állat a fák, bokrok és levelek életét szolgálják. A virágok illatot árasztanak, és nyiladozó szépségükkel boldogítják a világot. A nap azért ontja sugarait, hogy a virágok ezreit élessze. Az óceán, mely minden patakot és folyamot ellát vízzel, magába fogadja a föld minden folyóját, hogy tovább adhassa. Öléből felszálló párák, mint záporok megöntözik a földet, hogy azt termővé és bimbózóvá tegyék.
0: Miért éppen az ember a legértelmesebb lény az, aki sokszor önzően csak magának akar élni, és a másokra is kiterjedő gondviselés láncban nem akar részt vállalni. Szeretet nélküli, önző korunkban szükség van olyan emberekre, akik vágynak jót cselekedni, kérik Istent. Uram, adj nekem olyan szemet, amely meglátja és észreveszi mások baját, gondját. Ajándékozz meg halló füllel, amely meghallja mások segítséget kérő szavát. Azon a mérlegen, amelyre egykor minden ember fel lesz állítva, megméretik mindaz, amit ebben a földi életben szóltunk és tettünk. Isten számon kéri majd tőlem, mit tettem a legkisebb atyám fiával. Amikor segítségemre szorult, mert Jézus azonosítja magát a szenvedő, a ránk szoruló, a nincstelen, az elesett emberrel.
1: Ha eljön majd dicsőségben, mint király, és nincs messze már ez az idő, akkor ezt fogja mondani övéinek, azoknak, akik mindig meglátták a szükségben lévőt, a bajba jutott embertársukat, és önzetlenül segítettek rajta.
0: Amikor éhes voltam, ennem adtál. Ha szomjas voltam, innom adtál. Amikor hajléktalan voltam, megnyitottad ajtódat és befogadtál. Rongyos voltam, ruhát adtál. Betakartad mezítelen testemet. Fáradt voltam, segítettél. Amikor aggódtam, félelmemet elcsitítottad. Fogolyként börtönben voltam, meglátogattál. Eljöttél cellámba, hogy segíts rajtam. Betegen feküdtem, törődtél velem. Ápoltál és gondoztál. Ha kellett, bekötöztet sebemet, és nem vetettél meg. Megértést kerestem. Kinyújtottad a kezed, és meghallgattál. Magányos voltam, rám mosolyogtál. Amikor nyugtalan voltam, megvigasztaltál.
1: Bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Máté 25:40.
0: Isten úgy végzi gondviselő munkáját a világért, hogy abba minket, embereket is szeretne bevonni. megtisztel azzal, hogy munkatársakul hív. Igényli segítségünket, meg akar tanítani arra, hogy az élet lényege a szolgálat és nem az önzés. Az ember feladata úgy uralkodjon a földön, hogy annak áldását szolgálja, ne pedig rombolja és pusztítsa környezetét, a természetet. Éljünk úgy, hogy a Teremtőisten gondviselésének jó eszközei lehessünk, és ne csak a magunk hasznát nézzük, hanem a másikét is.

Johannes Rossé. A szeretetet nem lehet patika mérlegen lemérni. Ne számítgasd hát előre, hogy mennyit is adtál belőle a rászorulóknak, hogy milyen messzire menj a szereteteddel. Legyen önzetlen a szereteted. Az a szeretet, amit az ember méricskél, már nem szeretet, hanem számítás, üzlet. Azzal nem szerzel örömet. Ilyen szeretettel nem leszel boldog.

Kedves hallgatóink! Kárpáti Petronella ismertette Oltalomra vágyunk című könyvének részleteit. Közreműködött Sümegi Tóth Piroska.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunknak az a lényege, hogy a földi történésekben figyeljük meg, vegyük észre, értékeljük Istenünk jelenlétét, tetteit és működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten, és miért, amiből mi is sokat tanulhatunk. Ezen keresztül már számtalan adásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy itt, a mában, a mi saját életünkben hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Éppen ezért most ismét górcső alá veszünk egy régi történetet, melynek legnagyobb ámulatunkra igazi mai tanulságai is vannak, hiszen csak a korszak változott, mint a ruha, a politika, a hasonló külsősége, de az emberi természet ugyanaz maradt. Hát akkor kezdjük is, de előtte még szeretnék áldott pünkösdvárást kívánni mindnyájunknak, elsősorban a lelkünkben.

Ruth könyve. Hát igen, a generációk jegyében kezdtünk el foglalkozni Ruth könyvével, de már az elején megláttuk, hogy ennél sokkal többről van szó, Isten hatalmas tervének beteljesítéséről, azok lépéseiről, mely később az üdv történet jelentős pontja lesz. Már nagyon sok mindent megtudtunk, például Pérec jelentőségéről Betlehembe, a sógorházasságról, az éhínségek okáról, a családról, ahol a férj és két fiú is meghalt idegenben, a pogány moábita földön. A három gyászról és a két menny ragaszkodásáról anyósukhoz. Aztán az egyik visszafordulás, ahogy az úr tervezte, Ruth, a másik, Naomival elindul mindkettőik új élete felé, haza Betlehembe. Tehát az úr tervéhez, hiszen most alakítja ki Jézus családfáját, a szükséges férfi ág már megvolt, Júda törzséből ugye Pérec, és még egy pogány nőre volt szükség az ős szülőkhöz. Ruth lett a kiválasztott, aki sok-sok próbán ment keresztül, mire alkalmassá vált a szíve és a lelke is erre a hatalmas feladatra. Látjuk, hogy Isten időzítése szerint éppen árpa érés idején érkezik haza két asszonya nincstelenségbe, mert itt és így van lehetőség a találkozásokra. Ruth elmegy, és a gazdag Boáz földesúr földjén szedegeti össze a betakarítás nyomán elhullott magokat. Isten újból lép. Boáz is kimegy a bezőre, bár eredetileg ott és akkor semmi dolga nem volt. Igen ám, de meglátja és megszereti Ruthot, aki kívül szép és csinos, belül pedig elragadó tulajdonságokkal rendelkezik. Megszólítja, majd egyre több szeretettel fordul felé, sok kedvezménybe részesíti amolyan megváltó gondoskodásban, aminek már jelzős értéke van. Isten ezzel is tovább szőtte a szerelem fátylát, és mindkettőjük szívében valami édes érzés kúszott föl, amikor meglátták egymást, de ez még titok volt, önmaguk előtt is. Nos, itt és most Boáz ennél többet tenni nem tudott. Ahogy jó lelkű zsidó nagyúrhoz illett, és ahogy a bontakozó szerelem engedte, ő, bár semmiről semmit nem tudott, mégis mindent megtett, ami Isten tervét előre vitte. Boáz és Ruth pont azon a csodás úton haladt, amit az Úr tervezett nekik, mert, mint már tudjuk, minden ember céllal születik a földre. És ők boldogan belesimultak Isten tervébe, és ez nagyon nagy áldást hozott az életükbe. És már könyvünk lényegi részénél tartunk. Naomi tanácsára most Ruth leveti a gyászruháját, kiment az arató ünnepségre, és az ott elszenderedő Boáz takarójának sarkát magára terítette, aminek komoly, törvényi és nép szokásbeli jelzős értéke volt ismét. Azt üzente, hogy kész vagyok új életet kezdeni veled, mint rokonnal, ha te is akarod. Nos, így fejeztük be az előző részt. Ekkor csendben, szinte suttogva, félve, hogy más meg ne hallja, föl ne ébredjen, elmondta Boáz az asszonynak, hogy mennyire becsüli őt, és hogy vállalja a rokoni köteléket, hiszen erre már ő is gondolt. El is veszi őt feleségül, de előbb még el kell rendeznie valami jogi témát, mivel a rokoni sorban ő most a második, és az elsővel még beszélnie kell. Mindez másnap a kapuban meg is történt a bírák előtt. Reggel Boáz mindent elrendezett, és ezt mondta. Ti vagytok a tanúi, hogy megvettem Naomitól, az anyos, mind azt, ami Elimeleké volt, a férjé, és mind azt, ami Kilioné és Makloné, a fiaié volt, sőt,
a Moábi Rútot, Makron feleségét is feleségül veszem, hogy föntartsam a meghaltnak a nevét örökségében, hogy ki ne vesszen a meghaltnak a neve testvérei közül lakóhelyének a kapujából.

a végkifejlet. Most már csak az van hátra, hogy a történet csodálatos befejezését elolvassuk, tanulmányozzuk és értsük meg a lényegét, akár a mára vonatkoztatva is. De ismét csak a bibliai sorokhoz nyúlhatunk a hitelesség kedvéért, vagyis mit olvasunk. Ezek után Boáz így szólt: ti vagytok most ennek a tanúi. A kapuban lévő egész nép pedig ezt mondta vénekkel együtt: tanúi vagyunk. Adja az Úr, hogy ez az asszony, aki a házadba megy, olyan legyen, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izrael házát. Gyarapodjál Efrátában, legyen híres a neved Betlehemben, legyen olyan a házad, mint Pérec háza, akit Támár szült Júdának, annak az utódnak a révén, akit majd az Úr ad neked ettől a fiatalasszonytól. Hát, mit is mondhatunk erre az áldás sorozatra? Csak is az, hogy ámulatba ejtő. De miért? Nos, azért, mert ismét megtapasztaltuk azt, hogy Isten emberek száján át szólt, mondta ki az áldást, mégpedig olyan összefüggésben, amire mi, és persze ők sem gondoltak soha. De szokásunkhoz híven ízlelgessük az igei szavakat, melyik mit jelentett akkor, és mit jelent nekünk most a mában. Tehát, miután híre ment, hogy valami nagy dolog készül a kapuban, az emberek, főleg ugye a nők, már is jöttek, hogy lássák az eseményt. Ugye akkor nem volt tévé, rádió, újságok, semmiféle média. A hír úgy terjedt, hogy látták és elmondták. Tehát nem csak a vének, a nép bírái voltak jelen ott a város kapunál, a helyükön, hanem hirtelen összefutott a nép is. Így aztán nem csak a hivatalosak, hanem a nép is tanúsította mind azt, ami ott lezajlott, aminek nagy jelentősége volt, hiszen meghallották, megértették, elfogadták a helyzetet Boázzal és Ruttal kapcsolatban. Hát nem állíthatjuk azt, hogy sok fiatal lány szíve nem facsarodott kettőt, hogy nem őket választotta a gazdag és jólelkű nagyúr, tehát ez legyen az ő bánatuk.

De mit is mondott a nép? Adja az Úr, hogy ez az asszony, aki a házadba megy, olyan legyen, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izrael házát. Na, akkor nézzük csak, miről van itt szó? Tehát mi volt Isten terve? Már többször megvitattuk, most alakítja ki Jézus földi családfáját. Ehhez ugye kellett egy férfi Izraelből, mint már tudjuk, Júda házából, mivel Jézus urunk zsidóként születik meg a földre, hiszen a zsidó, héber nép az, akit az Úr, mint elsőszülött fiát kiválasztotta arra, hogy a pogány népeknek bemutassák őt, hirdessék szeretetét, bűnbocsánatát, egyedüli teremtői voltát. És itt a férfi ág a domináns, mint ugye annak idején mindenhol. Aztán, a ma már, persze ezen senki nem csodálkozik, kellett egy pogány nő is, aki ugye világra hozza az utódot. De miért pogány? Miért pogány kellett? Mert, és akkor a nép még nem tudta, de az ő kevésségük és hitetlenségük miatt Isten el fogja venni tőlük azt a megtisztelő földi küldetést, hogy ők hirdessék az üdvösség útját a pogányoknak. Ehelyett őket félreteszi a Teremtő egy ideig az üdvtörténetben, és feladatukat a pogányoknak, vagyis nekünk adja át. De ez még a távoli jövő volt csak, ami később, sok száz év után, Jézus keresztre feszítése után megtörténik, jó 1000 év múlva. Tehát látjuk, hogy a nép áldást mond. Befogadta a pogány nőt a soraiba. Tehát mit mondott? Ez a nő, aki itt fog neked utódot szülni, az legyen olyan, de milyen? És ez egyszerűen elképesztő kijelentés, hogy legyen olyan, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izrael házát? Na, akkor már is tisztázunk egy dolgot. Rút nem második feleségnek ment, ez nem azt jelentette, hogy mellette volt már egy asszony a házban. Nem. Boáz csak is vele nemzett utódot, és senki mással. Tehát ez csak azt jelentette, hogy legyen áldott Rút olyan módon, mint az említett asszonyok voltak. Mert ők mit csináltak? Megszülték a 12 törzs, 12 ős atyát Jákob házában. És ezzel elindult a zsidóság ős története. Felépítése és szervezete. És most? Hát most is valami ilyesmi fog történni, nem? Igen. De ők erről akkor és ott még semmit nem tudtak mégis. Nos, mondhatnánk, hogy ez nem járja. Hát akkor most minden pogánynő jöhet, és aztán jön az áldás? Miért nem a saját lányaikat áldotta meg a Boázzal történő házasságban a nép? Megint azt kell hangsúlyoznunk, hogy ez volt Isten terve. Mert ahogy Lea és Ráhel gyermekei fölépítették a zsidók közösségét, úgy fogja Rút gyermeke is fölépíteni a zsidóságot. Igen. Azt kell mondanunk, hogy igen. De hogyan? Így mondták, gyarapodjál itt Efrátában, legyen híres a neved Betlehemben, vagyis szülj olyan szemét, aki híres lesz Betlehemben. És akkor tegyük föl a kérdést. Na, ki lett híres Betlehemben? Hát, sajnos Pérec nevét senki nagyon nem ismeri már, de ha azt mondjuk, hogy Dávid a nagy király, és ha előre nézünk még 1000 évet, akkor az ott született Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia, igazán ismert lett a világban, a mi hazánkban és a mi szívünkben is. Még ha ez már sok 1000 évvel később van. És hogy mindenki tudja, hogy ott és akkor miről is beszéltek, így folytatták. Legyen olyan a házad, mint Pérec háza, akit Támár szült Júdának,
annak az utódnak a révén, utód, akit majd az Úr ad neked, vagyis a mennyei atyától származik, ettől a fiatal asszonytól. Hűha! Azt gondolná az ember, hogy ezek az akkoriak mindent tudtak. Pedig nem is ők, hanem csak a nagy és örök Isten. És mi történt? Ezt olvassuk. Így vette el Boáz Rútot, és az a felesége lett. Semmit nem olvasunk a mennyegzőről, jó lenne? Így aztán bement az asszonyhoz Boáz, és az Úr megadta neki, hogy teherbe essen, és fiút szült. Vagyis azt a fiút, akit Isten a világra akart küldeni. Vagyis rendben halad előre az isteni terv. És akkor itt olyat olvasunk, mintha Betlehem minden asszony a proféta lenne, hiszen általuk szólt az Úr, általuk adott kijelentést. Ekkor ezt mondták az asszonyok Naominak, az anyósnak. Áldott az Úr, aki nem hagyott most téged rokoni támasz nélkül. Legyen híres a neve Izraelben. Az asszonyok ugye a Naomihoz beszéltek Rút anyossához, aki engedelmesen az Úr felé sokat tett ezért a frigyért, az Urat szolgálva, de valójában Isten dicsőítették úgy, hogy nem is tudták az igazi okot. Mert ezt a profétikus kijelentést olvassuk. Legyen ő a te életed megújítója, és gondviselőd öreg korodban. Ő vagy a leszármazott, vagy mind a kettő? Hiszen menyed szülte őt, aki szeret téged, és többet ér neked 7 fiúnál. Ugye 2 elveszített. Naomi pedig fogta a gyermeket, az ölébe vette, és ő lett a dajkája. Remélem, hogy föl tudunk figyelni erre a hatalmas üdvtörténeti üzenetre, aki majd születik ettől az asszonytól, ő legyen életed megújítója. Vagyis a késői utód Jézus Krisztus lesz mindnyájunk életének a megújítója azzal, hogy Isten előtt, mint a teremtő áldozati báránya, vérét ontotta minden ember bűnéért. Elszenvedte az ezért járó összes büntetést, hogy mi, a korábbi bűnösök, szabadok lehessünk a bűneinktől, és vele, benne élve, tiszta és új szívet kaphassunk Jézustól. És legyen ez a gyermek gondviselőd egész öregségedben. Nos, erre is igen csodaszép választ ad a Zsoltár ének, amikor arról beszél, hogy az Úr öregkorunkban is mellettünk van, óv és véd, soha nem távozik el tőlünk. Ugye nem felettük, hogy ez nem az édesanyának, hanem a korábbi anyósnak mondták. Azt nem tudjuk, hogy Boáznak élte még az édesanyja, a másik anyósa Rútnak, mert erről szó nincs. De arról igen, hogy Isten megjutalmazta Naomit. Ő lehetett a dajkája ennek az áldással megszületett kisfiúnak, a saját fiai által remélt unoka helyett. Aztán folytatódik a történet. Úgyhogy a szomszéd asszonyok, amikor nevet adtak neki, a kisfiúnak, ezt mondták. Fia született Naominak! És elnevezték őt Obédnak. Ő volt Dávid apjának, Isainak az apukája. De miért fontos ez? Hát többek között azért, mert az Úr megígérte, hogy Dávid házából, az ő családjából, leszármazásából fog megszületni a megváltó, akit egész Izrael nagyon várt. És ez immár 2000 éve meg is történt. Ő lett Jézus Krisztus, a megváltó. Na de maradjunk most a mi időnkben. Tehát Rút kisfia lett Dávid király nagypapája Obéd néven.
aztán az ő kisfia lett Dávid apukája, Isai, majd legkisebb fiúként megszületett Dávid is. El se tudom képzelni, hogy hányszor, de hányszor hallhatta ezt a történetet gyermekkorában, és hogy mennyire mélyen ivódott be a lelkébe az a tény, hogy ő egy áldott család sarja. Már csak az a kérdés, hogy a hét őt megelőző testvérre ez miért nem volt hatással? Hiszen tudjuk, hogy egyik se volt méltó az Úr elismerésére, sőt, hogy mennyi rosszat tettek Dávidnak, irigységből, gonoszságból, később, nem csak ők, hanem a fiai is. Tehát ma azzal a gondolattal fejezhetjük be történetünket, hogy Isten végrehajtotta tervét, minden egyes legapróbb lépését és részletét is, mégpedig időben, pontosan úgy, ahogy a nép szája is áldotta ezt a tervet. Nos, a jövő héten még folytatjuk ezt a csodaszép történetet, remélem, akkor is együtt leszünk.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámos Éva szerkesztő, műsorvezető, ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőn délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: hír összeállításunk következik.
1: A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubajban. A helyi keresztény vezetők részvételével április 29-én a dubai katolikus templomban nemzetközi ökumenikus imádságot rendeztek a békéért. Paolo Martinelli püspök, Dél-Arábia apostoli vikáriusa így fogalmazott: a béke nem lehet pusztán emberi alkotás, ez Isten ajándéka, amelyet keresni

0: ökumenikus párbeszéd irodájával, valamint a Szent Mária templommal. Nyitó beszédében Paolo Martinelli püspök imádságra szólított fel. Az Egyesült Arab Emírségek, az öbölmenti térség, a Közel-Kelet és az egész világ békéjéért. Az ökumené nem a pulpituson jön létre. Az egyház jövője és a jövő egyháza témában rendezi meg idei konferenciáját a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Missziói és Evangelizációs Bizottsága Révfülöpön. Füssl Vilmos főtitkár szerint a rendezvény mára a lelkipásztorok és egyházi munkatársak egyik legfontosabb találkozási pontjává vált. Az Ökumenikus Tanács ökumenikus ernyőszervezet, amely különböző keresztény felekezeteket fog össze Magyarországon. A cél az, hogy erősítsék közöttük az egységet, segítsék az egyházak együttműködését és közösen képviseljék a keresztény értékeket a társadalomban. Emellett számos ökumenikus programot szerveznek és fórumot teremtenek a közös gondolkodásra. A szervezet 1943-ban jött létre. Ma 11 tagegyházzal működik. Reformátusok, evangélikusok, baptisták, metodisták és ortodoxok egyaránt részt vesznek benne, emellett több együttműködő szervezet is kapcsolódik a munkákhoz. A katolikus egyház nem tagja a tanácsnak, de számos területen együttműködnek, például az ökumenikus imahét megszervezésében. A jó tábor a felkészüléssel kezdődik. Nyári gyülekezeti bibliatábort szervezni öröm és felelősség. Hogyan figyeljünk egyszerre a gyermekek biztonságára, a közösségre, a programokra és az egyéni szükségletekre? Mit tegyünk egy váratlan helyzetben? Hogyan legyen a tábor nem csak élmény, hanem megtartó, szeretetteljes közeg? Ezekre a kérdésekre adott gyakorlati és hiteles válaszokat a Szentírás Szövetség idei tavaszi táboros szolgálói képzése, mely azoknak szólt, akik nem csak megszervezni szeretnének egy tábort, hanem azt jól is csinálni. A Szentírás Szövetség közel 30 éve segíti a gyülekezeteket angol bibliatáborok szervezésével, az évek során felhalmozott tapasztalat most új formában vált elérhetővé, elindult a 3 modulból álló táboros szolgálói képzés, amelynek első alkalmaira 2026 tavaszán került sor. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma szerdán a napsütés mellett lesz felhőképződés is, csak néhol eshet eső. Déli a szél, és 23-28 fokunk van. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső több felé is eshet, délnyugati szél és 20-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket O Egyiptomi Kapcsolat című műsorunkban. Ezúttal vendégemet Bencekovics Lajosnak hívják, és hogy mi mindent csinált, és egyáltalán mivel foglalkozott, hogyan jutott el Egyiptomba, majd utána Szudánba is, erről lesz majd szó. Úgyhogy legelőször azt kérném, hogy saját magáról néhány szót mondjon.
4: Hát először is tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat. Én is ennek a rádiónak rendszeres hallgatója vagyok, és sokat jelent számomra.

0: sőt a Hedwig műsora is rendkívül sokat jelent számomra, és annak ellenére, hogy 63-tól 68-ig Egyiptomban éltem, nagyon sok újat adott nekem ez a műsor, sok rendkívül jó nosztalgiázni. Na most hogy kerültem Egyiptomba? Hát 63-tól 68-ig éltem Egyiptomba, apukám dolgozott Egyiptomba, és tulajdonképpen nekem az volt ott a dolgom először, hogy megtanuljak angolul, és a középiskola utolsó három osztályát ott elvégezzem angolul. Természetesen Egyiptom akkor nekem rendkívül új volt, meg egy 14 éves gyerek másképp látja a világot. Hát Egyiptom akkor sok vonatkozásban jobb volt, mint Magyarország, hogy miben volt rosszabb, arról most nem szeretnék beszélni.
1: Miben volt jobb? Akkor arról mondjál néhány szót.
0: Hát lehet, hogy ez meglepő, sok vonatkozásban nyugatiasabb volt, mint Magyarország. Ilyen apróságok, hogy volt Coca-Cola, létezett egy egyiptomi felső osztály, ami nem a nasszeri réteghez tartozott, csak ők ott azok jobban megmaradtak, egy nyugatos osztály, akik angol meg francia iskolába jártak, meg jobban tudtak angolul meg franciául, mint arabul. Tehát létezett egy kozmopolita vagy világpolgár réteg, és hát miben volt jobb? Bizonyos árucikkekben nagyobb volt a bőség, mint bőráru, aranyáru, ami az akkori kint dolgozók magyaroknak természetesen tetszett, és természetesen a társadalmi rétegezésből fakadóan sokkal több autó volt, ami számomra akkor Magyarországhoz képest új dolog volt.
1: És ekkoriban az öltözködés milyen volt? Mert még a 80-as években is ugye miniszoknyában jártak bizonyos hölgyek, tehát egyiptomi muszlim hölgyek között volt olyan, aki viszont bokáig érő ruhában.
0: Hát akkor Kairóban a vidéki nők hordtak burnuszt, különben a felső osztály, meg a felső középosztály férfiakban is, meg nőkben is teljesen európai módon öltözködött, sőt, férfiak esetében az öltöny az egy státuszszimbólum volt, tehát aki már eljutott arra a szintre, az fel nem vette volna a galabiát. Most hogy öltöztek? Hát Nasser temetése megvan filmen, ott egyetlen egy nő fején nem volt kendő, tehát akkor még a nők hajadon fővel. Tehát ez az iszlám kendő hordás, ez egy későbbi dolog volt.
1: Na, megszakítottalak, nem akarlak megzavarni.
0: Tulajdonképpen akkor én azért egy pár mondatot szeretnék elmondani egyiptomi magyar kapcsolatokról. Lehet, hogy ezt tudott, lehet, hogy nem. Tehát a két ország között parlamentje között már az 1900-as évek elejétől volt hivatalos kapcsolat. Ez azért érdekes, mert mind a osztrák-magyar monarchia, mind a magyar királyság is korlátozott autonómiával rendelkezett, meg tekintettel arra, hogy Egyiptom úgynevezett British protektorát volt, tehát brit védnökség alatt volt. Egyiptom is akkor a 19. század elején korlátozott függetlenséggel rendelkezett, és érdekes, hogy ennek ellenére a két parlament az valamiért barátkozott egymással. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, hogy 1920 után Magyarország gyakorlatilag gazdasági embargó alatt volt a három szomszédunk miatt, és hát az országot nem csak területileg amputálták, hanem gazdaságilag is. Na most 10 évig tartott az ország gazdasági talpraállítása, és azért szeretném kihangsúlyozni, hogy abban, hogy Magyarország 1920-tól 30-ig talpra tudott állni, abban nagyon jelentős szerepe volt Egyiptomnak is, hiszen Egyiptom nyitott volt a magyar árukra, Törökországnak is, meg Argentínának. Tehát ne felejtsük el, hogy a gazdasági kapcsolatok, nagyon jelentős gazdasági kapcsolatok voltak már 1920-tól. Ennek szeretném kapcsán elmondani, hogy ugye Egyiptomban három dolgot ismernek Magyarországról, Puskás és az úgynevezett ganzvonat, a magari, és hát tulajdonképpen ez a piac Magyarországnak 45 után is nagyon fontos volt, és azt szeretném pontosítani, hogy nagyon sokszor a korábbi interjúkban elhangzott a Ganzmávag neve, de tulajdonképpen 58-ban egyesítették a két gyárat, aminek sok köze nem volt egymáshoz. Tehát a vasúti motorkocsi gyártás, ami világszínvonalú volt, az a Ganzgyár részében történt, és tulajdonképpen hát édesapám is valahol ennek kapcsán került Egyiptomba.
1: És miért lett magari ennek a vonatnak a neve, ami ugye a Nílus mentén az gyakorlatilag a teljes országot összekötötte?
0: Hát nem csak, tehát ezek a magyar ganz motorkocsik Egyiptom teljes területén jártak, és ugye Egyiptomban úgy hívják a magyarokat, hogy magar, és ebből lett magari. Tehát az egyiptomi nép tudta, hogy ezek a vonatok magyarok.
1: Ennyire fontos volt számukra, hogy Magyarországból érkezik? Mert az ember gondolhatná azt, hogy ez a nílusi vonat, hogy úgy is nevezik.
0: Annak a részleteit nem tudom, hogy tudott a ganz betörni Egyiptomba. Nyilván voltak konkurensek is. Hát a 60-as években az egyiptomi államvasutak nem csak a motorvonatok kizárólag magyarok voltak, de a tehermozdonyok azok General Motors mozdonyok voltak. Tehát amerikai mozdonyok is voltak. Na most, ami még érdekes, hogy Egyiptom azért nem volt annyira fejlett ország, de mégis valószínűleg a vasúti közlekedést annyira fontosnak tartották, hogy ők már az 50-es évek, meg még korábban lecserélték a gőzmozdonyokat. És a gőzmozdonyokat kitették a sivatagba, vizet tároltak bennük.
1: Vizet tároltak bennük?
0: Igen, hogy ha valaki elvész a sivatagba, tehát a gőzmozdony tartályaiban vizet tárolt. A sínai félszigeten is rengeteg ilyen kirakott gőzmozdony volt.
1: Ezeket hová helyezték? Megadott távolságokba?
0: Gondolom azt, hogy igen. Tehát, hogyha baj van, akkor legyen víz. Hát ugye, hát nem tudom most, hogy van, de régen, mikor mentünk sivatagi utakon autóval, akkor ellenőrző pontok voltak, és nem az érdekelt őket, hogy merre megyünk, hanem hogyha valaki elvész a sivatagba biztonsági okokból, vagy leragad, akkor tudjanak segíteni.
1: Most is megvannak ezek az ellenőrzési pontok, és hogyha nem érkezik meg időben, amikorra várják az ember, akkor elkezdik keresni.
0: Igen, ez így van. Ez nagyon jó és jó szervezett dolog, úgyhogy maximális tiszteletem, aki ezt kitalálta.
1: Még visszatérve, azt mondtad, hogy Puskás, meg Magari, de mi a harmadik?
0: 1956.
1: Ezt hogyan érték meg az egyiptomiak egyáltalán? Miért volt számukra ez érdekes?
0: Hát a két ország történelme akarva-akaratlanul összekötődik, hiszen a szuezi válság és a magyarországi események azok egy időben történtek. És nyilvánvaló, hogy hát én úgy tapasztaltam, hogy az általam ismert egyiptomiak azért követték a világ eseményeit, úgyhogy de hát másutt is azért Magyarországról elsősorban 56-ról tudnak.
1: Csak az ember azt gondolná, pont a szuezi válság miatt, hogy annyira elfoglalta őket az, hogy a külvilággal nem követték annyira figyelemmel a külvilág eseményeit.
0: De követték. Szerintem követték, mert hát...
1: Tudtak róla.
0: Tudtak róla, igen.
1: És ekkoriban az egyiptomi ókori, fáraókori emlékekről, vagy egyáltalán a muszlim emlékekről hogyan gondolkodtak? Mert ma, ha Egyiptom az eszébe jut bárkinek, de az egyiptomiaknak is, akkor a turizmus az az, ami elsőnek beugrik, hogy ezeket meg kell nézni.
0: Hát természetesen a turizmus meg Egyiptom látványai, azok rendkívül különlegesek. De én akkor még azt tapasztaltam, hogy inkább a nyugatiak meg az európaiak értékelik az óegyiptomi értékeket. Tehát még a nyugatos felső osztálybelieknél sem tapasztaltam azt, hogy ők ennyire értékelték volna az óegyiptom. Meg a jobban vallásosak azok inkább úgy élték meg a dolgot, hogy Egyiptom történelme az arab bevonulással kezdődött. Tehát szerintem nem értékelték kellőképpen azokat az értékeket, amik ott vannak, ugyanis, de az is igaz, hogy nem is bántották. Tehát tudjuk, hogy most a szélsőséges iszlámok micsoda kincseket rombolnak le, de hát...
1: Ez igaz, mert a 80-as években akkor például a gízai piramisok az egy kiránduló hely volt az egyiptomiak számára, oda kirándulták, vitték magukkal az elemózsiát, lerakták a pokrócot, és ott a piramisok tövében élték az életüket, a
0: hát
1: társadalmi életet.
0: Ez a 60-as években is így volt, ez a 60-as években is így volt. Tehát én láttam ugyanezt a jelenséget.
1: Szóval fontos volt számukra, nem azért, mert hogy az ókori, hanem mert hogy oda ki lehet menni, és ott nagyon sokan vannak, nagyon sok emberrel lehet találkozni. Igen, egy ilyen, mint egy óriási kávéház.
0: Igen, de hát az egyiptomiak akkor teljesen nyitottak voltak, tehát a külföldiekkel szívesen beszélgettek, érdeklődőek voltak, tehát én úgy tapasztaltam, hogy az egyiptomiaknak a beszédkultúrájuk az igen erős. Összehasonlítva más nemzetekkel, akár nyugat-európaiakkal.
1: És azt mondtad, hogy neked az volt a feladatod ott, hogy megtanulj jól angolul elvégezd az iskolát.
0: Igen.
1: Később viszont, amikor Szudánban jártál, az arab tudásod volt az, ami sokat segített, ami fontossá vált. Hogy tanultál meg arabul? Hol?
0: Hát én Szudánban kizárólag azért mentem, hogy megtanuljak arabul, ugyanis adódott a lehetőség, apukám 70 és 74 között ott dolgozott. Én addigra már megtanultam angolul és franciául is, és akkor megérzékeltem azt, hogy talán Magyarországon lenne igény gyakorlati arab tudásra, és úgy gondoltam, hogyha ez egy lehetőség, és a helyszínen való lét az segít a nyelvtanulásban. Úgyhogy én Szudánban 4 évig kizárólag arabul tanultam.
1: És mit csináltál ez alatt? Iskolába jártál? Valami tevékenységet?
0: Nem. Tehát akkor én már érettségiztem, te érettségi után voltam. Jó, hát Egyiptomban megtanultam a konyhanyelvet, meg ilyen egyszerűbb dolgokat, tehát ott is tanultam valamit, de hát 1 évet próbálkoztam a Khartoumi Egyetemen, és utána bejártam a Kairó Egyetem Khartoumi részlegébe, ott az arab tanszékre. Ott különben még a helyieknek is nagyon nehéz az arab nyelv, mert ott a tanszéken volt 8 arab, míg a történelem meg a jogtanszéken 200-an ültek a nagy előadótermekben, és hát rendkívül befogadóak voltak, tanárképzés is volt, és akkor ők elvittek engem az iskolájukba, mert hát mondjuk egyetemmel kezdeni, tehát a nyelvoktatás külföldieknek az nagyon gyenge volt, és akkor elvittek engem az általános iskolába, ahol tanítanak, és akkor azt is hallgattam, hogy a gyerekek mit tanulnak, és így is erősítettem a tudást. Tehát így is tanultam, ez is egy módszer volt.
1: És hogyan tanultak ott? Milyen formában zajlott az oktatás?
0: Hát tanították őket írni, ott is a tanár beszédkészsége nagyon sokat beszélt, és a gyerekek figyeltek rend. Én különben, tehát ez egy kicsit jobb iskola volt, mint az általános, azt hiszem magániskola volt. Tehát de arab nyelvű iskola volt, de jobb színvonalú volt, mint az átlag.
1: És miket tanultak? Mert ugye hall az ember olyant, hogy ó, hát, hogy csak a Korán tanítják.
0: Nem, ilyenről szó se volt, hát nem. Írni, olvasni, irodalmat is tanultak. Például, nem tudom, hogy nem volt elég szudáni írójuk, de arra emlékszem, hogy az egyik, tehát olyan ötödikes gyerekek az egyik egyiptomi írót, könyvét tanulták, és azt beszélték át, ami az egyiptomi életről szólt, az egyiptomi vidéki életről. El Aján volt ennek a regénynek a neve, sajnos az író neve most nem jut eszembe, de nagyon híros. Talán Mahfuz egyiptomi író volt.
1: Uh-huh. És egyébként Kairóban is jártál egyetemre? Tehát összetudod hasonlítani? Nem tudod, hogy mennyire volt...
0: Hát, 19 éves koromig éltem Kairóba, és ott fejeztem be a középiskolát.
1: A középiskolát, és akkor igen. És az egyetem az milyen volt? Mekkora volt? Olyan egyetemet képzeljünk el, mint amit mondjuk Magyarországon, vagy pedig más formája volt?
0: A Khartoumi Egyetem akkor még angol mintára készült, az úgy nézett ki, mint egy amerikai típusú, vagy angol típusú egyetem, tehát a nagy parkban volt, különböző épületek voltak, és a Kairói Egyetem Khartoumi részlege az meg egy kihelyezett dolog volt, az tulajdonképpen nem volt nagyobb, mint egy gimnázium, mint egy magyarországi gimnázium, vagy egy kicsivel nagyobb volt, és ott délelőtt egyiptomi középiskolai oktatás folyt, és délután voltak az egyetemi előadások.
1: Érdekes. És ugyanazokba a padokba ültetek?
0: Ugyanazokba a padokba ültünk, mint amiben a gimnazisták délelőtt.
1: És most a nyelvre, az arab nyelvre, ugye Egyiptomon belül is gebel, dzsebel, gyebel, különböző tájszólások vannak. A szudáni és az egyiptomi, a kairói között mekkora a különbség? Mennyire lehet ezt érzékelni?
0: A szudáni arab hasonlít a mivel a két ország gyakorlatilag az kulturálisan összetartozik, tehát Szudán sokkal közelebb van Egyiptomhoz kulturálisan, mint Líbia, vagy akár Palesztina. Tehát ez egyértelmű, a lakosságcsere is óriási volt a kettő között. Nyelvtanilag nincs nagy különbség, szótanilag sincs, kiejtésben van különbség, ami nagyon könnyen áthidalható.
1: És például az igent, az ugye a klasszikus arabban a naam, és ájva mondják az egyiptomiak.
0: A szudániak is ájvát mondanak. Tehát ilyen a legközelebbi a szudáni nyelvjárás az egyiptomi beszélt nyelvjáráshoz.
1: És az élet mennyiben volt más, mondjuk Khartoumban, mint Kairóban?
0: Nem összehasonlítható. Hát Kairó akkor egy nemzetközi világváros volt, nagyon sok külföldivel, Khartoum meg inkább egy ilyen kis vidéki város volt Kairóhoz képest. Persze a kanizsai doktor, aki többször járt azóta Szudánba, azt mondja, hogy azóta nagyon megváltozott. Ugye Khartoum egy tipikus angolok által épített kertváros, nem tudom mennyit láttál belőle, vagy mennyi maradt meg belőle. Omdurmán volt az arab város, és akkor volt Észak-Khartoum, ami a kettőnek a keveréke. De Khartoum az egy szépen megtervezett, szögletes utcák, stb. És többnyire egy emeletesnél magasabb épületek akkor nem voltak, gondolom a meleg miatt.
1: Hát most már vannak.
0: Igen.
1: És Khartoum, ugye Szudánban is vannak monumentális emlékek, Napata, Meroé piramisai például, erről az emberek többsége tud, és Khartoumban is már akkor is volt egy múzeum, az NDK-sok csinálták.
0: Igen.
1: Ez mennyire volt benne a köztudatban, az ott élő emberek köztudatában?
0: Engem nagyon meglepett, mert ugye hát egyetemistákkal, meg értelmiségiekkel beszéltem többnyire, nem volt erős történelem tudatuk. Tehát egyik sem beszélt arról, hogy milyen jó nekünk, hogy volt Meroé királyság, meg történelmünk része az, hogy tulajdonképpen a kopt világ az Egyiptomtól a Kék Nílus vonalán egészen felhúzódott Etiópiáig, ugye azt tudjuk, csak aztán ez megszakadt. Hát ugye azt hiszem még a 13. században is Núbia az egy keresztény királyság volt. Talán Núbiában erősebb a núbiai intenzitás, hát a látható értékek, amiket te is láttál, valószínűleg azok kizárólag Núbiában vannak. A Khartoum környéki részen ott nincs semmi. Na most ezt Khartoumból akkor nagyon nehéz volt megközelíteni, mert Khartoumból akkor vezetett ki egy 200 kilométeres út, meg egy 50 kilométeres út, meg volt egy harmadik, de az le volt zárva, mert katonai bázis volt a végén. Hát én, és nem például, mielőtt idejöttem, elővettem két szép egyiptomi könyvet, angol nyelvű könyvet, hogy lélekben felkészüljek erre a beszélgetésre, és én nem emlékszem, hogy ott a könyvesboltban lett volna. Egy könyvet találtam, meg talán meg is van most, hogy kotorászom a szüleim hagyatékába, egy paperback könyv a Meroé-i királyságról. De olyan szép könyvek, mint ami nekem van Egyiptomról a 60-as években, olyannal én nem találkoztam. Találkoztam egy francia házaspárral, régészekkel, akik mondták, hogy ők ott kutatnak, és hát egy angol diplomata dicsekedett nekem, hogy neki, hogy milyen jó, hogy neki van egy Land Rover-e, mert ő el tudott oda jutni, de Khartoumból nagyon nehéz volt akkor eljutni, mivel te voltál ott mostanában, gondolom ez megváltozott, hát, és van már betonút, meg minden.
1: De a sivatagon keresztül közlekednek nagyon gyakran.
0: Nagyon gyakran.
1: Jobban szeretik azt a helyiek.
0: Hát egy magyar házaspár volt, aki nagy utazó volt, egy orvos-kutató házaspár, akik nekivágtak rendes autóval ezeknek a helyeknek, és sikerült is nekik, de úgy általában nem mertek az emberek neki vágni egy rendes autóval, tehát nem terepjáróval.
1: Hát nem csodálom, ott egy homokvihar van, akkor az úgy eltemeti az autót, mint a csuda.
0: Igen.
1: És az út meg itt is van, ott is van, keréknyom, melyiken érdemes menni, ki tudja azt. Szóval ez egy nagyon bonyolult,
0: hát
1: nehéz dolog.
0: Hát bátrak voltak.
1: És jó tájékozódó képességük is volt egész biztosan.
0: Igen.
1: Itt akkor most szakítsuk meg, aztán majd az utazásokkal folytathatjuk, zenét hallgatunk, és a zene után folytatjuk a beszélgetést, mert nagyon sok izgalmas van, és többek között a szudáni utazásodról, Dél-Szudánról is majd beszélünk.
0: Rendben, köszönöm.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Ó-Egyiptomi kapcsolat című műsorunkat. Bence Kovics Lajossal beszélgetek, aki Kairóban volt középiskolás, majd utána ezt követően Khartoumban élt, és ott tanult arabul, és arról volt éppen szó, hogy ott fejeztük be, hogy az utazás az nem egy egyszerű dolog Szudánban, Egyiptomban sem, ott pillanatnyilag inkább az utak bősége okozza a gondot, hogy épült egy új út, és vajon ki tudja ez az út hová vezet. Szudánban viszont az utaknak a hiánya jelenti a legnagyobb gondot. Pontosabban a helyieknek nem annyira, mert hogy ők a sivatagban is tudnak tájékozódni. Te hogyan utaztál ott, amikor Khartoumban voltál? Mennyire lehetett egyik helyről a másikra menni, illetőleg milyen kirándulásokat tettél, vagy szerettél volna tenni?
1: Hát a városban magában sokszor taxival utaztam. Akkor még a buszokon nem volt szám, hanem így bemondásos alapon mondták, hogy merre mennek a buszok. Hát,
0: és hol lehetett felszállni rájuk? Mert mikor először voltam Egyiptomban, nagy problémát jelentett számomra, hogy nem láttam buszmegállót. Aztán rájöttem, hogy ahol sokan csoportosulnak, ott van egy buszmegálló, mert az egyiptomiak, a helybeliek tudják.
1: Igen. Hát én bevallom őszintén, hogy én egyszer szálltam föl Khartoumba buszra, és lehet, hogy ez annyira meglepő volt akkor, hogy meg akartam venni a jegyet, és a szudániak kedvességéről szól, hogy azt mondták, hogy hát olyan ritkán van itt külföldi, ingyen utazzak, de nagyon kedves. De inkább a taxival próbálkoztam, meg szüleim kocsijával vittek, tehát azzal közlekedtem.
0: És mennyire voltál, vagy érezted magad bezárva? Mert hogy akkor Khartoumból kimenni más helyre, az sem lehetett egy egyszerű dolog.
1: Na most, tehát mi Kairóban egyáltalán nem éreztem magam bezárva, Khartoumban sokkal jobban bezárva éreztem magam. Khartoum legszebb részén laktunk egy villanegyedbe, a Kék Nílus partján, de ennek az volt a hátránya, hogy távol volt mindentől, tehát a közlekedés az bizony probléma volt. És tulajdonképpen az egyetemi évfolyam társaimnak köszönhetően nagyon rendesek voltak, mert mikor ők kirándultak valahova, akkor mindig vittek magukkal. Akár iskolai kirándulás volt, így jutottam el a nem tudom hányadik Katarakig, iskolai kirándulás keretében, meg eljutottam egészen Kosztiig. Ott volt az, hogy ilyen távolsági busszal utaztunk, és pont a sivatag miatt traktorkerekei voltak, tehát terepjáró busz volt, traktorkerekei voltak, és ott földsivatag van, nem homoksivatag, és ez a nagykerekű busz, ez nagyon jól ment 200-300 kilométert. Ja, még akkor már a földsivatagnál tartunk, Khartoum alatti föld, az nagyon érdekes, mert ott földsivatag van, tehát nem homoksivatag, és Szudán 30-szor akkora, mint Magyarország, egészen dél-szudáni részen 6 hónapig esik az eső, és ha elkezd esni, akkor folyamatosan esik, és ahogy folyamatosan megyünk északra, egy Khartoumban 3 hónapos az esős évszak. Na most amikor megérkezik az eső mondjuk Khartoumtól délre, akkor ez a földsivatag, ez kizöldül. Magától kizöldül, és akkor az úgynevezett bagara arabok, tehát azok a nomád arabok, akik a szarvasmarha tenyésztéssel foglalkoznak, ugyanúgy, mint ahogy négen tanultuk, hogy tehát terelik a marha nyájakat, és akkor szépen lelegelik, és akkor megszűnik az esős évszak, és mennek vissza. Különben Szudánnak a szarvasmarha állománya az óriási volt, és nagyon finom marhahús volt.
0: Hányféle nép él ott? Mert ugye az ember azt hallja, hogy Szudán területén, legalábbis a déli részen, ott még törzsi népi formában élnek nagyon sokan.
1: Igen. Tehát Észak-Szudán etnikailag egyértelmű, ők többnyire szudáni araboknak vallják magukat, aztán van egy földrajzi vonal, amitől délre az már Fekete Afrika. A két országrésznek etnikailag, kulturálisan sok köze nincs, csak az angolok valahogy így alakították ki Szudán államhatárait. Fogalmam sincs, hogy miért, túl sok logika nincs benne, sőt, hát még a Nílusba, ami az észak-szudániaknak nagy sérelme volt, a Nílusba beraktak valami növényt, ami Észak-Szudán és Dél-Szudán között a hajózást a Níluson lehetetlenné tette. Na most ez a két országrész hiába volt. Ja, különben, hát ahogy kötődik a két, Egyiptom meg Szudán egymáshoz, ugye a 19. század végétől, vagy kicsit korábbtól, ugye Szudánnak az volt a hivatalos neve, hogy Anglo-Egyptian Sudan, co-dominium. Tehát ez egy angol-egyiptomi közös birtok néven futott, amit az egyiptomi forradalom idején 53-ban Nasser felmondott. És itt is egy nagyon különleges politikai meg kormányzati struktúra volt, hogy mennyit kormányoztak az egyiptomiak, mennyit az angolok. De tulajdonképpen Dél-Szudán az egy teljesen más terület volt. Ráadásul van ez a mocsaras rész.
0: A Szud.
1: A Szud, igen, pontosan a Szud. Tehát ez is a két etnikumot gyakorlatilag teljesen elválasztotta. Csak mikor 51. január 1-én Szudán független lett, az új politikai hatalom mégis ragaszkodott az angolok által meghúzott határvonalakhoz, annak ellenére, hogy ahogy Szudán független lett, a dél-szudáni afrikai törzsek, fekete afrikai törzsek rögtön fellázadtak, és egészen 73-ig folyamatos polgárháború volt észak és dél között, vagy dél és észak között.
0: És most már két külön ország.
1: És milyen a politika? Ahogy független lett a déli ország, az egyik törzs rögtön neki ment a másiknak. Különben 60 törzs van Dél-Szudánban.
0: És ezek a törzsek milyen nyelven beszélnek, mert ott nem az arab az ő nyelvük.
1: Nem, próbálták őket arabizálni nem túl sok sikerrel, meg iszlamizálni is. Hát ezek úgynevezett afrikai nyelvek, van a dinka, meg van 60 nyelv. Ugye, hát ezek.
0: De egymással hogyan értekeznek, hogyha különböző nyelvek? Beszélnek kell valami közlekedő nyelv.
1: Hát ahogy ez Fekete Afrikában van, sokszor ismerik egymás nyelvét is, tehát azért, meg hát a nem filozófiai témákban beszélgetnek, hanem nagyon alapvető dolgokban beszélgetnek egymással, de hát egész Fekete Afrikára, meg hát azért Szudánnak két hivatalos nyelve volt, az arab meg az angol, és Dél-Szudánban pedig az angol és a műveltebb vagy a rétegek azok beszélték. A városokban nagyon jelentős volt a keresztény misszionáriusoknak jelenléte, amennyire én ezt megismertem, elsősorban különböző protestáns egyházak voltak aktívak a hittérítésben, és a Dél-Szudánban a városi lakosság az keresztény volt.
0: A kopt keresztény,
1: Dél-Szudánban kizárólag az új hittérítés, tehát a 19. századi hittérítésből fakadóan ezek a protestáns, kálvinisták, luteránusok, Presbyterian, American Church, és mindenféle nagy amerikai egyházak is igencsak aktívak voltak. Katolikusok is jelen voltak, de nem annyira. Khartoumban jelen voltak a katolikusok, voltak katolikus iskolák, a kambóni szerzetes rend, meg hát Khartoumban is volt mindenféle templom.
0: És hogyan fértek meg egymással a különböző vallásokhoz tartozó népek? Egymással mennyire a hétköznapi életben mennyire különültek el?
1: Hát Észak-Szudánban, tehát akkor nem volt ilyen jelentős vallási probléma. Hát ugye most hallom, hogy Belgiumban tiltakoznak a muzulmánok, hogy kirakják a karácsonyfát. Hát Khartoumban kirakták a karácsonyfát, és jöttek ünnepelni, köszönteni bennünket a nyugati karácsony időpontjában, aztán a kopt karácsony időpontjában. Akkor még ilyen nem volt. Én ezt döbbenettel tapasztalom, hogy Belgiumban meg itt-ott mit követelnek.
0: Akkor térjünk vissza Szudánra, meg a szudáni életre. Mondtad, hogy több helyen jártál vidéken is a évfolyamtársaidnak a segítségével. Mit tapasztaltál? Milyen volt a vidéki élet? Milyen házakban laktak? Miket ettek?
1: Hát Szudánban is ugyanúgy azt a egyiptomi full volt az alapeledel, amit lóbabnak hívnak nálunk, azt hiszem.
0: Tehát a babfőzeléknek egy sajátos
1: a
0: formája.
1: A babfőzeléknek egy sajátos formája. A gazdagabbak természetesen birkát, nagy ünnepekkor a birkavágás az egy nagyon fontos dolog volt. A marhahús az nagyon finom volt, ahogy már elmondtam korábban, és hát a nílusi hal akkor nagyon finom volt, mi rengeteg nílusi halat ettünk. Khartoumtól délre volt egy gát, amit Jebel Aululejának hívtak azt a helységet, és ez a gát az akkor ott a fehér nílust annyira megduzzasztotta, hogy az olyan nagy volt, mint a Balaton. És hát akkor még ott nem volt környezetszennyezés, és rengeteg hal volt, nagyon gazdag is. És akkor ezeket a halakat hozták föl onnan, és reggel a piacon már lehetett venni a friss halat.
0: A hazai halaktól mennyiben tértek el ezek?
1: Ízre nem annyira. Hát jobb volt, mint a ponty, összehasonlíthatatlan.
0: Mennyire voltak zsírosak, akkor úgy kérdem?
1: Nem,
0: mert a ponty az elég zsíros.
1: Azért mondom, hogy a ponthoz képest nagyon jók voltak. Egyáltalán nem voltak zsírosak, de nagyon finom volt.
0: És mekkora halakat árusítottak? Mert ugye van olyan hal, amelyik akár másfél méteres is lehet.
1: 50 centi. Az átlag méretük 50 centi hosszú volt, meg egy kicsivel nagyobb. Nem voltak kicsi halak. Uh-huh. Nem voltak kicsi halak.
0: Na, és akkor még a zöldségek, gyümölcsök?
1: Narancs Khartoumban nem volt.
0: Nem volt narancs?
1: Nem, állítólag túl meleg a klíma, és nem termett meg. Grapefruit volt, a mi kertünkben volt 10 grapefruit fa, úgyhogy rengeteg grapefruit juice-t ihattam frissen. Volt paradicsom, zöldségek voltak, de nem olyan nagy választékban, mint Egyiptomban. Voltak zöldségek.
0: A zöldségek alatt mit értünk? Mondjuk borsót értünk, vagy petrezselymet?
1: Ez mind volt. Ez mind volt.
0: Tehát Európában is ismert zöldségek voltak.
1: Igen, Európában is ismert zöldségek voltak. Nagyon finom tej volt, bivajtej, ott Khartoumban volt egy deri, nagyon finom bivajtej volt, és azt ugyanúgy hozták házhoz reggel üvegben, gondolom még az angolok alatikították ki. A sajt az, nem tudom miért nem volt rendes sajt, sajt az gyakorlatilag nem volt. A csirke meg ehetetlen volt, nem tudom.
0: Ehetetlen?
1: A csirke ehetetlen volt.
0: Mit csináltak vele?
1: Nem tudom. De nem is ettünk csirkét, de hát ha volt finom marhahús, akkor minek a csirke?
0: De ez furcsa, hogy ehetetlen.
1: Hogyan akkor ehetetlen volt, igen.
0: így csinálni. És a gyümölcsöknél milyen gyümölcsök? Mondtad, hogy narancs nem volt.
1: Banán, nagyon, nagyon finom banán volt, ilyen kis banánok, de nagyon finom banán volt. Olyan nagy gyümölcsválaszték, nem volt olyan nagy gyümölcsválaszték, mint Egyiptomban.
0: Mandarin volt például?
1: Nem.
0: Nem volt mandarin?
1: Nem volt mandarin.
0: Szóval Yusuf Efendi nem jutott
1: nem
0: el.
1: Nem volt, Yusuf Efendi nem. Azt mondták, hogy túl meleg a klíma, nem, azért nincs.
0: De a grapefruitnak nem volt túl meleg.
1: Hát a kanuzsai doktort kellene megkérdezni, hogy ő biztos jobban tudja ezt.
0: És mondjuk papája?
1: Ami... Volt, papája volt, igen, volt.
0: Ami megint kakaót akkor már termeltek ott?
1: Nem.
0: És mangót?
1: Mangó is volt.
0: Uh-huh. Datoja? Füge? Szikomor?
1: Persze, füge is volt. Füge is volt, hogy ne.
0: Mert az is egy olyan, ami az ókori Egyiptomban egy gyakori táplálék, igen. Állandó
1: Ha nem mondhatom a kedves hallgatókat, ugye Magyarországon csak aszaltfüge volt a 50-es, 60-as években, és nekem az volt a füge, és mikor először Egyiptomban ettem rendes fügét, akkor csalódás volt, mert nekem az aszaltfüge jobban ízlett.
0: Szóval a friss füge az nem volt annyira.
1: Annyira nem ízlett, de... Aztán utoljára, amikor Boszniába voltunk kirándulni, akkor megint vettünk fügét, és az nagyon jó volt.
0: Hát az sem mindegy, hogy milyen táptalaj van, meg mennyire száraz. Na, akkor visszatérve még a kirándulásokra. A táplálkozásról akkor beszéltünk, de azt, hogy milyen formában ették, mondjuk van, ahol szeretik a levest, van, ahol nem szeretik, van, ahol egy tál étel van, van, ahol mondjuk sült, vagy panírozott dolgok vannak. Hát tehát miket ettek? Hogyan ettek?
1: A nagy ramadáni vacsorák esetén akkor ott terüli asztalkán volt, és ott mindenféle ki volt rakva az asztalra. Tehát ott a totális bőség volt. Ami nagyon különleges, és nagyon még nagyon finom az, hogy a mogyoróleves. Meg Szudán az...
0: Mogyoró leves,
1: igen. És Szudánnak van egy tartománya, ami akkora, mint Franciaország, Kordofánnak hívják, ez még az arab rész, és ott kizárólag földi mogyorót termelnek. El is csodálkoztak.
0: Akkora területen,
1: igen. Hát Egyiptomban is van sok földi magyarul, lehet, hogy Szudánból importálják, nem tudom. Úgyhogy például, mikor mondtam a szudániaknak, hogy nálunk ezt amerikai magyarulnak hívják, nagyon meg voltak sértődve, mert ez szudáni magyarul. De nagyon magyarulból sok érdekes dolgot készítenek, magyarós süteményt, stb.
0: És ezek szerint a leves is a földi magyarulból készült.
1: Földi magyarulból készült, igen, ez egy szudáni, kartomi specialitás, vagy észak-szudáni specialitás.
0: A lakóhelyekről nem beszéltünk, Kartumban, tehát angol mintára épült házak voltak részben. Igen. Részben, másrészt viszont volt olyan, ami arab mintára épült, vagy pedig a törzsi kultúráknak a megszokott házai, hogy néztek ki?
1: Omdurmánban többnyire vályogházak voltak, ezek nagyon jó hűvösek voltak, sokkal jobbak, mint a Kartumnak volt egy új részege, ami betonvilla negyed volt, és eléggé közel voltak építve, hát ott légkondicionál nélkül nem lehetett létezni. Hát ezekben a vályogházakban én voltam, és ugye volt luka a tetőn, és egy ilyen nagyon természetes szellőzés volt, tehát ennél légkondicionálra nem volt szükség. És hát négyszög Kartumban azért a vályogházak is, Omdurmánban, mert az volt
0: az arab része.
1: Arab város, ott négyszögletű házak voltak, de már délebre még az arab részen is ezek a kör alakú házak, amik fekete Afrikára jellemzőek a kör alakú házak. És ugye Szudánban is fontos volt a vasút, és ott is a vasútállomások környékén meg a vasúta dolgozóknak ezeket a köralakú házakat építették.
0: Miből építették ezeket a házakat, és belülről, mint a téglát úgy rakták, vagy
1: tehát,
0: pedig paticsfalat készítettek?
1: Nem, paticsfal az gyenge, nem. Ahogy én láttam, ugye kiszedték a vályogot, akkor abba raktak szénát, szalmát, nem tudom micsodát.
0: Soványító anyagokat?
1: Igen, és a napon szárították. Napon szárították, tehát velünk szemben a Nílus másik oldalán ilyen, azt láttam, mert ilyen téglákat készítettek. 4 évig láttam, hogy ez hogy készül.
0: És akkor hogyha bemegy az ember egy ilyen kerekházba, mekkora egyáltalán ez a ház? Van-e, milyen belső tagolása van?
1: Belső tagolást nem láttam.
0: Tehát egybe
1: volt az egész, nem.
0: Tehát mint ahogy a sátor van belül.
1: Igen, igen. Ugyanúgy. A négyszögletes házakban ott volt belső tagolás, amikor a évfolyamtársaim meghívtak magukat, tehát én ott aludtam egy ilyen házban.
0: És a kerekházaknál akkor minden egybe volt?
1: Minden.
0: Például a konyha, az hogy nézett ki egy ilyen házban? Hogyan főztek benne, vagy nem főztek benne, azt a szabadban tették?
1: Többnyire a szabadba tették. Uh-huh. Szabadba volt.
0: Akkor a füsttel nem volt gond?
1: Füsttel nem volt gond, igen.
0: És az ágyak? Voltak rendes ágyak?
1: Én rendes ágyakat láttam. És nagyon sok vaságyat, de gondolom ez higiénikusabb is. Tehát többnyire vaságyak voltak.
0: Azok jó nehezek lehettek. Igen. Helyben készítették őket? Tehát Szudánban vagy?
1: Nem tudom.
0: Azt már nem?
1: Azt nem tudom, vaságyak voltak. Voltak rendes ágyak is, fából is, de ugye Észak-Szudánban a fa kevés, tehát valószínűleg ez is szerepet játszott.
0: És mondtad, hogy Dél-Szudánban is voltál, oda mivel jutottál el, hogyan?
1: Hát először repülővel jutottam el egészen Dzsubáig, és Dzsubától viszont hajóval jöttünk vissza, legalább egy hétig Malakálig. Malakál még az a fekete-afrikai rész, és onnan azt hiszem repülővel mentünk vissza Kairóba. Tehát egy hétig utaztunk a Fehér Níluson, aztán ugye pont ezen a mocsaras részen több napig elakadtunk, úgyhogy akkor ott drukkoltunk, hogy valahol ki is kerülünk ebből a mocsárból, de ügyes volt a kapitány, aztán valahogy kihúzta a hajót. Mellesleg érdekes, azért... Gondolom az angolok szervezték ezt meg, mert ez a hajótársaság a vasúttársasághoz tartozott. Tehát egybe volt az egész, és akkor a különböző állomásokon szállodák voltak, bungaló jelleggel, és mi is egy ilyen bungaló jellegű szállodában laktunk Dzsubában.
0: Lassan lejár az időnk, 1,5 percünk van már csak, úgyhogy befejezésképpen még arra azért kíváncsi vagyok, hogy amikor Dél-Szudánban jártál, mennyiben volt más érzés ott lenni, az emberek mennyiben voltak másak, mint Kartumban?
1: Össze nem lehet a kettőt hasonlítani, még a kartumiakhoz erős érzelmi kötődésem volt, meg nem volt probléma a szóértésben semmivel, nem éreztem, hogy különbség van közöttük. Hát a dél-szudániakkal gyakorlatilag nem lehetett szót váltani. Hát ez egy ősközösségi társadalom volt akkor, tehát minimum 8000 évet ment. 73-ban úgy éreztem, hogy 8000 évet mentünk vissza.
0: Hát furcsa érzés lehetett.
1: Igen.
0: De szívesen ott lettem volna megnézni, engem ki érdekelt volna, hogy milyen az életmód, milyen lehetett olyan régen az életmód.
1: Hát akik kíváncsiak, hogy milyen lehetett az élet az egyiptomi állam kialakulása előtt, meg mielőtt létrejöttek az államok, akkor oda kell visszamenni tanulmányozni, hogy de ez egy olyan kicsit paradicsomi állapot volt, mert megtermett a banán, meg sok minden megtermett, és olyan nagy erőfeszítést nem kellett. Jó, itt a vége.
0: Hát akkor köszönöm, igen, véget ért a műsorunk. Köszönöm szépen, tehát Bence Kovács Lajossal beszélgettem, és viszont hallásra, kedves hallgatóink.
1: Én is köszönöm.
2: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A Magyar Sport Napja. Annak emlékére, hogy 1875. május 6-án a Magyar Atletikai Klub megrendezte a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten, a kormány 2000-ben hozott határozata alapján minden év május 6-án ünnepeljük a Magyar Sport Napját. A klub 1875. április 8-án alakult meg. Alapítója gróf Eszterházy Miksa, aki a klub 1875-ös megalakításával világhódító útjára indította a magyar sportot. A klub az esztendők során 21 sporttársnak adott otthont. Versenyzői 63 aranyérmet nyertek az olimpiai, világ és európai bajnokságokon. A világháborút követően 1946. július 17-én az Egyesületet felosztották.

0: Ünnepi orgona szó pannonhalmi koncertek Rómában. A május 23-án zajló orgonák éjszakája lelkiségéhez, zenei kínálatához csatlakozva a pannonhalmi főapátság a Római Magyar Akadémiával összefogva két hangversenyt szervez az Örökvárosba. A pannonhalmi főapátság az Arcus Temporum művészeti fesztivál a Római Magyar Akadémiával, Berényi László megbízott igazgatóval összefogva szervezte meg a fiatal művészek alkotta Korossi Kvartett fellépését a Szent Anzeim Bazilikában, ahol Kis Zsolt orgona művész közreműködésével Mendelssohn és a kortárs Jörg Widmann művei hangzottak el. E program sikere kapcsán merült fel a római jelenlét folytatásának lehetősége. A Magyar Akadémiával egyeztettek a májusba tervezett két koncertről, amelyek ötletét az annak idején Filharmónia Magyarország által kezdeményezett orgonák éjszakája adta. Kizökkent idők fiatal békesség teremtői. 100 évvel ezelőtt egy fiatal ember a budapesti ágostai hitvallású evangélikus főgimnáziumot látogatta. Diáktársaival áhítatokon ült az iskola épülettel egységet alkotó templom padjában, énekelt, imádkozott, s feltételezhető, a lelkészi pályára szóló elhívása is akkor érlelődött. Sztelló Gábor volt ez a fiatalember. A II. Világháború alatt a vészkorszakban 2000 zsidó származású embert, köztük 1600 gyermeket mentett meg a biztos haláltól. Mindezért 1972-ben megkapta a világ igaza elismerést. Emléke előtt koncerttel tisztelektek a Fasori Evangélikus templomban április 18-án, két nappal a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja után. A Fasori Evangélikus templomban Jó Pásztor vasárnapjának előestéjén koncerttel emlékeztek a háború idején működő protestáns Jó Pásztor misszió hőseire. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Ma szerdán a napsütés mellett lesz felhőképződés is, csak néhol eshet eső. Déli a szél, és 23-28 fokunk van. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső több felé is eshet, délnyugati szél és 20-25 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. A megtérés gondolatát hozom elsőként. Saját magáról az ember tudja, szerintetek, hogy már megtért-e?
4: Mindenképpen kellene arról beszéljünk, hogy mit is értünk megtérésen. Egyfajta irányváltásról beszélünk az életünkben, vagy...
3: Vagy a rátérés az útra egyébként, mert a megtérés szó szerintem olyan furcsa is, hogy jaj, már megtért. De ha rátért valaki az útra, ami mondjuk a Jóisten felé vezet, az lehet, hogy egy kicsit könnyebben emészthető sok mindenkinek.
5: Igen, mert Isten gondolatai, meg az ő iránya teljesen más, mint a világ. De mi a világba születünk be, ezért nagyon nehéz lenne, hogy rögtön az ő útját indítsuk el életünkben. Ez persze szülőktől, nagyszülőktől is függ, sok mindentől, és ez olyan, hogy van, aki már gyerekkorában meg tudja csinálni, van, aki csak öregkorában. Illetve mindenkinek át kell gondolni, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy olyan változást is létre kell hozni az életünkben, amiről eddig azt gondoltuk, hogy ezt nem tudjuk. Na,
3: és ez egy döntés amúgy, így ugye? Van. Tehát ez az új útra térés, a megtérés,
5: igen.
3: Tehát egyszerűen el.

0: az ember. Valahogy úgy talán, ahogy én így figyelgettem a témát, hogy amikor rájön az ember, hogy magát nem tudja megmenteni, csak a Jóisten tudja őt megmenteni.
1: Isten nem akar senkit átalakítani úgy, hogy ő nem akarja.
0: Már hogy az ember nem akarja.
1: Igen, mert hogy szabadonként vagyunk teremtve, tehát mi azt az életet követjük, amit mi döntünk el. Ő segít. A megtérésnek a legjobb, legszebb jelképe a keresztelés, vagyis a bemerítés. Ha lehajolsz a víz alá, akkor az olyan, mintha meghalnál. Igaz? És akkor, amikor mégis följössz, akkor ez egy új életet indít. Ez egy jelkép a világnak is, hogy igen, én akkor innentől kezdve a bűneimet lenyomtam, és mostantól kezdve teljesen új életet indítok. Ez egy nagyon szép jelkép. Ezt Jézus is bemutatta.
2: A keresztelő Szent János.
1: Igen.
0: Hát valóban a vízben a halál van nekünk, mert nem tudunk lélegezni, így értetted, és aztán onnan pedig egy új megszületés történik. Tehát meghal az eddigi énünk, megszületik az új, na de aztán megint mindenfélét csinálunk másnap.
1: De a keresztelésnél legalább három dolgot kell a világ felé sugározni. Egyik hitvallást, hiszen nem keresztelhetik meg a lelkészek senkit, nem. Ha előbb megmondja a hitvallást, utána esküt tesz, és áldást kap a lelkészektől. Legalább ez a, tehát a hitvallás, az eskü és a áldás. Ez mindenkinek az életét meg kell, hogy változtassa, nem? Nem? Tehát ez is egy...
2: Lépcsőfok?
1: Lépcsőfok, szerintem, igen,
0: na,
1: igen.
0: És akkor mit mondtatok, hogy magáról szerintetek tudja az ember, hogy már rátért-e a Jézus felé vezető útra, hogy úgymond megtért-e? Tudja magáról az ember?
1: Hát szerintem mindig tud szerintem valaki, hogy persze, változott-e a valami a gondolataiban, nem? Hát azt mindig tudjuk, de hogy az elég-e?
2: Hát sosem elég, mindig van egy bizonyos előrelépési lehetőség.

0: folytatjuk a beszélgetést. Ez a Bibliáról másképpen című műsor, és a megtérés kapcsán kezdtük a beszélgetést. Mi megtértünk már? Nekem ez például egy nagy kérdés, régóta visszatérő kérdés volt, akitől már megkérdeztem, hogy szerinted én már megtértem? És Szabi, persze, te már régen. Ezt mondtál nekem. Mondtam, én meg nem is tudom.
1: Én hogy... még úgy gondolom saját magamról, na? Hogyha már beszélhetek magamról, hogy én na? Nem volt egy ilyen pont, nekem. Hogy azt mondjam, hogy én megtértem. Ugye nem volt lehetőségem bemerítkezésre, vagy nekem egy ilyesfajta szertartásra, ahol ki tudom nyilatkozni azt, hogy úgymond megtörtem.
0: De milyen érdekes, nem véletlen a szó egyébként, mert tényleg meg kell törni az előzőt.
1: A Freud jelszólás milyen érdekes.
0: Megtörtem. Azt kellene látod mind a kettőnknek, megtörni az előző életünket, azt kellene pontosan megtörni. És abból lenne a megtérés. Egyébként nekem volt szerintem fordulat, de nem egy olyan óriási...
1: Látványos fordulat?
0: Hát mondjuk nekem az volt belül, igen, amikor egyszer nagyon-nagyon imában, nagyon kértem a jó Isten segítségét, és úgymond én úgy voltam,
1: átadtad
0: hogy...
1: magad?
0: Jó, hát
1: mert ez lenne a lényeg.
0: Átadtam, és tettem magamban, meg a jó Isten felé is egy úgymond ígéretet, hogy ha megsegít, akkor többé nem fordítok hátat. Végül is ez egy forduló pont.
1: Ha megsegít, na ez egy érdekes. Tehát akkor üzletet kötöttél.
0: Jó, hát
1: úrra.
0: Lehet ilyen csúnyán mondani,
1: hát,
0: igen.
1: Mert...
0: Igen, igen, biztosan... Hát, ez az igaz, ez történt ott. Akkor is ez történt ott, és lehet mondani akkor, hogy magamnak tettem egy ilyen fogadalmat, megfogadást, döntést, egy döntést, tessék, akkor így most másképp hangzik. Akkor mesélem másképp ugyanazt a
1: akkor
0: történetet.
1: Akkor van ilyen, amikor döntés van.
0: És ott például eldöntöttem, akkor beszéljünk így róla, hogy eldöntöttem, hogy nem fordítok többé hátat a jó Istennek. Ha na és akkor itt van a ha, tehát mégiscsak akkor
1: mert, hogy van ha.
0: Na, hát akkor ezek szerint nem kellene, hogy legyen ha.
1: Azt mond, ha megsegít.
0: Hát igen, ott még úgy voltam, ez nagyon rég volt, ott így voltam. Igen, megsegített rögtön, látványosan nagyon. És akkor bennem azóta az úgy megmaradt, hogy akkor nem fordíthatok hátat.
1: Itt tényleg azt lehet mondani, hogy akkor egy fordulat állt be az életedben.
0: Csak nem tiszta az ügy, mert ott azt kellett volna mondanom szerintem, hogy ha megsegít, ha nem, akkor is eldöntöm, hogy nem fordítok hátat, mert csak ő tud
1: de
0: engem
1: nem voltál
0: megmenteni.
1: Azon a szinten, hogy
0: na,
1: ezt
0: hát igen, akkor nem.
1: Így megfogalmaz, de lehetséges, hogy a szívedben pontosan így volt.
0: Hát köszönöm a szépítést.

0: hozom a következő témát. Korábban valamelyik adásban emlegettük a minden hiába valóság gondolatát, amit a prédikátor hosszasan részletez. Emlékeztek rá, hogy beszéltünk már róla? Egy picit
1: a hiába valóságról, igen. Na,
0: a prédikátor hosszasan fejtegeti azt, hogy tulajdonképpen mindent megpróbált, és aztán tulajdonképpen minden, amit mi itt az életben teszünk, tettünk, tehetünk, szeretnénk tenni, jó lenne, jól esne, de az is, ami nem esne jól, minden hiába valóság. Ezt írja a prédikátor, és aztán vég konklúzióként élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, hiába való életedben, amelyet Isten adott neked a nap alatt, hiába való életed minden napján, mert ez az osztály részed életedben és munkádban, amellyel fáradozol a nap alatt. Ami kezed ügyébe kerül, vidd véghez erőd szerint, mert nem lesz cselekvés, megfontolás, tudás és bölcsesség a holtak hazájában, ahova mész. Én ezt egyszer nagyon megjegyeztem magamnak, azért hoztam be ide gondolatként, hogy tulajdonképpen mindent megpróbálhat az ember csinálni az életben, de a prédikátor szemével nézve, aki a Bibliában írta ezt, aki egyébként egy sok mindent kipróbáló ember volt, az ő szemével nézve minden hiába valóság. Egyedül annak van értelme, hogy egyszerűen megtegyük azt, ami a kezünk ügyébe éppen akad, tegyük a dolgunkat, ami a mi munkánk, örüljünk a feleségünknek, együnk, ígyunk, és aztán tulajdonképpen, és a jó Istennel legyünk együtt végig. Ennyi.
1: Lehetséges, hogy az utolsóval kellett volna kezdjet, mert hogy alapjába véve erről szól, hogy minden hiába való, amit nem Istennel, vagy az Isten szolgálatában teszel.
0: De egyébként Prédikátor könyve 9. fejezetből csak egy részlet. Minden megeshet mindenkivel. Ugyanaz eshet meg az igazzal és a gonosszal, a jóval, a tisztával vagy a tisztátalannal, azzal, aki áldozik és azzal is, aki nem áldozik, a jóval és a bűnössel egyaránt, azzal, aki esküszik és azzal, aki fél esküdni. Egyébként ez
1: megmutató. Ehhez már azt tudnám hozzátenni, na, hogy a bölcs és a bolond vagy az ostoba sorsa is ugyanaz lesz.
0: Na igen, és ez valahol megnyugtató egyébként.
1: Nyugtató számodra? Hát
0: szerintem persze, az ég alatt való minden dologgal az a baj, írja a prédikátor, hogy mindenkit ugyanaz érhet. Tehát, hogy mindenkivel minden megtörténhetik, azt írja a prédikátor. De ez csak egy részlet, mert amúgy mindenre a hiába valóságot
1: mondjuk. Azt mondjuk, hogy nincsen semmi különbség köztünk, már mint emberek között.
0: De hát
1: mert hogy mindenkivel
0: ez
1: megtörténhet bármi.
0: Igen, de hát egyébként mi különbség lenne?
1: Hát sokfajta különbség. Hát a kinézetről beszélhetünk, például a kinézetről, azon
0: de
1: túl.
0: A lehetőségek például.
1: A lehetőségek azonosak is lehetnek természetesen.
0: A különbözőek?
1: Mindenféleképpen.
0: Igen? Hát az, hogy persze, hogy elvileg, de amúgy gyakorlatilag Pál apostol Saul egy gyilkos ember volt, ment az úton, és egyszer csak Pál fordulat. Tehát, és ő belőle lett aztán Pál apostol. Na tehát akkor aztán mindenféle emberből mindenféle lehet. Azt is példázza ez nekünk, nem? Nem?
1: Csak hogy a kulcskérdés az az, hogy Istennel kapcsolatban tedd ugyanazokat a dolgokat, és akkor azok már nem lesznek hiába valóak. Ennyire egyszerű.
0: Ja, értem, hogy mit mondasz, hogyha Istennel teszed.
1: Akkor már nem hiába való. Mindegy, hogy mit teszel, és pontosan azt mondja, hogy tegyed.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Teszek valami jót veled, megsegítelek. Az is az hiába, persze, van. Hogy az, mert hát jó, hogy megtettem, de igazából elillan, te is meghalsz, én, és senki nem fog emlékezni
2: se. Az előbb, amit mondtam, hogy a jelenlét és a kapcsolódás az Úrhoz, azt fogalmazhatnám így is, hogy Isten nélkül minden törekvésünk múló pára.
1: Hiába
2: de
1: van.
2: Istennel minden jelentéssel telik meg.
1: Vagy, hát ez jól hangzik így, igen.
2: Tehát akkor ezt nem így gondolod?
1: Hát de.
2: Akkor elvethetjük azt, hogy minden múlandó, vagyis hát azt nem, akkor elvethetjük azt, amit az előbb mondtál.
1: Hát most elvetni, mint egy magot, vagy pedig eldobni.
2: Eldobni, erre gondoltam.
1: Azt én nem dobom el a minden hiába valóságot.
3: Jó, de így indultunk el ebben a világban, hiszen Ádám és Éva, ők tudták volna, hogy mi a fontos, mi a jó, mi a rossz.
2: Mert hogy egyértelmű kapcsolatban lettek volna az Úrral, hát, mert, és hogy onnantól kezdve lett hiába való.
3: Mert hogy ő tervelte azt, hogy milyen legyen ez a világ, de ők nem.
1: És akkor azt mondod, hogy a paradicsomban Ádám és Évánál ott volt a mindent tudás fája, amiről ettek képletesen, és onnan indul, onnan eredeztethető az, hogy ha nem ettek volna,
2: akkor nem lenne mindaz hiába való, amit cselekszenek. Tehát onnantól kezdve minden hiába való, úgy, ahogy az előbb te fogalmaztál, hogy mindegy, hogy mit teszünk, úgyis hiába való.
1: Na most akkor, de egyébként ezt azért még teljesen nem hagyhatjuk így ezt a gondolatot, mert szerintem a legtöbb ember valószínűleg mi is úgy élünk, hogy van egy élet célunk, vagy van valami bennünk, amit nem tudom, hogy felnevelni a gyermekeinket mondjuk.
2: Az nem lehet életcél.
1: Miért nem egyébként?
2: Az nem egy életcél, elnézést.
1: Hogy embert faragni hát belőlük, hát valakinek
2: az
1: lehet
2: sem az. Egy életcél. Oh,
1: hát tartsuk tiszteletbe a valakinek az, hogy embert nevelni mondjuk a gyermekekből. Mondjuk egy kitűzött cél. És mi meg azt mondjuk, hogy ez hiába való. Hát azért csak nem mondhatunk ilyet, nem? Vagy valaki azt mondja, hogy templomot épít, és mi meg itt azt mondjuk rá, hogy ez hiába való. Pedig hát ő mindent megtett, felépítette, vagy van, aki befogad több ezer gyermeket, és mondjuk árva gyermekeket megsegít, és hiába való.
2: Az, amit megtettél, és az lehet, hogy jó, az el fog múlni. És ami fontos, hogy ha Istenben teszed, akkor nem fog elmúlni, mert gyökere lesz.
1: Hát jó, kezemben egy biblia, ez egy károli fordítás. Szó szerint mondom, Isten félelem a fő summája minden tudománynak. Idézek még a 15-16. Versből, a 12. fejezetből. A dolgoknak summája mindezeket hallván ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát, hogy előhozza, mindent előhoz, ítéletre előhozza, azt írja.
2: Na, a jót is, és a rosszat is.
1: Hát akkor minden hiába valóság kapcsán zárhatunk így, hogy a jó Istenre kell fordítanunk a figyelmünket, őt féljük. Ez a summa. Jó lesz így mindannyiunknak?
2: Nem. A féljük szó az megint, amiről már egyszer beszéltünk, hogy
1: azt írja, én csak
2: ne féljük, tudjuk.
1: Hát ezt te mondod, a Biblia úgy írja, hogy a dolgoknak summája mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad.
2: Vajon hogy van a fordítás?
1: Mert vagy ez az embernek fő dolga.
2: Semmi esetre se féljük Isten.
1: De félni kell. És ez nem egy rettegés, hogy rettegünk tőle szerintem, hanem hogy nem magamat növesztem nagy egóval, és azt mondom, hogy én majd én tudom, hanem tudom, hogy ő tudja. Csak ő tudja. Megadom magam.
2: De ez nem azt.
1: Nem merek ellenszegülni.
3: Itt a három fordításban mindegyikben így szerepel, hogy féljétek Istent, de erről már beszélgettünk, nem?
1: Igen,
3: veletek
1: igen,
3: is,
1: igen.
3: Hogy ez nem félelmet jelent.
1: Hanem.
3: Mert a félelemről beszélgettünk.
1: Igen.
3: De erről szoktak prédikálni a lelkészek is.
1: Nem félelmet, hanem...
2: tiszteletet.
1: Na hát minimum. Meg valahogy, hogy amikor az ember nekem azt jelenti, hogy próbálom a szerint élni az életemet, hogy amit tudom, hogy meg kell tennem, és a Jóisten sugalta, akkor azt igyekszem megtenni. Valószínűleg nincs ez mindig így, de legalább egy törekvés van.
2: Abban megegyezhetünk, hogy akkor ezek szerint nagyon sok fajta értelmezése lehet például ennek a mondatnak is, hogy féljétek az Istent, mert te most elmondtad,
1: félek. Ha őszinte vagyok, akkor hazudtam, mert bennem sem a félés van, pedig valószínűleg annak kellene lenni.
2: Biztos, hogy nem.
1: Akkor hát azért megint... írja, hát három fordításban is megnéztük, és de azt írja, hogy félt.
2: De nem azt jelenti, hogy félned kell.
1: De hát ez a szó szerepel. Itt nek magyarok vagyunk, és direkt így írja a fordítás.
3: De ez nem fordítás, hanem itt volt egy szakértő, aki mondja, hogy ne, nem fordítani kell, hanem
1: megérteni,
3: hogy mi hogy mondja, amit ők mondanak, és héberek. Tehát, hogy sok olyan szó van, aminek legalább öt fordítása lehet ugyanazt a szó, stb. Igen. Aztán nem, hanem mi gondoljuk át, hogy mi ugyanúgy hogy fogalmazzuk meg ugyanazt, amit ők mondtak. Hát.
2: Azt mondja, hogy tiszteletet ébreszt ez a félelem, vagy fél megtenni valamit ellene. Uh-huh. Tehát nem az Úrtól félni jelenthet.
1: Jaj, akkor félreértés volt. Tehát nem is úgy félni tőle, hogy félek, tőle félek. Azt én sem úgy gondoltam, hogy tőle félek, mert ő maga a szeretet. Hát a szeretettől nem félünk, hanem inkább ellene tenni nem merünk.
2: Na, ez egy jó megközelítés.
1: Jó. Persze, hogy mindig ellene... teszünk. Egyébként ez is hazugság egyfolytában.
2: De nem azt mondtuk, hogy
1: hát tudom,
2: tegyünk,
1: de mégiscsak teszünk ellene is.
2: Teszünk ellene,
1: hát teszünk. Nem akarunk,
2: ne tegyél, hát pont ez
1: na
2: a
1: jó,
2: lényeg, hogy fél Istent, tehát ne tegyél ellene.
1: Ez a törekvés, az megvan.
2: Attól akkor... még teszünk, ahogyan mondtad.
1: De törekszünk.

0: másképpen.
1: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
2: Egy újabb gondolat. Apostolok cselekedeteiben lehet olvasni arról, hogy Pál micsoda lendülettel, tűzzel, teljes erőbevetéssel hirdette az Isten országát.
3: Jézus igéje az én tüzem. Jézus igéje az én kardom. Na. Ezt mondta.
2: De tényleg az is volt egyébként ott abban az időben, hát és annyira nem régen történt ez, és az a feltételezésem egyébként, hogy ma is vannak olyan igehirdetők, olyan
4: történt?
2: Közösségek. Hát most 2000 évvel ezelőtt se.
4: Időszámításunk.
2: Krisztus után valamennyi.
3: Hát Krisztus után, igen.
2: Nem sokkal.
3: Nem sokkal. Közvetlenül Krisztus után volt.
2: Na, de akkor tényleg nekem most itt csak a kérdésem, felvetésem az annyi, hogy ott akkor hihetetlenül terjedt az ige, az evangélium, és most idézek akkor az Apostolok cselekedetei 19. fejezetből, sokan pedig azok közül, akik varázslással foglalkoztak, könyveiket összehordták, és mindenki szeme láttára elégették, és összeszámlálták azoknak árát, és 50 ezer ezüstpénzre értékelték. Ez csak egy részlet, hogy ahogy így elképzeljük, hogy micsoda nagy lendület, erő, minden volt ott akkoriban, és ment az ige, és terjedt Pál által, és ott sokan megtértek, és követték őt, és sőt, olvasom a 12. fejezetet ugyancsak ugyaninnen, Pál testéről a kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Tehát Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által. Tehát sokak által is még nyilván, de ott akkor én így fogalmazok, hogy nagy tűzzel ott élt az ige, és most is szerintem van, ahol él nagyon az ige, és vannak biztos most is olyan emberek, közösségek. Laci például szerintem eléggé példája számomra annak, hogy Laci egyfolytában ebben él. Mi már szerintem András valószínűleg sokkal kevésbé. Mit gondolsz, vagy csak magamról beszélek? Hol a tűz belőlünk?
4: Nem
2: ez a
4: tudom,
2: kérdésem.
4: Hogy kell tűz.
2: Jó értelemben vett tűz.
4: Feltételezhetően, ahogy most te mondod, így igen.
2: Ajtóerő.
4: Csak hogy...
2: Lelkesedés.
4: Lelkesedés lehet csendbe is, tűz nélkül is.
2: De megvan bennünk, szerinted? Folyamatosan a Jóistenre figyelünk? Így hirdetjük és visszük, és most is
4: most
2: beszélünk.
4: Most ez az
2: róla,
4: érdekes, hogy egy hirdetés, vagy egy térítés, mert ugye akkor az volt az egyik szempont, hogy Pál az igét hirdeti, így aztán érthető az, hogy ő tüzesen tette mindezt.
2: Ment, és vitte a dolgát.
4: És csodát is tett, így aztán természetes az, hogy az emberek, akik őt hallgatták, azok lelkesek lettek, és...
2: De
4: most
2: is ugyanígy. Mi más most? Semmi sem más.
4: Hát valamilyen csodát látsz, amit...
2: Egyfolytában látom, szerintem, ha kinyitjuk a szemünket.
4: Olyat, amilyet Pál is...
2: Láttam, én magam is át is éltem, csak a csodáról szerintem már beszéltünk, hogy nem feltétlenül beszél az ember, mert nem másnak más, tehát nem is kell kimondani.
4: Más és más a csoda.
2: De igen, ha szerintem a megnyílik a látásunk, akkor szerintem észrevehetjük, hogy folyamatosan igen, része van, vagy benne vagyunk. Igen.
4: Így van, de csak nem olyas fajta csodákról beszélünk, mint amit Pál.
2: Ó, hát dehogy nem. Mindenféléről. Most is. Ugyanolyan. Ott van egy példa. Na, akkor felolvasom ezt is. Apostolok cselekedetei 20. fejezet. Troászban. A hét első napján, amikor összegyűltünk a kenyér megtörésére, Pál prédikált nekik, és mivel másnap el akart menni, a tanítást megnyújtotta éjfélig. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol összegyűltünk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, és mivel Pál sokáig prédikált, az álom úgy elnyomta, hogy leesett a harmadik emeletről, és holtan szedték föl. Pál pedig lement, ráhajolt, magához ölelte, majd azt mondta, ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret és evett, majd sokáig egészen virradatig beszélgetett velük, és akkor indult el. Az ifjat pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. szerintem ugyanilyen csoda, ha ez csoda, ugyanilyen helyzet volt régen is, van most is, hogy megtörténik akár egy ugyanilyen helyzet, és csak úgy átsiklik fölötte sokszor szerintem az ember, hogy ja, hát akkor túlélte, micsoda szerencsés dolog, hogy leesett a harmadikról és túlélte. Ma ezt szerintem így tekinti a mai ember, hogy hát akkor ez igen, így szerencséje volt, ezt mondja szerintem a mai ember, pedig ugyanígy, ugyanilyenekben ma is része van szerintem mindenkinek, vagy része lehet. Na.
4: Abban az időben biztosan másképpen néztek rá.
2: Na, miért?
4: Az emberek erre a szituációra, mint ahogyan most.
2: Ugyanúgy, mert... egészen pontosan ugyanúgy tudom most is gondolni. Most is harmadik emelet, ott is kiesett, ott is, most is. Ha most kiesik, ugyanúgy lementek akkor is. Oda mentek, mit mondtak? Holtan szedték fel? Hát szerintem akkor is károgtak, hogy jaj, Istenem, meghalt. Meg most is ugyanígy kárognának, hogy jaj, meghalt. És aztán lenne ma is esetleg, aki odahajol szeretettel, és észreveszi, hogy nem halt meg, benne van a lelke, ne nyugtalankodjatok.
4: Csak összetörött minden csontja, és többet nem fog tudni járni.
2: Vagy összetört, mert mondjuk pont úgy pattyant le, hogy egyszerűen semmi baja nem lett. Nem hallottál még ilyen eseményekről, ahol olyan dolgok megtörténtek, hogy hát igen, csoda történt, mondják az emberek, és akkor csoda. Hát,
4: csak
2: vagy inkább kegyelem.
4: Hogy nem kapcsoljuk semmihez
2: kegyelemhez hozzá. Kegyelemhez nem kapcsoljuk.
4: Kegyelemhez
2: megadta
4: nem
2: a jó
4: kapcsoljuk.
2: Isten.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor.
1: Jézus mondta, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Mondjad, olvasd
0: el. És mennyire szeretném, ha már lángolna. Honnan idézek? Most ez csak így.
1: Lukács evangéliumában, igen.
0: Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, akkor azt mondod, Lukács evangéliumát adtad ide, és mennyire szeretném, folytatom az idézetet, ha már lángolna, mondja Jézus.
1: De erre mondta Pál szerintem, nem?
0: Hogy?
1: Hogy Jézus igéje az én tüzem.
0: Ja.
1: Vagyis ő úgy érti ezt, hogy tűz, hogy az igét hirdeti, én szerintem, nem?
2: Igen.
1: Hogy világosság legyen a világnak.
0: Hát, mondjuk igen.
1: És azt mondta, hogy tüzet.
0: Hát mondjuk a tüzet, azt én is mondom, hogy bennünk is éghetne a tűz.
2: Egy kicsit erősebben is, energikusabban.
0: Hát, hogy ne csak olyan lagymatag módon csináljuk, hogy jó így.
2: De mit kell csinálnod?
0: Hát például mindent, amit a Jóisten sugall. Mindig azt kellene tenni, nem? Elvileg megtesszük persze, de mindig megtesszük. Mindig figyelünk a Jóistenre, azzal vagyunk elfoglalva, hogy reggel azzal ébredünk, napközben is tanulmányozzuk, meg este is. Vagy pedig nem foglalkozunk vele, csak néha-néha, aztán lesz, ahogy lesz. Mert nem érünk rá, mert elvisz a sok minden.
2: Lehet, hogy nem is kell mindig figyelni.
0: De kell, erre. Szerintem pont ez kellene. Pál szerintem azt csinált, hogy egyfolytában az igével
2: pont,
0: volt
2: hogy
0: elfoglalva,
2: nem.
0: Hogy nem.
2: Az a jó, amikor már nem figyelsz, és annélkül teszed úgy.
0: Hát, az igaz. Na jó, de mi ezt tesszük?
2: Bizonyos szituációkban, vagy bizonyos
0: lehet, hogy ezt
2: mértékben
0: tesszük.
2: Ezt
0: folyamatosan
2: kell, hogy tegyük.
0: Vagyunk elfoglalva. De nem
2: hiszem,
0: eléggé,
2: hogy a Bibliával kell elfoglalva lenni. Nem a Biblia szerint élni. Legyen bennünk egy nyugvó tűz. Az, ami...
0: Nyugvó tűz.
2: Igen, tehát parázs.
0: Na most már csak parázs, aztán pedig az is kialszik.
2: Miért?
0: Nem
2: hát
0: a
2: parázs az egy nagyon szükséges valami, és...
0: Hát a hideg téli estéken megfagyunk mellette. Ha csak parázs van bennünk, akkor lehet, hogy egy idő után kialszik a parázs, és azt mondjuk, hogy hát igen, mert mi már nem állunk ki a Jóisten mellett, mert hát végül is így szunnyad a parázs bennünk. Nem az lesz akkor? Ha viszont tűz van bennünk, akkor azt mondjuk, hogy ember.
2: Nem tudom, nem nagyon sajátom a tűzes viselkedés, inkább a csendes parázs az, ami jobban, úgy gondolom, hogy jobban éget, mint...
0: Jobban éget?
2: Mint a hajladozó
0: lángnyelv. De minden esetre azt meg kell tennünk, hogy folyamatosan figyelni az ígére, ebben megegyezhetünk? Ezt azt kellene tennünk, hogy reggel azzal ébredni, napközben azzal foglalkozni.
2: Valamilyen formában emlékeztessük magunkat, vagy kinyitod a Bibliát, vagy meghallgatsz valamit.
0: Folyamatosan.
2: Vagy kinyitsz egy könyvet, és olvasol.
0: Hogy legyen bennünk egy kis parázs, vagy tűz.
2: Hogy legyen egy kis parázs, és... Tűz.
0: Na akkor parázsal vagy tűzzel, mindjárt visszajövünk.
3: Bibliáról másképpen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Beszéltünk parázsról, tűzről, sok mindenről a mai adásban, de most hozok mást. Bibliai alapon. Mi az, amit nem szabad csinálni? Ez a kérdésem. Egyrészt 10 parancsolat le van írva, tudjuk, oké, betartjuk. Azon kívül, most én néhány dolgot kiírtam még, hogy mondjuk jóslás, szellemidézés, varázslás, oké, ilyeneket nem szabad csinálni. De mi számít például varázslásnak? Meg mi számít például jóslás, csillagjóslás? Azt sem szabad csinálni. Kártyavetés. Azt sem szabad csinálni. Szellemidézés. Azt sem szabad csinálni. Pedig tulajdonképpen még van olyan segítő terápiás módszer is, ahol már-már szinte ilyesmit hajt végre sok ember, hogy összeülnek, és akkor tulajdonképpen már nem élő személyek jelenlétét is úgymond beépítik abba az energetikai mezőbe, amivel együtt dolgozva gyógyítják, úgymond idézőjelesen gyógyítják a családi helyzeteket. Most mondtam egy példát, elvileg akkor ezt sem szabad csinálni, kérdezem.
1: De hát van arra lehetőségünk, hogy megszabjuk azokat a határokat, hogy mi az, ameddig elmehetünk, és ahonnan már igen, nem a lehet.
0: A Biblia elég világosan lefektett dolgokat, és az szerintem, amit be kell tartanunk.
1: Mint például?
0: Na hát ezért hoztam ide
1: gondolatként. Mert itt azt mondjuk, hogy szám misztika. Honnan? Tól kezdve mondjuk lehet, hogy az sem szabad, ugye?
0: Hát persze. Tehát, hogy
1: megmondom azt, hogy a születési dátumod alapján, hogy te milyen ember vagy, és hogy milyen
0: hát
1: sorsod lesz.
0: Jóslás.
1: Ez is jóslás.
0: Aztán a mágia egyébként, azt is ide felírtam még, az se lehet. Energiát küldeni, például tessék, van sok ember, aki vagy megenergiázza, vagy gyógyítani.
1: Isten kizárólagosságát nem kérdőjelezhetjük meg, feltételezhetően itt vannak azok a határvonalak, amiket Istenhez kapcsolva nézhetünk.
0: És akkor rendben van,
1: és
0: ha jó Isten
1: rendben van. És hogyha nem, akkor az már nincsen rendben, de ez most már csak kérdés.
0: Hát én is kérdezem valahogy, azért csak így van ez, igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bibliai alapon mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad csinálni. A gyógyítás például szerintem nagyon sok esetben mindenféle módon megtörténik a mai világban. Akár tényleg úgy, hogy megenergiázom a másikat, ráteszem a, nem tudom, a kezemet, a kövemet, az akármimet.
2: Isten féltékeny azokra a cselekedetekre, amelyek nem megengedettek.
1: Hát baszakul hangzik így szerintem a hétköznapi fülnek, hogy féltékeny, tehát nem helyesli.
2: Kizárólagosságot követel saját magának ezen ügyekben. Így aztán nem tetszik neki, hogyha más dolgokhoz fordulunk.
1: Vannak olyan torna gyakorlatoktól kezdve mindenfélig, amik olyan spirituális háttérrelből épülnek fel, ami például egyáltalán nem összeegyeztethető.
2: De honnan tudjuk azt, hogy most ez Istennek tetszik, vagy sem?
1: Ezért hoztam
2: ide
1: be
2: ezt. Nem nagyon tudjuk.
1: Nézegettem, én gondolkoztam korábban is, hogy például a családállítás az vajon hova tartozik. Ez egy módszer, biztos sokan hallottak róla, vagy van, aki nem, egy módszer, amivel energetikai módszerrel családokon szoktak segíteni. Itt egy úgynevezett morfogenetikus mező igénybevétele történik. Tessék, a morfogenetikus mező a családállítás szerint, most olvasom, egy energia mező, amely egy csoport emlékeit és sajátos energiáit tartalmazza. Hát most egy feltételezett láthatatlan információs mező, amely összeköti az élő lényeket, befolyásolja a formák viselkedik kialakulását, stb. És itt például
2: Már családállításon?
1: Nem. És van is bennem egy ilyen távolságtartás egyébként ezzel kapcsolatban. Azt tudom, hogy működik elmondásokból.
2: Honnan tudod, hogy tudod?
1: Hallottam olyan emberektől beszámolót, akik részt vettek
2: hallottam,
1: bennem.
2: Hallottam, hogy működik.
1: Akkor nem tudhatom, igazad van. De jó, hogy kijavították. Köszönöm.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Innen indultunk, hogy szellemidézés, varázslás, mi mindent, jóslást nem szabad csinálnunk. Szabad,
1: meghallgatnunk
0: nem szabad?
1: Szabad?
0: Na tessék, hát akkor...
1: Érdekelhet?
0: Jó, amire szerintem a figyelmünket rátesszük.
1: Itt két dolog lehet, ugye egy, akinek jósolnak, és aki jósol. Mindkettő bűnös?
0: Hát te egyszerűen kérdezed. Hát egyébként igen.
2: Igen.
0: Igen. Laci, azt mondod,
3: hát
0: igen?
3: Én szerintem azt illene mindenkinek szépen átgondolni, hogy...
0: Mint egy bírósági tárgya, mindkettő bűnös.
3: Hogy 2000 év óta
0: na, igen.
3: Meg kellett változzon a világ. Na. Mert előtte nem tudtak arról sem, hogy meghalsz, de utána mindenki feltámad. Ugye előtte nem volt erről szó. Ez Jézus után volt. Ami viszont azt jelenti, hogy sokan szeretnének meghalni. Na jó, kész, vége, vége. De nincs vége. Föltámad és folytatod. Ezért mindenkinek szépen át kell gondolni, nem? Hogy milyen lenne az új világ, mert egyébként mondom, nem tudjuk befejezni az életünket nyugalommal. És ezért mondom, a halálról is nem beszélünk másképpen, nem? Úgy beszélünk, mint ami előtte volt. Miközben teljesen másképp kéne mindenkinek gondolkodni a világról is, meg a jövő világról is.

0: aki jóslásban részt vesz, az
1: bűnös.
0: De kik vagyunk, hogy ilyeneket mondjuk?
2: Igen, mert azt szoktuk mondani, van a prófétai üzenetek műsorban, hogy igen, szöveg szerint a proféták jóslásnak mondják, de nem, nem így kell, igen.
0: Aki szellemidézésben részt vesz, mit mondunk?
1: Nem tudom, hogy ezeket is szét lehet választani, meg úgy egyáltalán ezekről, mert a szellemidézés is sok mindennel együtt jár. Mit nevezünk szellemidézésnek? Mi az a szellem? Valakinek a szelleme? Valaminek a szelleme?
0: Hát most akkor mondom egyébként Jeremiás könyvéből, ti azért ne hallgassatok prófétáitokra, se jövendőmondóitokra, se álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se a szemfényvesztőkre.

0: varázslóknak, bálványimádóknak, minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Ehhez mit szólsz? Mondom szó szerint jelenések könyve, 21.8. A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz ez a második halál. Na ez már a jelenések könyve, tehát ez az, ami lesz. Nem túl szép jövőkép annak, aki varázslással foglalkozik. Mit szólsz hozzá, András? Már nem, mintha te varázslással foglalkoznál, nem azért mondtam.
1: Nem nagyon tudnak megérinteni ezek a dolgok. Nem igazán foglalkoztat egyáltalán a gondolat sem. Most ugye a családállításról hallottam, nem volt szerencsém kipróbálni, hát, vagy megnézni.
0: Szerencsének mondod, milyen? Vagy szerencsétlenséged, mert igazából nem élő családtagok megidézése is megtörténik.
1: Feltételezhetően nem jutott volna eszembe, hogy azért nem menjek el egy családállításra, mert ez az úrnak nem tetszik, kedves. Vagy a Biblia nem alapján nem kedves.
0: Számít neked, vagy nem kedves? Számít?
1: Már mint mi?
0: Hát, hogy kedves az úrnak, vagy nem. Ez például.
1: Na most, az, hogy mondja-e a Biblia, vagy írja-e a Biblia, az biztosan nem fogom tudni egyrészt ellenőrizni, mert akkor minden egyes mozzanatot kellene ellenőrizzen az ember. A másik meg az, hogy honnan tudjam, hogy ez most az Úrnak tetszik, avagy sem.
0: Meg kell kérdezni tőle egyébként, tényleg ezt tanultuk még korábban, imádságban megkérdezzük.
1: De nem jut eszembe, ha bizonyos cselekedeteknél, mint például, ha valaki azt mondta volna, hogy családállításra hív, akkor nem jutott volna az eszembe, hogy én most ezt feltegyem a mérlegre, és azt mondjam, hogy Uram, most ez jó, hogy én ezt megtapasztalom, vagy sem.
0: Na Laci, mit mondasz, hogy akkor hogyan tudunk dönteni? Hogy mi az, amit lehet, varázslás, halott látás, jóslás, mindenféle.
2: Hát mindenki csak a hite szerint döntsön.
0: Na jó, hát akkor én pedig azt mondom magamnak, hogy imádkozni az ügyben, és kinyitni magunkat, hogy meghalljuk a választ. Bólint, Laci.
1: Akkor sokat fogsz imádkozni, mert...
0: Egész életemben imádkozhatok,
1: mert,
0: de persze.
1: Mert akkor nagyon sok olyan helyzet van, amikor... Igen. Meg kell kérdezzük az áldás lehetőségét, hogy lehet, avagy nem lehet.
2: Én úgy emlékszem, hogy olvastam olyan, aki ötször imádkozta ugyanazt.
0: Igaz.
2: Ugye?
0: És aztán ott mégis
2: de megkapta, nem az elsőre kapta meg a választ, hanem a ötödikre.
0: És más válasz lett az ötödikre?
2: Nem, vagy... amit kérte, arra megkapta.
0: Megkapta, mert egyébként Pál is kérte azt, hogy vétessen el tőle az a tüske. Nem vétetett. Kértem egyszer, írja, még egyszer, kértem még egyszer, de nem vétetett el. De akkor imádságban kérni.
2: Hát ő is azt hiszem 3 vagy 4 napig lett vak, és mondta ott a lány, aki vigyázott rá, hogy igen, nem tud enni se, inni se tudott, csak feküdt 4 napig. Úgyhogy, de aztán megkapta ő is nem csak a választ, hanem amikor bejött hozzá Ananiás, akkor mondja neki, hogy az én nevem, erre mondja Pál, Ananiás. Honnan tudod, sose talál? Hát neki is volt egy álmába látta, hogy ami történni fog, az úgy, nem tudom egyébként, ez is érdekes, nem? Hogy előre meglátta az álmába azt, amit megkapott. Látta, hogy igen, ráteszi a kezét Ananiás.
1: Tehát nem kell jósnőhöz menni, hogyha valamit szeretnél tudni, hanem kapcsolódni kell, és akkor megkapod az.
0: De milyen igazad van? És egyébként Jézus is sokszor előre mondott dolgokat, amik majd lesznek, de milyen igazad van, el se kell menni, mert van rá lehetőség amúgy is.

0: eddig jutottunk akkor ma el, de szerintem jó volt. Ma jó is összeülni.
1: Volt, és köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak.
2: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
3: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Gyógyulj meg irigységedből. A mai ige példabeszédek könyve 23. fejezet 17-18. verse. Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg. Gondolatok az ígéről. Mikor látjuk a gonoszok boldogulását, hajlamosak vagyunk arra, hogy irigykedjünk. Mikor halljuk vidám lármájukat, miközben mi szomorkodunk, már-már azt gondoljuk, hogy ők választották a jobbik részt. Nos, ez ostoba és bűnös gondolat. Ha jobban ismernénk őket, és főleg, ha arra gondolnánk, milyen végre jutnak majd, inkább szánakoznánk rajtuk. Az irigység gyógyszere az. Ha szüntelenül Isten jelenlétének tudatában élünk, őt imádjuk, és vele vagyunk egész napon át, akármilyen hosszúnak tűnik is a napunk. Az igazi hit magasabb szintre emeli az ember lelkét, ahol tisztábban lát, és kívánságai is magasabb rendűek lesznek. Minél több a mennyei elem az életünkben, annál kevesebb földi vágyunk lesz. Isten fél

0: díszlet csupán. A pompás látszat csak rövid ideig csillog, aztán mindörökre eltűnik. Mit ér majd a bűnösnek minden gazdagsága, amikor az ítélet elé kell állnia? A hívőt azonban béke és üdvösség várja. Az örömétől senki sem fosztja majd meg. Hagyd el azért az irítséget, és tej be édes megelégedettséggel. Missziói napok az egyházkerületekben. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az északi egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat. A déli egyházkerület május 16-án Békés Csabán, a Nyugat-Dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16-án és 17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága idén ott rendezi meg az országos evangélikus kórus találkozót. A kórusok szombat délután 16 óra 30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik be a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklő kedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső több felé is eshet, délnyugati szél és 20-25 fok várható. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet, elszórtan lehet eső, változó irányú szél és 20-26 fok lehet.
1: Híreinket hallották.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat a Párbeszéd műhely műsor folyamának mai adásában. Ezúttal a megingott önazonosság csapdája lesz a fő címünk, és ezen belül pedig azzal szeretnénk foglalkozni, hogy miképpen hat ki személyiségünk belső magjának képlékenyé válása, úgy is mondhatnám, hogy elporladása a hétköznapi életünkre. Először is azt szeretném aláhúzni, hogy az életünknek legfontosabb döntése újból és újból egyetlen egy kérdés körül forog. Honnan jövök, és hová tartok? Ez a kérdés határozza meg mindig újból és újból azt, hogy ki vagyok. Vagyis más szóval, az életünk az nem egy statikus, egy egyszer s mindenkorra elvégzett dolog. Nem egy sziklához hasonlatos, amelyet valamikor valamilyen természeti erők hatására kiformálódva egyszer csak azt mondhat,

0: látjuk évezredek óta, ugyanazon a helyen áll, ugyanúgy néz ki, legfeljebb egy picit mohásodik a széle, egy picit megkopik talán, de egyébként egy soha meg nem cáfolható változhatatlanság jelképe. Sokkal inkább a személyiségünk a folyóvízhez hasonlatos, amelynek ősi jelmondata a görög filozófiából így szól, hogy soha nem léphetsz ugyanabba a folyóba. Nem léphetsz, mert hogy folyamatosan változik, folyamatosan alakul, de ez a folyamatos változás és alakulás a megint csak gyakori félreértés szerint nem azt jelenti, hogy minden mindegy, és így is lehet mondani, és úgy is lehet mondani, hanem éppen a folyó képe szemlélteti a legegyértelműbben ennek a változásnak az irányát, hiszen a folyó a forrásból ered, és az óceánba torkollik, és innen érthető mindaz a változás, ami benne tapasztalható, vagyis valahonnan jön ez a forrása, valahová tart ez a torkolat, amely az óceánba kapcsolódva oda vezeti be a folyónak a vizét, és ami közben történik, az a folyónak a jelenlegi állapota, ott, ahol éppen találkozom vele. Gondoljunk csak akár itt például a Dunapartra, Budapesten, vagy más folyóinkra, amelyek bennünket, magyarokat megszólítanak. Ezekben mind benne van az az üzenet, hogy ezek a folyók évezredek óta valahonnan forrásoznak, és valahová ömlenek. Na most ebben az összefüggésben lenne nagyon fontos, hogy ezt a fajta önazonosságot újból és újból megtaláljuk. Vagyis más szóval tudjunk mindig választ adni arra a kérdésre, hogy honnan jövünk és hova tartunk. Mi az életünk alapvető sodrása? Milyen irányba húz, vagy úgy is lehetne mondani, milyen vonzásnak engedve fogalmazódik meg mindaz, ami számunkra fontos. Ebben az összefüggésben szeretném Pál apostolt idézni, aki megint csak egy görög filozófusnak, költőnek a kifejezését, a megfogalmazását alkalmazza az ember és teremtője, vagy is mondhatnám a teremtmény és a teremtő viszonyára, amikor is azt mondja, hogy ő benne vagyunk, pontosabban úgy kezdi, ő belőle eredünk, ő benne létezünk, és ő hozzá térünk vissza. Vagyis úgy fogalmazza meg az ő önazonosságát, és vele együtt látása szerint az emberiség alapvető meghatározottságát, hogy az Isten akaratából, az Isten teremtő akaratából forrásozik az ember, az Isten újjáteremtő akaratában él, tud újból és újból megújulni, újból és újból magára találni, és az Úr hazaváró szeretetébe torkollik minden embernek az élete. Na most ezért olyan fontos foglalkoznunk azzal, hogy vajon amikor meginog ez az önazonosság, vagyis amikor ezekre a kérdésekre nem akarunk, nem tudunk válaszolni, amikor elhesegetjük magunktól, akkor ennek mi lesz a következménye? Amikor nem akarunk azzal foglalkozni, hogy honnan jövünk, és azzal meg pláne nem, hogy hova tartunk, amikor csak a jelenben akarunk élni, akkor mi történik velünk? Ennek kapcsán szeretnék most felidézni egy számomra nagyon szemléletes látleletet, egy közlekedési szakember látlelete ez a mai közlekedési viszonyokról úgy fogalmazta meg, hogy a ma embere a tegnap útjain a holnap gépkocsiaival közlekedik. És ez a feszültség, amit ő ebben megfogalmazott, és aztán elmagyarázta, ez éppen arról szólt, hogy ma ebben a mai jelen világban az alapvető problémánk az, hogy a készségeink nincsenek összehangolva azokkal az eszközökkel, amit használunk. Nagyon sokszor olyan modern autók kormánya mögött ülünk, amelyeknek a lehetőségeivel inkább visszaélünk, mint élünk. És a másik problémánk pedig az, hogy az a környezeti hatás, amely meghatározza a mi vezetésünket, vagyis az utak, azok bizony nem a mának, főleg nem a holnapnak közlekedési viszonyaira, hanem a múltnak a közlekedési lehetőségeire, a sokkal kisebb áteresztő képességgel, sokkal jelentéktelenebb környezeti segítéssel készültek el. Amikor ezt a látleletet hallottam, óhatatlanul is a jelenkor emberének a problémájára gondoltam. Az jutott eszembe, hogy mindazok a surlódások, konfliktusok, emberi feszültségek, amelyek újból is újból felütik kapcsolataimban fejüket, azok valójában ezekből a belső feszültségeinkből erednek. Szeretném ezeket most röviden taglalni. A megingott önazonosságnak lesz következménye az, hogy egy úgynevezett kontroverz személyiségkép formálódik ki. Ez az ellentétekben, vitahelyzetekben működő, azokat provokáló személyiségkép tulajdonképpen abból ered, hogy újból és újból a belső bizonytalanságomat vetítem ki a párbeszédeimre is. Nem tudok hidakat építeni, nem tudok úgymond kooperációra, megegyezésre törekedni, hiszen azt sem tudom, hogy az én oldalamon mi az, amit ebbe a kooperációba bele tudnék fektetni, úgymond be tudnék ajánlani. Ebből a belső bizonytalanságomból következik aztán, hogy állandó ellentétekben gondolkodom, és ezek az ellentétek valójában újból és újból azt eredményezik, hogy semmiféle megegyezés, semmiféle kompromisszum nem tud körülöttem bennem létrejönni. A másik ezzel szorosan együtt járó, úgyis mondhatnám, hogy már egy intenzívebb szakasza ennek a fajta megingott önazonosságnak az, amikor a személyiség az ellenséges, úgyis lehetne mondani szakszóval agresszív életszemléletnek lesz a megfogalmazója. Ilyenkor már nem egyszerűen arról van szó, hogy úgymond kötekedek a másikkal, hogy feszültségeket generálok, hanem sokkal inkább már egy pusztító energia, egy romboló, destruktív energia árad belőlem. Újból és újból ellenségképeket fabrikálok magamnak, és ezekben az ellenségképekben élem meg, és élem ki a saját személyiségemnek az energiáit. Vagyis más szóval a belső bizonytalanságom odáig hajt, hogy ennek a bizonytalanságnak külső okait keresem. úgy gondolom, hogy mások okozzák, mások bizonytalanítanak el. És akikben ezt a fajta elbizonytalanodási erőpotenciált látom, akikben úgy érzékelem, hogy valami fajta módon az én erőtartalékaim fölé nőnek, vagy valamilyen módon biztosabbak a dolgukban, mint én, azokat én mindenképpen egyfajta leküzdendő akadálynak tekintem. Ez az agresszív személyiség deformitás tehát ilyen módon akarja ezt a belső nyugtalanságot, ezt a belső bizonytalanságot feloldani. A harmadik ilyen típus, az pedig az úgynevezett expanzív típus, amely már nem egyszerűen leküzdeni akarja a másikat, hanem meghódítani, erőforrásait bekebelezni. Belső bizonytalanságát az expanzív típus arra vezeti vissza, hogy nincsenek elég erőforrásai. Erőforrásai kiapadóban vannak. Ugye ezt szoktuk úgy fogalmazni, hogy kiégés közeli állapotban vagyok. És amikor ezt érzékeli, ezt tapasztalja, akkor rögtön támadásba lendül, mások erőforrását akarja birtokba venni, igénybe venni, hogy ezáltal tudja saját bizonytalanságát palástolva, mások erőforrásai által a saját belső önazonosságának megingását valamilyen módon túllépni. Nos, ezek az utak, amelyeket most az előbb bemutattam, tehát a kontroverz, az ellentéteket szító, az agresszív, az ellenség képekben, ellenségességben dolgozó, a másik ellen fellépő, és az expanzív, a hódító, a másik erőforrásait elszipolyozni, elszipkázni akaró személyiségkép mind-mind arra vezethető vissza, hogy ez a belső önazonosság ingott meg. És éppen ebből fakadóan most már jogos a kérdés, hogy hogyan lehet ezeket a deformitásokat, hogyan lehet ezeket a személyiség zavarokat megszüntetni. Bizonyosan sokszor találkoztunk ezekkel, ugyanis a hétköznapi életünk során sok bosszúságot, sok feszültséget, fájdalmat okozunk ezzel egymásnak, amikor a kooperáció integráló szilárd énképe helyett ebből a belső bizonytalanságból fakadóan másokat ellenségnek tekintünk, mások energiáit, mások erőforrásait akarjuk elszipkázni, vagy éppen mi vagyunk ilyen beavatkozásoknak, ilyen akcióknak a szenvedő alanyai. Én most szeretnék egy bibliai őstörténetet bemutatni, és ennek tanulságait levonni, amelynek kapcsán ezt a fajta változást be tudom mutatni. Úgy gondolom ugyanis, hogy ez a belső bizonytalanság, ez a szeretet hiányából fakad. És így áll előttünk Péter apostol példája, aki nagyon erős, nagyon domináns személyiség. Ez az erős, domináns személyisége megmutatkozik abban, hogy ő a szószólója a tanítványoknak, hogy ő az, aki kezdeményez, aki az újat kipróbálja, aki kimondja a lényeges dolgokat, aki még Jézus Krisztust is helyre akarja igazítani. Erről is van egy mai szóval úgy mondanánk, hogy bájos történetünk a Bibliában. És aki éppen ebből fakadóan újból és újból ezekben a személyiség torzulásokba botlik, mert hogy az életének az alapvető kérdése nem tisztázott. Nem tisztázott az, hogy honnan jön és hova megy. Valamiféle nagyon becsületes rajongás, odaszánás, ugyanakkor egy vezérűrű szereppel, egy belső elhatározással és elvárással kapcsolódik össze, hogy tudnélik, majd ő lesz itt a főnök, ő mondja majd meg, hogy merre hány méter, persze Jézus Krisztus engedélyével. És amikor ez a kép összeomlik, pedig ő végsőkig kitart, még a főpapnak az udvarába is elkíséri az akkor már fogoly Jézust, remélve, hogy valami csak történik, valami csoda csak bekövetkezik. Nos, amikor ez nem következik be, és amikor minden összeomlik, akkor odáig süllyed ez az erőteljes személyiség, hogy gyáván megtagadja mesterét. És innentől kezdve látjuk, hogy ez az összeomló, ez az addig is bizonytalan, de most már romjaiban heverő személyiség mennyire lemond minden őt eddig mozgató jövőképről. Azt mondja a többieknek, azért itt is látszik, hogy még ő a véleményformáló, gyertek, menjünk vissza halászni. Pontosabban ekkor már nem azt mondja, hogy gyertek, hanem csak annyit mond, én megyek. Vagyis más szóval már nem tart arra igényt, hogy a többiek kövessék, ennek ellenére azt mondják a többiek is, hogy akkor megyünk veled. És így indul el ez a kiábrándult csapat a régi világba, ahonnan jöttek, ahonnan kitörtek, a halászok kasztjából, évszázados hagyományokkal bíró foglalkozási közösségéből, és most megint tanítványból halász lesz, egy sokra hivatott, az új világrend bekövetkeztére vágyó csapatból visszasüllyednek az egyszerű lenézett halászok közé. És amikor újból végzik régi rutinos tevékenységüket, és már nem gondolnak legfeljebb csak fájó sebbként mindarra, amit Jézussal átéltek, Jézus megjelenik nékik, és ahogyan megjelenik nékik, ott a tóparton, miközben kimennek hajójukkal, amely megint csak Jézus szavára csodálatos módon egy hatalmas nagy halfogással terhesen jön ki a partra, szóval ahogy kilépnek a partra, Péter egyszer csak szembesül azzal a valakivel, akit ő háromszor megtagadott. És elkezdődik egy nagyon érdekes párbeszéd. Ebben a párbeszédben Jézus Krisztus újra formálja Péter apostolnak bizonytalan és most már romjaiban heverő személyiségét. Mert nem azt mondja néki, hogy figyelj csak Péter, beszélgessünk már egy kicsit el erről, hogy hogy is volt ez, hogy te azt mondtad, hogy ha mindenki meg is tagad engem, én biztosan nem. Nem kéri számon, nem is emlékezteti, hanem csak egyszerűen ennyit kérdez tőle, érdekes módon megint csak háromszor, hogy Péter, Jónásnak fia, szeretsz-e engem? És harmadszorra jut el Péter odáig, hogy már azt mondja neki szomorúan, hogy és lepereg előtte minden, megint csak, hogy ő háromszor megtagadva, pedig hiába fogadkozott előtte, hogy nem, ha mindenki megtagad, én biztosan nem. Szóval, hogy előtte háromszor ő megtagadta mesterét, és most háromszor kérdezik meg tőle, hogy szeretsz-e engem, és ekkor a harmadik válasza az lesz az igazi. Mert azt mondja, Uram, te mindent tudsz. Te ismersz engem kívülről, belülről. Ismered az én életemet, ismered az én felgerjedéseimet, odaszánásaimat, és ismered az én nagy bukásomat is. És azt is tudod, hogy a szívem mélyén én szeretlek téged. És erre fölmondja neki, most már immár harmadszor Jézus Krisztus, hogy akkor legeltesd az én bárányaimat. Kap egy küldetést, kap egy célt. Ez lesz most már Péter apostolnak a jövőképe. És ezt a jövőképet, ezt az újra szerveződő személyiséget egyetlen egy dolog tartja most már össze. Ez a Malter, ha lehet ezt így mondanom, ezt a hatalmas nagy építményt szilárd egységi kovácsolja, és ez pedig a szeretet, mandátuma. A szeretet az, amely megújítja Péter apostol küldetését. A szeretet az, amely Péter apostolt újra talpra állítja. A szeretet az, amely Péter apostolt újra megerősíti abban, hogy ugyan igen, egy szürke neve sincs, újból és újból a jelentéktelenségbe süllyedő világból származik, de nem oda tart, és nem oda kell neki visszatérnie, vagy visszasüllyednie, hanem az Isten őre akarja bízni nyájának legeltetését, ahogyan római katolikus testvéreink hagyománya mondja, ő lesz a kereszténység első pápája. Mi történik tehát? Ez az ember, aki korábban tele volt feszültséggel, aki megingott önazonossága miatt olyan jellemvonásokat képviselt, amelyek inkább rombolóak voltak sok esetben, mint építőek, ez az ember egyszer mindenkorra megtalálta az ő életének a belső rendjét. Úgy is lehetne mondani, hogy önazonossá vált. És ez az önazonossá válás az ő életében nem jelentett más, mint azt, hogy egy akkora nagy szeretet dózist kapott attól, akit alapjában véve elárult és csúnyán magára hagyott, hogy ez a szeretet dózis most már őt is egyértelműen meggyőzte arról, hogy még az ő életének is lehet küldetése. És ezt fordítsuk most mi a saját életünkre le. Mi történik velünk? Mi történik a környezetünkkel? Miért maradunk meg? Miért maradnánk meg a bizonytalanságainkban? Miért tartanánk ki a belső önazonosságunk megerőtlenedett, megingott rendszerében? Nem arra volna nekünk is szükségünk, hogy a szeretet dózisával újra rendezzük, újra átéljük, pontosabban újra felépítsük önmagunkat? Vagy úgy is kérdezhetném, nem erre volna szükség a környezetünknek, a férjünknek, aki talán túlságosan már a pohár fenekére néz, mert annyira nem tud mit kezdeni az életével, a feleségünknek, aki elhagyja magát és csak zsörtölődni tud, a gyerekeinknek, aki állandóan csak bosszúságot okoznak és nem hajlandóak a legalapvetőbb házi munkák elvégzésére, és sorolhatnám még. Nem erre van mindannyiunknak szüksége? Dehogy nem. És így kívánom mindannyiunknak, hogy ezt a törvényszerűséget felismerve tudjuk újraépíteni személyiségünket, hogy a megerőtlenedett, megingott önazonosságból fakadó sok-sok feszültség helyett az erős, szilárd énkép öröme és békessége határozza meg az életünket. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották. Dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is.
2: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
3: A mai rovatomban is két vendégem van, Jánosi Feri mellett, Jánosi Teodórát is, Feri lányát, illetve kortárs segítőt köszöntöm itt a stúdióban. Szervusztok!
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat.
3: Nagyon örülök, hogy újra együtt érkeztetek, mert nagyon izgalmas volt múlt héten a kortárs segítésről beszélgettünk, hiszen Feri 25 éve tart az előadást fiataloknak, gyerekeknek, elsősorban iskoláknak, de most egy picit kijövünk az iskolák közegéből, mert hogy nemrég volt apák napja, és ha már apa lánya ül itt velem a stúdióban, akkor szeretném, hogy egy picit e felé vinnénk el a beszélgetést, hogy a ti kapcsolatotokon keresztül milyen akár jó példát, vagy esetleg tanúságot tudunk mondani azoknak a szülőknek, gyerekeknek, fiataloknak, amiből megint a fiataljainkat tudjuk majd építeni.
4: Biblia rengeteget beszél ebben a család témában, és azzal kezdi a Szentíró, hogy Isten ajándék a gyermek, és az anyamély gyümölcse jutalom. És utána arról beszél tovább a Szentírás, hogy gyermekeink olyanok, mint a tegezben lévő nyilvesszők. És utána pedig arról beszél az Isten igéje, hogy ez az Isten áldásával kapcsolódik össze, az, hogy a család jól működik, azt mondja, hogy gyermekeid, mint olajfa csemeték az asztalod körül. Csak ez a néhány gondolat rengeteg mindent megmond nekünk a gyerekekről, hogy ajándék a gyermek, nem teher. Azt mondja, hogy jutalom, az Isten megjutalmazása, és azt mondja, hogy nyilvesszők lesznek, és olyanok, mint az olajfa csemeték. Az olajfa az egyik legtovább élő növényünk. Volt lehetőségem Dél-Franciaországban több mint 300 éves olajfa alatt lenni, és még élt az az olajfa, és úgy tudom, hogy Getsemáné kertben még régebbiek is vannak, ott még nem jártam. De a Biblia nem véletlen mondja azt, hogy a gyermekeink olajfa csemeték, hogy túlélők, hogy minden helyzetben megmaradnak. És az Isten igéje pedig azt mutatja nekünk, hogy apaként az, hogy a gyerekem milyen túlélő lesz, az az én feladatom is. És a Szentírás azt mondja, hogy az apák tanítsák a gyermekeiket az élet dolgaira, de érdekes volt, hogy a zsidó kultúrában például úszni is meg kellett tanítani a gyermeket, mert kellett, hogy tudja a Szentírás dolgait, és kellett, hogy ismerje a praktikus dolgokat is.
3: Egyébként, amikor fiatalokkal találkozol, teljesen mindegy, hogy milyen iskolában és milyen előadás kapcsán, akkor például ezeket így elmondod nekik, hogy mondjuk a Biblia szerint mi a gyermek, vagy mi egy fiatal, mit szólnak ehhez?
4: Ha olyan az iskola, akkor tehát elmondom. Másik meg, hogy az ő nyelvükön keresek valami olyat, ami hasonlít, és elmondhatom. Tehát akár olyan idézeteket mondok, hogy na ez vajon honnan van, és akkor a szerelemről beszélünk, és azt mondja a Szentírás, hogy az ő szerelmétől mindig mámoros leszel. Ezt így beszél a férfeleségnek a szerelmétől. Mindig. Örvendj az te ifjúkorodban elvett feleségednek. Ezek olyan képek, amit nem hisznek el, hogy ez a Szentírásból van. Uh-huh.
3: Igen, azért is kérdeztem, mert amiket mondtál a fiatalokról, a gyerekekről, az olyan szép. Tehát, hogy lehet, hogy aki soha életében nem hallotta még így, hirtelen nem is tudja, de lehet, hogy nagyon jól esik neki, mert mondjuk a szülei még soha nem fogalmazták meg így a szeretetüket. Vagy...
4: Hanem azt mondják, hogy csak probléma van veled, egy probléma halmaz, vagy csináltam volna inkább kis széket, sajnos ilyet
3: igen,
4: is hallottam,
3: előfordul.
4: Amikor apa így mérgesen így reagál a gyerekének, hogy tudod mit, hát téged nem is nagyon akartalak, te csak olyan összejöttél gyerek vagy, és a gyerek egy egész életen át viszi ezt a hátizsákot, hogy nem akartak engem a szüleim.
3: És az mikor derül ki, hogy itt van egy úgynevezett elakadása a fiatalnak vagy a gyereknek?
4: Egyik TV műsorvezető megkérdezte, hogy mikor kell elkezdeni a gyerekvédelmet, mondom az anyamében. Tehát ott indul a gyerekvédelem.
3: Teodóra, ezzel kapcsolatban egyébként neked is van jó sztorid, illetve tulajdonképpen kettőtöknek, de hogyha mesélnél erről, illetve reagálj kérlek arra, amit apa mond. Te hogy látod a fiatalokat, a mai fiatalokat? Te magad ugye 18 éves vagy, kvázi kortárs segítőként ezeken az előadásokon néha segítesz is apának. Hogy látod, helyén van az identitásuk?
5: Én úgy látom, hogy a fiatalok nagyon sokszor az identitásukat abba próbálják megtalálni, hogy egy csoportba hova tartoznak. Mert nagyon fontos nekik a hovatartozás. Ez mind jó és szép, ameddig nem olyan csoportokba kezdik el ezt keresni, ami egyáltalán nincsen épülésükre, és mindig többet és többet és többet kér tőlük, ahelyett, hogy adna.
4: illetve nagyon sokszor ciki azt mondani, ezt a lányomtól is hallottam, meg a fiamtól is, ciki azt mondani, hogy nekem még van kapcsolatom a szüleimmel, vagy fiúként mondjuk a fiam megengedi az édesanyjának még most is, hogy megölelje. Van olyan, aki azt mondja, anya ne ez, ez tök ciki, és ciki fölvállalni azt is, hogy nekem még nem utálom annyira a szüleimet, mint a kortársaim, mert az egy közös pont tud lenni, hogy együtt utáljuk, mindenki utálja a saját édesapját, édesanyját, vagy épp azt, aki épp próbálja nevelni.
3: Ha az apák napjára gondolunk, akkor kétféle aspektusból közelíthetjük meg ezt a dolgot. Milyen a jó apa, és milyen az a gyerek, aki úgy tekint az apjára, hogy az is helyben legyen. Tehát nyilván mind a két oldalon jól kéne működnie a dolognak, de hol kell elkezdeni? Mindenképpen a szülő kezdi?
4: Azt mondja a Szentírás, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítom. Vajon miért? Miért nem azt mondja, hogy a gyerek szívét fordítom az apához?
5: Szerintem azért, mert a gyerek, mikor megszületik, azt se tudja, hogy ő kicsoda, és tinédzserkorban is ugyanide kerül vissza, hogy én meg ki vagyok, mármint itt vannak ezek az emberek, itt vannak ezek az emberek, én most hova tartozok, ki vagyok, miért vagyok egyáltalán itt, és ebben néha el tudják veszíteni a szülővel való kapcsolatot. De közben az apa, ő egy olyan szerepet tölt be, aminek fixnek kell lennie szerintem egy fiatal életébe. Ami egy olyan szerep, hogy ő már tudja, hogy ki, megvan az önképe, már tapasztalt, így neki sokkal egyszerűbb a fia vagy lánya felé fordulnia, mivel tudja magáról, hogy ki, és tudja azt, hogy a jobb esetben ismeri a gyermekét is, hogy ő kicsoda, és tudja segíteni ebbe a folyamatba. De hogyha egy tinédzsernek kell az apja figyelméért, vagy az apja szeretetéért harcolni, akkor ez egy plusz teher, miközben próbálja kitalálni, hogy ő kicsoda.
4: Nagyon érdekes, amit mondott Teodóra, és a másik, hogy azt mondtam, hogy az apák szívét fordítja a fiakhoz, azért, mert az apa volt fiú. És ma rengeteg olyan apa van, akinek nem volt, lehet, hogy fizikailag van édesapja, de nem volt meg az apától ez a befedezettség. Az Isten igéje nagyon sokat beszél az apa-fiú kapcsolatról, csak Jézusra gondoljunk. Azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mikor hallottad utoljára, vagy hallotta a kedves rádióhallgató utoljára a saját édesapjától, hogy gyönyörködöm benned? Van, aki már a meghalt szüleitől örömmel hallotta volna, hogyha azt mondják egyszer is, hogy jól csináltad, vagy büszke vagyok rád. A másik dolog pedig azt mondja a Szentírás, hogy amit az atya csinál, azt megmutatja a fiának, és bevonta Jézust is az atya az ő tervébe, és apaként én bevonhatom a gyerekemet mind az Istennel kapcsolatos tervemben, mind pedig az életben való dolgokba, és most például apák napja kapcsán van olyan szervezet, a Férfiak Klubja, aki azt mondta, hogy vidd be a gyerekedet a saját munkahelyedre, mutasd meg, hogy mit csinál az apa, amikor távol van. Sokszor a gyerek nem is tudja, hogy mit csinál az apa, csak úgy valami elképzelése van, és apaként azt is átéljük, hogy a gyerekünk összekuszált világában nekünk kell egy stabilitást is adni számukra, és azt mondtam a lányomnak, hogy inkább bújj bárhányszor apához, és apa öleljen meg megfelelő egészséges módon, mint az, hogy csak belelökjen más férfinek a karjába, azért, mert szeretet éhes, és azt mondja, hogy legalább valaki azt mondta, hogy szeretlek. Például a korai szexualitásnak egyik problémája, hogy szeretet hiányból menekül be egy lány, vagy akár egy fiú a párkapcsolatban.
3: Arra kérlek benneteket, hogy adjatok mind a ketten tanácsot a saját korosztályotoknak, hogyha az apa-fiú, apa-lánya kapcsolatról van szó, mert valahol az apák napja témaköréből indultunk ki. Feri, mit tudnál tanácsolni az apukáknak, bár hány éves is a gyermekük, vagy a fiataljuk, és majd Teodóra, téged is arra kérlek, hogy mivel a fiatalok sem mindegy, hogy hogyan állnak hozzá az apukájukhoz, még hogyha sok minden az apáktól függ, próbáljunk meg valami jó tanácsot adni, Feri.
4: A lányom rengetegszer mondja, hogy apa, amikor még a dínókat ti legeltettétek, és hát nem láttam én sem dínókat, de így ez a kép van bennük, hogy az apa úgyse érti, apa úgyse tudja. És az első dolog, amit az apáknak mondanám, hogy tölts időt a gyermekeddel, de ne várd meg, hogy focizni tudjon. hanem minél előbb vegyél részt az életében, ha lehet, akkor már a születés előtt beszélgess hozzá, énekelj neki, beszélgess vele, meg tudja különböztetni, ezt ma a szakirodalom is megerősíti, hogy meg tudja különböztetni, hogy most az apa szól hozzá, vagy az anya szól hozzá. Az egyik az időtöltés, a másik az, hogy az erőforrásait oszta meg az apa, vezesse be a kapcsolat rendszerébe a gyermekét. A tizenévesek egyszerre szeretnének önállóak lenni, függetlenek, de egyszerre van szükségük biztonságra és támaszra, és ezt a kettőt egyszerre adja meg az apa, hogy engedek is neked, hogy próbáld ki magad, de ott vagyok egy védőhálóként, védőkarként. És a harmadik dolog, amit megmondanék az apáknak, hogy engedd hibázni a gyerekedet, mert a tanulás folyamatnak része az, hogy újra és újra próbálkozik, és ahogy föláll, elesik, úgy hasonlóan az életben való dolgokat is meg kell tanulni. Nekem ez nagyon nehéz, főleg a lányom felé, hogy néha én túlvédeni akarom, és ő meg azt mondja, hogy apa, hát én már nagy vagyok. De ezzel sokszor szembesül az ember.
3: Teodóra, ha nem mondasz három dolgot, vagy három jó tanácsot, az is jó, bárhányat mondhatsz. Mi a tanácsod a fiatalok számára apukájukkal kapcsolatban?
5: Én kettőt mondanák. Először is legyetek türelmesek, mivel hogy nekik is nagyon nagy dolog az, hogy más évet, majd 18. évet, életéveteket eléritek, vagy egyre nagyobbak lesztek, és nekik is nehéz néha felfogni, hogy ez már nem az a pici baba, akit úgy kellett utána menni, hogy nehogy elessen, hanem ez már egy felnőtt nő majdnem, vagy felnőtt férfi majdnem, és az, hogy töltsetek velük időt. A gyerek az apukával, és ő is nyisson, mármint nagyon sokszor az van, hogy menjünk ki barátokkal, menjünk ki ezzel, menjünk ki azzal, és amikor a családi programokra
3: kerül sor,
5: akkor így minden kifogást kitalálnak, vagy fáradt vagyok, hasonlók. A család szerintem egy nagyon fontos védőháló, és hogyha azt elszakítjátok, akkor az nagyon nehéz újra semmi kapcsolat nélkül visszaépíteni. Mármint lehet, hogy most úgy gondoljátok, hogy ciki, vagy tanulnom kell, vagy hasonlók, de közben, amikor majd nagyobbak lesztek, és szükség lesz rájuk mondjuk párkapcsolati tanácsok, amikor összevesztek a feleségetekkel, férjetekkel, mennyasszonyotokkal, akkor viszont kell egy olyan védőhálót. Nagyon fontos, hogy egy védőháló várjon ott.
4: Isten családban gondolkodik, a családot ugyanúgy megteremtette az Isten, és nem csak megteremtette az Isten, hanem fenntartja a családot. És ne hagyjuk ki a családunkból Istent.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: növekedjetek az ismeretben.
1: Sok szeretettel köszöntünk kedves hallgatóinkat. Mai adásunkban folytatjuk Alföldi Borús Dezső lelkipásztor teremtés történeti előadását. A negyedik részből megtanulhatjuk, hogy mit mond a Biblia az ember megépítettségéről.
2: Formálta az Úristen az embert a földek porából, és lehellett az ő órába életnek lehelletét. Így lett az ember élő lélekké. 1 Mózes 2.7. A héber nyelvben több szó van, ami az ember lelkét jelenti. A nefes, a nösáma és a ruach. Azért nehéz a bibliai antropológiát megfogalmazni, mert a bibliai szóhasználatban ez a három gyakran fedi egymást, vagyis gyakran ugyanolyan értelemben használja a Szentírás. Mind a három szót alkalmazza Istenre, emberre, állatra. Például Istennek van lelke, ruach, de az emberről és az állatról is azt mondja, hogy ruach van bennük. Noé minden állatot bevitt a bárkába, amiben élő ruach lélek volt. Ugyanígy van a nefes és a nösáma szavakkal is. Fenti igényben, mely az ember teremtéséről szól, nösámát lehelt Isten az emberbe, így lett élő lényé, vagyis ez a vegetatív lelket jelenti, elkezdett lélegezni. Amikor a halál beáll, akkor ez a funkció megszűnik. Lásd 1 Királyok 17:17-ben, ahol az áll, hogy a sareptai özvegyasszony fia annyira megbetegedett, hogy lélegzete a nösáma elállt. Tehát nem a különböző héber lélek szavak használatában kell keresnünk a bibliai antropológia kulcsát, hanem Isten képűségünkben, abban, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. A kép más, vagy hasonlatosság héber szava a szellem. Ez nem testi jelentést hordoz, mert Isten szellemi valóság. Az Isten képűség az emberben levő szellemi orientáltságot jelenti, vagyis azt, hogy képes fogni a láthatatlan világ adásait. A hasonlóság héber szava dömút pedig azt jelenti, hogy az ember hasonlított Istenhez jóságban, igazságban és szentségben. A bűneset után, ha torz formában is, de az ember megmaradt Isten képmása olyan értelemben, hogy szellem erkölcsi lény maradt, de elveszítette az Istenne való hasonlatosságot. Tehát még mindig több maradt, mint az állat, mert személyiség, és képes a túlvilág felé tekinteni. Mit mond a Biblia az ember megépítetéséről? Helytelen így felvetni a kérdést, hány részből áll az ember, mert az ember alkotó részei egymásba fonódnak, és szinte elválaszthatatlanok egymástól. Nem lehet bonckéssel szétválasztani, eddig a test, és innen a psziché, ez azonban már a lélek, a pneuma. Emellett, ha így közelítjük meg az igét, ellentétes véleményekre jutunk. Vannak, akik a trihotómiát vallják, vagyis, hogy az ember három részből áll. Helyes magyar szóhasználata a test, emberi lélek, a psziché és a transzcendens lélek, a pneuma. A dihotomisták pedig két részből állónak tartják az embert, az ember test és lélek. Ez az utóbbi biblikusabb, de némi precizírozással, melyre még később visszatérünk. De a hány részből áll az ember kérdés feltevés azért is helytelen, mert két-három alkotó elem mellett még többet is felsorolhatunk. Jézus, amikor az ember teljességéről szól, ezt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. És ez már négy. És így csupán az ember lelki összetevője, három vagy négy. A bibliai antropológia nem statikus, hanem dinamikus, funkcionális, vagyis teljes valóságban a látható és a láthatatlan világ hatásai alatt élő és reagáló embert mutatja be. A görög nyelven is több lélek szó található, a psziché és a pneuma. Nem tudjuk pontosítani, precízen meghatározni, melyik, milyen alkotó részünk, mert a Biblia ezeket is gyakran felváltva, azaz azonos értelemben használja. Például Jairus leányába visszatért a lélek, a pneuma, és újraélt. Lukács 8.55. Eutikus pedig még nem halt meg, mert még benne volt a lélek, a psziché. Apostolok cselekedete 20.16. Jézus a kereszten, Lukács feljegyzése szerint az atya kezébe tette a lelkét, a pneumát. Lukács 23:46, és ugyanaz a Lukács az apostolok cselekedete 2:27-ben ugyanerre a psziché szót használja mondván, nem hagyod lelkemet, pszichémet a Seolban. Mindezt a Károli fordítás alapján veszem. A Biblia úgy beszél az emberről, mint aki testi és szellemi valóság. Isten úgy teremtette, hogy egyfelől a földre tartozott, a föld porából teremtette, Ádám jelentése vörös föld, materiális földi, másfelől lelke van, és ezáltal a láthatatlan világhoz, Isten világához tartozott. Az ember nem csak test, hanem lélek is. Ezt fontos látnunk és hangsúlyoznunk, különösen ma, amikor az ember csak immanens, evilági lénynek tekintik. Dr. Francis Crick szerint az ember nem más, mint a DNS Doppelhelix által megszabott kémiai és fizikai tulajdonságok összessége. Tehát az Isten képűség helyett az ember pusztán egy bonyolult elektrokémiai gépezet. A viselkedés lélektan egyik képviselője, Skinner, pedig azt mondja, hogy az ember nem önálló lény, hanem teljesen a környezete határozza meg. Ez a behaviorizmus. Ami az embert alkotja, nem más, mint öröklődési állománya és a környezetéből érkező hatások. A Biblia szerint azonban az ember személyiség, aki képes környezetét formálni, mert több, mint anyag, nem csak test, hanem lélek is, van látható és láthatatlan része. Az emberi lélek kettős irányultságú. Két oldala van ugyanannak a léleknek, a psziché arc és a pneuma arc. A léleknek a testhez közelebb álló része a psziché, ez öleli fel az ember kognitív funkcióit, a gondolkozást, az emlékezést, az akaratot és az emocionális funkciókat. Ezek a lélek immanens megnyilvánulásai, ezt vizsgálja a modern pszichológia, immanens, evilági tudományként, Isten nélkül, és csak ezt látja, baj van, nyomorúság és ínség minden bűnt cselekvő ember lelkének, pszichéjének. Róma 2:9. És csak álterápiát, részterápiát képes alkalmazni, mert igazi emberismeret csak Isten által adatik. Galata 4:9. 1 Korintus 8:3. Példabeszédek 20:27. Az utóbbiban az Isten által megvilágosított ember lelkéről van szó. A lélek másik arculata, másik irányultsága a pneumatikus, ahol a lélek, úgy mint a pneuma, transzcendens képességei bontakoznak ki. Közel jár az igazsághoz az, amit Kierkegaard így mondott, az ember transzcendens lény, mert valóban van az embernek ilyen relációja, és ebben egyedülálló az univerzumban. Imádkozni tud, megszólíthatja alkotóját, kapcsolatban lehet Istenével, követheti Isten gondolatait, dicsőségére élhet, mint szellem erkölcsi valóság. Hozzá kell tennünk, hogy ez a pneumatikus képesség, ha jól működik, akkor az ember imádkozik. Amikor nem jól működik, akkor babonás. És a lelket és az egész valónkat, így mondják a németek, Geistseelét, összekapcsolják a kettőt, a psziché pneumánkat hatja át Isten lelke a megtéréskor, és ha hit által Isten gyermekei lettünk, akkor Isten lelke a mi lelkünkkel, pneumánkkal együtt tesz arról bizonyságot, hogy Isten gyermekei vagyunk. Róma 8:26. Ezt tapasztalta meg Ádám és Éva a bűneset előtti Édenben. Mert soha nem volt ember olyan közel Istenhez, mint Ádám és Éva a bűneset előtt. Tökéletes, zavartalan boldogságban élt, és elmondta, Isten közelsége, ó igen, jó nékem. Zsoltárok 73:28. Erről a boldog időről csak pár vers tudósít, és ezt a pár verset teljes erővel kikezdte a bibliakritika. Egyfelől megállapították, hogy a teremtés történetben többféle beszámoló van, és elkezdődött a forráskritika, melynek egyik képviselője Julius Wellhausen germán teológus volt. Azt tanították, hogy két különböző korban keletkezett teremtés történeten egymás mellett, az egyik Isten Elohim nevét, másik pedig a Jahve nevet használja. És szerintük egyiket sem Mózes írta, hanem sokkal később keletkeztek más szerzők által. De miért nem írhatta volna ugyanaz az ember két különböző szempontból? Az pedig, hogy az 1 Mózes 2-ben nem csak Elohim, hanem a Jahve neve is szerepel, csak még gazdagabbá teszi a beszámolót, hiszen a Jahve görög név fordítása a Septuagintában, az Ószövetség görög fordításában, ezt jelenti Krisztus, az Urat jelenti. Mintha azt hangsúlyozná a szöveg, hogy ő is ott volt a teremtéskor. Ezért mondja Nádudari Péter prédikátor a 18. században, a régi atyák magyarázatára hivatkozva, hogy miután Isten megteremtette Évát, Ádám nem ment oda magától, hanem a Szent Háromság második személye, Krisztus, emberi külsőben vezette őt oda Évához, hogy ezzel is megmutassa, hogy tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtlen házas ágy. Zsidókhoz írt levél 13. részének 4. verse. A támadások másik fajtája az úgynevezett pánbabilonizmus, ami azt jelenti, hogy a babiloni teremtés mitosz előbb keletkezett, mint a bibliai beszámoló, és a bibliai teremtés történet nem önálló mű, hanem csupán a babiloni mitosz korrigálása, és szintén csak mitosz, mesés, elbeszélés, történelmi hitelesség nélkül. Na valóban titokzatos és különleges beszámoló ez, de a Biblia itt is hiteles képet ad, és itt sem téved a valóság leírásában. Sokkal régebbi eredetű, mint a babiloni teremtés mitosz, olyan régi, amikor még nem volt mitosz. Nyelvezetének különleges volt először, tehát abból adódik, hogy ős időből származó mű, másrészt pedig abból, hogy olyat kellett leírnia, ami ma már nincs. Az elveszett paradicsomról pedig nehéz írni. Csak nem valamennyi nép ős mitoszaiban benne található az elveszett paradicsom képe. Ezek a paradicsomi ősképek elkorcsosult és torz formái. Minél távolabb került az ember Istentől, annál inkább elhomályosult benne mindaz, amit Isten ős kijelentésként adott az Édenben. A Római Levél első fejezete írja le ezt a folyamatot, a 21. és a következő versekben. Mert bár Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették. Sem hálákat nem adtak, hanem okoskodásukban hiába valókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett. És az örökké való Isten dicsőségét felcserélték mulandó emberek és négylábú állatoknak és csúszómászóknak képmásával. Isten igazságát hazugságra változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgáltak a teremtő helyett. Megmaradt bennük a vallásos érzés, egy ismeretlen hatalomtól való rettegés. Az ember vallásos lény maradt, és benne volt az Isten tudat, a sensus divinitatis. De mindez olyan torz formában, az egyik szellemeket imád az animizmusban, a másik a természetet a hinduizmusban. A vallásos tudat csak arra teszi képessé az embert, hogy bálvány gyártson. Ezért nevezte Luther az embert bálványgyártónak, fabrikátor dei, aki isteneket formál.
1: Az ember tehát testi és szellemi valóság van látható és láthatatlan része. A bűneset után is megmaradt szellemi és erkölcsi lénynek, de elveszítette az Istennel való hasonlatosságot, magyarázta Alföldi Borús Dezső. Minőségi változás a megtéréssel következik be. Kedves hallgatóink, remélem, hogy önök is érdekesnek tartják ezt a sorozatunkat, sokat tanulhatunk belőle. Egy hét múlva folytatjuk az 5. résszel, és visszavárjuk természetesen kedves hallgatóinkat. Érdekelne minket, hogy mi a véleményük. Szeretnénk, ha hozzászólnának, akár telefonon, akár írásban, mert fontos nekünk szerkesztőknek is, hogy azok a hallgatók, akiknek a műsorok készülnek, mégis hogy viszonyulnak mindarra, amit hallanak. A következő napokra is Istenünk megtartó kegyelmes szeretetét kívánva szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Gyógyulj meg irigységedből. A mai ige példabeszédek könyve 23. fejezet 17-18. verse. Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg. Gondolatok az ígéről. Mikor látjuk a gonoszok boldogulását, hajlamosak vagyunk arra, hogy irigykedjünk. Mikor halljuk vidám lármájukat, miközben mi szomorkodunk, már-már azt gondoljuk, hogy ők választották a jobbik részt. Nos, ez ostoba és bűnös gondolat. Ha jobban ismernénk őket, és főleg, ha arra gondolnánk, milyen végre jutnak majd, inkább szánakoznánk rajtuk. Az irigység gyógyszere az: ha szüntelenül Isten jelenlétének tudatában élünk, őt imádjuk, és vele vagyunk egész napon át, akármilyen hosszúnak tűnik is a napunk. Az igazi hit magasabb szintre emeli az ember lelkét, ahol tisztábban lát, és kívánságai is magasabb rendűek lesznek. Minél több a mennyei elem az életünkben, annál kevesebb földi vágyunk lesz. Isten félelme megszüntet bennünk minden irigykedést.

ideig csillog, aztán mindörökre eltűnik. Mit ér majd a bűnösnek minden gazdagsága, amikor az ítélet elé kell állnia? A hívőt azonban béke és üdvösség várja. Az örömétől senki sem fosztja majd meg. Hagyd el azért az irítséget, és telj be édes megelégedettséggel. Az ökumené nem a pulpituson jön létre. Az egyház jövője és a jövő egyháza témában rendezi meg idei konferenciáját a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Missziói és Evangelizációs Bizottsága Révfülöpön. Füssl Vilmos főtitkár szerint a rendezvény mára a lelkipásztorok és egyházi munkatársak egyik legfontosabb találkozási pontjává vált. Az Ökumenikus Tanács ökumenikus ernyőszervezet, amely különböző keresztény felekezeteket fog össze Magyarországon. A cél az, hogy erősítsék közöttük az egységet, segítsék az egyházak együttműködését, és közösen képviseljék a keresztény értékeket a társadalomban. Emellett számos ökumenikus programot szerveznek és fórumot teremtenek a közös gondolkodásra. A szervezet 1943-ban jött létre. Ma 11 tagegyházzal működik. Reformátusok, evangélikusok, baptisták, metodisták és ortodoxok egyaránt részt vesznek benne, emellett több együttműködő szervezet is kapcsolódik a munkákhoz. A katolikus egyház nem tagja a tanácsnak, de számos területen együttműködnek, például az ökumenikus imahét megszervezésében. A jó tábor a felkészüléssel kezdődik. Nyári gyülekezeti bibliatábort szervezni öröm és felelősség. Hogyan figyeljünk egyszerre a gyermekek biztonságára, a közösségre, a programokra és az egyéni szükségletekre? Mit tegyünk egy váratlan helyzetben? Hogyan legyen a tábor nem csak élmény, hanem megtartó, szeretetteljes közeg? Ezekre a kérdésekre adott gyakorlati és hiteles válaszokat a Szentírás Szövetség idei tavaszi táboros szolgálói képzése, mely azoknak szólt, akik nem csak megszervezni szeretnének egy tábort, hanem azt jól is csinálni. A Szentírás Szövetség közel 30 éve segíti a gyülekezeteket angol bibliatáborok szervezésével. Az évek során felhalmozott tapasztalat most új formában vált elérhetővé. Elindult a 3 modulból álló táboros szolgálói képzés, amelynek első alkalmaira 2026 tavaszán került sor. Magyar református ünnep Sydneyben. Melbourneből április 28-án érkezett Sydneybe Fekete Károly püspök, aki látogatást tett a Szent Erzsébet otthonban. Május 3-án pedig ünnepi úrvacsorás istentiszteleten hirdetett igét a 4 ausztráliai református körzet hálaadó istentiszteletén. Sydneyben a szokásos heti bibliaórán találkozott Fekete Károly püspök a Szent Erzsébet otthon magyar lakóival, ahova már 2019. novemberében is ellátogatott. Most 20 reformátussal zengték együtt a magyar énekeskönyv dicséreteit, kinek-kinek elénekelve a kedves énekét, majd a Jézus feltámadása utáni megjelenéseket magyarázó sorozatot folytatva a János evangéliuma 21. részéből tartott bevezetőt a püspök. Áhítata a halászni visszatérő Péterről és a megjelenő Jézusról szólt, aki az eredménytelenségből csodálatos halfogással ajándékozta meg az övéit, és vendégből vendéglátó lett, hogy teljes körű táplálással készítse tanítványait a mennyei vendégségre. Az istentisztelet után szeretett vendégség az édesanyák köszöntésének jegyében zajlott, akiket a vasárnap

0: Napi iskolás gyermekek Péterfi Réka nagy tiszteletű asszony vezetésével énekekkel köszöntöttek.
1: Kulturális programajánló.
0: Berzsenyi Dániel születésének alkalmából verspályázatot hirdet a Soproni Evangélikus Líceum. Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából, amely holnap, május 7-én lesz, verspályázatot hirdet középiskolások és felnőttek számára a költő egykori alma matere, a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum és az iskola öreg diákjait tömörítő Soproni Líceum Diákszövetség. A közlemény szerint a pályázatot a Szombathelyi Berzsenyi Dániel megyei könyvtár Szép Irodalmi folyóirata, az Életünk, valamint a Fiatal Írók Szövetsége szakmai támogatásával bonyolítják le. A pályamű témája szabadon választható, azonban kapcsolódnia kell a természeti líra, kiemelten a tájköltészet hagyományaihoz, és vagy ökológiai, társadalomkritikai diskurzushoz. Ezzel is tisztelegve Berzsenyi Dániel elmélete és öröksége előtt. Számtalan helyszínen változatos programok várják az érdeklődőket az Orgonák éjszakáján. Több mint 100 helyszínen rendeznek koncerteket az Orgonák éjszakáján május 23-án. Tájékoztatta a szervező Filharmónia Magyarország. A 2019 óta évről évre megrendezett esemény célja, hogy minél szélesebb közönséggel megismertessék az orgona páratlan hangzásvilágát. Az idei programsorozat egyik újdonságát a gyertyafényes hangversenyek jelentik. Május 23-án ismét életre kell a hangszerek királynője. A pünkösd vigíliáján tartott orgonák éjszakáján egyetlen estére nem csak a templomokat és koncerttermeket, hanem egész városokat megtöltenek zenével. A 2019-ben indult kezdeményezés az évek során jóval túlnőtt eredeti keretein, ma már nem csak hazai, hanem nemzetközi eseményé vált, amelyhez világszerte csatlakoznak intézmények, művészek és zenerajongók. Az orgonák éjszakája különlegessége, hogy a hangszer nem csak hagyományos környezetében hallható, a templomok és koncerttermek mellett köztereken, mozgó színpadokon, sőt a természetben is felcsendesül az orgona szó.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Leó pápa megemlékezett a háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról. Emlékezzünk meg a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai, mondta Leó pápa a vatikáni Szentpéter téren vasárnap elmondott beszédében. Az egyházfő emlékeztetett arra, hogy május 3-át az Egyesült Nemzetek Szervezete a Sajtószabadság világnapjának nyilvánította. A sajtószabadsághoz való joga sajnos gyakran megsérül, néha tetten érthetően, néha titokban, hangoztatta Leó. Emlékezzünk meg a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai, kérte. Robert Francis Prevost bíborost tavaly május 8-án választották meg pápává, az első évfordulóra készülve az olasz sajtó idézeteket közölt vasárnap, abból a kötetből, amely hétfőn jelent meg a vatikáni könyvkiadónál. Kizökkent idők fiatal békességteremtői. 100 évvel ezelőtt egy fiatal ember a budapesti ágostai hitvallású evangélikus főgimnáziumot látogatta. Diáktársaival áhítatokon ült az iskola épülettel egységet alkotó templom padjában, énekelt, imádkozott, s feltételezhető, a lelkészi pályára szóló elhívása is akkor érlelődött. Sztelo Gábor volt ez a fiatal ember. A II. Világháború alatt a vészkorszakban 2000 zsidó származású embert, köztük 1600 gyermeket mentett meg a biztos haláltól. Mindezért 1972-ben megkapta a világ igaza elismerést. Emléke előtt koncerttel tisztelektek a Fasori Evangélikus templomban április 18-án, két nappal a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja után. A Fasori Evangélikus templomban Jó Pásztor vasárnapjának előestéjén koncerttel emlékeztek a háború idején működő protestáns Jó Pásztor misszió hőseire. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Némi változás van, de folytatódik az átlagosnál melegebb idő. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső több felé is eshet, délnyugati szél és 20-25 fok várható. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet, elszórtan lehet eső, változó irányú szél és 20-26 fok lehet. A következő napokban egyre melegebb időre készülhetünk. A hét első felében napközben már kora nyárias időnk van, a hét közepétől pedig eső is érkezhet.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A jóság álarcai. Amikor az élet nehézségei megnőnek, akkor logikusan pont egymáson kellene segíteni. Jóval nagyobb szükség lenne a kölcsönös segítségre, empátiára és összefogásra. És mégis azt látjuk, hogy ehelyett az egyéni érdekek és narcisztikus érzelmek erősödnek fel, még a jó emberek esetében is. Tari Anna Mária.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik velünk voltak az elmúlt alkalommal, emlékeznek arra, hogy ott fejeztük be, hogy Barnabás útra kell Tarzusba azért, hogy megkeresse Sault, azaz a későbbi Pál apostolt, mert úgy látta, hogy nagy-nagy szükség lenne a szolgálatban rá Antiochiában. És ugye az ember arra gondolna, hogy na most innentől kezdve akkor erre fogunk koncentrálni, és Lukács, aki egyébként egy kiváló történész volt, és kiváló író is, úgy gondolta nyilván, hogy nem szaladna el, mert akkor jó pár olyan dologról nem beszélne, ami elég fontos. És ez a kis beszúrás, ami most következik az antiochiai gyülekezet életének a továbbvezetése előtt, rendkívül fontos, egyébként Antiochiában maradunk, legalábbis az első esetben. Tessék csak hallgatni? Ezekben a napokban proféták jöttek le Jeruzsálemből Antiochiába, előállt az egyikük, név szerint Agabosz, és a lélek által megjövendölte, hogy nagy éhínség lesz az egész földön. Ez be is következett Claudius idejében, a tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek. Ezt meg is tették, és elküldték Barnabással és Saullal a gyülekezet előjáróihoz. Nagyon fontos ez a kis beszúrás, miközben én tudom, hogy a mai evangéliumi keresztények között nagyon sokakat abszolút irritálhat ez az Agabosz-féle profécia. Mert hogy mi az, hogy valaki előáll és mond egy proféciát? Szeretném mindenkinek fölhívni a figyelmét, hogy ide van írva a titok. A Szentlélek által. Nem a hasára ütött egyet, és ráadásul még csak nem is arról szól a dolog, hogy egyszer volt, hol nem volt, lesz majd egyszer egy valami, mert hogy az ilyen egyszer volt, hol nem voltak, előbb-utóbb ugye beteljesednek, tehát hogyha én azt mondanám, hogy egyszer csak a tyúkok majd abba hagyják a tojást, ezt mindenki tudja, hogy amikor a tyúk egy bizonyos kort elér, és egy bizonyos tojás szám megtörténik, akkor valószínűleg abba fogja hagyni a tojást, de ez nem kell profétának lenni. Ám abban az esetben, amit itt olvasunk, egy Szentlélektől jövő figyelmeztetés jön. Miért? Pontosan azért, mint annak idején, bár lehet, hogy merésznek tűnik többeknek a párhuzam, amit annak idején Isten kijelentett a fáraónak álmában. Mert hogy valamire föl akarta készíteni az ő népét. Tetszenek emlékezni a prófétai szóra? Az én uram, az Úr semmit nem tesz addig, míg ki nem jelenti szolgáinak a prófétáknak. Ez azért nagyon fontos, mert Isten nem azt akarja, hogy a történelem ilyen-olyan-amolyan szele ide-oda hányjon bennünket. És ez nagyon sokszor azért problematikus, mert profécia a legtöbb ember számára tulajdonképpen valami kegyes fajtája a jóslásnak. Itt pláne úgy tűnik, hiszen a jövőről szól. Nem. A profécia az az Isten akaratának, Isten tervének, Isten szándékának a bejelentése. És nyilván ez a késztetés, amit Agabosz átélt, nagyon hamar mérlegre is került. Ez a nagyon hamar mérlegre került, ez azt jelenti, hogy nem egy történelmi léptékű profécia szólt rajta keresztül, ami majd valamikor 300 év múlva, hanem a közeljövő, amire föl kellett készülni. És ez annyira így van, hogy amikor ezt a testvérek megértették, akkor elkezdtek gyűjtést tartani a Júdában levő testvéreknek. Miért? Na ez egy nagyon fontos kérdés, és mivel ez a nehéz esetek sorozat, ezért aztán nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy hogy is kerültek a Júdában levő testvérek ebbe a helyzetbe. Ugye nagyon sokszor az első gyülekezetet példává tesszük, és ezt nagyon jogosan tesszük, de van egy olyan első gyülekezeteken belüli, illetve hát inkább úgy kéne ezt mondani, hogy a jeruzsálemi gyülekezeten belüli gyakorlat, ami aztán később nem lett keresztény gyakorlat általánosságban, ez pedig a vagyonközösség. Mi volt az oka a vagyonközösségnek? Hát az a sürgető érzés, hogy jön vissza az Úr, akkor semmiféle tulajdonra igazából nincsen szükségünk. Rosszul gondolták? Hát 2000 év távlatából könnyű azt mondani, hogy hát persze. De őnekik az volt az utolsó információjuk, amit kaptak, mégpedig angyalokon keresztül kapták, jeruzsálemi férfiak, mit álltok itt az égbe nézve? Mert amiképpen láttátok Jézust fölemeltetni, aképpen fogjátok majd meglátni, amikor visszajön. Na most, az ember hajlamos arra, hogy ne generációkban gondolkozzon, és ami így hangzik el, azt úgy értelmezze, hogy hát én láttam itt elmenni, akkor én fogom látni visszajönni. És egyébként a jeruzsálemi gyülekezet iszonytatóan ragaszkodott ahhoz, hogy megpróbálja tartani magát ebben a körben. Tessenek csak arra gondolni, hát erről már olvastuk, hogy Istennek meg kellett engednie Istvánnak a megkövezését, és aztán egy kirobbanó üldözést, mert különben ez a gyülekezet soha ki nem mozdul Jeruzsálemből. Hát hogy is mozdult volna? Hát ide várják vissza az Urat. Ide fog visszajönni. Hát arról szól, még a profécia is megmondta, ugye tetszenek emlékezni, hogy az olajfák hegyére fogja majd tenni a lábát. Hát ki akar messze lenni akkor, amikor jön vissza Jézus? Egyébként, ha alaposan megnézik a jeruzsálemi gyülekezetnek a történetét, akkor más szempontból is nagyon próbáltak ügyelni. Annyira igyekeztek azon, hogy tartsák magukat a mesiási vonalhoz, hogy amikor a gyülekezetnek a vezetője szükségképpen változik, erről nem sokára fogunk beszélni, akkor Jakabot, az úrtestvérét fogják rendelni gyülekezetvezetőnek, mert ő mégiscsak Dávidita származású, hiszen ugyanabból a családból származik, ahonnan Jézus is származott. Most messzire szaladtunk egy kicsit, tehát a jeruzsálemi gyülekezet ebben a vagyonközösségi állapotban, hát hogy is mondjam, úgy járt, hogy miközben fölhasznált, hozzá nem igen termelt. Na most tetszik tudni, nincs olyan sok, ami egyszer csak ne lenné kevésé, ha fogy. És hogyha valaki az előbb azt mondta volna arra magában, amikor én megemlítettem, hogy később nem lett ez keresztény gyakorlat, hogy és a habánok, és a hutteriták, azt kell rámondani, hogy igen, teljesen igaza van a kedves kérdezőnek, de mégis másképp. Hiszen hogyha valaki a habánokra gondol, ők nem csak vagyunk közösségben éltek, hanem munkaközösségben is, tehát ők termelő munkát folytattak, és nagyon példaértékűek voltak a termelő munkájukban. De ott a közösség, bocsánat, megtermelte a maga élelmiszerét, megtermelte a maga ipari, a szó akkori értelmében vett ipari szükségleteit, de a jeruzsálemi testvérek nem. És az antiochiaiak, milyen érdekes, nem azt mondják, hogy köllött nekik, hát akkor most amit vet az ember, azt aratja, úgy kell nekik, ne egyenek. Hát ez van. Hanem egyből az jut eszükbe, hogy akkor segítsük a mi testvéreinket. Mert nem kritizálni és bírálgatni akarták azt a látást, amit a jeruzsálemi gyülekezet valamilyen módon képviselt, hanem ebben a kialakult szükséghelyzetben ők úgy gondolták, hogy szükség lesz a támogatásra, és amikor bekövetkezett az a bizonyos egész területet érintő éhínség, akkor a testvérek nem azt mondták, hogy még a végén nekünk se lesz, hanem azt mondták, hogy segítsünk. És Barnabás és Pál volt az, aki a gyülekezet adományát eljuttatta a jeruzsálemi gyülekezethez. Ha valaki a Galácia levelet lapozza, akkor Pál vissza is tér erre, és pontosan még az időt is meghatározza. Most hagyd ne kanyarodjunk el ebbe az irányba, hiszen korábban egyszer már beszélgettünk erről, de mindenképpen nagyon tanulságos. Az Úr figyelmeztetett, a gyülekezet készült, és mivel a gyülekezet készült, ezért tudott reagálni, és nem csak tudott, akart is. Mert hogy egyébként hiába való az Isten beszéde, hogyha mi nem akarunk reagálni, hogyha nem akarjuk magunkévá tenni, de ez a gyülekezet akart is reagálni, és nyilvánvalóan a jeruzsálemi testvérek számára, hát ha valaki nem érti félre, amit mondok, akkor úgy mondom, hogy életmentő volt az a segítség, amit az antiochiai testvérek Barnabással és Saullal eljuttattak a számukra. Igen ám, de amikor ilyen nehéz helyzet támad, akkor meg szoktak változni a társadalmi körülmények is. És megmondom őszintén, hogy ha a 12. fejezetbe belepillantok az elejébe, akkor nem pusztán arról szól a számomra, mint ami ide bőtű szerint le van írva. Tessék csak hallgatni. Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Mindjárt meg is állhatunk. Melyik időben is? Hát amikor az éhínség kitör. Amikor szorul a hurok. Amikor sarokba szorult az ember. Akkor felelősöket szoktunk keresni, vagy megpróbálunk az emberek számára valakiket odadobni, mint egy koncként. Nagyon hosszú évek teltek el, István kivégzése és az utána kirobbant üldözés, meg e között. Ha jól emlékszem, Pál apostol körülbelül 14 esztendőt mond, ami e között a kettő között eltelik. Az nem olyan rövid a mi emberi életünkben se. 14 év alatt bőven el lehet felejteni jó pár dolgot, rosszakat is, jókra is másképp lehet emlékezni, de amikor valami kellemes, kényelmes, megbékéltebb helyzet van, akkor egy hirtelen jött szükség, vagy egy hirtelen jövő nehéz élethelyzet, hát felszisszenésre kényszeríti még a hívő embert is. A világiakat meg pláne. Ha valaki nem hiszi, amit mondok, akkor nagyon szépen kérem, hogy tessék megnézni a következő híradót. Mert hogy pillanatnyilag egész Európa, sőt nem csak Európa, hanem az egész világ egy hirtelen bekövetkezett, katasztrofálisan nehéz válság, bárhogy ez katasztrofális-e, azt hiszem hamarosan megtudjuk, őszintén remélem, hogy nem válik egyre katasztrofálisabbá, de egy katasztrofálisan nehéz helyzet felelősekért ordít, ilyenkor tüntetni szoktak a mai emberek, ilyenkor követelni szoktak ezt, meg azt, meg amazt, minthogyha ezt meg lehetne oldani azzal, hogy éppen óriási demonstrációkat szervezünk. Milyen jó lenne tüntetni mondjuk a háború ellen? Vagy milyen jó lenne kimondani azt, hogy hogy jutott el Európa idáig? Az elmúlt hetekben egy különleges istentiszteleten vettem részt, és ezen az istentiszteleten többféle felekezetnek a lelkészei jelen voltak, még szlovákul beszélő evangélikus lelkész is. És ez az evangélikus lelkész nagyon furcsán kezdte egy hálaadó napon együtt levő gyülekezet köszöntését, mert azzal kezdtén egy picit meg is szeppentem, hogy hát nagyon sokan már a történelem kezdeteitől a termésnek a betakarítását összekötötték azzal, hogy ilyen-olyan-amolyan isteneknek hálát kell érte adni, féltem, hogy hova fogunk kiukadni, és aztán egyszer csak úgy fordult a mondani való egy fél percen belül, és azt mondta, hogy egyébként a keresztények nagyon jól tudják, hogy tartoznak ezzel a hálával, és kinek. És aztán egyszer csak a problémákról kezdett beszélni, ami most a jelenünkben van, és azt találta mondani, hogy Európa megfizeti most az árát annak az istentelen helyzetnek és az istentelen gondolkozásnak, amibe hagyta magát szépen belesodorni az elmúlt évek kényelmes, nagyon kellemes, anyagilag is stabilnak tűnő időszakában, és most fizetni kell, mert aki nem tanult meg hálát adni, annak előbb-utóbb az életébe természetesen fog beköszönteni a szükség. Többenten hallgattam. Nagyon világos, nagyon egyértelmű, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon biblikus. De tessenek csak arra gondolni, hogy ilyenkor, és ezt a történelem bizonyítja, egyszer csak előkerülnek azok, akik a társadalomnak egy másfajta részét képviselik. Másképp gondolkoznak, másképp élnek, másképp látják ezt a világot, és amióta a kereszténység létezik, azóta újra és újra ilyenkor a keresztények felé valamiféle különleges ellenszem fordul. És Herodes úgy gondolta, hogy ő előveszi ezt a kártyát. Ha már egyszer volt kirobbanóban levő keresztény üldözés, amit annak idején még a templomból vezényeltek le, akkor ezt ő most társadalmi szintre emeli, korábban ebből a társadalmi vezetők kimaradtak, az utolsó, akit elítéltek, Jézus volt, ugye, akinél Pilátus meg Heródes jelen van a papokkal együtt, de a későbbi üldözésben, minthogyha ezek a társadalmi vezetők háttérben maradnának, itt viszont Heródes a kezdeményező. Miért? Mert tudta, hogy a népnek ezzel valamilyen módon a kedvére tesz. Hiszen miközben nagyon sokan tisztelték és szerették a keresztényeket, a közben annyira nem volt mindenki boldog, hogy a kereszténység egyre virágzóbb. És hogyha eljöhet az a pillanat, amikor, hát hogy is kell ezt mondani, lángcsóvát lehet dobni a gyülekezet tetőjébe, akkor örömmel fogják ezt sokan üdvözölni. Tessék csak figyelni! Jakabot János testvérét karddal kivégeztette. Nagyon-nagyon szíven ütött ez a mondat, és nem először. És miért üt szíven ez a mondat? Azért, mert semmi más információnk nincs. Azt sejtjük, hogy Jakab volt a tanítványok között a legelső. Mármint korban. Azt is tudjuk, hogy nagyon hamar lett az Úr Jézus tanítványa, ott volt a legelső között. Azt is tudjuk, hogy a belső körhöz tartozott, a legbelső körhöz, hiszen ha az Úr Jézus csak 3 tanítványt vitt magával valahova, tessenek csak gondolni a megdicsőülés hegye, vagy Jairus lánya feltámasztásánál, Jakab, János és Simon Péter. Ő az a Jakab, aki annak idején odaállt és tüzet akart kérni az égből, János testvérével együtt. És ő az a Jakab, akinek érdekében az ő kedves mamája odaállt az Úr Jézus elé, és azt mondta, hogy Uram, add meg, hogy az én 2 fiam legyen abban az országban a külügy és belügyminiszter, ahol te leszel a király. Ugye nem is ezt kérték, hanem hogy hadd üljenek ők a te királyságodban a jobb és bal kezed felől, de ez körülbelül ugyanazt jelenti. Hadd legyenek ők a 2 legfontosabb. És akkor az Úr Jézus egy nagyon megdöbbentő kérdést vetett föl, azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy mit kértek. Ki tudjátok inni azt a poharat, amit én fogok kiinni? Meg tudtok keresztelkedni azzal a keresztséggel, amivel én fogok megkereszteltetni? És akkor Jakab és János rávágta, hogy tudjuk. Aztán a Gecsemáné kertben ez a Jakab ott van, megint a 3, akiket külön vitt az Úr Jézus, amikor ő gyötrődni kezdett. És azt kérte Jánostól, Jakabtól és Simon Pétertől, segítsenek neki imádkozni. Legyenek ott mellette az imádságban. Jakab volt az, aki még hallotta, hogy a mi drága megváltónk azt mondja, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te. De Jakab is, mint ahogy a másik 2 tanítvány, álomba zuhant. Olyan mély, rettentő, olyan ájulásszerű álomba. Én nem tudom, hogy mit gondolt akkor, amikor a gyülekezet úgy látta jónak, hogy ő legyen az, aki ezt az egész gyülekezetet, mint rangidős, igazából vezeti és képviseli. De eljött a pillanat, amikor Herodes letartóztatta. És egy szót se olvasunk arról, és én most hagyd ne engedjem meg magamnak azt, hogy Biblián kívüli irodalommal próbáljak előhozakodni, én nagyon fontosnak gondolom, hogy Lukács ezt lezárta. Míg teljesen, tökéletesen tudjuk Istvánnak a védőbeszédét, míg tudjuk a körülményeket, az odavezető utat, még azt is tudjuk, hogy István a végén látja megnyílni az eget és bizonyságot tesz, Jakab csak ez a lakonikus tömörség, bocsánat a szóért, Jakabot elfogadta és karddal kivégeztette. Pallossal. Tehát Izraelben nem volt pallossal való kivégzés. A rómaiak keresztre feszítettek, ha héberek ítéltek halálra valakit, azt megkövezték. Ez a karddal kivégeztetés, ez azt üzeni mindenkinek, hogy Herodes fölötte van. A jognak, a törvénynek, mindenféle rendnek, és úgy veszélyti el, mint egy bűnözőt. És azt olvasom, hogy Herodes látta, hogy ez tetszik a zsidóknak. És amikor zsidókat olvasok és mondok, az nem egy nemzetet jelent. A Szentírás ebben az időszakban zsidóként az elitet emlegeti. A vallási vezetőket emlegeti. Hát hogy ne tetszene? Hát nem az ő kezük sározódik, vagy véreződik össze. Hát ő ebből kimaradhatnak, hát hogyha bármi történik, akkor mit mondhatnak? Hát Herodes. Egyébként, mint hogyha az Úr Jézussal kapcsolatban nem sokkal a Krisztus feltámadása után már úgy hangozna, hogy ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Mondják a felbújtók, azok, akik mindent megtettek azért, hogy Jézus életben ne maradhasson, akik kijátszották az idegen hatalom kezére. Tetszik a zsidóknak? Hát persze, hiszen ők látták azt, hogy ebbe az irányba kellene valahogy tovább menni, meg kéne próbálni a kereszténységet megfékezni, csak hát ugye a legnagyobb ász a kezükből, bocsánat a furcsa szóért, de kifordult, amikor A Tarsuszi Saul megtért, hát ő volt ennek az élharcosa. Utána valahogy úgy elültek a dolgok, és most azt látták, hogy hát a Tarsuszi Saul utódja megjelent, még ráadásul a legfelsőbb vezetésből, Heródes, a helytartó ellenpontja a mi negyedes fejedelmünk, a mi királyunk. Hát ebből csak jól jöhet ki. Hát, hogy mennyire jól jöhet ki, vagy nem jöhet ki jól, azt nehéz megmondani azoknak, akik nem tudnak Isten szerint gondolkozni. A következő lépése Heródesnek az volt, hogy elfogadta Simon Pétert is. Magyarul úgy egyenként félre akarta állítani azokat a tanúkat, akiket apostolként ismertek. Mert hogy egyébként, hogyha az előbb elfelejtettem volna megemlíteni, az apostolok közül a vértanúság sorát Jakab nyitja meg. Ő az első, aki áldozatul esik a 12 közül. És nyilván úgy gondolta Heródes, hogy ha eltűnnek a tanúk, akkor el fog tűnni maga a kereszténység is. Hiszen nem lesz bizonyíték. Mert mi lenne a bizonyíték ebben a helyzetben, ha a szemtanúk elvesznek? Az előbb azt mondtam, hogy amikor nehézre fordul a világ, sorsa mindig bűnbakot keresnek. És nagyon könnyű megtalálni a keresztényeket. Pillanatnyilag a világi statisztikák szerint messze a legüldözöttebb felekezet a kereszténység. Félre ne értse senki. Nem sajnáltatni szeretném önmagunkat, de szeretném fölhívni arra a figyelmet, hogy ha valaki ellen vádat mondanak, az nem biztos, hogy egyben azt is jelenti, hogy ez a vád igaz. Viszont a mártíromság az egy nagyon speciális helyzet, amikor az ember az életével tesz tanúbizonyságot. A mártüreó, amiből ez a mártír szó származik, görögül annyit tesz, tanúságot teszek, tanúskodom. Nem tudom, hogy a következő időszak mit hoz. De azt tudom, hogy az emberek Isten ellen már folyamatosan ágálnak, Jézusról hallani nem akarnak, és mindent meg akarnak azért tenni, hogy minden, ami a kereszténységhez tartozik, az alapkövek kiforduljanak a helyükből és leomoljanak. Imádkoznunk kell. Minden kereszténynek imádkozni kell két dologért. Hogy nyissa fel az Úr azoknak a szemét, akik menekülni szeretnének a lelki halálból, a másik, hogy erősítse meg a keresztényeket, hogy be ne csukják a szemüket akkor, amikor látni kell. Mert én ugyan nem gondolom maga bossznak, de azért szól az Úr, hogy fölkészüljünk. Mert csak a fölkészült ember képes válaszolni, reagálni annak megfelelően, amire az Úr fölkészítette. Azt mondta az Úr Jézus, hogy amikor majd ezek történnek, ne megrémüljünk, hanem emeljük föl a fejünket, mert közel van ő az ajtó előtt. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én vagyok a feltámadott, aki mindig ragyog rád. Élő istenséget imádsz, nem valamiféle emberkéz alkotta bálványképet. A velem való kapcsolatodnak, élettől sziporkázónak és kihívást jelentőnek kell lennie, ahogy életednek egyre több területét meghódítom. Ne félj a változástól, mert én új teremtéssé teszlek, ahol a régiek elmúlnak, és folyamatosan új dolgok tűnnek fel a látóhatáron. Amikor a régi utakhoz és az egyformasághoz ragaszkodsz, ellenállsz a benned végzett munkámnak. Azt akarom, hogy tárt karokkal fogad mindazt, amit az életedben teszek, és egyedül bennem találd meg a biztonságodat. Könnyű bálvánnyá emelni a megszokást, és biztonságot találni az életed köré emelt határokban. Bár minden egyes nap 24 órából áll, mindegyik a körülmények egy sajátos együttesét hozza magával. Ne próbáld a mai napot belepréselni a tegnap formájába. Inkább kérd, hogy nyissam meg a szemed, hogy meglelhesd mindazt, amit elkészítettem a számodra az életnek, ezen a rendkívüli napján.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Máté 28:5-7. 2 Korintus 5:17.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 6-a.
2: 1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek megalapítja a Nagyszombati Egyetemet, a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem elődjét. Akkor bölcsészeti és teológiai karból állott, hiszen Pázmány levele szerint oly nagy a szükség papokban, hogyha még egyszer annyival rendelkeznénk, mint amennyivel bírunk, az sem lenne elég. Viszont már igen korán, 1667-ben jogi karral egészült ki, 1769-ben pedig orvosi fakultással, és ezzel teljes szerkezetű klasszikus egyetemmé vált. A jezsuita rend feloszlatása után az alapító eredeti szándékával is egyezően 1777-ben az egyetemet Budára, majd 1784-ben Pestre költöztették.
1: A kiegyezés és a városegyesítés nyomán kialakuló főváros arculatának meghatározó építésze Szkalnicki Antal, 1836-tól 1878-ig élt. A bécsi politechnikumban és a berlini Bauakadémin tanult. 1860-tól az egyik legfoglalkoztatottabb építész volt. Tervező munkája mellett a műegyetem elődjében, a budai politechnikumban is tanított. Ibl Miklóssal az akadémia székházának kivitelezését vezette. Korai művei romantikus stílusúak, ilyen a debreceni színház és a monumentális hajduhatházi református templom. Később neoreneszánsz stílusban alkotott. Legfontosabb munkái a pesti főposta, a Nemzeti Múzeum mögötti palota negyed több épülete, az oktogon négy meghatározó háza, az egyetemi könyvtár és a régi Nemzeti Színház épület együttese.
2: Sigmund Freud 1856-ban született osztrák neurológus és pszichiáter, a pszichoanalitikus iskola megalapítója. Alapelmélete, hogy az elfolytás révén a tudatalattiba kerülő emlékek és motivációk nagy hatással vannak a személy viselkedésére. Főként a szexuális és az agresszív jellegű tudattalan gondolatok válhatnak neurózis forrásává, mely kezelhető a tartalmak felszínre hozásával. Ebben szerepet tulajdonított az álomfejtésnek. A kora gyermekkori nevelésben nagy lehetőségeket látott, a gyermekkor kultusza is tőle származik. Használjuk a mindennapokban a freudi elszólás kifejezést is, ha rejtett gondolataink akaratlanul megnyilvánulnak. Legismertebb munkái, pszichoanalízis, az álomról, a mindennapi élet pszichopatológiája, az elfelejtés, elszólás, elírás, babona és tévedés, az álomfejtés, a halálösztön és az életösztönök.
1: 1926-os születésű Fehérvári Géza művészettörténész, régész, orientalista, az iszlámkori iráni művészet kutatója. Előadott Oxfordban is. Több jelentős kutatást, ásatást vezetett Iránban, Egyiptomban és Törökországban. Számtalan tudományos értekezése jelent meg magyarul, angolul és németül. Főműve az iszlám művészet története. Diplomáciai szolgálatát taglaló önéletrajzát Három nemzet szolgálatában címmel 2008-ban magyarul is kiadták.
2: Tiszteljük a gyermeket! Vallotta Mária Montessori, olasz orvosnő, pedagógus és pszichológus, a róla elnevezett pedagógiai pszichológiai iskola megalkotója, aki 1952-ig élt. Szerinte minden gyermekben él a cselekvési vágy és a világ megismerésének igénye, ezért biztosítani kell számukra a szabad tevékenység lehetőségeit. Idézzük tőle: a nevelő nem informátor, hanem a tanulók individuális önművelési folyamatának hátterében tevékenykedő organizátor. Az öntevékenységhez, a pedagógiai célok megvalósításához szükségesek a nevelés tartalmát hordozó, önerősítésre, önfejlesztésre épülő speciális fejlesztési eszközök, amelyekkel a gyermek szabadon, saját időbeosztása szerint tevékenykedik, szem előtt tartva társai érdekeit. Számos intézet működik ma is az ő szellemében nálunk és szerte a világon.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire. Kedves hallgatóink, csendesedjünk most el néhány percre, közös esti áhítatban.

0: Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok. Józsué 24:14-15.
1: Mindnyájunk életében adódnak különös fordulópontok és alkalmak, amikor válaszút előtt állunk, és el kell döntenünk, kinek akarunk megfelelni, szolgálatára lenni. Ezt a bizonyos adott pillanatot, amikor határoznunk kell, amikor Isten kegyelme közel jön hozzánk, nem ember idézi elő, hanem Isten rögzíti. Vagyis nem a mi tetszésünkre van bízva, hogy mikor ragadjuk meg ezt a lehetőséget. Vannak úgynevezett gonosz napok, amelyeken a sötét erőknek különösen nagy a hatalma. De vannak kegyelmi napok is, amikor az igazság erősíti szívünket, amikor isteni erők lépnek működésbe. Ekkor szólít meg az ige. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor. Zsidókhoz írt levél, 3. fejezet, 7 és 8 verse. Mert veszélyes lehet a halogatás. Esetleg legközelebbre már jóval nehezebbé válhat a döntés. Az ember életében sokszor kerül válaszút elé. Nem csak abban a tekintetben, hogy merre menjen, mit csináljon, hanem hogy mivé váljon, mit változtasson viselkedésén, hogy egy közösségnek vagy feladatnak meg tudjon felelni. Sok mindenért aggódunk és nyugtalankodunk saját életünket illetően és a gyülekezetet illetően is. Pedig az Úr Jézus szerint valójában csak egy dologra van szükség, a tiszta lelki életre. Az ember elveszítette életét, mert Istentől eltávolodott. A bűn következményeként elveszítettük az eredetileg nekünk adott örök életet. És az ember azóta kínlódik, szenved. Nap mint nap szembesülünk erők fogyatkozásával, testünk romlásával, lelkünk kiégésével. Forduljunk tehát őszinte alázattal az Úrhoz. Tudjuk, a kegyelemnek is megvan a maga ideje, és ezzel a lépéssel képesek leszünk a jó választásra. És Jézusunk munkája a véghez vitelt.
0: Ady Endre, Válaszúton. Durva lárma zúg körültem, küzdelemre vár az élet. Megállok a sorompónál, de nem tudom, mit csináljak. Harcba szálljak, visszatérjek. Sáros a tér, undok a harc, oly silány a harci pálma, olcsó hírnév, darab kenyér. És érettük, oda veszne ifjúságom minden álma, még csak nézem ezt a harcot, s hány szép álmom omlott porba. Miért rohannék, hogy lelkemet az életnek piszkos harca minden kincstől megrabolja? Bocsásd meg, mennyei atyám, hogy oly sok zúgolódás és elégedetlenség hangzik el az ajkamról. Bocsásd meg, hogy nem ritkán a csöndre elkészített időt is másra fordítottam. Bocsásd meg, ha előbb kértem tanácsot sokaktól, mint hogy hozzád fordultam volna bizalommal. Bocsásd meg, hogy oly sok hitetlenség, önhittség van még mindig bennem, és nem veszem eléggé komolyan, atyám, amit mondtál, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. Kérlek, légy irgalmas hozzám. Egyedül te tudsz meggyőzni arról, hogy mi az igazság. Egyedül te tudsz segíteni engem a helyes választásban, és annak a megismerésében is, hogy ki vagy te, és mit kínálsz nekem. Kegyelmed által hadd siessek a te kizárólagos szolgálatodba lépni, igaz parancsolataidat megtartani, szívemből követni mindenkor jó utat mutató ígéidet, és soha ne feledjem, ínségemben mindig téged szólítsalak először, bízva hozzám való jóságodban. Ámen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Leó pápa megemlékezett a háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról. Emlékezzünk meg a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai, mondta Leó pápa a vatikáni Szentpéter téren vasárnap elmondott beszédében. Az egyházfő emlékeztetett arra, hogy május 3-át az Egyesült Nemzetek Szervezete a sajtószabadság világnapjának nyilvánította. A sajtószabadsághoz való joga sajnos gyakran megsérül, néha tetten érthetően, néha titokban, hangoztatta Leó. Emlékezzünk meg a sok újságíróról és riporterről, akik a háború és erőszak áldozatai, kérte. Robert Francis Prevost bíborost tavaly május 8-án választották meg pápává, az első évfordulóra készülve az olasz sajtó idézeteket közölt vasárnap, abból a kötetből, amely hétfőn jelent meg a vatikáni könyvkiadónál. Berzsenyi Dániel születésének alkalmából verspályázatot hirdet a Soproni Evangélikus Líceum. Berzsenyi Dániel születésének 250. évfordulója alkalmából, amely holnap, május 7-én lesz, verspályázatot hirdet középiskolások és felnőttek számára a költő egykori alma matere, a Soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum és az iskola öreg diákjait tömörítő Soproni Líceum Diákszövetség. A közlemény szerint a pályázatot a Szombathelyi Berzsenyi Dániel megyei könyvtár szép irodalmi folyóirata, az Életünk, valamint a Fiatal Írók Szövetsége szakmai támogatásával bonyolítják le. A pályamű témája szabadon választható, azonban kapcsolódnia kell a természeti líra kiemelten a tájköltészet hagyományaihoz, és vagy ökológiai, társadalomkritikai diskurzushoz. Ezzel is tisztelegve Berzsenyi Dániel elmélete és öröksége előtt.

0: meghatározó alakja. Szabó Zoltán 1924-ben született Tiszaszentmártonban. Bár eredetileg Reál pályára készült, belső hivatása és tanárai hatására végül a teológiát választotta. Hosszú évtizedeken át tartó szolgálata alatt több településen, köztük Pátruhán is jelentős közösségépítő munkát végzett, sőt, nyugdíjba vonulása után még 90 éves kora felett is aktívan prédikált idős otthonokban, és segítette az új közösségek indulását. A 100. születésnapja alkalmából adott utolsó interjúban a lelkipásztor hálával és mély hittel tekintett vissza élet útjára. Úgy fogalmazott: egész életét Isten kegyelmének és vezetésének tulajdonítja. A nyírségi református egyházmegye tájékoztatása szerint a néhai lelkipásztor búcsúztatására Nyíregyházán kerül sor május 12-én. Az időjárásról: napos, egyre melegebb idő. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső több felé is eshet, délnyugati szél és 20-25 fok várható. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet, elszórtan lehet eső, változó irányú szél és 20-26 fok lehet.
1: Híreinket hallották.

féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.

0: és más angyal követé azt mondván.
1: Leomlott Babilon a nagy város, mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.

0: És harmadik angyal is követi azokat, mondván nagy szóval:
1: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába, és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a bárány előtt. És az ő killódásuknak füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.

Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét.

tanulmányozzuk a hármas angyali üzenetet. Sok mindent elmondtunk róla, de valahogy mindig az az érzésem, hogy amikor a Jelenések könyvének proféciáit tanulmányozzuk, akkor kinézünk egy ablakon, és kint a múltról, a jövőről nagyszerű képeket alkotunk magunknak, és kialakul egy képünk a világról, és ebből a képből hiányzunk mi magunk. Ha a Jelenések könyvének alapvető szerkezetét nézzük, akkor másról van szó. Úgy kezdődik a 14. fejezet, hogy ott látjuk a bárányt, társait és kísérőit, a 144 ezert, akik elpecsételtettek Jézus Krisztusnak. És a hármas angyel üzenet második angyeli, harmadik angyel üzenetében pedig van egy másféle elpecsételésről is szó. És ez a két párhuzamos kép az, ami ennek a szakasznak a feszültségét megadja. Beszéltünk az első angyeli üzenetről, először is beszéltünk arról a nagy erejű angyalról, aki az ég közepén repül, akinél az örökkévaló evangélium van, és ezt az örökkévaló evangéliumot lebontja az ige három angyal üzenetévé. Beszéltünk az első angyali üzenetről, ahol ugye arról van szó, hogy egy felszólítás az első angyali üzenet, hogy féljétek az Isten, néki adjatok dicsőséget, eljött az ő ítéletének órája. És ezt próbáltuk önmagunkra vonatkoztatva megérteni. Úgy önmagunkra vonatkoztatva, hogy vajon mi féljük az Istent? Mit jelent az, hogy néki adjatok dicsőséget? Mert nagyon sokszor elmondjuk, hogy igen, hát persze, hiszek Istenben, tehát ez félem az Isten, de tényleg félem az Isten? Ha valami baj ér, akkor tudom azt, hogy ez előtte Isten előtt volt, és ezt valamiért megengedte az Úr. Megpróbáltatásokban nem felejtkezünk el róla. Néki adunk dicsőséget mindenben? Tudjuk, hogy eljött az ő ítéletének órá, és ez az ítélet rajtunk kezdődik már itt a földön? És imádjuk azt, aki teremtette az eget és a földet, vagy pedig evolúcionista módon gondolkodunk, ami nem biztos, hogy a biológiai evolúciót jelenti, még lehet például a gazdasági evolúciót is jelentheti az evolúcionista gondolkodás. Aztán a második angyel üzenet. Sokszor ezt megcímkéztük XYZ egyházra, vallási mozgalomra, és a babiloniai gondolkodás az nem kísért bennünket? Olyan a mi Babilonunk is leomlott, maga alá temetett, vagy pedig mi tudjuk azt, hogy van menekedés Babilonból. Azután harmadik angyali üzenet, amelyik egy vagy-vagy, kinek a tulajdon jelét viselem magamon. Ez nem azt jelenti csak, hogy szombaton itt vagyok, hanem a szombat tartalmát is élem. Isten az én teremtőm. Kinek a tulajdon az én életem? Ezek mind-mind olyan kérdések, ami a hármas angyal üzenetben foglaltak.

De rendszerint ezt a két verset, amelyik a hármas angyal üzenet záradéka, ezt máshol szoktuk prédikálni. Nagyon sokszor van, és észreveszem magamon is, hogy vannak ige, egybefüggő ige szakaszokat, amit elvágunk, és ezzel mi igyekszünk egy más értelmet, jelentőséget, tartalmat adni egy olyan szakasznak, amit annak idején a Szentlélek, Isten igéje egybeszerkesztett. És amit egybeszerkesztett az Úr, azt ne válasszuk szét. Tudnélik, hogyha elolvassuk, hogy itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatát és Jézus hitét, akkor ebben legalább két nagy botránkoztató tétel van. Amit, hogyha összevetünk a mi életünkkel, és ezt más megvizsgálná kívülről, akkor jogosan botránkozna meg rajtunk. Az első, ez a jelen idő. Tényleg itt van a szentek békességes tűrése? Tényleg itt van, akik megtartják Isten parancsolatát? De ez nem akárhogy, hanem úgy, hogy Jézus hitével? És hogy állunk Jézus hitével? Ez az a három kérdés, amit nagyon gyorsan meg kell vizsgálnunk. És azután van-e ennek a földi életünknek reménye? Mi végre élünk ezen a földön? Van-e értelme a földi életnek? Ez egyre élesebb ez a kérdés. Hankis Elemér a Nincsből a Van felé címen az élet értelméről írt egy jó vastag könyvet, amit most végigolvastam, és nagyon megdöbbent és torokszorító. Egyáltalán mi, amikor hívők kimondjuk, hogy igen, az élet értelme Krisztus, akkor ezen mit jelent ez? Mit értünk? Vagy van valami komoly, életbevágó értelme annak, hogy az életem értelme Krisztus, és akkor ugyanúgy fúrom a másikat, most hadd nem mondjam tovább, mi mindent csinálunk, és közben arról prédikálunk, hogy az életünk értelme Krisztus. Hogy van ez? Hogy lehet ezt a belső botrányt feloldani? Hogy lehet eljutni odáig, addig a nyugvó pontig, ahol a 13. vers mondja, hogy bizony, ezt mondja a lélek, mert megnyugoznak fáradozásaiktól, és a cselekedeteik követik őket. Hogy tudunk így közös nevezőre jutni az életünk alapvető kérdéseiről? Mert hívőnek lenni, az tulajdonképpen nem más, mint megtanulni élni. Ha én nem tanulok meg élni, hanem csak így összeszorított foggal csikorgatok, és azt mondom, hogy jó, csak kibírjam, mert ma jön az üdvösség, mert betartottam, megtartottam, ezt megérdemlem, mint a reklám mondja, mert ezt megérdemlem, akkor én nem hiszek igazán. Akkor hol van a szentek békességes tűrése, hogy tartom meg Isten parancsolatát és Jézus hitét? Ezért nézzük, mit jelent az, hogy szentek békességes tűrése? A békességes tűrés egy alapfogalma tulajdonképpen a Krisztus várásnak. A Bibliában, az Új Szövetségben a békességes tűrés és a Krisztus várás az összetartozó fogalom. Krisztus várni az azt jelenti, hogy békességes tűrőnek lenni. Ez a szó, görögül így van, hypomone, ez a szó tulajdonképpen egy nagyon érdekes szó, helytállást jelent, aztán kitartást Jézus Krisztus mellett, békességes tűrést, állhatatosságot jelent. Tehát ez a keresztény ember álló képességének a szava. Úgy is lehetne mondani ezt a szót, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint a lelki életünk egyensúlyozó szerve. Mi nagyon sokszor pozitív vagy negatív irányban kiborulunk. Mindig, ha kimondom ezt a szót, akkor Gyökösi Endre jut eszembe. Ő szokta mondani mindig azt, hogy aki kiborul, az elfelejtett leborulni. És ez egy alapvető igazság. Valahol, ami békességes tűrésünket próbálja mindent.

És hogyha végig gondoljuk azt, hogy mi az, hogy nagy megpróbáltatás, akkor erről is olyan romantikus, szép fogalmaink vannak, hogy amikor majd véres karddal fognak üldözni bennünket, hogy ezt körülbelül így gondoljuk el. És közben elfelejtkezünk arról, hogy a próba, a nagy nyomorúság az Jézus szerint egészen más jelent. Egyszer régebben beszéltem én itt arról, hogy mit is jelent Máté evangélium a 24. fejezetének az eleje, a hitet és hét alkalma. Emlékezzetek erre vissza. Tanítványok azt kérdezik Jézustól, hogy mikor jön elő másodszor, mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének, ugye mikor lesznek meg ezek, a kőkövön nem marad a templomon. És Jézus erre a kettős kérdésre válaszol. De nem a mikorra válaszol. Sőt, ma jóval később elmondja a tanítványoknak, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjátok, és ne avval törődjetek, hanem valami egészen mást mond. Azt mondja el Jézus, hogy meglássátok, hogy senki el ne hitessen titeket. És felsorolja a hitet és hét alkalmát. Most nem sorolom el ezt a hét alkalmat, de sorba lehet venni hamis Krisztusok, háborúk hírei, stb. Ezek külső jelek, nagy nyomorúság, anarchia, hogy így mondjam, nemzet-nemzet ellen, ország-ország ellen. Azután belső nyomorúság, eladjátok egymást, gyűlölni fogjátok egymást, szeretet sokakban meghidegül, stb. Ezek azok, amik az álhatatosság próbái. Ezek a kísértései, belülről és kívülről jövő kísértései a sátánnak tulajdonképpen azt a célt szolgálják, hogy leborulás helyett a gyülekezet kiboruljon, és eltűnjön az álhatatosság. Ezért fejeződik be úgy Jézusnak ez a felsorolása, hogy de, ugye ez egy ellentétes kötőszó, és ez egy nagyon-nagyon éles a görög nyelvben, itt ebben a mondatban, de. Aki mindvégig álhatatos marad, ugyanez a hypomoné van itt, mint ami a szentek békességes tűrése. Tehát aki békességes tűrő marad, az üdvözül, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik bizonyságul minden népnek. Jézus itt úgy mondja el, hogy ez a kettő összetartozik, egyik a másiknak a feltétele. Ha én elfelejtek békességes tűrő lenni, akkor az Isten országának evangéliuma nem fog hirdettetni. Lukács evangélium a 21. fejezet, ami párhuzamosa ennek az egésznek, az egy kicsit másképpen fogalmaz. Jézusnak ugyanezt a szavát úgy mondja el, hogy a ti békességes tűrésetek által nyeritek meg a ti lelketeket. Tehát a békességes tűrés nem egy szép tulajdonság, valami olyasmi, amit felveszünk ünneplő ruhaként, és megmutatjuk az embereknek, hogy na nézzétek, hát én milyen békességes tűrő vagyok, hanem egész egyszerűen a Krisztus várásom valósága. Csak akkor tudok helytállni a külső és a belső hitetések, a nagy hitető munkájával szemben, ugye a nagy hitető jelenések könyve szerint a sátán, külső és a belső hitetéseket csak akkor tudom legyőzni, hogyha ez az alapvető lelki tulajdonság, hogy aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül, itt van a szentek békességes tűrése, és itt van az is, hogy a ti békességes tűrésetek által, ugyanezek a szavak vannak mind a három helyen, nyeritek meg a lelketeket, ez megvan bennem.

Nem akarom felsorolni azt a több mint egy tucat helyet, ahol ez a békességes tűrés szerepel a Bibliában. De egyet még hadd említsek meg. Hogy lehet elérni ezt a békességes tűrést? Ez egy nagyon érdekes dolog. Lukács evangélium a 8. fejezetében találjuk a magvető példázatát. A magvető példázata ugyan megvan, ez alappéldázata Jézus Krisztusnak, itt indul, ez a mag példázattal indul, az a tanítási sor, amit Jézus az ő tanítványaival megtett. De ha megnézzük ezt az alapvető tanítási sort, akkor azt látjuk, hogy Lukács evangéliumában egy picivel más ennek a példázatnak a vége. Úgy van, hogy az a mag, amelyik a jó földbe esett, és hogy a magról tisztázta előtte a példázat magyarázatában maga Jézus, hogy ez nem más, mint a Isten igéje. De nem az az ige, ami ki van nyomtatva, hanem az az ige, ami a fülemen, agyamon, szívemen keresztül bennem van. És azt mondja, hogy a jó földbe esett mag, az 60-szor, 100-szor annyit terem, és itt van megint ez a szó, hogy béketűréssel, hypomoné. Mit jelent ez? Valahol az Isten népének az a baja, hogy a táplálkozási rendszerünkkel van valami baj. Úgy vagyunk, mint egy beteg gyomrú ember. Az Isten igét tukmáljuk az emberekre, meg magunkra. Elhangoznak jobbnál jobb igehirdetések, megszívlelendőbb tanítások. És mi lesz belőle? Gyümölcs? Béketűréssel? Vagy nem? Akkor az ige magva a tövisek közé esett? Akkor az ige magva a köves talajra esett? Akkor az ige magvát elkapkodták az útférről a madarak? Ez az a nagy kérdés, ami e mögött az ige mögött van. Az írás nem azt mondja, hogy itt lesz a szentek békességes tűrése, hanem azt mondja, hogy itt van. Ez a botránkoztató jelen, amit mondtam az előbb. Isten népe az nem ott van, ahol XYZ egyház tagjai vannak, még ott sem, ahol XYZ helyre eljárnak gyülekezetbe akármilyen nap az emberek, hanem az Isten népe ott van, ahova a jó földbe esik a mag, és gyümölcsöt terem béketűréssel.

Mikor Békéscsabán laktam, és feljártam mindig tanítani minden vasárnap, akkor az esti késői vonattal mentem vissza, és ez egy furcsa vonat volt, postavonat volt, úgy mondták. És Szajolba a vonat 20 percet állt, hogy miért ezt nem tudta senki sem megfejteni. 20 percet rostokoltunk Szajolon. És ilyen nyári melegbe lehúztuk az ablakot, és jött be a hűvös levegő, és nagyon érdekes hangokat lehetett hallani. Akkor még voltak ilyen lakatosok, akik ilyen hosszú nyelű kalapáccsal járták a vagonokat, és ezek a vasúti lakatosok a hosszú nyelű kalapáccsal oda-oda koppintottak minden kerékre. És mit gondoltok, miért? Azért, hogy milyen hangot hallott a kerék. Ebből lehetett tudni, hogy a kerék rendben van-e, vagy esetleg megrepet. És akkor balesetveszélyes az egész. Nem vizsgálták lámpával, nem röntgenezték meg a kerekeket, csak a kalapáccsal oda kocintottak. És azóta is sokat gondolok erre a képre. Isten is úgy vezet bennünket, hogy megpróbál. A próba az nem valami szörnyűség a keresztény ember életében, az az üdvösség útjának egy nagyon fontos része. Próba nélkül nincs üdvösség. Akiket szeretek, megfedlem és megfenyítem. Légy azért buzgóságos és térj meg. Vagy a Laodiceának mondja. Istennek a kezében van ez a kalapács. Jézus névtelenül, talán a másik ember, ilyen-olyan szaván keresztül jár sorba, és oda-oda koppint az életemre. Ezért érnek sérelmek. Ha itt most megkérdezném, hogy ki az, akit még nem ért sérelem, akkor nem merem megkérdezni, mert ha valaki fölteszi a kezét, akkor tudjátok, mit mondok. Álljunk fel és imádkozunk ezért a hazugért. Mert ez így van. Mit gondoltok, miért van ez így? Csak addig szoktunk eljutni, azért, mert olyan a másik. Ő meg azt mondja, azért, mert olyan ez. Pedig ez az álhatatosságunk próbája. Ekkor kell tükörbe nézni, hogy itt van a szentek békességes tűrése. A következő kép is nagyon érdekes. Úgy folytatja tovább, itt, akik megtartják Isten parancsolatát, és a Jézusba vetett hitet, vagy a Jézus hitét. Ezt a kettőt is kell egy kicsikét megértenünk. Tudnélik, mi kialakítottunk egy képet, hogy mit jelent az Isten parancsolatának megtartása. Rendszerint úgy szoktuk elintézni, hogy Isten parancsolatának megtartása az egyenlő azzal, hogy betartom a szombatot. Betartom ezt, nem ütöm agyon a másikat, bár megérdemelné az a ilyen-olyan-amolyan, de nem ütöm agyon. Meg hát azért nem mindig mondok ugyan igazat, de nem hazudok. Értitek, hogy mire gondolok? Hegyi beszéd előtti parancstartásunk van. Bár ez egy nagyon nehéz dolog, mert szegény farizeusoknak lehetett nagy gondja a tizedik parancsolattal. Úgy kezdődik, hogy ne kíván. Tudni, a kívánságnak nem lehet parancsolni. Ugye? Mit jelent az, hogy akik megtartják Isten parancsolatát? Nem azt jelenti, hogy ezt se csinálják meg, azt se, vagy ezt is megcsinálják, vagy azt is, hanem valami mást. Azt jelenti az Isten parancsolatának megtartása, hogy a hegyi beszéd szellemében vagyok, hogy a hegyi beszéd mire tanított arra, hogy nem akkor vagyok gyilkos, ahogy önütöm a másikat, hanem akkor, amikor gyűlölök. És most én megkérdezem, és van köztünk olyan, aki nem gyilkos? Értitek a hegyi beszédnek a logikáját? És akkor lehetne a hetedik parancsolattal, satöbbivel tovább folytatni, a többivel az összessel. Hogy vagyunk ezzel a parancsolattal? Tudnilik, a parancsolatokat, és ez a páli nagy logika, ez a kereszténységnek az alapja, a hitáltani megigazulásnak az alapja, Pál nem azt mondja, hogy a parancsolatot dobjuk el, és hitáltal igazoljunk meg, ahogy nagyon sokan gondolják, mert ez nonsens. Hanem a hitáltali megigazolásnak az a logikája, hogy belátod azt, hogy bűnös ember nem tehet törvényednek eleget?
Hát akkor mit lehet tenni? Jézus hitét. Ezért van az, hogy Isten parancsolata és Jézus hite összefügg egymással. Nem úgy van, hogy én hiszek Jézusban, mert elhiszem, hogy volt, meg egy nagy ember volt, igen, ő a kereszténység alapítója, nagyszerű a kereszténység vallás alapítójának, a nevéről neveztetni kereszténynek, mert a keresztény az azt jelenti, hogy Krisztiánus, Krisztusi. Krisztus nem egy jelző, a kereszténység sem jelző. Minden ilyen jelzős kereszténységtől én félek. Keresztény Magyarország, keresztény párt, keresztény ez, keresztény az. Ez mindig Krisztus tagadást jelent. Krisztus nem lehet jelzősíteni. Krisztus egy életforma, egy másféle logika. Jézus hite az azt jelenti, hogy ahogyan Jézus Krisztus megtanított igazán bízni abban az emberben, akit Isten teremtett. És ő benne én, második Ádám leszármazottja lehetek, újjáteremtett ember. Ez a bizalom, ez a Jézus hite. És ez képesít arra, hogy én megtartsam Isten parancsolatait. Nem úgy kell csinálni, hogy a farizeusok, hogy összeszámolják, hogy nem tudom, 614 parancsolatot összeszámolunk a Bibliából, és akkor ezeket a parancsolatokat úgy megtartjuk sorba, kínos pontossággal, és ugye vannak ugye az Isten gyülekezetében, és vannak műkritikusok, akik állnak, és árgus szemmel nézik, hogy én megtartom-e az Isten parancsolatát az ő elgondolása szerint, vagy nem. Isten nem azt akarja, hogy ilyenek legyünk. Gondoljátok el, az örök élet így kibírhatatlan lenne. Hát azt akarja, hogy belülről elsajátítsuk azt, ami az igaz emberségnek a lényege. Hogy én a próbában és a jóban egyformán tudom azt, hogy az Isten akarata valósul meg bennem.

És most térjünk csak vissza a hármas angyel üzenetre. Mit gondoltok, miért van az első angyel üzenetben rögtön az, hogy féljétek az Isten? És hogyha felteszitek azt a kérdésszót, hogy hogyan, úgyhogy itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatát és Jézus hitét. Ez a válasz rá. Mit jelent Istennek dicsőséget adni, szépeket mondani Istenről? Nem. A dicsőség, emlékeztek, ezt elmondtam én még az első angyel üzenet kapcsán, a dicsőség az azt jelentette, hogy megjelent az Isten dicsősége a hajlékban, amikor jelen van az Isten. Isten jelen létének a valóságában élni. Kereszténynek lenni az azt jelenti, hogy Jézus velem van minden napon a világ végezetéig, ahogy megígérte. Ez a jelenlétnek a megélése, hogy néki adjatok dicsőséget. És mit jelent az, hogy eljött az ő ítéletének órája? Az nem azt jelenti, hogy mondom a Blikkel együtt, hogy itt a világ vége, mert a maja naptár is. Hanem eljött az ő ítéletének órája, ez azt jelenti, hogy te meg én ott állunk az Isten ítélőszéke előtt. És Isten szeretné az újjáteremtést kiterjeszteni. Szeretné azt, hogy ennek a világnak legyen vége, hogy az ember tudjon lenni igazán. Hogy semmi olyan, ami tönkreteszi a mi emberségünket, ami tönkreteszi bennünk mindazt, ami rossz, az a Jézus Krisztus, a rosszat legyőző Jézus Krisztus győzön, és ami tönkreteszi a mi életünkben mindazt, ami jó, ami a sátán munkája, az megszűnjön, és ne kínozzon tovább minket. Ehhez viszont ennek a lelkületi alapnak az elsajátítása kell. Hogy itt van a szentek békességes tűrése. Babilon leomlik. És Babilonról is elmondtuk, hogy mi Babilon lényege. Babilon lényege az, hogy én égre törő nagy terveket teszek, Bábel tornyot építek, hatalmi eszközökkel biztosítani akarom Istennek az uralmát ezen a földön, politikai, vallásos, ideológiai, gazdasági hatalommal, és közben nincs bennem az az indulat, ami volt a Krisztus Jézusban, vagyis nem itt van a szentek békességes tűrése, ez nem igaz. Hogy állunk a kis Bábel tornyunkkal? Mert ezek is épülnek ám, ugyanúgy sárból, meg szurokkal. Mocskolunk, sárral, sározunk, és vajon tudjuk, hogy ez leomlik? Maga alá temet? Mert ha nincs itt a szentek békességes tűrése, akkor nem tudom Jézus hite által megtartani az ő parancsolatait. És lényegében itt van a nagy hűséggel problémája.

Kinek a bélyege van rajta? Ezt a békességes tűrésem mondja el. Ha eddig él az ember, akkor azt mondja, hogy igen ám, könnyű ezt mondani, de nagyon nehéz így élni. Hogy lehet győztesnek lenni? És a hármas angyal üzenet záradéka pontosan ezt mondja el. Nézzük meg, hogy mondja. Nagyon ünnepélyesen kezdi. És hallottam egy hangot az égből. Lényegében ez az égi hang adja a reménységet. Mi nagyon sokszor úgy érezzük, hogy a mi egész életünk, hitéletünk az nem más, mint egy iszapbirkózás. Építettünk valamit, én életemben is volt olyan, amire fél életemet rátettem, építettem valamit, és akkor, mint az agyaglábú óriás Dániel könyvében kézérintése nélkül pak, összeomlik. És akkor ott van az ember életében az, hogy hát érdemes? És Jézus nem jelenlévő valóság. És akkor azt gondolom, hogy akkor rajtam van Jézus Krisztus tulajdonjele. Sokszor van így, hogy ha én azt mondom valakinek, hogy én keresztény vagyok, akkor talán azt mondja az illető vissza, hogy na nem mond, ha nem mondanád, nem is látnám. Nem az a mi bajunk? Nem ez a mi kis Bábel tornyunk? És ezért a mennyei hang vigasztal, hogy ha viszont mi ezt a földiekkel értelmetlennek látszó útat, a Jézus útját elvállaljuk, a Jézus hitét, és vállaljuk a békességes tűrést, amire nagyon sok ember azt mondja, hát itt békességes tűrésre nincs szükség, itt forradalmi változásra van szükség. Már mi is felkaptuk ezt a radikális szót, ami nagyon buta szó. Radikálisan mindent majd mi megvált. És nem érjük el a szentek békességes tűrését, akkor a reménységünket játszottuk el, mert azt mondja az Úr, hogy írd meg mostantól fogva, bizony ezt mondja a lélek, figyeljétek meg, hogy mennyire ünnepélyesen, hangsúlyosan mondja. Ezt mondja a szent lélek. Bizony ezt mondja a lélek, mert megnyugoznak fáradozásaitól, és a cselekedetei követik őket. Ez nem csak temetési ige, hanem valahol az ilyen ember fogja tapasztalni azt, hogy mindaz a fáradozás, mindaz a harc, mindaz a próba, amit átéltünk, mindaz a méltánytalanság, amit elszenvedtünk, mindaz a külső-belső hitetés, amit le kellett győznünk, gondoljunk Jézusra, Máté 24-re. Az végső soron a mi üdvösségünk építése volt. És a nagy nyomorúságot mi mindig úgy gondoljuk el, hogy ez egy külső üldözés lesz. Ugyan, majd így ugyan, hogy lehet, hogy lesz. Nem tudom, de a külső üldözés az sokkal könnyebb valami, mint mikor egy közösségbe érzed azt, hogy egyedül maradtál, nincs, aki megfogja a kezedet, amikor meg kell élni az álhatatosságot, a béketűrést, más szóval mondjam, és ebben kell élni, hogy Jézus megmaradjon. És ezek a figyelembe nem vett cselekedeteink követnek minket.

0: A hármas angyel üzenetet tanulmányoztuk. Sok mindent elmondtunk róla. Talán elcsodálkoztunk azon, hogy milyen gazdag ez az üzenet. Elcsodálkoztunk arra, hogy mennyire a mának szól ez az üzenet. Elmondjuk, hogy jaj, de jó volt. Meghallgatjuk és sóhajtozunk nagyokat. De vajon mi történik bennünk? Itt van a szentek békességes tűrése az én életemben. Itt, akik megtartják Isten parancsolatait. Nagyon érdekes, hogy a mai ember az nem a szavaknak hisz. Az emberek nagy része elmondja azt, hogy az igazság mellett nem azért döntött, mert belátta a fejével, hogy ez igaz vagy nem. Sőt, 50%-a azt mondta, hogy ő tulajdonképpen nem is nagyon érdekli az, hogy van-e másféle tanítás a Bibliában, vagy ez hogy van pontosan. De mindjárt azt mondták, hogy közösséget keresnek. Ott, ahol megértik őket, ahol szeretik őket, ahol megbecsülik őket. Vagy mondjam bibliai szóval? Ahol békességes tűrés van. A békességes tűrés az az isteni kegyelem. Az a kegyelem, hogy én Isten kezében látom az életem. A békességes tűrés az, hogy én látom azt, hogy velem nem a véletlenek történnek, hanem velem az történik, ami az üdvösségem szempontjából szükséges, ami kell, ahogyan az Isten vezet. Van így gondolkodunk? Így látunk? Mert a hármas angyel üzenet magva, az pontosan ez. Nem az, hogy kinézzek a jövőre, a jelen ablakán, vagy a múltra, a jelen ablakán, hanem magamba nézzek. Megnézzem azt, hogy én hogy állok. Mert ha hiszük, ha nem, szoktam volt mondani, Jézus eljön. Ha akarom, ha nem, Jézus visszajövetele biztos. Látja az ember, hogy így nem megy tovább. Valaminek kell lenni. De vajon itt van a szentek békességes tűrése nálunk? Világvége hirdetők vagyunk, vagy megoldást hirdetők vagyunk? Megéljük ezt a megoldást, vagy csak prédikáljuk ezt a megoldást? Ez az alapvető kérdés. És vajon a mi életünk mit mond? Hogy vajon mindvégig állhatatos akarok lenni, ami magamtól nem megy. Ez csak Jézus hite által, Jézustól kapott hite által lehet. Itt tudom megtartani a szeretet nagy törvényét. Vajon tényleg akarom ezt? Vagy pedig tényleg valami újulás lesz? Adja az Úr, hogy mi a hármas angyel üzenetet ne csak ne felejtsük el, hanem újra és újra álljunk a tükör elé, és újra mondjuk el azt, hogy igen, Istenem, szeretném, ha itt lenne a szentek békességes tűrése. Szeretném úgy megtartani Jézus hitében a te parancsolatodat, ahogy Jézus tanította, mert akkor célba érünk. És ezt kívánom mindnyájunknak. Amen.
1: Ady Endre, Matán a béke. Matán a béke ünnepelne. A messiásnak volna napja. Ma mennyi kén a földnek válni, hogy megváltóját befogadja. Ma úgy kén, hogy egymást öleik szívükre mind az emberek. De nincs itt hála. Nincs itt béke. Beteg a világ. Nagy beteg. Kihűlt a szív, elszállt a lélek, a vágy, a láng csupán a testé. Heródes minden földi nagyság, s minden igazság a kereszté. elvesztette magát az ember, mert lencsén nézi az eget. Megátkozza világra jöttét, beteg a világ, nagy beteg. Ember ember ellen csatázik, mi egyesítsen, nincsen eszme. Rommá dőlt a messiás háza, tanítása, erkölcse veszve. Ó, de hogy állattá süllyedjen, kinek lelke volt, nem lehet. Hatalmas ég, új messiást küldj. Beteg a világ, nagy beteg.

Lukácsi Vilma, még hull a mag. Még nincs vége, még egyre hull a mag, a gigászi kéz még egyre szórja. A nagy példázat még nem vált múltá, mert még nem jött el a számadója. A magvető még egyre szórja. Szántóföldek, ekétlen vad utak, kősziklás, bogáncsos tüskés helyek, esőre szomjas, kiszáradt rögök, fájó ugarok, terméketlenek. A példa nektek szól, ti emberek. A magvető az Isten. A magot, az életigét még egyre szórja. Hirdettetik az egész világon, hogy a bűnösnek van megváltója, aki a váltságot már lerúgta. Oda került világ közepére az Isten oltára, a Golgota, ahol megbékélt veled az Isten, ahol érted halt az Isten fia, a kegyelem nagy inspirátora, aki, ha eljő majd az ítélet, odaáll közéd s az Isten közé, vérző testével betakar téged, és kezét nyújtja a bíró felé. Őt már ne, Uram, már ne sújts felé, ő érte én a váltságot letettem, az ő bűneiért szenvedtem én. Ő érte te már elhagytál engem, ígéretet szerint ő az enyém, szerető szívedre hadd hozzam én. Halld, ó világ, neked szól az ige, békét kínáló drága üzenet, esőre szomjas kiszáradt rögök, fájó ugarok, köves vadhelyek, szántatlan földek, szívek, emberek.

Sokan nem értik az e napokra vonatkoztatott proféciákat, ezért fel kell őket világosítani. A lelkészeknek és a tagoknak egyaránt kötelességük, hogy a trombitának határozott hangot adjanak. A lelkészek emeljék fel szavukat, és szólják az üzenetet, mely ez idő számára a jelen való igazság. Mutassuk meg az embereknek, hogy hol tartunk a profétikus történelemben. Isten kijelölt egy napot a világtörténelem befejezésére. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. A profécia majdnem teljesedett. Sokat kell fáradozni, hogy a témát az emberek elé tárjuk. Az ünnepélyes tényt, hogy az Úr napja hirtelen és váratlanul jön, nem csak a világ népe elé kell tárni, hanem minden egyházunk elé is. A profécia tiszteletteljes figyelmeztetése minden léleknek szól. Senki se érezze, hogy a meglepetés veszélyétől biztonságban van. Senkinek semmiféle profécia magyarázata ne raboljon meg az események ismeretétől, melyek megmutatják, hogy e nagy esemény közel van.

Isten utolsó kegyelmi üzenete. Nagyon fontos, hogy a profétai üzenetekkel együtt az evangéliumot a tiszta forrásból hirdessük a mai napokban is.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A Közel-Kelet és a világ békéjéért tartottak ökumenikus imát Dubajban. A helyi keresztény vezetők részvételével április 29-én a dubai katolikus templomban nemzetközi ökumenikus imádságot rendeztek a békéért. Paolo Martinelli püspök, Dél-Arábia apostoli vikáriusa így fogalmazott: a béke nem lehet pusztán emberi alkotás, ez Isten ajándéka, amelyet keresnünk, befogadnunk, ápolnunk kell, és jó kapcsolataink révén terjesztenünk kell a társadalomban. A kezdeményezést az Öböl Menti Térség Egyházainak Társulata szervezte együttműködésben a Dél-Arábiai Apostoli Vikariátus Vallásközi és Ökumenikus Párbeszéd irodájával, valamint a Szent Mária templommal. Nyitó beszédében Paolo Martinelli püspök imádságra szólított fel: az Egyesült Arab Emírségek, az Öbölmenti térség, a Közel-Kelet és az egész világ békéjéért. Az ökumené nem a pulpituson jön létre. Az egyház jövője és a jövő egyháza témában rendezi meg idei konferenciáját a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Missziói és Evangelizációs Bizottsága Réfülöpön. Fischl Vilmos főtitkár szerint a rendezvény mára a lelkipásztorok és egyházi munkatársak egyik legfontosabb találkozási pontjává vált. Az Ökumenikus Tanács ökumenikus ernyőszervezet, amely különböző keresztény felekezeteket fog össze Magyarországon. A cél az, hogy erősítsék közöttük az egységet, segítsék az egyházak együttműködését, és közösen képviseljék a keresztény értékeket a társadalomban. Emellett számos ökumenikus programot szerveznek és fórumot teremtenek a közös gondolkodásra. A szervezet 1943-ban jött létre. Ma 11 tagegyházzal működik. Reformátusok, evangélikusok, baptisták, metodisták és ortodoxok egyaránt részt vesznek benne, emellett több együttműködő szervezet is kapcsolódik a munkákhoz. A katolikus egyház nem tagja a tanácsnak, de számos területen együttműködnek, például az ökumenikus imahét megszervezésében. A jó tábor a felkészüléssel kezdődik. Nyári gyülekezeti bibliatábort szervezni öröm és felelősség. Hogyan figyeljünk egyszerre a gyermekek biztonságára, a közösségre,

0: háború idején működő protestáns, jó pásztor misszió hőseire. Az időjárásról: napos, egyre melegebb idő. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső több felé is eshet, délnyugati szél és 20-25 fok várható. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet, elszórtan lehet eső, változó irányú szél és 20-26 fok lehet.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: A jóság álarcai. Amikor az élet nehézségei megnőnek, akkor logikusan pont egymáson kellene segíteni. Jóval nagyobb szükség lenne a kölcsönös segítségre, empátiára és összefogásra. És mégis azt látjuk, hogy ehelyett az egyéni érdekek és narcisztikus érzelmek erősödnek fel, még a jó emberek esetében is. Tari Anna Mária.

0: Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok. Józsué 24:14-15.
1: Mindnyájunk életében adódnak különös fordulópontok és alkalmak, amikor válaszút előtt állunk, és el kell döntenünk, kinek akarunk megfelelni, szolgálatára lenni. Ezt a bizonyos adott pillanatot, amikor határoznunk kell, amikor Isten kegyelme közel jön hozzánk, nem ember idézi elő, hanem Isten rögzíti. Vagyis nem a mi tetszésünkre van bízva, hogy mikor ragadjuk meg ezt a lehetőséget. Vannak úgynevezett gonosz napok, amelyeken a sötét erőknek különösen nagy a hatalma. De vannak kegyelmi napok is, amikor az igazság erősíti szívünket, amikor isteni erők lépnek működésbe. Ekkor szólít meg az ige. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor. Zsidókhoz írt levél, 3. fejezet, 7 és 8 verse. Mert veszélyes lehet a halogatás. Esetleg legközelebbre már jóval nehezebbé válhat a döntés. Az ember életében sokszor kerül válaszút elé. Nem csak abban a

0: tekintetben, hogy merre menjen, mit csináljon, hanem hogy mivé váljon, mit változtasson viselkedésén, hogy egy közösségnek vagy feladatnak meg tudjon felelni. Sok mindenért aggódunk és nyugtalankodunk saját életünket illetően és a gyülekezetet illetően is. Pedig az Úr Jézus szerint valójában csak egy dologra van szükség, a tiszta lelki életre. Az ember elveszítette életét, mert Istentől eltávolodott. A bűn következményeként elveszítettük az eredetileg nekünk adott örök életet. És az ember azóta kínlódik, szenved. Nap mint nap szembesülünk erők fogyatkozásával, testünk romlásával, lelkünk kiégésével. Forduljunk tehát őszinte alázattal az Úrhoz. Tudjuk, a kegyelemnek is megvan a maga ideje, és ezzel a lépéssel képesek leszünk a jó választásra, és Jézusunk munkája a véghez vitelt.
1: Ady Endre, Válaszúton. Durva lármazú körültem, küzdelemre vár az élet. Megállok a sorompónál, de nem tudom, mit csináljak. Harcba szálljak, visszatérjek. Sáros a tér, undok a harc, oly silány a harci pálma, olcsó hírnév, darab kenyér. És érettük, oda veszne ifjúságom minden álma, még csak nézem ezt a harcot, s hány szép álmom omlott porba. Miért rohannék, hogy lelkemet az életnek piszkos harca minden kincstől megrabolja? Bocsásd meg, mennyei atyám, hogy oly sok zúgolódás és elégedetlenség hangzik el az ajkamról. Bocsásd meg, hogy nem ritkán a csöndre elkészített időt is másra fordítottam. Bocsásd meg, ha előbb kértem tanácsot sokaktól, mint hogy hozzád fordultam volna bizalommal. Bocsásd meg, hogy oly sok hitetlenség, önhittség van még mindig bennem, és nem veszem eléggé komolyan, atyám, amit mondtál, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. Kérlek, légy irgalmas hozzám. Egyedül te tudsz meggyőzni arról, hogy mi az igazság. Egyedül te tudsz segíteni engem a helyes választásban, és annak a megismerésében is, hogy ki vagy te, és mit kínálsz nekem. Kegyelmed által hadd siessek a te kizárólagos szolgálatodba lépni, igaz parancsolataidat megtartani, szívemből követni mindenkor jó utat mutató ígéidet, és soha ne feledjem, ínségemben mindig téged szólítsalak először, bízva hozzám való jóságodban. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. A előadás sorozatnak a végén járunk tulajdonképpen, és ha megfigyelték, akkor az utolsó szakaszban, amiben a jelenések könyve 14. fejezet utolsó verseit tanulmányozzuk, 5 előadáson keresztül foglalkozunk 8 bibliai verssel. Ami azt jelenti, hogy valami komoly üzenetről, nagyon komoly és fontos üzenetről van szó, hogyha 8 bibliai versre 5 előadást, 5 alkalmat szánunk. Miről is volt szó ebben az utolsó 4 előadásban? A hármas angyali üzenettel foglalkoztunk, amely 3 egymást követő angyallal által van megszólaltatva, és ma ennek az üzenet együttesnek a végére értünk. Itt van a szenteknek békességes tűrése. De úgy gondolom, hogy hasznos lesz egy néhány gondolatban visszatekinteni az elmúltakra. Az első angyal üzenetében 3 nagyon fontos gondolattal foglalkoztunk. Az első az, ami jellemzi és megnevezze az angyalnak a munkáját, akinél van az örökkévaló evangélium. Az első angyal az örökkévaló evangéliumot hirdette az egész világon, minden embernek, minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Úgy van bemutatva, mint aki az ég közepén repül, hogy látható legyen mindenütt, mindenki számára látható és hallható az az üzenet, amelyet hirdet. Az örökkévaló evangélium. Milyen evangéliumról van szó? Említettük azt is, hogy a Szentírásban egyedül itt fordul elő ebben a jelző szerkezetben az evangélium, hogy örökkévaló evangélium. Ha visszagondolunk Jézusnak a Máté evangélium a 24. fejezet által megörökített proféciai előadására, amit a tanítványok kérésére tartott, akik azt kérdezik az Úrtól, hogy mikor lesz és milyen jele lesz az eljövetelének és a világ végének, akkor az Úr Jézus a több jel között, amit felsorolt, a 14. versben az evangélium hirdetését említi meg, és azt mondja, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Ha egymás mellé tesszük a 2 evangéliumot, amiről itt szó van, az örökkévaló evangélium is, amiről Jézus beszél, hogy Isten országának ez az evangéliuma, akkor azt látjuk, hogy tartalmilag is, és az üzenet hirdetésében, a formájában is egyezik, tehát ugyanarról az evangéliumról van szó. Mind a kettőt az egész világon minden embernek kell hallani, ami arra is utal, hogy a Jézus második eljövetele előtti időszakról van szó, amikor az örökkévaló evangéliumnak, Isten országának ez az evangéliuma kell, hogy hirdetessen az egész világon minden népnek.

Azután említettük azt, hogy Pál apostol már az első gyülekezeteknél észrevett valamit az evangéliummal kapcsolatban, és különösen a Galácia beliekhez írott levélben tesz erre egy nagyon határozott kijelentést, amikor azt mondja, hogy némelyek közületek más evangéliumra hajoltak, holott nincs más evangélium. Pál apostol tehát észrevételezi azt, hogy az evangélium tartalmával kapcsolatban valamilyen változás fenyeget, és hogy miért volt ez már olyan korán, a korai egyház életében nyilvánvaló, hogy azért, mert az egyik legfontosabb üzenetről van szó. Sátán ezt igyekezett már a kezdet-kezdetén meghamisítani, és beszéltünk arról is, hogy napjainkban különösképpen fenyeget az a veszély, hogy az evangéliumnak megpróbálnak más értelmezést adni. Gazdasági kategóriába, politikai kategóriába helyezik, és ezzel elveszik az evangéliumnak a lényegét. És az első angyal üzenete éppen ezért ennek a fontosságára hívja fel az emberek figyelmét, mert az angyal az örökkévaló evangéliumot hirdeti.

A másik gondolat, másik nagyon fontos üzenet, amit az első angyal hirdet, az, hogy eljött az Isten ítéletének órája. Erről is röviden beszéltünk. Arról van szó, hogy ami az Ószövetségben az engesztelés napja volt, és évenként egyszer, ez azt jelentette, hogy a főpap bement a Szentek Szentjébe. Ez az ünnepen történt az elintézés, elrendezés az egész évben elkövetett bűnöknek. A főpap szolgálata nagyon fontos volt. Azt is mondhatnánk, a legfontosabb ünnep volt, amely előremutatott egy mennyei szolgálatra, Jézus Krisztus főpapi szolgálatára. Elmúlt alkalommal hallottuk azt, hogy a Jelenések könyvében nagyon fontos jelentősége van az időnek, és itt az első angyal üzenetében is ki van hangsúlyozva az idő. Eljött az ítéletnek az órája. Olyan időben élünk, amikor a mennyben egy nagyon fontos szolgálat folyik, és amikor ennek a szolgálatnak vége lesz, akkor kimondatik az, ami a Jelenések könyve 22. fejezetében olvasható. Aki szent, szenteltessék meg, aki fertelmes legyen, fertelmes ezután is. Vagyis nincs többi lehetőség arra, hogy megtérjünk, hogy valaki változtasson az Isten előtti helyzetén. Tehát az örökkévaló evangélium azután a Jézus Krisztus szolgálata, mennyei szolgálata, az ítélet órája, amelyben élünk, és a harmadik, a teremtést imádatára történő felhívás. Nem csupán arról van szó, hogy Istent kell imádni, hanem arról is beszéltem, hogy kihangsúlyozott ez az üzenet a Jézus második eljövetele előtt élő emberek számára. Imádjátok a teremtőt, azt a teremtőt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert, a vizek forrásait, amik abban vannak. Tehát nem csupán arról van szó, hogy Istent kell imádni és Istent magasztalni, hanem kihangsúlyozva a teremtő Istent. És hogy miért fontos üzenet, említettem azt, hogy Isten 2000 évvel ezelőtt már válaszolt a mai ember elképzeléseire, és úgy mutatkozik be, mint a teremtő Isten, aki teremtett, alkotott. A mai ember hajlamos arra, hogy a teremtő Isten helyett az evolúció Istenét fogadja el, vagy a deizmus Istenét, vagy a panteista Istent, de itt Isten hangsúlyos felhívást küld az angyal által az egész világra, minden embernek meg kell hallani, és minden embernek dönteni kell, hogy elfogadja a teremtő Istent, vagy a teremtő Isten ellenében rendezi az ő életét. Ezután volt még két üzenet, a második és a harmadik angyal üzenete, amelyben Isten a világ népeit hívja fel, dönteni kell Babilon mellett, vagy Isten mellett. Erről nagyon bőséges gondolatok hangzottak el, és ezzel zárulna tulajdonképpen a három angyal üzenetet.

de van még egy, úgy tűnik, mintha más volna hangulatilag és tartalmilag egy gondolat, ami zárja ezt a hármas angyal üzenetet, és erről van ma szó. Jelenések könyve 14. fejezetében a 12. és a 13. vers. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja valanékem. Írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Mintha itt egészen másról volna szó. Lezárul egy hármas üzenet, és itt van egy záradék, mintha csak János apostol felfedezne valamit az üzenet elhangzása után. Így is olvassuk, hogy itt hallék az égből szózatot, amely ezt mondja nékem, írd meg. A mennyből irányítják János apostol figyelmét egy népre, egy csoportra, amelyet különös magatartás jellemez. Hogyan nevez ezt a csoportot, ezt a népet az Úr? Itt a 12. versben. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Szentek. Egy nép, amelyet Isten szenteknek nevez. Mit jelent a szentség? Mit jelent az, hogy ez a nép ebben a különös helyzetben, amikor Isten különös üzenettel keresi meg az emberiséget, ezt a népet Isten szenteknek nevezi, és azt mondja, hogy ez a nép békességes tűrő, ez a nép megtart Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Tehát nem csak azt mondja, hogy ezek szentek a menny megítélése szerint, ez egy különleges nép, hanem ennek a népnek vannak különleges jellemvonásai, tulajdonságai, amelyekről felismerhető, és ezeknek van türelmük, vagy másik fordítás szerint álhatatosak, és akiknek meg van próbálva a hitük, kitartóak, fáradhatatlanok, de ezek az emberek megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Vannak, akik azt mondják, hogy Isten parancsolataira ma már nincs szükség. A Isten kegyelmének idejében élünk, nekünk megváltunk van, Jézus Krisztusunk van, aki a kegyelmet árasztja reánk, és nincs szükség a törvényre, Isten parancsolataira. A különös azonban az, hogy ez az üzenet a végidők népének szól. Tehát Jézus eljövetele előtti időre utal. Hol van már az az idő, amikor azt mondják, hogy Jézus az ő cselekedeteivel, szolgálatával bemutatta azt, hogy a törvényt nem szükséges megtartani. Például gondoljunk a szombat, amivel kapcsolatban legtöbbször hivatkoznak Jézusra. 2000 év telt el, és az az üzenet, amely mára szól, az az üzenet úgy mutat be egy népet, amelyekről azt mondja, hogy ezek szentek, és Jézus második eljövetele előtt élnek, és úgy mutatja be, mint akik megtartják Isten parancsolatát és Jézus hitét. Mint akiknél van a szentek békességes tűrése. Nézzük ezeket a jellemvonásokat, a szentek békességes tűrése, az Isten parancsolata, Jézus hite, amivel rendelkeznek ezek az emberek, és még záradékban van egy különös üzenet ezeknek az embereknek a számára.

Először az álhatatossága, tűrés, a szentek békességes tűrése. Hadd olvassak ezzel a meghatározással kapcsolatban egy gondolatot. Mit jelent ez a türelem, amiről itt szó van? Az a képesség, amelynek birtokában valaki panasz, zúgolódás, lázongás nélkül megadóan és tartóan elviseli, tűri a kellemetlenségeket, a kényelmetlen, nehéz helyzetet, testi vagy lelki fájdalmakat, illetve ennek a tulajdonságnak magatartásban való megnyilvánulása, amely elviseli a bántalmakat, a betegséget, a fájdalmat, a megpróbáltatást, a sértéseket, a saját sorsát, a szenvedést. Az a sajátosság, képesség, készség, amelynek birtokában kitartóan, nyugodtan, fegyelmezetten, türelmesen képes várni valamire, ami késlekedik vissza. Nem üt vissza, nem válik üldözővé. Gondoljunk csak arra, hogy a történelem során voltak egyházak, egyházi irányzatok, amelyekre inkább az üldözés, a türelmetlenség volt jellemző mások hitével, mások meggyőződésével kapcsolatban. És itt azok, akikről itt szó van, akik Jézus második eljövetele előtt élnek és szolgálják az Urat, jellemző az, hogy ez a lelkület távol áll tőlük. Béketőrők tudnak elviselni fájdalmat, szenvedést, bántást, de soha nem válnak üldözőkké. Mert a béketőrésben, az állhatatosságban ez is benne van, az erős, mert ezek az erős emberek, akik el tudják viselni. Sokkal nagyobb erő kell a szenvedések elviseléséhez, mint mások bántásához. És ezekre a szentekre az jellemző, hogy megvan a béketűrés, amit Istentől kapnak. Gondoljunk arra, hogy mit jelenthet ez napjainkban, amikor Jelenések könyvében a 11. fejezetből korábban olvassuk azt az igét is, hogy megharagudtak a pogányok. Amikor azt tapasztaljuk, hogy az egész világon forrongás, lázongás, elégedetlenség, türelmetlenség, erőszak van. Elég meghallgatni egy híradót. Tele van erőszakkal. A egyének közötti erőszakra, társadalomban az erőszak hullámra, a nemzetek közötti kapcsolatra jellemző a türelmetlenség, az erőszak. És ebben az időben Isten népe bírja a szentek békességes tűrését. Nem a vérmérséklet kiemeléséről van itt szó, hanem egy külön tulajdonságról, amivel Isten gyermekei, a szentek rendelkeznek.

Ha Jézus eljövetele előtt nem kellene a megpróbáltatásokkal számolni, akkor az Úr nem tartotta volna fontosnak azt, hogy egy ilyen dolgot megemlítsen az ő gyermekeivel kapcsolatban. Mikor fiatalok voltunk, még kezdők voltunk, sok küzdelmen mentünk át, sok harcot kellett megvívni, én sokszor türelmetlenséget tanúsítottam, és akkor a feleségem mondta ilyenkor, hogy könnyű katonának lenni ott, ahol nincs háború. Valóban a háborúság, a megpróbáltatások, a gyűlölködés, ami ebben a világban uralkodik, ezek próbára teszik a keresztény ember hitét. Könnyű ott béketűrés gyakorolni, ahol mindenki körülöttem kedves ember, aranyos ember, aki csak jót akar nekem, aki kedves szóval szólít meg, akitől soha nem kell számolnom vagy várnom valamilyen támadást vagy bántást. De Jézus második eljövetele előtt más lesz a helyzet, és már érezzük, hogy tele van a világ feszültséggel. És a hármas angyali üzenet záró igében, akkor, amikor elmondja Isten akaratát, Isten felhívását, amely az egész világnak szól, akkor rámutat arra, hogy itt van, ebben a helyzetben van olyan nép, amelyiket Isten szenteknek nevez, és amelyiknél van a szentek békességes tűrése, és akik megtartják Isten parancsolatait, és akiknél van a Jézus hite.

De nézzük meg, hogy mit jelent Isten parancsolatainak megtartása és Jézus hite. Miért fontos ez? Miért tartja fontosnak ezt ebben az üzenetben Isten kiemelni? Az előbb említettem azt, hogy nagyon sokan arra hivatkoznak, azt próbálják igazolni, hogy a parancsolatokra, törvényre már nincs szükség, mert a kegyelem idejében élünk. Hivatkoznak Pál apostolra, hivatkoznak az Úr Jézusra, hivatkoznak bibliai történetekre. Mit jelenthet az, hogy Jézus eljövetelének küszöbén, a nagy döntő harcban nem mindegy, hogy miképpen viszonyulunk Isten parancsolataihoz és Jézus hitéhez. Itt ismét egy olyan ténnyel találkozunk, mint a Teremtő Istenre történő utalásnál. Isten jó előre üzen. Üzen a végidők népének is, hogy akik a történelem viharában, az utolsó idők nagy küzdelmében Krisztus mellett döntenek, az Urat akarják szolgálni, ezekre jellemző a türelem, az állhatatosság, jellemző Isten parancsolatainak megtartása és a Jézus hite. Miért olyan fontos ezeknek a felsorolása? Ha egy mellékes dolog volna, akkor valami mást mondott volna Isten, amit szükséges gyakorolni és cselekedni. Miért ezeket a sokak által megkérdőjelezett dolgokat említi meg? Isten parancsolata, Jézus hite és a szentek békességes tűrése. Amikor azt állítják, hogy nem kell törvény, mert elég a kegyelem, hogyan válik nyilvánvalóvá a törvény megtartása? Hogyan gyakorolják emberek olyan helyzetekben, olyan élethelyzetekben, amelyekben nem egyszerű ennek a kérdésnek a megvalósítása, gyakorlása? Gondoljunk csak éppen azokra a tényekre, körülményekre, amelyekre hivatkoznak azok, akik azt mondják, hogy nincs szükség a törvényre. Az Úr Jézus meggyógyít egy 38 éve beteg embert. Mikor, milyen nap? Szombaton. És mit mondanak Jézus ellenségei? Nem kell a törvény. Ugye Jézus adott példát erre, de egyeseknek törvénysértés volt. De mi volt ez a 38 évig beteg ember számára? Egy csodálatos szombat, és Jézus arra akart megtanítani az ő cselekedeteivel, hogy a törvény megtartásának is a célja az, hogy elnyeresse az ember Isten áldását. Meg kell tanulni azt, hogy Isten a törvény megtartása által, az életünk által azt akarja, hogy őt dicsőítsük, őt magasztaljunk. Ő mindent az ember javára és áldására teremtett, és a törvényeket, a rendeleteket, az élet formának a meghatározását is az ember érdekében tette, az ember javára.

És nézzük a hitet, a Jézus hitét. Mit jelent a Jézus hite? Jelentheti azt, hogy elfogadom őt üdvözítőmnek, megváltómnak. És jelentheti azt, hogy azzal a hittel rendelkezem, amely benne volt. Mindkettőre szükség lesz az utolsó nagy küzdelemben. Csak az arról való bizonyosság, hogy van egy megváltóm, üdvözítőm, Jézus Krisztusom, akiben bízhatok, aki az élet és halál ura, az én Istenem, csak ő segíthet a győzelemre a nagy küzdelemben. A Jézus hite, amiről itt szó van, jelenti azt is, hogy azzal a hittel rendelkezünk, amellyel Jézus lecsendesítette a háborgó tengert, amellyel Jézus ellenállt az ördög támadásainak és visszautasította támadásait. Ezt a hitet ígéri az utolsó időben az ő népének az Úr. Lukács evangéliumában felteszi az Úr azt a kérdést, hogy amikor az embernek fia eljön, avagy találi hitet ezen a földön. És itt a jelenések könyvében megvan a válasz erre. Igen, talál. Talál egy népet, amelyik Jézus hitével rendelkezik.

És még egy gondolat a 13. versben. Egy különös gondolat, az árul a hármas angyali üzenet. A 13. vers, és hallék az égből szózatot, amely ezt mondja valanékem, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony azt mondom, azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Mit rejt magában ez az üzenet? Bizony, ezt mondja a lélek, megnyugszanak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Mennyiben különbözik ez, ezeknek a halála más időben történt elhalálozástól? Miért mondja ezt? Ez is utal arra, hogy Jézus második eljövetele előtt nehéz idők lesznek. Sok-sok küzdelem, harc, szenvedés lesz Jézus eljövetele előtt, és itt van egy ígéret, elrejtve ebben az igében, hogy valószínű arról van szó, amikor ezek a súlyos, nehéz idők jönnek, akkor azokat, akik gyengék, akik erőtelenek, az Úr elaltatja. Jézus eljövetele előtt, amikor ezek a súlyos megpróbáltatások lesznek, akik meghalnak, akik elalszanak, és lesznek, akik szemlélői lesznek az utolsó eseményeknek. És még egy gondolat. Ennek az üzenetnek a végén egy nagyon szép ígéret van. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Az életben az emberek igyekeznek emlék oszlopot építeni maguknak, vagy önmaguk életét úgy megörökíteni, hogy az utódok számára is megmaradjon. Itt azt mondja az Úr az igében, hogy akik ekkor halnak meg, nem kell, hogy nyugtalanok legyenek. Az Úr megőrzi az ő életüket, az ő cselekedeteiket. Megnyugosznak fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. Volt egy régi énekünk, aminek refrénje volt, hogy egy megmarad, mit Jézusért tettünk. Nem kell félni attól, hogy semmivé válnak azok az értékek, amelyeket Isten kegyelme által cselekedhettünk az életben. Mindezek megmaradnak. Isten megőrzi nem csak az ember személyiségét, hanem megőrzi azt is, amit ő emberek által cselekedett. Az lesz a boldog örömünnep, amikor Jézus eljön, és ott az örökké valóság küszöbén, ott szembesülhet az a földi életnek azzal a részével az ember, amelyben Isten áldása, Isten vezetése volt érezhető és tapasztalható. Az Úr vigyáz az övéire, bár ma még nem tudjuk ennek az útnak a végét, még nem látjuk, de hittel, hitáltal elfogadhatjuk és bízhatunk abban, hogy a mi útunk végén, amikor az Úr feltámasztja az ő gyermekeit, azok a cselekedetek, amelyek Isten kegyelme által a mieink lehettek, azokat az Úr visszaadja, azokat értékelni fogja, és azoknak örülni fogunk az örökké valóságban is. A mindenható Isten segítsen abban, hogy mindannyian azok között lehessünk, akikre ma még az vonatkozik, itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, és boldogok lehetünk abban, hogy előre tekinthetünk az Úrral való találkozásra. Amen.

bátorító üzenet azoknak, akik erőtlennek érzik magukat. Lehetnek olyan időszakok az életünkben, amikor úgy érezzük, ha most nem kapunk valahonnan támogatást, végünk van. Ilyenkor szerető Istenünk a jobbját nyújtja, hogy támaszkodjunk rá, és ezzel a benne bízókat megtartja, hogy el ne essenek. Így akármilyen félelmetes veszedelem vesz körül, és erőtlennek érezzük magunkat, mégis csodálatos biztonságban lehetünk. Gyönge lehet a lábunk, rögös lehet az utunk, de a mindenható védelmét és oltalmát élvezzük. Isten mindig hűséges ígéretéhez, és soha nem hagy el bennünket. Tapasztalni fogjuk, hogy amikor erőtelenek vagyunk, ő megerősít és velünk van. Nincs okunk a félelemre, a nyugtalanságra, mert maga az Úr üzeni számunkra, amint Ézsaiás próféta jegyezte fel könyve 41. fejezetében. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságon jobbjával támogatlak. Ha bármilyen nehézség is jön az életünkben, nem szabad elcsüggednünk, mert az örökkévaló kezeskedik arról, hogy megkapjuk mindazt, amire szükségünk van. Kimondhatatlanul sok erőt tud adni, és emberi gyöngeségünk többé nem akadály. Bizonyára emlékszünk életünknek próbatételekkel terhes napjaira, amikor olyan rendkívüli erőt nyertünk, hogy magunk is álmélkodtunk rajta. Veszély közepén nyugodtak tudtunk maradni, gyászunkban vigaszra leltünk, rágalmazások tüzében képesek voltunk megállni, a súlyos betegséget béketűréssel hordoztuk el. Az örökkévaló elmondja, én megerősítelek, igen, segítek neked, erősen foglak igazságos jobb kezemmel. Nem vagyunk soha egyedül, ő velünk van. Látja, min megyünk keresztül, és hallja imánkat, mellettünk van. Ő a mi Istenünk, és semmi sem akadályozhatja meg abban, hogy segítsen nekünk.

Isten választott népe, Izrael, sokszor vétkezett, mert nem engedelmeskedtek az Úrnak, aki megengedte, hogy népe ellenségei kezébe jusson. De ennek ellenére megígérte, hogy velük lesz, és nem kell kétségbe esniük, ha megtérnek és hűségesek maradnak hozzá. A Mindenható ma ugyanígy tesz velünk, mint a múltban cselekedett, mert irgalmas és kegyelmes Isten. Ezért nekünk is üzeni. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne keseredj el, mert én vagyok a te Istened. Mindig segíteni fogok neked, támogatni foglak az igazságosságom jobb kezével. Ne aggódj, mert megerősítelek. Elhisszük ezt? Biztosak vagyunk abban, hogy Isten mindenkor és minden körülmények között mellettünk lesz, még akkor is, ha nem érezzük. Ahhoz, hogy ebben biztosak legyünk, megingathatatlanul bíznunk kell Istenünkben. Ha ezt tesszük, akkor nem fogunk félni és szorongani a jövő miatt, mert tudjuk, hogy az Úr irányít mindent, hiszen megígérte, hogy velünk lesz, nem hagy magunkra.

Az Úr Jézus földön járt, akkor arról beszélt tanítványainak, hogy ezen a világon próbatételek, nehéz időszakok, szenvedések és nyomorúságok várnak rájuk. De legyenek bátrak, mert ő már győzött. Az Úr a nehézségek által formálja, alakítja jellemünket. Az Atya Isten egyszülött fiának, az Úr Jézusnak is igen sok megpróbáltatásban volt része. Miért várnánk, hogy nekünk könnyebb legyen? Megváltunk, vállalta helyettünk a kereszt halált, hogy minket kiszabadítson a gonosz hatalmából, és ezzel kifizette bűnadósságunkat. Ezáltal Isten örökbefogadott, szeretett gyermekeivé válhatunk, és úgy védelmez, oltalmaz, amint a földi szülő vigyázza kicsin gyermeke lépteit.

Az örökkévaló megerősíti a lankadt kezeket, támogatja a remegő térdeket. Erősen tart szabadító jobbjával, hogy ellehessünk. Ezt tudva, mégis bizonyára mindannyian voltunk már olyan helyzetben, amikor úgy éreztük, hogy összecsapnak felettünk a hullámok, és minden olyan kilátástalannak, reménytelennek látszott. Sehol sem láttunk megoldást, mintha kicsúszott volna lábunk alól a talaj, erőtlenekké váltunk. Pedig a mindenható Isten segítséget ígér ilyen esetekre is, amikor képtelenek vagyunk egyedül cselekedni. Küzdelmeinkben segítőket állíthat mellénk, ha úgy látja jónak. De még ha nem is küldene védelmezőket, ő maga biztosan mellettünk lesz, és ez a támogatása mindennél többet jelent számunkra, mert mindig a megfelelő időben érkezik. Pontosan tudja, kinek miben van hiánya és problémája. Segítsége több, mint amit elképzelni tudunk, mert hordozza terhünket és gondoskodik minden szükségletünkről. Mivel támogatását már nagyon sokszor bebizonyította, számíthatunk rá bátran, most és a jövőben is. Ezzel kapcsolatban az egyik legcsodálatosabb kijelentést és bátorítást Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele 8. fejezetében olvashatjuk. Ugyanakkor a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kellene, de maga a lélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Elesett állapotunkban, amikor teljesen tehetetlenek vagyunk, hiszen még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk, akkor maga a Szentlélek Isten jár közben értünk. Ő mindig készségesen segít a benne hívőknek. Az Úr Jézus mielőtte földről eltávozott, búcsú beszédében megígérte tanítványainak, hogy elküldi maga helyett a vigasztalót, az igazság lelkét, aki velük marad. János apostol evangéliumában így jegyezte fel Jézus szavait. A vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az majd mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. És mikor ő eljön, megfeddi a világot, bűn, igazság és ítélet tekintetében, és elvezet majd titeket minden igazságra. A Szentlélek Isten a vigasztaló. Ez a szó az eredeti görög nyelvben nagyon sok mindent foglal magába. Jelenti azt, hogy bátorít, biztat, reménységet ad, közben jár értünk, szószólónk. A legnagyobb kudarc után is előre mutat és felemel. Vannak időszakok, amikor különösen sok embernek van szüksége ilyen biztatásra. Őszintén együtt érezve sem tudjuk igazán megvigasztalni a gyászolót, a csüggedőt, a kétségbe esettet. Erre csak Isten szent lelke képes. Ő a pártfogunk, aki mellénk áll és erősít, hogy tovább tudjunk menni az úton. De kicsoda a Szentlélek? Mert vele kapcsolatban számtalan elképzelés, bizonytalanság él az emberek gondolataiban. A Biblia azt állítja, Isten, aki nem csupán egy személytelen erő, ahogy egyesek tanítják. A Szent Háromság ugyan személyében nem egy, de mégis egy Isten, szándékában, gondolatában és jellemében. Ez az egység nem mossa el az Atya, a Fiú és a Szentlélek külön személyiségét. Mindannyian egyenlők, de a különböző feladatokat megosztják egymás között. Az örökkévaló Szentlélek Isten együttműködött az Atyával és a Fiúval a teremtésben, a testetöltésben és a megváltásban. Ő ihlette a Szentírás íróit.
Segít megérteni a Bibliát, könnyűvé teszi az Istennek való engedelmességet, megtanít igazán imádkozni, mint vigasztaló, minden bajban ott van közel, és velünk marad mindörökké. Aki az Úr Jézus Krisztust őszinte hittel befogadja szívébe, az megkapja az ő szent lelkét. A mindenható Isten annak adja, aki érzi a hiányát, és éppen ezért vágyakozik, sőt kéri is Isten lelkét. Általánosságban elmondhatjuk, hogy sok szempontból titokzatos előttünk a Szentlélek munkája, de a Biblia kijelentései alapján némi betekintést kapunk abba, hogy miként segíti ima küzdelmünket, hitéletünket. A mi gondolataink önmagukban erőtlenek, és képtelenek vagyunk teljes világossággal megfogalmazni Isten felé a kéréseinket. A Szentlélek azonban, aki által Isten a szíveket vizsgálja, állandó támogatásával segíti gondolkodásunkat is, hogy közbenjárásával megértsük, mire van szükségünk, és ezt Isten elé is tudjuk terjeszteni. A lélek mintegy velünk együtt imádkozik, hogy szavaink, érzéseink összhangba kerülhessenek Isten akaratával. Mindezt átgondolva, örömmel állapíthatjuk meg, hogy valóban nincs okunk a csüggedésre, amikor erőtlennek érezzük magunkat, mert Urunk jobbjával támogat, a Szentlélek pedig segítségünkre van és megerősít.

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban részleteket hallgathattak Albinoni oboa koncertóiból. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 6-án a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi ige a Jeremiás könyve 31. fejezetének 9. verse. Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak, mert atya vagyok Izraelnek. Az Új Szövetségi igét a zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 7. verséből olvasom. Krisztus testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért. Mennyire ironikus, hogy Isten ilyen egyértelműen kifejezi, hogy ő bizony egyenes úton vezeti a népét, amelyen nem botladoznak. Valamiért mégis állandóan azt érezhetjük, hogy nem annyira egyszerű és egyértelmű az az út, amelyen haladunk. Vajon miért lehet ez? Van egy kép, amelyen egy biciklis botot tesz a küllői közé, majd hatalmasat esik és szitkozódik, hogy valaki botot tett a küllői közé. Kicsit ilyenek vagyunk mi is. Magunk elé rúgunk egy követ az úton, árkotásunk, stb. Saját magunknak nehezítjük meg az utat, ami teljesen természetes, hisz emberek vagyunk, nem tudunk tökéletesen és bűntelenül élni. Amikor azonban elesünk, ne kezdjünk el szitkozódni, hogy valaki jól kibabrált velünk, hanem igenis vegyük észre, hogy az a valaki, mi magunk vagyunk. Legyen előttünk példaként Krisztus, aki annak ellenére, hogy nem bonyolította a saját útját felesleges bűnökkel, ahogyan mi tesszük, mégis tudta, hová kell fordulnia. Ő is Istenhez fohászkodott, tőle kért segítséget. Kövessük hát mi is Jézus példáját abban, ha abban nem is tudjuk, hogy ne vétkezzünk, hogy Istenhez fordulunk, és őt követjük azon az egyenes úton, amelyet bár próbálunk megnehezíteni magunknak, Isten mégis végigvezet rajta bennünket, egészen az üdvösségig. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, Te pontosan tudod, hogy képes vagyok hátráltatni saját magamat, mennyire le tud lassítani a büszkeségem és a gőgöm. Kérlek, vedd el tőlem ezeket, hogy a helyükre a Te türelmed, szereteted és segíteni akarásod kerülhessen. Kérlek, fordítsd a szívemet újra feléd, hogy tőled kérjem, és nálad keressem a segítséget, a megoldást. Hála neked végtelen kegyelmedért. Amen. Az áhítatot Vechter Baldó írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Sírva jönnek és fohászkodnak, miközben vezetem őket. Folyóvizekhez vezetem egyenes úton, amelyen nem botladoznak, mert atya vagyok Izraelnek. Krisztus testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgattatott Isten félelméért.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Gyógyulj meg irigységedből. A mai ige példabeszédek könyve 23. fejezet 17-18. verse. Ne irigyelje szíved a vétkeseket, inkább az Urat féld minden nap, mert van még jövendő, és reménységed nem semmisül meg. Gondolatok az ígéről. Mikor látjuk a gonoszok boldogulását, hajlamosak vagyunk arra, hogy irigykedjünk. Mikor halljuk vidám lármájukat, miközben mi szomorkodunk, már-már azt gondoljuk, hogy ők választották a jobbik részt. Nos, ez ostoba és bűnös gondolat. Ha jobban ismernénk őket, és főleg, ha arra gondolnánk, milyen végre jutnak majd, inkább szánakoznánk rajtuk. Az irigység gyógyszere az. Ha szüntelenül Isten jelenlétének tudatában élünk, őt imádjuk, és vele vagyunk egész napon át, akármilyen hosszúnak tűnik is a napunk. Az igazi hit magasabb szintre emeli az ember lelkét, ahol tisztábban lát, és kívánságai is magasabb rendűek lesznek. Minél több a mennyei elem az életünkben, annál kevesebb földi vágyunk lesz. Isten félelme megszüntet bennünk minden irigykedést. Halálos csapást az mér az irigységre, ha nyugodtan végig gondoljuk a jövőt. Az istentelenek gazdagsága és dicsősége hiú díszlet csupán. A pompás látszat csak rövid ideig csillog, aztán mindörökre eltűnik. Mit ér majd a bűnösnek minden gazdagsága, amikor az ítélet elé kell állnia? A hívőt azonban béke és üdvösség várja. Az örömétől senki sem fosztja majd meg. Hagyd el azért az irigységet, és tej be édes megelégedettséggel. Missziói napok az egyházkerületekben. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az északi egyházkerület május 9-én Nyíregyházán tartja az alkalmat. A déli egyházkerület május 16-án Békés Csabán, a nyugat-dunántúli egyházkerület ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Még holnapig vagy holnap utánig lehet jelentkezni a találkozóra. Országos evangélikus kórus találkozó. A hitvallás és az éneklés évének egyik kiemelkedő eseményére kerül sor május 16-án és 17-én Békés Csabán. Az Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága idén ott rendezi meg az országos evangélikus kórus találkozót. A kórusok szombat délután 16 óra 30-kor és 18 órakor két hangversenyen mutatják be önálló műsorukat a Békés Csabai kis templomban. Vasárnap pedig az egyesített énekkar a 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet 5 pontján kapcsolódik be a liturgiába. Nyitott szívvel és éneklő kedvel várják a környékbeli érdeklődőket a hangversenyeken és az istentiszteleten egyaránt. Az időjárásról. Napos, egyre melegebb idő. Csütörtökön erőteljes felhőképződés várható, eső több felé is eshet, délnyugati szél és 20-25 fok várható. Pénteken csökken, de majd növekszik a felhőzet, elszórtan lehet eső, változó irányú szél és 20-26 fok lehet.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! Kérjünk ezest én bocsánatot mennyei édesatyánktól, hogy újkor szúgolódással válaszolunk a minket ért legkisebb méltánytalanságra is. Viszont vonakodva hozzuk meg a legkisebb áldozatot is fele barátainkért. Fohászkodjunk kellő alázattal segítségért. Az Úr szüntelenül munkálkodjék bennünk, hogy életünk ne mindenben viszonzást váró legyen, hanem mindenben viszonzást adó hálaadás a Jézusban velünk közölt üdvösségért.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Bokros Andrea, aki egy nagyon speciális misszióban van, és mint misszióban levő ember az Úr Jézus gyermeke. Andrea, hogyan találkoztál az Úr Jézussal?
3: Az Úr Jézussal úgy találkoztam, hogy gyerekkoromban már Isten hívását éreztem. Olyan éhség volt bennem, tudtam, hogy valahol van Isten, és ahogy egy kisgyerek innen-onnan információkat kap, mivel nem hívők voltak a szüleim. Képzeleteimben volt valahol egy Isten, aki hív engem, de nem tudtam, hogy hogyan jutok el hozzá. Tehát ez az Isten tudat, ez gyermekkoromtól bennem volt. Aztán, ahogy 14-15 éves lettem, gimnáziumba kerültem, és olyan közösségbe kerültem, ahol több római katolikus lány volt, és meghívtak engem egy katolikus közösségbe, egy énekkarba, és itt megismerkedtem katolikus testvérekkel, megismerkedtem lelkipásztorokkal, és úgy éreztem, hogy na talán most itt többet fogok tudni arról az Istenről, aki után éhezem, és aki engem hív. És el is indultam ezen az úton, templomi kórus tagja lettem, és jártam misékre, és énekeltem, és nagyon szép volt ez, és nagyon sokat kaptam. Még sikerült azt is elintézni, akkor még szintén titokban, hogy megkereszteljenek. Boldogság töltött el, az éhség megmaradt, és ahogy fokról fokra jártam a templomba, egyre többet és többet, nem szűnt meg az éhségem, hanem egyre többet szerettem volna tudni Jézusról. Rendben van, hogy Jézus Isten fia, na de ki ő nekem? És nem szűnt meg az éhség, nem tudták a szentmiség csillapítani ezt az éhséget. És aztán, ahogy növekedtem, titokba vettem meg az első Bibliámat a nyaralási pénzből,

0: gyerektáborba mentünk, és semmire nem költöttem azért, hogy megmaradjon a pénzem, és meg tudjam venni az első Bibliámat, és otthon dugdostam, olvasgattam is belőle, hát nem túl sokat értettem, bevallom őszintén, de azt írta az írás, hogy hát a Szentlélek segít megérteni. Én ezt komolyan vettem, és ennek az igazságát ma is érzem, hogy a több egyszer elolvasott ige egyszer csak hogyan válik egy élethelyzetben komoly üzenetté az Úr részéről, vagy válasszá tőle. Az éhség folytatódott, az istenkeresés, a Krisztusban elmélyedés folytatódott az életembe, és aztán érettségi után már nagyon élessé vált bennem az, hogy nem elég, nem vagyok elégedett azzal, amit kapok, és ez a folyamatos istenkeresés vezetett aztán egy akkori munkatársnőmön keresztül ide Budafokra. És elkezdtem járni a péntek délutáni barátkozó órájára, a zsíros kenyér, az éneklés, a beszélgetések, és abban az időben Komesz Mátyás testvér is néha megjelent ott közöttünk, fiatalok között, és akkor szóltak nekem az ismerőseim, barátaim, hogy hát menj oda Komesz testvérhez, ő is katolikus volt, és hát majd ő ad neked tanácsot, és akkor oda mentem, és elmondtam az én nyűgöm, bajom, hogy de hát én katolikusként élek, de hát tudom, hogy nekem tovább kéne menni, és Matyi bácsi olyan kedvesen elmesélte, hogy ez az ő életében hogyan zajlott, és hogy csak én menjek az istenkeresésem után, menjek, kövessem csak azt, ahová az Úr vezet, és majd eldől, hogy ebből mi lesz. Hát az lett, hogy a baptista gyülekezetben hallottam igazán mélyen tanításokat Jézusról. Tudom, hogy megtért emberként kereszteltek meg, ugyanakkor nem voltam a teljes tudás birtokában. Tudtam azt, hogy a bűneim meg vannak bocsátva, de igazán mélyen nem értettem, hogy kinek a cselekedete által. És ezt valóban itt kaptam meg, a baráti közösséget is, az, hogy figyeltek rám, hogy fontos voltam, hogy megkérdezték, hogy miért nem jöttem. És aztán Isten még egy kincset elhelyezett itt Budafokon számomra, hogy itt ismerkedtem meg Jánossal, aki később a férjem lett. Ő is egy ilyen kereső időszakban volt, de nagyon kegyelmes volt az Úr, mert a valódi döntést azt nem engedte, hogy a mi kibomló kapcsolatunk megzavarja. Volt 2 hét olyan időszak, amikor itt az imaházban Tom Meheres testvér szolgált. Én munka miatt nem tudtam eljönni, viszont János folyamatosan részt vett az alkalmakon, és bennem akkor született meg az a döntés, tőlem teljesen függetlenül. Én bennem pedig az a Jézus Krisztusra való rácsodálkozás és a benne való teljes belehelyezkedés az idők folyamán. Pont ez alatt, a 2 hét alatt. És olyan jó volt utána találkozni, hogy láttam, ahogy közeledett felém János, hogy más valaki jön felém. És olyan jó volt megosztani, hogy veled mi történt, és veled, és ugyanaz történt más-más helyszínen, és tényleg az Úr szépen elvégezte mind a kettőnkben. Úgyhogy ezek nagyon szép időszakok voltak. És ami nekem egy nagyon fontos esemény volt itt az életemben, hogy én visszamentem ahhoz a katolikus paphoz, aki engem megkeresztelt, és mindent elmeséltem. Elmeséltem a Krisztus utáni éhségemet, és ez a lelki atya azt mondta, hogy Isten tervét látja ebben, az ő elhívását látja ebben, és az ő áldásával bocsátott utamra. Nem korholt, és nem dorgált, és aztán utána én hallottam, hát ugye megmaradtak a katolikus kapcsolataim, barátságaim, és hallottam, hogy aki negatívan próbált rólam nyilatkozni, mindig nagyon komolyan elmondta az igazságot, és elmondta azt, hogy Isten vezetését követem ezen az úton. Ez nagyon fontos volt az életemben, későbbi szolgálataimban aztán láttam, hogy miért.
1: Ez volt a kezdet, hogy Istennel való találkozásod, de hát minden születés után növekedés következik. Hogy folytatódott a te életedben ez az út, amire elindultál?
0: A folytatás az, hogy nagyon gyorsan megkaptuk az Úristentől a választ arra a férjemmel, hogy egymásnak vagyunk teremtve, ez Istennek az akarata, ezért nagyon gyors volt megismerkedéstől számítva. Szeptemberben ismerkedtünk meg, és a következő év májusában esküvő volt. Nagyon gyors volt a döntésünk, mert nem volt kétség. Itt a Budafoki imaházban volt az esküvőnk, Kovács Géza testvér vezetésével. és utána júniusi hónapban pedig a bemerítkezésünk. A bemerítkezés után elkezdődött ugye az esküvő után a közös élet, ami valóban a formálódás időszaka volt. 10-12 év nagyon-nagyon komoly megpróbáltatásokkal és nagyon nagy mélységekkel. Nagyon sokszor volt olyan helyzet, hogy csak azt tudtuk kimondani, hogy szeretjük az Urat, és egymásba kapaszkodunk. Nagyon hálás vagyok azért Istennek, mert soha nem volt olyan helyzet az életünkben, hogy egymást hibáztattuk volna érte. Hanem nekünk a problémák közben mindig az első reakciónk volt az összekapaszkodás. Az, hogy szövetségesek vagyunk, és ebben a szövetségben megyünk előre a pusztai vándorlásban, és ezt így éltük meg.
1: A nehézségek után azért történtek jó dolgok is.
0: A nehézségek közben is történtek jó dolgok, hiszen két lánygyermekünk született, és nagyon-nagyon hálásak voltunk az Úrnak értük. Változások történtek olyan szempontból is, hogy elég hosszúra sikeredett az én otthonlétem, és az otthonlétem közben vágytam, kerestem Istennek a válaszait a jövőre nézve, amikor már közeledett az az időszak, hogy a gyes után vissza kell mennem dolgozni, nagyon komolyan kértem a Jóatyát, hogy olyan munkahelyet adjon nekem, ami nem csak munkahely, hanem ami lenne szolgálat is egyben. És ezeket az álmaimat úgy elévittem, az Úr elévittem, és vártam tőle a választ. Hát amit kaptam, arra úgy nem gondoltam, és nem erről álmodoztam. Ugye a gyes alatt elég sok amerikai misszionáriussal ismerkedtem, megjöttek hozzám magyar tanulni, én mentem hozzájuk gyerekekre vigyázni, és nagyon sokakkal, nagyon gyorsan mély barátság alakult ki. És aztán az egyik ilyen misszionárius megkeresett engem, hogy hát van itt Budapesten egy misszió, akik halálsérültekkel foglalkoznak, nagyon kellene nekik oda valaki, mert nincsen magyar munkatárs, aki angolul is beszél, hogy hát én menjek oda, mert ő úgy látja, hogy ennek így kell lennie. Meg kell említenem ennek az amerikai misszionárius nőnek a nevét, Beth Weaver, aki nagyon sokáig meghatározó jelenség volt az életemben, ami barátságunk nagyon gyorsan kialakult, és igazi lelki testvéri kapcsolattá fejlődött. Abban az időben, amikor hozzájuk jártam takarítani, gyerekekre vigyázni, egyik alkalommal Izsaiás 58-at olvastam, és megtörtént az, amit úgy fejeznék ki, hogy nyakon csípett az Isten igéje. Ugye ezt megragadott az ige, szoktuk mondani, de ez erősebb volt, ez egy nyakon csípés volt. Elkapott engem az Isten igéje, amikor azt olvastam, hogy rések befalazójának fognak nevezni, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Semmihez nem tudtam kötni ezt az igét. Nem tudom megmagyarázni, észérvekkel felsorolni, hogy miért ez, de azt az érzést, amit én akkor kaptam, nem csak szívben, hanem elmében is, hogy ez nekem szóló üzenet, ezt elétártam, és elmondtam Betinek, mit akar ezzel a Jóisten? Azt mondta, hogy fogalma sincs, neki sem, neki nem is kell ezt tudni, de úgy gondolja, hogy én ne engedjem el ezt az igét, és keressem, kutassam, hogyan teljesíti be Isten az életembe. Úgyhogy ekkor ragadt rám az a kíváncsiság, hogy mit akar Isten az én életemmel? És aztán jó pár év múlva most már azt tudom mondani, hogy ennek az igének minden sora valósággá vált az életemben. Úgyhogy oda kerültem az amerikai alapítványhoz, és ott én voltam kisebbségben, hallóként, mert a munkatársaim 90%-a siket vagy nagyot halló volt. Megismertem egy új nyelvet, a jelnyelvet, megismertem egy kultúrát, a siket emberek világát, és megragadott engem ez a világ. Ők pedig olyan szeretettel, de olyan keménységgel neveltek rá arra, hogy hogyan kell egy épp embernek viselkedni a fogyatékkal élőkkel szemben. Az ő tanításuk a mai napig is ebből táplálkozom, amit tőlük kaptam, ahogyan ők engem tanítottak. Sokszor mentem az első időben sírva haza, mert néha az őszinteség fáj, de tudtam, éreztem, hogy az őszinteség mögött mindig szeretet van. És a következő nap már másképp tudtam, és jobban tudtam, és aztán a következő nap megint valami újat tanultam, és ez 4 meghatározó év volt az életemben. Ahogy beleestem a siket kultúrába, ebbe a nyelvbe, természetes volt számomra, hogy nekem ezt tökéletesen meg kell tanulnom. Úgyhogy elindult a tanulási folyamatnak 9 éve, mert elkezdtem a jelnyelvet tanulni, és aztán egy 6 év múlva eljutottam odáig, hogy jelnyelvi tolmácsként végeztem, és most már bejegyzett jelnyelvi tolmács vagyok.
1: Az előbb volt egy mondatod, ez a mondat úgy hangzott, hogy megtanultad a siketek között azt, hogy hogyan kell a fogyatékos emberekkel viselkedni. Meggyőződésem, hogy sokan, különösen a keresztények között szeretnének segíteni a fogyatékkal élőkön, a szívük mélyén, de lehet, hogy fogalmuk nincs, hogy hogy kell hozzá kezdeni. Mit tanultál?
0: Azt tanultam legelőször is, hogy bárkivel kerülünk szembe, bármilyen fogyatékossága legyen is, és itt most nagyon komolyan gondolom azt, hogy bármilyen, lehet egy kommunikáció képtelen személy, akkor sem mehetek úgy oda hozzá, hogy én vagyok az egészséges, és te vagy a sérült. Nem megfelelő ez az álláspont. Nem tudok receptet adni arra, hogy ezt hogy lehet magunkban kifejleszteni. Én egyszerűen kértem Istent, és megtette élethelyzeteken keresztül, rossz döntéseken keresztül, kudarcokon keresztül, örömökön keresztül, de megtette. Mind a tolmács szolgálati munkámat, tehát a tolmácsként vagyok valakivel, bármilyen más területen, ha fogyatékkal élővel találkozom, egyenlő vagyok vele. Engem Isten elvitt a végletekig, sokszor úgy látom, hogy ezt talán nem lehet mindenkitől kérni, de én, ha egy tolmács szituációba kerülök, ha ügyféllel elmegyek valahová, akkor én mindig úgy állok ehhez hozzá, hogy ő több, mint én. Azt hiszem, ez azért alakult ki bennem, mert nagyon sok negatív példát láttam. Észre se vesszük, hogyan tudunk fölébe kerekedni egy fogyatékkal élő embernek, csak azáltal, hogy ő nem hall, én meg igen, ő nem lát, én meg igen, ő nem kommunikál beszéddel, én meg igen, nem is vesszük észre. Viszont a fogyatékkal élő emberek oly mértékben érzékenyek, hogy becsapni se lehet őket igazán. Ez az egyik, és a másik pedig, hogy nagyon gyorsan megérzik azt, hogy szánalomból mész oda, vagy szeretetből. Nagyon gyorsan szembesítenek azzal, hogy ki vagy te valójában. Éppen ezért mondom azt, hogy ha csak az utcán találkozunk valakivel, ha csak egy kerekesszékes kér segítséget, hogy emeljék fel a kerekesszéket a lépcsőn, akkor megvan ennek az útja, módja. Oda megyek, fogalmam nincs, hogy kell egy kerekesszéket fölemelni, megkérdezem, hol biztonságos, hogyan segítsek. Ha az a látássérült, hát oda megyek, mert látom, hogy áll a megállóba, és megkérdezem, hogy miben segíthetek. Lehet, hogy azt fogja mondani, hogy nem kérek segítséget. Akkor ne sértődjünk már meg ezen. Fogadjuk el, ő abban a helyzetben ura a helyzetnek, dönteni tud, cselekedni tud. Nagyon jó, ha oda megyünk, mert biztos, hogy egyébként jól esik a látássérülteknek, vagy jól esik egy kerekesszékesnek, ha oda megyünk hozzá. Érzékenységet kértem az Úrtól. Tegyen érzékenyé arra, hogy hogyan segíthetek, meg egyáltalán, hogy segítsünk, és ne nézzünk keresztül rajtuk.
1: Térjünk vissza a siket misszióra. Lett egy tolmács végzettséged, egy jelnyelvi tolmács végzettséged, de azért itt nem állt meg az élet, ha jól tudom.
0: Hát nem állt meg az élet. Ehhez az amerikai missziós alapítványhoz kapcsolódik a mi siket missziónknak az indulása. Mert ez az amerikai alapítvány Európa, Ázsia összes országából szinte idehívott hallássérülteket, és a saját nyelvükön, az anyanyelvükön, a jelnyelven keresztül tanított nekik Bibliát, teológiai alapokat, gyülekezetplántálási alapokat, mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy önállóan saját gyülekezeteket tudjanak létrehozni. De azért azt el kell mondanom, hogy ne arra gondoljunk, hogy a világon van egy csodálatosan szép jelnyelv, amit mindenki ért és beszél, ahány ország van a Földön, annyiféle jelnyelv van. Tehát meg kellett egyezni egy közös jelnyelvben, először jelnyelv használatban, hogy utána valamilyen szinten oktatás itt történjen. Amit én tökéletesen megtapasztaltam, és ma is látok, az az, hogy a jelnyelv valóban a siket embereknek az anyanyelve. Ezen a nyelven bármit el lehet mondani. Nem biztos, hogy olyan formában és olyan módon, mint ahogy mi a beszélt nyelvről gondolunk, de bármit ki lehet fejezni a jelnyelven keresztül. Nem tudom azt elfogadni, hogy egyszerűsített, hogy lealacsonyodnak azok, akik ezt a nyelvet használják, és elfelejtetik a fejüket, és nem tudnak gondolkodni. Ez nem így működik. Ez a nyelv Isten ajándéka a hallássérült emberek számára, és csak ez a nyelv az, amin keresztül egy hallássérült ember valóban és teljesen meg tudja érteni akár Isten üzenetét is.
1: Ha már ezt mondtad, hadd tegyek fel egy olyan kérdést, hogy ha jól tájékozottam, azért vannak különböző irányzatok itt a siketek képzését illetően. Van, akik azt preferálnák, hogy tulajdonképpen artikulálni megtaníthatók, szájról olvasni, egyéb rezgésekkel, műtétekkel, stb. Hogy tapasztaltad? Gondolom, voltak ilyen tapasztalataid neked is.
0: Hát voltak tapasztalataim, viszont nem gondolom, hogy én ezen a szinten szakmailag úgy állnék, hogy most bárkivel is elkezdenék vitatkozni bármilyen szakemberrel. Én azt arról tudok beszélni, amit láttam. Éppen azért, mert nem csupán magyar, vagy határon túl közeli országokról beszélek, akár európai siketekkel találkoztam, hanem nagyon sok amerikai, nagyon sok skandináv, nagyon sok ázsiai sikettel. Tehát egy sok színűség vett körül ez alatt az alapítványi időszak alatt. És azt láttam, és azt tapasztaltam, hogy ahol akár már a gyerekek nevelésébe is komoly szerepet játszott a jelnyelv. Ezek a gyerekek felnőttként sokkal kiegyensúlyozottabbak voltak. Természetesen én is csak arról tudok beszélni, amit olvastam Amerikában, Skandináviában, ennek egészen más kultúrája van. Ott egyértelműen a jelnyelvre alapozzák legtöbb helyen az oktatást, és az a bizonyítéka ennek, hogy a jelnyelvi alapokat megszerzett gyermek sokkal könnyebben tudja megtanulni az írást, az olvasást. Valóban fontos szájról olvasást megtanulni, mert a siket emberek mindig is kisebbségben lesznek közöttünk hallók között. Nagyon fontos, hogy megtanítsuk őket legalább alapszinten valamilyen kommunikációra. De nem lehet ez az elsődleges cél. Kell, hogy a saját nyelvüket szabadon tudják használni. Nagyon hálás vagyok azért, hogy a rendszerváltás után azért itthon is a siketek öntudatra ébredtek, és nagy nehezen kiharcolták, hogy most már parlament által elfogadott törvényben van leírva az, hogy az anyanyelvük a jelnyelv. Megújult a tolmácsképzés, megújuló félben van a siket oktatás. Hát itt nagyon remélem, hogy a gazdasági válság miatt nem fog jobban elhúzódni ez a folyamat. Mindenképpen szeretnék bevezetni most már az oktatásba a jelnyelvet. Ezt mind előrelépésnek látom. Annak is nagyon örülök, hogy egyre több és több siket ráébred arra, hogy tolmács segítségével igenis lehet tanulni, lehet főiskolára, egyetemre menni. Ezek mind-mind olyan pluszok az ő életükben, ami által egy nagyobb rálátásuk lesz a világra, sokkal könnyebben eligazodnak a mindennapokban, és könnyebben tudnak interakciót kezdeményezni hallókkal, a körülöttük élőkkel. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy nem lesznek továbbra is, szinte mondom mesterségesen, egy alacsonyabb műveltségi szinten tartva.
1: Feltételezem, hogy nem annyira általános információ, hogy körülbelül mekkora ez a népességnek, hány százaléka érintett ezzel a problémával, a sikettséggel?
0: 60 ezerre becsülhető körülbelül a siketek száma, ha még ebbe belevesszük a nagyot hallókat. Azokat, akik időskori hallásvesztésben szenvednek, akkor legalább 200 ezres számról beszélhetünk.
1: Az oktatást említetted. Vannak speciális intézményeik? Vagy pedig úgymond az egészségesekkel integrálva oktatjuk őket Magyarországon, hogy tudod?
0: Vannak speciális intézmények, régiónként van egy-egy siket iskola, tehát összesen 7, és itt speciális módszerekkel tanítják a gyerekeket. Én jártam a szegedi iskolában, a Váciban, az Egriben és a budapestiben, ezeket látom. semmiképpen nem akarom azt mondani, és nem szeretném, ha ez így tűnne, hogy most a siketoktatás ellen vagyok, vagy a siketek egyértelműen az oktatás ellen vannak. Nagyon szeretném, hogyha egy egészséges párbeszéd kialakulna majd a hallássérültek és az oktatók között, hogy megegyezéses alapon úgy történjen a gyermekeink oktatása, a gyermekeik oktatása, hogy az mindenkinek jó legyen. A törvény most már erre egyértelműen lehetőséget ad. Mi keresztények imádkozunk, hogy legyen ilyen konszenzusra való készség a hallássérült iskolákban tanító tanárok részéről is. Az is nagyon fontos látni, hogy egy-egy iskolában nem siket tanulók járnak. Ugye a hallásvesztésnek is különböző fajtái lehetnek. Ugye említetted a műtét utáni helyzetet, ez a kokleáris implantáció. Tehát, és akkor még beszéljünk arról, hogy vannak kísérő problémáik is egy-egy gyereknek, mozgásszervi, értelmi. Tehát a tanárok akkora kihívással szembesülnek, én nagyon becsülöm és nagyon tisztelem a hallássérült iskolákban tanítókat, és örülök, hogy olyan sokukat megismertem, mert tőlük is nagyon sokat tanultam. Nincs egyszerű dolguk. És most azt mondom, hogy tényleg Isten adjon nekik áldást azért, amit elvégeznek ezekben a gyerekekben, mert ugye emberi szinten hát ez a szakma se túl megbecsült. Pedig én úgy gondolom, hogy a gyógypedagógusok egy nagyon-nagyon komoly szakmát képviselnek, és én úgy gondolom, hogy erre a pályára szív nélkül és szakmaiságon túl, emberszeretet nélkül nem hiszem, hogy bárki is rászánna az életét és tanulná.
1: Azt hiszem, ezen érdemes egy kicsit elgondolkodni, most azonban zenélünk és híreket mondunk, de utána mindenkit visszavárunk a beszélgetés folytatásához.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Mai beszélgető társam Bokros Andrea. A hírek előtt ott tartottunk, hogy hogyan is került kapcsolatba a Siket misszióval. De hogy lett ebből Siket gyülekezet?
3: Tulajdonképpen ebben az alapítványban indult el egy maroknyi kis csapat, akik magyarok, itt Magyarországon élnek, és úgy gondolták, hogy mindazt, amit tanultak itt az alapítványnál, hogy igenis lehet saját gyülekezetet alapítani, lehet Siket testvéreknek együtt Bibliát tanulmányozni. Mindennek a kulcsa a közös nyelv, anyanyelv, a jelnyelv. Megalakult egy maroknyi csapat. Ebben a csapatban nem a kezdetektől, de szinte fél év múlva már ott voltam. Először csak azért, hogy minél többet és többet tudjam a nyelvet gyakorolni. Na de hát aztán ez nagyon gyorsan egy másik vágányra terelődött, hiszen szerettem közöttük lenni, szerettem őket, és ők is befogadtak engem. Ennél fogva nagyon sokszor szembesültem azzal, hogy hát kommunikációs összekötőként, egyéb életvezetési kérdésekben tanácsadóként kérték a segítségemet vagy a véleményemet. Úgyhogy ahogy egyre jobban megismertem a hallássérült embereket, láttam azt, hogy nagyon sokuknak van komoly mentális problémája, nagyon sokuknak kellene lelki gondozásban részt venniük, na de nincs emberük. És akkor hát mentem és beiratkoztam egy pszichológus asszisztensi iskolába, hogy a pszichológia alapjait legalább elsajátítsam. Nagyon érdekes volt, mert noha ez egy világi intézmény volt, és meg is mondták nekünk az első órán, hogy itt az egész csapat freudista, és itt freudi alapokon keresztül fogunk tanulni. Én kértem a jó atyát, hogy adjon nekem elég bölcsességet, hogy miután hazamegyek, tudjam szelektálni, hogy mi az, ami jó, és megtartom a szolgálatomban, mi az, ami nem, és örökre elfelejtem. Úgyhogy tulajdonképpen az első dolgozatomat is én már a Siket témát bevittem oda is, és ezzel kapcsolatosan írtam. Nagyon pozitív volt a tanárok visszajelzése, szinte rácsodálkoztak ők is, ahogy bemutattam ezeknek az embereknek a világát, és valamit is megtanultam, és megszűrtem, azonnal tudtam bevinni a szolgálatba, és segíteni ezzel a hallássérülteket. A gyülekezet nehéz időket élt át, hol többen voltunk, hol kevesebben voltunk, aztán ez a külföldi alapítvány is bezárt, elhagyta az országot, és itt maradt a mi kis gyülekezetünk, eddig ugye az alapítvány ingyen adott nekünk helyet vasárnaponként, hova menjünk, és én tudtam, hogy nem szeretnék más felé menni, szeretném az egyházat valahogy bevonni ebbe a folyamatba, úgyhogy én úgy rendszeresen megjelentem évente egyszer-kétszer Pap Jánosnál, aki akkor misszióigazgató volt, és mondtam, hogy itt van ez a Siket társaság, itt ez a formálódott gyülekezet, most szeretnénk kérni egy támogatást nyári táborra, nagyon készségesek voltak a baptista testvérek, és jó pár tábort így megtámogattak, megfinanszíroztak nekünk. Ezeken a táborokon döntő jelentőségű volt az, hogy az ország minden részéről jöttek a Siketek, és 5 napon, 6 napon, egy héten keresztül minden délelőtt délután mély komoly bibliai tanításokon vettek részt, és hát aztán a sok lelki beszélgetés, az ott megtértek, a bemerítések, nagyon színesek voltak mindig ezek a táborok. A baptista vezetőség pedig nagyon türelemmel figyelte a Siket gyülekezet fejlődését, és nagyon örülök annak, hogy a türelem mindkét részről megvolt, mert mi pedig türelemmel mutattuk meg, és világítottunk rá arra, hogy a Siket kultúrát, ezeknek az embereknek a világát elfogadva, és az ő nyelvüket elfogadva, egy nyelvi kisebbségben gondolkodva, így lenne jó őket beintegrálni az egyházba. És az egyháznak volt, a vezetőségnek volt arra türelme, hogy ez az egyházhoz csatlakozni akarás, ez a Siket testvérekben is kialakuljon. Tehát egyik részről sem volt presszió, és nagyon-nagyon élveztem, és nagyon hálát adok ezért a nagy szabadságért, hogy kivárták a vezetőség, hogy megszülessen bennük a döntés, hogy mi szeretnénk ehhez az egyházhoz csatlakozni, szeretnénk igazából hivatalosan is ővelük lenni, és az egyházban, mint önálló gyülekezet hivatalosan is benne lenni. Nem volt ez rövid folyamat, hosszú évek kellettek ehhez, hiszen a hallássérültekben mindig volt, és van egyfajta félelem a hallókkal szemben. Le akar uralni, majd ő megmondja, hogy mit csináljak, ellenőrizni akar. Nagyon örülök, hogy megértették azt, hogy ennek a látszatát is kerülni kell. Viszont folyamatosan vittem a hallássérült gyülekezetet halló alkalmakra, akkor ugye már végzett tolmácsként Pálhegyi Ferencnek a Rádai utcai előadásaira vittem őket, gyertek, érdekes lesz, tolmácsolom, és hát miről volt szó? Párkapcsolatról, családról, probléma megoldásról, házassági lelki gondozásról, és kinyíltak szemek, és döntéseket hoztak az életükre nézve, családok, házaspárok, döntéseket hoztak a gyermekneveléssel kapcsolatban. Hát Isten áldása volt így minden olyan helyen, ahova el tudtam őket vinni, hívni, és természetesen a tolmácsoláson keresztül segíteni őket. Úgyhogy térjünk vissza Izsaiás 58-ra, hogy rések befalazója leszel. Hát itt vannak a kommunikációs rések, amiket sikerül befalazni.
2: Mikor alakult ez a gyülekezet, és mikor lett úgymond hivatalos? Mennyi volt a terhesség, vagy a születésig eltelt idő?
3: 10 év. 2003-ban indult a gyülekezet, és 2013 áprilisában a baptista missziói közgyűlésen 100%-os szavazat mellett a testvérek befogadták a siketeket és a siket közösséget. Nagyon érdekes volt, mert John Upton vendége volt ennek a rendezvénynek, és azt mondta, hogy az egyház most nem egy gyülekezetet fogadott be pusztán, hanem egy új nyelvet is. És bizony sokan sírtunk, amikor ezt láttuk, és ott volt majdnem a közösségünk minden tagja. És tudjátok, zokogtak, amikor azt látták, hogy őket, a hallók, mindenféle fenntartások és elvárások nélkül befogadják, és testvérnek tekintik. Soha ilyen még az ő életükben nem volt. Ezt mondták nekem utána.
2: Már többször céloztál rá, hogy komoly sérülésekkel, mentális problémákkal küzdködnek a legtöbbször. Szerinted ez miből adódik? És hogyan tudunk ezen mi, akik úgymond egészségesek vagyunk, vagy mondjuk inkább úgy, hogy hallunk, segíteni?
3: Ó, teljes a repertoár, tehát lehet ez családi háttér miatt, lehet amiatt, hogy valóban olyan kommunikációs akadályozottsággal rendelkezik, hogy minimális az, amit a világból és a körülötte folyó környezeti változásokból fel tud fogni. Nagyon sokféle dolog lehet, állami gondozott háttér, aztán ugye bejön a képbe a nagyon-nagyon mély bugyrokat megjárt múlt, van köztünk börtönviselt is, a folyamatos családi viszályok, siketként egy halló családban élni nagyon-nagyon nehéz. Tehát egyértelműen látom, hogy azok a fiatalok, akiknek a szülei is hallássérültek, lényegesen kiegyensúlyozottabbak, mint azok a velük egykorú fiatalok, akik egyedül siketként élnek egy halló családban. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy Isten belevezetett engem ebbe a lelki gondozás és a mentális segítségnyújtás szolgálatába. Bevezetett úgy, hogy családokkal tartom a kapcsolatot, akik kézenfogva hozták a fiatal gyermeküket, amikor meghallották, hogy van ilyen gyülekezet. Mert látták, hogy hiába hordják halló gyülekezetbe, az a gyermek semmit nem fog igazából megérteni Isten igéjéből, üzenetéből. És mai napig is tartom több családdal is, szülővel is a kapcsolatot, segítek a mindennapokban. Igazából nagyon éget, ha már így a missziós témára gondolok, nagyon éget engem az, hogy a szülők felé kellene lépnünk. Nagyon nagy hiány van abban, hogy a fogyatékkal élő gyermeket, sérült gyermeket nevelő szülők felé is lelki gondozásban, segítésben fellépjünk. Nagyon-nagyon nagy hiányosság van ezt tapasztaltam. De olyan jó segíteni, és olyan jó látni azt, ahogyan egymást megértik, és elmélyülnek az Isten szeretetben is, mert nem elég azt mondani, hogy imádkozzál, és majd történik valami. Hanem kell, hogy kézzel fogható segítségek legyenek. Tehát amit én nagyon megtanultam még ez alatt az idő alatt, hogy ne használjam én fegyverként Istennek az igéjét soha, meg ne használjam én kibúvónak Isten igéjét soha, hanem hogyha valakinek kézzel fogható segítségre van szüksége, akkor adjam meg a kézzel fogható segítséget. Ha éhes, akkor kenyeret, ha kommunikációképtelen, akkor kapcsolatteremtést és kommunikációt, ha lelki problémája van, vigasztalást. Nagyon fontos ez, hogy ne bújjunk be az ige melegágyába, ne gondoljuk azt, hogy hitünk egyre magasabb fokra jutása, az azt jelenti, hogy mentesek vagyunk a hétköznapok fájdalmai, nehézségei alól segíteni azoknak, akik ebben benne vannak. Nagyon megtanított engem a siket közösség, és maga a jelnyelv arra, hogy ebben a világban élünk. És ebben a világban nagyon sokféle szenvedés és nyomorúság van, és hogyha én eltávolodom attól az embertől, mert azt mondom, hogy nem is tudok ránézni, mert olyan bűnös, nem tudok vele azonosulni, mert bűnös, akkor miről beszélünk? Hát Jézus kikhez ment? Olyan érdekes, hogy ahogy többet és többet szolgálok, egyre kíváncsibb vagyok arra, hogy Jézus mit csinált. Újra és újra olvasom az evangéliumokat, Márkot főleg szeretem, mert ott egy pörgő, egy tényleg valóban a cselekedeteket bemutató történéseken keresztül mutatta be Jézust és az evangéliumot az író, hogy Jézus cselekedett. Az imádság számára az az alap volt, ami által tudott ennyi mindent tenni és cselekedni. És ez a cselekvés, ami mostanában háttérbe szorul. Hanem megmagyarázzuk, szeretjük a testvért, természetesen nagyon szeretjük, de nem megyünk oda hozzá, nem segítjük, nem lépünk bele konkrétan az életébe, nem akarjuk megzavarni, ne zavarjuk meg, menjünk oda és álljunk oda, hogy testvér, itt vagyok, segítek, ha kell.
4: Tulajdonképpen már ki is léptünk egy picit a siket misszió szűk köreimből, de most tudatosan is tegyünk egy nagy lépést. Van egy úgynevezett speciális munkacsoport. Erről mesélnél?
3: Föl tudom fűzni erre az ívre, ahogyan az otthon töltött gyes ideje után Isten imádságaimra úgy válaszolt, hogy a siketek közé helyezett. A siketek között eltöltött idő alatt a folyamatos kíváncsiságom, hogy mit akar velem tenni, Isten odáig vezetett, hogy megmutatta, hogy mit akar velem tenni. Ennél fogva folyamatosan 9 évig igyekeztem megszerezni a tudást is ahhoz, hogy minél jobban szolgálhassak, és minél többet tudjak nekik nyújtani. Úgyhogy valóban a teológiai, meg a pszichológus asszisztensi szakma után a teológia volt a következő, hiszen muszáj, hogy ezen a területen is tudjak segíteni. Akkor már a jelnyelvnek egy elég magas szinten voltam a birtokában, és bizony, most tudtam csak megfogalmazni nemrég, hogy az evangélium akadálymentesítése. Hogyan lehet átadni egy olyan hallássérültnek, aki nem csak hallássérült, hanem értelmileg is korlátozott. Egy olyan hallássérültnek, akinek szemproblémái vannak, és már alig lát. És engem egyre jobban inspirált az, hogy csak úgy tudom egyszerűvé tenni a Biblia üzeneteit, szövegét, hogyha először megpróbálom a legmélyebb mélységeiben is megismerni. Ez utána tudom olyan egyszerűvé tenni, hogy mindenki számára érthető legyen. Úgyhogy a teológia után 2011-ben államvizsgáztam a pünkösdi teológián, és 2011 júniusában hívott be Mészáros Kálmán, akkor még az egyház elnöke, és Pap János egy beszélgetésre, és egy jó másfél órás beszélgetés után azt mondták, hogy végignéznek most ezen a jó pár éven, és úgy látják, hogy Isten terve a hallássérült gyülekezet, meg az is Isten terve, hogy engem ebbe belerakott. Ők most már lehetőséget adnak arra, hogy úgynevezett hivatalos formában is végezhessem ezt a missziói munkát. A siket gyülekezetnek a 9 éve érlelte meg azt, hogy igen, kell egy olyan missziói területre nyitni. Nem mondom, hogy eddig nem volt speciális, úgymond speciális misszió, vagy fogyatékkal élők felé végzett misszió, de koncentráltan nem volt még soha egy ilyen munkacsoport. Úgyhogy 2012 végén, tulajdonképpen 2013 januárjával indult ez a munka. Elsődleges célként azt fogalmazzuk meg magunknak, hogyan tudjuk az evangéliumot akadálymentessé tenni.
4: Ez egy nagyon szép elképzelés és törekvés, meg támogatandó. Gyakorlatban mit jelent?
3: 2012 végétől rengeteget imádkoztam. Én nem akartam munkatársakat keresni. Találkozásokon keresztül, beszélgetéseken keresztül érlelődött meg most már a csoporttársaimban az, hogy szeretnének ebben részt venni. Természetes volt, hogy meghívom ebbe a csapatba Dani Csaba lelkipásztor testvért, kerekesszékesként, ő már eddig is rengeteget segített és dolgozott a fogyatékkal élőkért, és végre talán szélesebbre nyithatjuk az ajtókat, és amiről ő esetleg csak gondolkozott vagy álmodott, talán lesz lehetőség arra, hogy megvalósítsuk. Úgyhogy nagyon sokat jelent nekem Dani testvérnek és a feleségének a támogatása, az ő szeretetük, igazi ima támogatóim, és valahogy úgy érzem, hogy akkor is mellettem vannak, amikor nincsenek itt fizikálisan. Meghívtam ebbe a csapatba Opauszki Esztert Kiskörösről, mert ő vakokkal is foglalkozott, értelmileg korlátozottakkal is foglalkozott. Aztán hozzánk csatlakozott még Urbán Gedeon, és Kovács Imre természetesen a Siket gyülekezetnek a pásztora, hiszen ő saját maga sorstársként tud pásztorolni és vezetni egy halássérült gyülekezetet, egy speciális gyülekezetet. Aztán szereztem, vagy próbáltam hivogatni segítő testvéreket is. Ilyen lett Kéri József és Kovács Dávid. Róluk hadd mondjam már el, hogy tavaly szeptemberben kezdték el a baptista teológián tanulmányaikat hallássérültként. Szeretnénk egy picit biztatni a gyülekezeteket, hogy gondolkodjanak el azon, hogyan tudnák akadálymentessé tenni az imaházaikat, épületeiket, aztán meg akadálymentessé tenni a saját szívüket, hogy befogadják, hogy hívogassák a sérült embereket az istentiszteleti alkalmakra, mert maguktól nem fognak jönni, mert nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy róluk a kötelező gondoskodáson túl bárki is még velük foglalkozna. Hívjuk őket, és akkor jönni fognak. Ahogy mi is hívjuk a siketeket, és jönnek. Van egy ilyen másodlagos missziós tevékenységünk is, hogy a két halássérült fiatalemberrel már több ifi csoportban is megfordultunk, és az ő bizonyságtételeiken keresztül, az én bizonyságtételemen keresztül próbáljuk a fiatalokat ráhangolni arra, hogy vegyék észre, hogy van egy ilyen terület is, vegyék észre, hogy akár az osztálytársuk is lehet egy kisebb-nagyobb fokban sérült valaki. Odaállhat mellé, segíthet neki, és hívhatja a gyülekezetbe. A másik munkacsoport, ami nemrég alakult, itt pedig arra gondoltunk, hogy megpróbálunk olyan nagyon egyszerű képek, rajzok általi üzenetközlést kidolgozni, aminek segítségével a írni-olvasni nem tudók, értelmileg korlátozottak, siketek számára könnyebben tudnánk az evangélium üzenetét átadni.
4: Hogy gondolod, jobb az ilyen réteg gyülekezet, mint mondjuk egy siket gyülekezet, vagy pedig az integráció is elképzelhető, vagy kívánatos? Mármint, hogy az egészségesek és a különböző sérüléssel rendelkezők egy és ugyanazon gyülekezetben is éljenek, szolgáljanak.
3: Én két útját látom az integrációnak. Egy kerekesszékes, látássérült, nyugodtan, sőt, kötelezően kéne, hogy itt legyen a gyülekezeteinkben. Amikor elvégeztem a tolmácsképzőt közben, és amikor tanultam, tudtam, hogy nem megélhetés szempontjából szeretném ezt a szakmát, hanem egyedüli egy célom az, hogy az Úr szolgálatába állítani a magamat, meg a jelnyelvet, meg a két kezemet. Csodálatosan együtt tudok szolgálni evangélikusokkal. Volt az életemnek egy időszaka, amikor nagyon mélyen együtt dolgoztam reformátusokkal, akkor a Pálhegyi Feri bácsi fére házasság gondozói alkalmak. Két vagy három alkalom volt, hogy Szépalmára elutaztam hallássérült házaspárral, de a siketek helyzete, ez egy másféle helyzet. Ők egy külön nyelvvel, egy olyan nonverbális nyelvvel bírnak, ami valamilyen szinten elkülöníti őket tőlünk, akik verbálisan kommunikálunk. A kultúrájuk lényege ez a nonverbális jelnyelv. Őket integrálni, mint közösség kell az egyházba. De én nagyon sok felé jártam tolmácsolni, és látom, tapasztalom, hogy ez nem elég. Tehát, ha én ott megjelenek, mint tolmács, és 10 órától 4-12-ig letolmácsolom az istentiszteletet, és utána elköszönök, és hazamegyek, akkor a siket testvér, igen, megértette az istentiszteletet, és utána mit tud tenni? Föláll, és hazamegy. Nincs közösségi kapcsolata, mert én, mint tolmács, nem tudok részt venni az ő közösségi életében. Tehát azt látom, hogy igazából, ami jól alkalmazható a hallássérültekkel kapcsolatban, a siketekkel kapcsolatban, az egy önálló közösségként való egyházba történő integrálás. Nagyot haloknál például nagyon jól működne, hogyha a nagy termeinket, tehát az imaházak nagy termét felszerelnénk egy úgynevezett hurokerősítővel, mert akkor a nagyot halló beállítja úgy a hallókészülékét, hogy csak a mikrofonban elhangzó szöveget hallja élesen, a háttérzaj, a zsizsgés nem zavarja, és már is lehet hívni. Gyönyörűen részt tudnak venni közöttünk az alkalmakon, és utána se jelent túlzottan nagy problémát nekik a kommunikáció, hiszen ha nagyot hallók, akkor azért nagyon általában jól tudnak beszéddel is kommunikálni.
4: Hol van a fő akadály? Most beszéltünk a tárgyi dolgokról.
3: Hát bennünk, hol van az akadály? Most aki hallgatja ezt a műsort, az kérdezze meg magától, hogy hol van az akadály. Én se tettem mást, mint ezt kérdeztem az Istentől, hogy hol van az akadály. És olyan érdekes, hogy sokakkal szoktunk beszélgetni erről, és elhangzott az egyik asszony részéről, hogy azért meg kell tudni mindegyikünknek mondani, hogy a fogyatékkal élés élők között mi az a szint, ahol mi tudunk dolgozni. És én nagyon nem tudtam egyet érteni ezzel. Lehet, hogy én a végletek embere vagyok, nem tudom, de bennem, amikor megkérdeztem, újra és újra megkérdeztem Istent, hogy hol van a határ, akkor azt mondta, hogy nincs határ. Mert azt mondta, hogy nézd meg, hogy Jézusnak volt-e határ, és nem volt neki határ, mert megérintette a leprást, akit mi nem akarunk és nem akarnánk megérinteni, és együtt evett az utcanővel, akit mi nullának tekintünk, és nem akarunk között még egy levegőt se szívni vele, úgyhogy szerintem Jézus nagyon jól megmutatta, hogy nincsen határ. Addig van határ, amíg bennünk van határ. Én nagyon sokáig nem tudtam az értelmileg korlátozottakkal mit kezdeni. Borzasztóan nem tudtam, hogy semmit se tudtam, csak zavar volt bennem, és az, hogy na most innen menekülni kell. Egyszer úgy alakult, hogy külföldi misszionáriusok hívtak, hogy menjek segíteni a szolgálatba, és kiderült, hogy súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékosok otthonába megyünk, és aztán addig ment ott a kavarás, hogy most ki hova ül, és ki hova, hogy engem betettek közéjük középre. És az egyik oldalról az egyik aranyos simogatott, a másik oldalról a másik simogatott, de amikor meghallották azt, hogy Jézus, akkor hangosan kiabálták, hogy igen, Jézus, szeretem. És nekem például az a korlát akkor dőlt le. És most már ez nem jelent problémát. Harcoljuk már meg a magunk harcát. Nem tudok mást mondani, amikor fiatalokkal beszélgetek, mint hogy legyen már bennük kíváncsiság a saját életükkel kapcsolatosan. Ne akarják mindig azt elfogadni, amit mások mondanak, meg amit a kényelem, meg ez a világ nyújtani akar, hanem legyen akkor a bátorság bennünk, hogy föltegyék Istennek a kérdést szemtől szembe, hogy Uram, kíváncsi vagyok, hogy mit akarsz belőlem. Kíváncsi vagyok, és hajlandó vagyok ezt a kíváncsiságot nem föladni soha az életemben. Mit akarsz, hogy tegyek? És Isten nagyon komolyan meg fogja ezt hallgatni. És nem mondom, hogy könnyű lesz, de amit én tudok most mondani, hogy valami fantasztikusan izgalmas, és nagyon sokszor nagyon mélyen elfáradok. Nagyon sokat vagyok most a teológián a két siket fiúval, hiszen nekik az órákat tolmácsolni kell, de a szemem előtt fejlődnek. És ez valami olyan fantasztikus dolog, és amikor már tényleg nagyon-nagyon el vagyok fáradva, és szédülök, és már enni sincs kedvem, és hogy jaj, miért kell ez nekem, és hogy miért nincsen segítség, és hogy jön az önsajnálat, de akkor eszembe jut ez a két fiú, és azt mondom Istennek, hogy hát Uram, engem ebből bevettél. Hát ez milyen fantasztikus. Pont engem, hát köszönöm, Uram, hát egy nulla vagyok, és annyit hibázok, és még most is nagyon sokat hibázok. Nagyon sokat hibázok, de tudod, Istennél lehet hibázni. És ez annyira jó. Neki nincsen egy listája, amit az orrunk elé tart, hogy ezt meg ezt meg ezt meg kell tenned. Ő nem ad nekünk teljesítménykényszert. Nekünk nem kell ebbe a teljesítménykényszerbe vergődni, hanem szabadon lehet cselekedni, mert ő tudja még azt is, amit én elrontottam, azt is helyre tudja hozni. És ez nagyon-nagyon jó megélni Istennel minden nap.
5: Most néhány perc zene következik, de aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Egy jó órája beszélgetek Bokros Andreával a siketek közötti munkáról, és ennek kapcsán testi-lelki akadálymentesítésről is beszéltünk. Engedd meg, hogy egy kicsit megálljunk, és azért, hogy a hallgatók számára is értékeltessük, hogy mit is jelent ez a tolmácsolási munka, hallgassunk most együtt egy Isten tiszteleten rögzített személyes tanúságtételt, amelyet éppen te tolmácsoltál. A felvétel körülményei nem voltak ideálisak, ám a mondani való azt hiszem felülírja a technikai hiányosságokat.
1: A nevem Kéri József. Van egy nagyon szép bibliai vers, amit szeretnék nektek elmondani. Jézus azt mondja, boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek. Na, ez az én mi életünkre másképp hangzik. Boldogok, akik nem látnak és nem hallanak, mégis hisznek. Biblia azt mondja, akinek van füle, a hallásra hallja meg, nekünk nincs. De van szemünk, tudunk figyelni. A szüleim Romániában éltek, de magyar nyelvű területen. Nagyon sokat szenvedtek ott hallássérültként, és átszöktek a határon. Debrecenbe laktunk, oda költöztünk. 1991-ben születtem, ugyanúgy siketként, mint ahogy a szüleim is siketek. Aztán később megszületett a testvérem, Dávid, 93-ban, ő is siket, és így nőttünk fel. Jártunk templomba, de nem volt teljesen világos számunkra, hogy miről van szó. Az Isten tiszteleteken ültünk, néztünk, figyeltük a viselkedést, bizonytalanok voltunk. Jó, jó, éreztük, hogy érdekes, és ezt tudni kéne, de pontosan miről szól, és pontosan miért van ott középen az a kereszt, nem tudtuk. Apukám, nagyszülei, ők baptista gyülekezetbe jártak, hallók. És amikor nyaranta elvittek minket nagyapáékhoz, elvitte a nagyapám a két gyereket, az unokákat a gyülekezetbe. Új, nem akartam menni, én siket vagyok, és úgyse fogok semmit se érteni, de nagypapa azt mondta, ha eljöttök velem gyülekezetbe, kaptok fagyit. Há, oké, akkor megyünk. És így elmentünk. Elvitt minket, nagyon unalmas volt, nem értettünk semmit, nézelődtünk, éneklés, jaj, de aranyosak, testvérek szimpatikusak voltak, tehát pozitív hatást éreztem, de

0: Ahogy ültem, föl volt írva egy ige a kereszt fölé. 1 Korintus 11.1. Mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Mi ez a szó? Mi ez a mondat? Megfeszített Krisztust. Nagyapának szóltam. Nagyapa, mit jelent az? Nagyapa megértette, hogy siketként nagyon nehéz a kommunikáció. Ezért nagypapám azt mondta, ez azt jelenti, hogy Isten mindenkit szeret. Én azt hittem, hogy csak a hallókat szereti, engem nem szeret. Dehogy nem, téged is szeret, mondta a nagyapám. Nagyon boldog voltam, és ez volt az első igazi megtapasztalásom, vagy megértésem Istennel kapcsolatban. Aztán Debrecenben siket iskolába jártam. Tudtam, Jézus, igen, van Jézus, de nagyon rossz viselkedésem volt. Nagyon rossz útra tértem. De valahol azért mélyen éreztem, hogy ez így nem jó. Már jöttek a kamaszidők, gondolkodásom megváltozott, elfelejtettem mindazt, amit gyerekként tapasztaltam. 8. osztályt elvégeztem. Úgy éreztem, szabad vagyok, szabad utam van. De Isten azt mondta, hogy itt az idő, hogy megállítson engem. Nagyon komoly és súlyos betegséget kaptam, agydaganatot állapítottak meg. Nagyon megijedtem. És mérges lettem Istennel szemben. Miért pont én? A többi siket miért nem kap ilyen betegséget? Milyen lesz az életem? Mi történik velem? És azt mondták, hogy lehetetlen lesz a gyógyulás. Nem lehetett műteni sem, és fokozatos volt a leépülés. Anyukám, apukám nagyon aggódtak értem. Viszont tudtam valahol belül, hogy Isten valamit akar tőlem. De hiába olvastam, az olvasás útján nem volt megértés, és lelki szemeim nem tudtak megnyílni. De Isten tudta, hogy szüksége van rám, és ezt eldöntötte. Nagyon sok szenvedés következett a betegség miatt, kemoterápia, sugárkezelés, lesoványodva és kopaszan ott álltam, és tudtam, hogy Istennek valami terve van. Az első terve az volt, hogy találkoztam Bokros Andreával. És láttam a nyakában egy kitűzött baptista, és anyukám is észrevette, és elkezdtük kérdezgetni Andreát, és Andrea mondta, hogy van ismerőse Kovács Imre, van siket gyülekezet. És erre apukám megörvendezett, de hát együtt járt a Kovács Imrével gyülekezetbe. Felvettük a kapcsolatot Imrével. 2007-ben tavasszal Kovács Imre eljött hozzánk. Súlyos beteg voltam, még mindig. Láttam, hogy ő jelnyelven keresztül mennyire jól tudja elmondani Isten üzenetét. Nagyon sokat kérdeztem tőle. Mert sok siket azt mondta nekem, Isten büntetése az, hogy én beteg lettem. De én azt mondtam, hogy ezt nem akarom elfogadni. Óriási kavarodás volt az elmémben, és Imre elkezdte nekem elmagyarázni. Isten nem akar téged megbüntetni. Terve van veled. Ez Isten akarata. Ám most már értem. És kezdett a lelkem kinyílni, a szemeim kinyílni erre. Lelki éhség volt bennem, és folyamatosan kértem a tanítást Imrétől. De nehéz maradt a helyzetem, és betegség megmaradt. 2007-ben mentem először nyári táborba, siketek nyári táborába, és ott olyan jól éreztem magam. Jó hatások értek, pozitív biztatás a testvérektől, lesz megoldás, ne nézz hátra, hanem Isten valami újat akar veled kezdeni. Mindenkitől ezt kaptam. De a lelkemben még mindig kétségek voltak. Mi lesz a következő lépés? Kérdeztem Imrétől, mi lesz velem? Imádkozzatok, hogy meggyógyuljak. Azt mondta Imre, ha hiszed, hogy Istennek terve van veled, meg fogsz gyógyulni. És a gyülekezet körbeállt, és imádkoztak értem, térden állva, sírtunk, vigasztaltak engem. A betegségem továbbra is megmaradt. 2007-ben látogatást tettünk nagyváradi siket gyülekezetben. És újból éreztem a lelkemben, ha engem szolgálatra választott ki az Úr a jövőre nézve, hogy a siket gyülekezet legyen, hogy a siketek közt munka legyen, ne vigyen el engem magával, engedj, hogy itt maradjak, hogy legyen gyógyulásom. És meghallgattak a testvérek, és újból a gyülekezet ott Nagyváradon körbeállt engem, és a teljes gyógyulásért imádkoztam. És hittem, teljesen elhittem, hogy Isten ezt valóban meg tudja tenni, ha ő akarja. A gyógyulásom az ő akarata, az ő kezébe tettem. 2008-ban pont a születésnapomon kellett menni vizsgálatra. És az eredmény az csoda volt, és azt mondták, hogy nem találják a daganatot. Nem értették az orvosok. Mi az, hogy 2 év alatt elmúlt? Azt mondták, hogy ez lehetetlen. amikor ott voltam a kórházban, négyen feküdtek mellettem ugyanezzel a daganat típussal, és mind a négyen meghaltak. Hogy én mégis meggyógyultam? Tudtam, hogy Isten üzenete ez, hogy ébredjek fel, és hogy igenis szolgálatba akar állítani. Az ő dicsőségére éljek ezek után. Neki terve van velem. És teljes mértékben odabíztam az életem. Belekapaszkodtam Jézusba. És tudtam, hogy az egyedüli megoldás az életemben, ha Krisztus követő leszek. 2008-ban az egész családom együtt döntött az Úr Jézus követése mellett, és együtt merítkeztünk be Szokolyán. 2008. szeptemberében elkezdtem gimnáziumba járni. 4 év alatt elvégeztem, tanultam, rendesen levizsgáztam, és tudtam, hogy Isten nekem akar mutatni valamit. Azt mondta, hogy a teológia legyen a cél. 1 Korintus 11.1. Kövessétek példámat, amint én is a Krisztust követem. Ó, igen, tudtam már, ez az. Ez az a cél. Pál apostol, ahogy követte az Urat, én nekem is úgy kell. Mi a megoldás? Tanulnom kell. Menjek a teológiára. Valóban tudtam, hogy ez nehéz lesz. Mert a teológia még soha nem járt siket hallgató. Én voltam az első jelentkező. Beszélgettem Andreával, mi a megoldás? És nagyon nehezen döntöttem, végül sikerült, megkaptam a levelet, sok imádság után elmentem pótfelvételire, és amikor én megérkeztem, üres volt még az épület, én voltam ott egyedül, leültem, és gondolataimban, szívemben izgatottság volt. Mi lesz, ha nem vesznek fel? Hát Isten gyorsan adott választ. Olvastam az igét, Máté evangélium a 9. rész, 37-38. Versét olvastam akkor éppen. Sok az aratnivaló, de kevés a munkás. Ezért kérjétek az aratás urát, hogy küldjön még munkásokat az aratásba. Ó, hát értem. Miért vagyok én a teológián? Mert kell siket gyülekezetben még segítő. Kell, hogy legyen, aki tovább viszi ezt a szolgálatot. Kell, aki segítse a gyülekezetet. Hogy ne csak Budapesten legyen gyülekezet, hanem más helyeken is. Azért küldött engem Isten ide, hogy a gyülekezet növekedjen, hogy lelki munkás legyek, hogy a célom a szolgálat legyen, és Krisztus evangéliumának bemutatása és elmondása. Tudtam, hogy ez az én komoly utam, és Isten választott. És nagyon köszönöm Istennek, hogy ezt megtette. És Isten ad nekem lelki erőt, és ad bölcsességet, hogy elvégezzem az iskolát. És azért imádkozom továbbra is az Úrhoz, hogy vigye végig a tervét velem. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
1: Beszélgetés elején említetted, hogy Isten férjet is, és 2 aranyos kislányt is ajándékozott neked. Hogy látod, hogy élték meg a közvetlen környezeted, a családod?
0: A közvetlen környezetem, a családom nagy szeretettel és elfogadással élte meg ezt. Azért az a 9 év tanulás, ez könnyű elmondani, de ez a 9 év tanulás, ez rengeteg anyagi kiadással is járt. Mindig kommunikáltam a családommal és a gyerekeimmel is, mindig megbeszéltem velük azt, hogy most ezt vagy ezt fontosnak tartom. Amikor a legnagyobb döntés, ugye a teológiai tanulás elkezdése került a képbe, akkor leültem, és megkérdeztem őket, hogy figyeljetek, most 3, de inkább 4 éven keresztül nagyon keveset leszek itthon, tanulni fogok legtöbbször, lehet, hogy nektek kellene majd kitakarítani, meg elmosogatni, meg egy kicsit segíteni. Nyilvánvaló, akkor az én lányaim már 17-18 évesek voltak. És ugyanezt mondtam a drága férjemnek is, hogy bevállalja azt, hogy én nem tudok most már úgy 100%-osan anyuka lenni ezekbe az időszakokba, hanem nagyon sok minden van, amit eddig én tettem, de most neki kellene. És amikor mind a 3 igent mondtak erre, na akkor kezdtem el tanulni. Nagyon fontos az, hogy ez a konszenzus meglegyen közöttünk. És hát az én gyerekeim már nagyok, tehát 25 éves, meg 23 éves, megvan az önálló életük, és tudom, hogy látatlanul, de ők figyelik az én szolgálatomat, meg figyelik a mi életünket, és mindig erre törekedtünk Jánossal, hogy őszintén éljük az életünket a gyerekeink előtt,
2: És tudod, mostanában gondolkoztam azon, hogy hát lehet, hogy ezt is elrontottam, meg azt is, meg hogy másképp kellett volna a gyerekekkel viselkednünk, meg hogy jobban kellett volna ezt csinálni, meg jobban kellett volna azt is. Aztán utána olyan ellenpéldákat mutatott nekem a Jóisten, hogy így örömmel mondtam, tudtam elmondani a Jóatyának, hogy mit láttak tőlünk a gyerekek. Azt látták, hogy a legnagyobb tragédiákban és mélységekben is egymásba kapaszkodtunk férjemmel. Azt látták, hogy mi 26 év után is őszintén és rajongva szeretjük egymást. Mi pedig ezt a példát tudtuk nekik mutatni, hogy lehet szolgálva élni, lehet hitben élni, hogy a házasság az Istentől származó ajándék, és igen, lehet egy életen keresztül szövetségesként végigmenni, és adtunk nekik mellé szabadságot, hogy ők maguk megtapasztalva mindezt, önállóan tudjanak Istennek igent mondani a hívására, és úgy formálni az életüket. Ezt az igent ők mind a ketten kimondták, 2006-ban bemerítkeztek, és én úgy látom, hogy most is mind a ketten próbálják az életükben ezt valósággá tenni.
1: Szülőként az embernek van kísértése, ez egy általános tapasztalat, hogy ami neki fontos, az a gyerekének is fontos legyen. Hogy gondolod, alkalmaztál akár érzelmi, akár szóbeli pressziót, vagy meggyőzést, hogy szemnevet mondjunk arra, hogy ezt a missziót mondjuk a lányaidnak is kelljen, vagy lehessen folytatni?
2: Nem, soha nem. Amikor még relatíve kisebbek voltak, volt egy-két alkalom, hogy elmentünk itt családosan egy-egy siket táborba, de mind a ketten, pontosan azért, mert őszinték vagyunk egymáshoz, elmondták, hogy ők nem éreznek e felé semmiféle elhívást. Néha, amikor református testvérekkel dolgoztam, és mentünk siket gyerekek közé, akkor Hajnit, Tündit elvittem segítőnek, mert ott sem volt elég emberünk. Nagyon készségesen segítettek, aranyosak voltak, de megmondták őszintén, hogy ez nem az ő útjuk, tehát ők ebben nem tudnak konkrétan részt venni. Na most János felé a presszió, hát itt már azért volt, igen, van is, mert hogy borzasztóan szeretik a siketek az én férjemet, a gyülekezetben levő gyerekeknek egyszerűen ő valami, főleg a fiúknak valami a Jancsi. Hogyha jön a Jancsi, akkor már minden jó, és minden el van intézve, tehát János meg nagyon visszahúzódó, és én meg azért sokszor bököm ott oldalba, hogy de hát látod, hogy szeretnek, hát akkor gyere, és nyilvánvaló, hogy szembesült azzal, hogy a szolgálat kiszélesedik, vidékre kell menni, egyéb helyekre kell menni, és ami őt úgy látom, hogy igazán megfogta, ami bennünk egy ilyen összekötő kapocs volt a szolgálat kezdetétől, hogy ha én egy istentiszteleten vagyok és tolmácsolok, akkor ő ott van. Ha evangélikusoknál, akkor ott van. Ha reformátusoknál, akkor ott van. Hogy mi akkor vasárnap, akkor is együtt vagyunk ott az istentiszteleten. És ezt olyan jó volt nekem megtapasztalni, szóval az ő csöndes jelenléte hihetetlen nagy erőt ad, a fizikális segítsége is, de erre megtanultam, hogy igenis tisztelettel meg kell őt kérnem, hogy segítsen. Nem tanulta meg a jelnyelvet még eddig, nem tudom, hogy lesz, mint lesz, de ennek ellenére a siketek nagyon szeretik őt, és tényleg 30-an végig ölelgetik, amikor bejön a gyülekezetbe. Látja most már a szükségét annak, hogy a gyülekezetben az ő személye fontos, mivel a legtöbb gyermek egy siket házasságban hallóként születik. Tehát most már van 6 gyerekünk, különböző életkorral a siket gyülekezetben, ebből egy siket, a többi halló. Na most, ha pont ott van a hallássérült is, amikor a hallók, akkor én már nehezen tudok egyszerre 2 nyelven bibliaórát tartani. Számtalanszor volt már, hogy János ott volt az istentiszteleti alkalmon, és látta a szükséget, és elment a fiúkkal, és külön megtartotta nekik az órát, beszélgetett velük, játszott velük, mert én meg a hallássérült gyermekekkel vagy gyermekkel foglalkoztam. Nem tudom másként mondani, mint hogy amit ugye szoktam használni szóhasználatot, és János már ezen nevet, hogy de hát nem veszed észre? Szóval, hogy ami nekem természetes, és én észreveszem, nem követelhetem azt meg egyértelműen az én társamtól, nem veszi észre, viszont számtalanszor volt, amikor ő észrevett olyan dolgot, amit én nem. Nagyon sokszor volt, amikor ő figyelmeztetett, hogy itt vagy itt vigyázzak. Amikor nem hallgattam rá, nagyon komolyan megbántam, mert utána nagyon sok probléma következett. Úgyhogy most ő egy olyan helyzetben van, hogy nekem vannak álmaim, ideáim, ötleteim. Az rengeteg. Ezt nem tudom miért van, de van. Fellelkesülök. Elmondom Jánosnak, és akkor ő megfogja a kezem, üljünk le, gondoljuk át, és imádkozzunk. Mert ez lehetetlenség, mondjuk, ha éppen valami nagy örültséget találok ki. De aztán olyan is van, amikor azt mondja, hogy fú, ebben tényleg van fantázia, és akkor álljunk neki. Úgyhogy megint csak a szeretett kapcsolat jön itt elő, hogy igen, vele érdemes megbeszélni, mert ő az én társam, az én másik felem, és amit én nem veszek észre, azt ő észreveszi.
1: Én hallottalak bizonyságot tenni nem olyan rég, és ott elhangzott egy mondat, miszerint kevésből nem lehet sokat adni.
2: Ezt akkor éreztem, amikor elkezdett gyarapodni a halálsérült gyülekezet. És a testvérek 90%-a világból jön. Vagy semmiféle Isten tapasztalatuk nincs, és azt mondom, hogy ez a jobb, vagy pedig teljes katyvasz van a fejükben. Tehát a nem megfelelő kommunikáció miatt, félreértések miatt valami fantasztikus, hogy milyen színes istenképpel rendelkeznek, és milyen dolgok jutnak az eszükbe. Nagyon nehéz erről lebeszélni és megváltoztatni egyes szempontból a nézeteiket. És ez szembesített azzal, hogy most én lapozgathatom a Bibliát, meg tolhatom az óra alá az igét, de most akkor mi van a mögött? Mi az a plusz, amivel meg tudnám támogatni, hogy de ezt most nézd meg, tényleg így van, és valójában ezt akarja neked üzenni Isten, vagy ezt akarja nekünk üzenni az evangélium? És ennek a szükségét éreztem, hogy nekem el kell mélyednem a bibliai tanulmányokban, mert kevesen van, és szeretném mélyebben megismerni a Bibliának az igazságait. A másik inspiráció volt még ugye a gyerekek a gyülekezetben, tehát hogy a gyerekeket tanítani kell, és ha halló gyerekek, akkor értelemszerűen rám várna ez a feladat. Na most mit tanítsak én nekik? Konkrétan nem volt olyan felkészültségem a Bibliából, hogy a gyerekek felé világosan, egyszerűen át tudjam adni. Úgyhogy jelentkeztem a teológiára, a pünkösdi teológiának nagyon-nagyon jó volt a kreatív hitoktatás szaka, és elmentem tanulni. Egy csodálatos közösséget is kaptam, és tényleg olyan csodálatosan, finoman, érzelemmel gazdagon tanultunk a hitoktatásról, teljes szabadsággal, hogy én azt már rögtön tudtam alkalmazni egyrészt a hallássérültekre, másrészt a gyerekekre, hogy végül is ez segített engem ahhoz, igenis a tanulás segített ahhoz, hogy még többet tudjak segíteni. De ugyanez indított engem arra, hogy a jelnyelvet egyre jobban és jobban és jobban, ugyanez indított arra, hogy pszichológiát az alapfokon, mert szükséges a minőségi munkához a tudás. Nagyon szükséges. Nálam ez ugye úgy működött, hogy az isteni elhívás megvolt, a szeretet és a szeretni akarás megvolt, viszont a szaktudás volt kevés. Én ezt tartom egyébként a jó sorrendnek. Nagyon sokszor szembesültem olyan szakemberekkel. Megvolt a 3 diploma, megvolt a szakvégzettség, alfától omegáig mindent tudtak a hallássérülésről vagy a fogyatékosságról, de nem volt szívük a munkához. És ez volt az, ami hiányzott, és ezért nem tudták az ő segítségüket elfogadni a hallássérültek, vagy a fogyatékkal élők, ezért voltak ők taszítóak a szemükben. Én meg nem akartam taszító lenni, hanem olyan szeretnék lenni, aki adni tud valamit, azt, amit csak Krisztus tud adni. És tudod, nagyon érdekes, hogy ami még engem a tanulásra serkentett, az a kezdő tolmács időszakomba, amikor még konkrétan önkormányzati kórház, orvos, tehát különböző tolmácsolási szituációkba belekóstoltam. És tudod, amikor ott ültem a hallássérült ágya mellett, aki elvetélt, és fölébredt az altatásból, és az én arcomat látta először. És még össze-vissza jelelt szegény, hiszen hát altatás után mindannyian bódultak vagyunk, és akkor tudtam, hogy itt valami többet kell adni. Tehát itt nem menekülhetek el az elől, hogy vigasztaljak, de nem elég egy emberi vigasztalás, mit ér az semmit. És ott döbbentem rá arra, hogy milyen kicsi vagyok én ehhez, hogy nekem kell az a szeretet, amiről a Jézus beszélt. Nekem kell az a szeretet, amit egy érintés által, azáltal, ahogy a szemébe nézek, azáltal, ahogy részt tudok vállalni a szenvedéséből, hogy így át tudjam nekik adni. És ez mind-mind arra ösztökélt, hogy még többet, és még többet, és még többet. És az az igazság, hogy ez a folyamat most sem ért véget. Kész vagyok, és nyitott vagyok még tovább tanulni bármilyen olyan területen, ami nekem a szolgálathoz pluszt ad. Nagyon sokan gondolják egyébként, hogy ez az egyéni érvényesülésemhez volt szükséges. Szó nincs erről. Tehát vígan élhetnék én a tolmács végzettségemmel, nem kéne nekem mindezzel foglalkozni, de nem is gondoltam, eszembe sem volt az, hogy azért legyek tolmács, hogy én majd megéljek ebből. Hanem azért vagyok tolmács, hogy szolgáljak vele másoknak. És azért nem megyek teológus hitoktatónak, mert nem azért tanultam, hogy most karriert csináljak, hanem azért, hogy a sikergyülekezet meg a fogyatékkal élők érdekét képviseljen valahogyan az egyházon belül. Azért tett oda Isten.
1: A rádiónkat nagyrészt keresztény hívő emberek hallgatják, ha rád gondolnak, mint Bokros Andreára. Miért imádkozzanak?
2: Hogy soha ne múljon el bennem a kíváncsiság. Hogy Isten folyamatosan tudjon használni, hogy soha ne érezzem azt, hogy kész vagyok, hanem akarjak tovább és tovább menni. Adjon a jó Isten még többet szeretetéből, amit ki tudnék mutatni, hogy ne essek az önsajnálat csapdájába, hogy maradjak a férjemmel ilyen csodálatosan jó, mély szeretet kapcsolatba, és a mi életünk az szavak nélkül legyen példa a gyermekeink előtt, hogy adjon nekik is Isten egy személyes történetet, amit megélhetnek ő vele.
1: És ha a szeretet siketekért?
2: Siketekért? Igen. Igen, mert nem a siketek a siketek, mi nem hallunk jól.
1: Köszönöm a beszélgetést.
2: Én köszönöm.
3: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
4: Egyedül kegyelemből.
5: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.

0: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Párbeszéd az emberért, vagy Egyházak szerep a mai társadalomban című műsorunk. Mai vendégével együtt nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Mai vendégem egy kivételes egyéniség. Aki eddig figyelte a most már 3 éve lévő műsorunkat, még nem találkozott olyan személyiséggel, aki magyar, de nem Magyarországon él, nem kimondottan fiatalember, de egy élő történelem. És Báró Gersely Vilmos urat nagy szeretettel köszöntöm, köszöntelek, és örülök, hogy elfogadtad a mai beszélgetést. Arra gondoltam, hogy a te életedbe azért Magyarországot, hogy is mondjam, többször kellett, vagy nem kellett, de elhagyta, de mindig visszajöttél, és ma is visszajáró vagy, és úgy gondolod, hogy Londonból hogyan tudod segíteni a Magyarországon lévő, mondjuk a katolikus egyház működését, annak egy-egy jelentős, hogy is mondjam, alapítványnál és egyebekkel. Tehát azt is lehet mondani, hogy otthonról hazajössz, mert itt van az igazi hazád. Még egyszer nagy szeretettel köszöntelek. És hát mivel Gersely név az valahol, az én tapasztalataim szerint Nagykanizsa közelében van egy ilyen település, úgy gondolom, hogy a név is innen ered. Egy picit azért, Vilmos bátyám, mutasd be önmagadat és a családodat.
1: Örömmel. Hát kezdjük azt, hogy én kikerültem Magyarországról, amikor a kommunizmus beütött ide, és Angliába mentem, hát kell mondanom, hogy végeztem, akkoriban úgy hívták a gimnáziumot, második kerületi Király Egyetemi Katolikus Gimnázium. Ott 1939-ben érettségiztem, és a családnak a palotája Hunyadi János út 2-n volt, és így nem kellett nagyon messze menni föl az Ilona utcába, ami Ilona utca 2 volt. Mostan Szabó Ilona utca, és oda jártam 8 évig. A hittanárom az egy nagyszerű ember volt, úgy hívták, hogy Jandik, és ő nagyon populáris volt, mondjuk magyarul populáris.
0: Szerette nagyon a hazáját is. Hát.
1: Nagyon jó ismert, és sok
0: személyiség volt.
1: Nagyon jó személyiség volt. És nekem mazlim volt, mert én mentem vele az angol kisasszonyokhoz vasárnap, minisztráns.
0: És minisztráltás.
1: És ott volt ő, 2 minisztráns, és sok lány. Az nekem nagyon tetszett. Azért maradtam aglegények egész életemben. Mert jól kezdtem el, gondolom, ezt folytatni kell. Tehát én Bécsben születtem, 1921. december 17-én, mert az édesanyám bécsi hölgy, és persze neki Magyarország egy kicsit túl keleten volt akkor, és így a Ráthastrásze 7, éppen városház mellett, és ott sokszor jöttem Magyarországból, mint kisgyerek, és így Magyarországon éltem, és Bécsben, Ausztriában, és minden nyarat valahol Ausztriában töltöttünk. Semmering volt akkoriban nagyon divatos, és a Wolfgangsee, és az Attersee, így a nyáron rendszerint ott voltunk. Így én mind a két országban voltam, és persze, mint család legitimista voltam, és az Otto, az én kuzenem, Gersely Erzsébet volt az ő magyar titkára. Így nagyon megtartottuk az összekötetést a Habsburg családdal. Uh-huh. És mi történik az, hogy a Habsburg Mihálynak a fia itten, nem itten, hanem Vatikánban ő a magyar követ.
0: Ő most igen nagykövet.
1: És én holnap találkozok vele, mert holnap reggel repülök Rómába, mert meghívott engem két napra az Archbishop Menini, aki a pápának volt a kiküldöttje, a nuncius, Angliában körülbelül két éve, vagy egy is fél éve, hogy visszament a Vatikánba. És őt fogom látni holnap, és ő ad egy vacsorát az alkalommal.
0: A Gersely család végül is mivel foglalkozott?
1: Hát két dolog. Az eredeti nevünk Gutmann volt.
0: Igen.
1: És zsidó családból származok. De kikeresztelkedtek 67-ben, és rendes katolikusok lettek, és én persze, mint katolikus neveltek engem föl, és a megy a kerepesi temetőből, most a Fiumi temetőnek hívják, akkor az egész család ott van eltemetve, uh-huh. és minden évben november 1 vagy november 2, idén nem tudtam akkor jönni, és úgy a mise, amit volt az volt tegnap a kriptában. És megtartottuk ezt a családi összekötetést, és a kis Rigó, aki velén találkoztam először Rómában, mikor Rómában volt, tanult, és így az maradt az én nagyon nagy barátom, és ezért Szegeden csináltuk meg a Gersely Vilmos Pedagógiai Intézetet, mert mivel, hogy aglegény vagyok, akartam találni valami katolikus dolgot, ahol tanítás, és így Szegeden alapítottuk a Gersely Vilmos Pedagógiai Intézetet.
0: Hát igen, Kisigó László, illetve hát Kozma Gábor
1: igen.
0: vezetésével minden évben ott egy jeles ünnepség is van,
1: igen.
0: ahol te is részt veszel, úgy tudom.
1: Igen, ugyan.
0: Amikor egy-egy ilyen Gersely díjat is kapnak az emberek,
1: igen.
0: akik jelentős szerepet játszottak mondjuk a oktatásba, nevelésbe, egyáltalán az igen, emberi formálásban.
1: Ez minden évben, és rendszerűen kétféle díj van. Idén tavasszal fogjuk csinálni, mert nagyon hideg van ilyen tájban. Elég az, hogy a Beckett ünnepség mindig a leghidegebb napon van, január 5-én.
0: Igen.
1: és így én azt mondtam, nem csináljuk télen, hanem nyáron, tavasszal van nyáron.
0: Igen, hát ez a Szent Beket Tamásnak az ünnepségére Kisivó László püspök úr mindig meghív, és hát az is egy találkozási pont valóban, ami azt jelenti, hogy több mint valószínű, hogy ott is találkoztunk, mert ezen minden évben én is részt veszek, és örülök neki, hiszen Magyarországnak kevés olyan szentje van, vagy kötődő szentje, aki valóban tényleg kötődhet abba az országgal is, ahol te vagy, hiszen én Mecsek Nádazson jártam iskolába, ahol pedig skóciai Szent Margit született.
1: Most ahol tudok mesélni egy pár dolgot.
0: Úgyhogy például az is egy érdekes dolog, hogy ezek mind a vallási turizmusnak, meg egyáltalán egy-egy személyiségnek az újraélését segítette elő, amikor ezek az országok egymás közt legalábbis ezeket az emlékeket újraélesztik, és egy hagyomány újraélhet, amiben olyan személyiséget ismerhetnek meg, amit kevesen ismertek. A 40 év alatt amúgy sem nagyon lehetett erről beszélni.
1: A Beket ünnepséget azt a kis Rigó kezdte el.
0: Igen.
1: Most már lehet, hogy 30 vagy 35
0: éve. Azt hiszem Rudnai Sándor alapítvánnyal.
1: Ugyan, Rudnai Sándor alapítvány, aki a vendéglátó, és az Esztergomban, mikor Kis Rigó hogy hívták ott azt a templomot?
0: Szent Anna.
1: Szent Anna templomban volt, és úgy minden januárban ott volt a találkozó, és nekem komolyan ő egyik a legjobb barátom, és sokat vagyunk. Például akik mentek a Szentföldre egy hétre, és sajnos én nem tudtam menni, mert be voltam fogva különböző dolgokba, és éppen most egy hete vagy két hete, hogy onnét jöttek vissza.
0: Vilmos bátyám, beszéljünk arról, amikor volt egy kis rövid találkozónk, nem egy könnyű időszak volt, de ez rendszerváltás után, mikor a 91-es, úgynevezett 32-es törvény szerint a volt egyházi ingatlan tulajdonrendezésért döntött a parlament, akkor az egyházak jelentkeztek.
1: Akkor találkoztunk.
0: És akkor a Paskai Miboros úr első között kérte vissza azt a gimnáziumot, ahol te jártál valamikor. És nem volt egy könnyű azért ez, hiszen a főváros nem nagyon akart. Ha jól emlékszem, majdnem két évig húzódott ennek a bírósági pere.
1: Mit hívták ott polgármester?
0: Hát az akkor Demszky Gábor.
1: Demszky, igen.
0: Na most nagyon érdekes, ilyenkor az ember azon gondolkodik, hogy ez a 32-es törvény, közösen alkottunk Izsépi Tamásékkal, tehát az igazságügyi minisztériummal, de arra nem gondoltunk. Izsépi Tamás, igen.
1: Az én Izsépim az tanított minket földrajzra.
0: Igen? Ő egy miskolci ügyvéd volt, de igazságügyi minisztérium
1: politikán. De lehetséges, ez
0: de elképzelhető, mert Izsépi Y-nal, tehát valahol
1: igen.
0: Ő is azért azt hiszem egy felvidéki családhoz kötődött. Na elég az az, hogy akkor abban nem gondoltuk azt, hogy bele kell tenni az, hogy van fellebb, tehát fellebezési lehetőség is. De beletettük a törvénybe azzal a szándékkal, hogy egy jogsérelem, jogorvoslás újabb jogsérelmet nem okozhat, ha jogos az igény. De ha netán mégis van valami, akkor az a bíróságon mehet. Így több mint 50 bírósági perünk volt, közte ez is, ami több mint két évig húzódott. És ha jól emlékszem, akkor most hát pont 30 éve, hogy újraindulhatott 97-ben a gimnázium, úgyhogy amelyiket, megint ha jól számolok, 330 évvel ezelőtt alapították.
1: 1687.
0: Így van, 330 év.
1: Igen, 687, és akkor jezsuiták
0: igen.
1: voltak. és akkor már jött Terézia, kidobta a jezsuitákat, és akkor lett, egy ideig bencések voltak.
0: Igen.
1: És akkor volt a harc, hogy magyarul vagy németül kellett, és az én időben már magyar volt.
0: Igen, hát minden esetre sok jeles embert adott azért az a gimnázium.
1: És a királyi család, tehát a Habsburgok is ott tanultak. A Habsburg Mihálynak azt hiszem nénye volt, az Augusta hercegnő, aki mikor az ember ment az operába, nekik az király párhoz volt a
0: az opera,
1: jobb oldalon.
0: Igen, igen. Hercegi párhoz meg volt. Úgyhogy, hát igen, itt erre az időszakra mi az, amire szívesen emlékszel, akár tanár, az előbb említetted a hitoktatót, akár osztálytárs, aki szintén azt lehet mondani, hogy hasonló módon mindig is szerette hazáját, és mondjuk kapcsolatotok is megmaradt. Vagy ilyen már nem nagyon van.
1: De igenis van.
0: Van? Na.
1: Csak sajnos sokan nagyon szenvedtek, és megtartottam, és még mindig van egy pár, aki él, akivel tartom a kapcsolatot. A Kun János, aki egy magyar, de hát német származású, az volt nekem a jó barátom, és maradtunk összekötetésben, sajnos ő már nem él, viszont az ő fia az él, és talált állást Hódmezővásárhelyen a Lázár Jánoséknál. Úgy én mindig szerettem, ha tudtam valamiképpen segíteni azoknak, akiknek nem volt olyan jó szerencséjük, mint nekem.
0: Szóval végül is azért az osztálytársak közül vannak emlékek is, meg személyes kapcsolatok
1: igen,
0: is.
1: Igen.
0: Hát ez egy jó dolog. Végül is, ha belegondolunk, ugye itt mondtál egy olyan kort, 39, tehát 78 évvel ezelőtt végzett ember, és kapcsolatai azért, ez történelem, akárhogy vesszük, méghozzá nem is kicsi.
1: 31-ben mentem a Egyetemi Katolikus Gimnáziumon, 39-ben végeztem. Akar erről az időről, hogy beszéljek egy kicsit?
0: Igen, igen, igen.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog történt velem. Az édesapámnak, ő is Trinity College-ben végzett, 1908 és 10-ben volt Cambridge-ben, és összebarátkozott egy nagyon kedves német úrral, akinek nagy virágok, fákat teremtett, hogy hívják azt?
0: Hát kertészet.
1: Kertészet, úgy van, igen. És volt egy gyönyörű kastélya, és egy nagy parkja. És a két szülő elhatározta, hogy én az érettségi után menjek hozzájuk, és mert neki volt egy lánya, aki ugyanolyan idős volt, hát ugyanaz fiatal volt, mint én, tehát volt 17 és fél év. Mire megérkeztem július elején, ő fogadott, kijött a vasútállomásra, és vitt egy nagy, gyönyörű nagy kocsiban, Gräfenstift, úgy hívják, hívták akkoriban a legnagyobb német. Mercedes már létezett, de nem volt a leghíresebb. És az útban azt mondta, hogy nagyon sajnálom, hogy a feleségem és a lányom már nincsenek itten, mert én kiküldtem őket Svájcba, mert a feleségem zsidó származású, és a lányok félig zsidó, és nem akartam őket itt hagyni a Hitlernek a,
0: hát igen.
1: A bolond dolgaival. De azt mondta nekem, nem baj, majd én leszek a te barátod, és azt csináljuk, amit neked tetszik. Alig voltam ott egy hétig, kapok egy értesítést a magyar követségről, hogy a követ engem szeretne, ha elmennék a követségre. Tudod, ki volt a követ?
0: Nem.
1: Bárdossy.
0: Bárdossy.
1: A Bárdossy azért hívott engem be, mert hallotta azt, hogy én, mikor találkoztam egy pár fiatal némettel, azt mondtam, hogy én nagyon sajnálom, hogy a Hitlerjugend vasárnap nem megy templomba, de kirándul. Erre persze ezt valaki továbbadta, és a Bárdossy behívott engem, és azt mondta, te nagyon nagy bűnt követtél el, mert a Hitlert rosszul, hogy mondják,
0: rossz néven veszi.
1: Úgy van. És erre azt mondta, hogyha te még egyszer ilyen dolgot mondasz, akkor nem fogok segíteni neki. Hát utána kicsit betartottam a szájamat, és úgy hívták az embert Helmut Speit. De nem csak, hogy ő nagyon ismert német volt, ő a Speit Strasse-ban, tehát a Speit útban lakott. Tehát olyan család, ami az előbbi németek nagyon tisztelték. És ezzel a szerencsétlen emberrel is rossz dolgok történtek. De előbb, hadd mondjam el, ő azt mondta nekem egy nap, ma megyünk látogatásba egy új emberhez, és de nekem nagyon kell vigyáznom, mert az illetőt, akit meglátogatunk, az volt a mi ügyvéd, de ő zsidó. És ő egy szép kis házban lakik, és én minden hónapban egyszer meglátogatom, hogy föltartja az ő jó létét, hogy én még mindig segítem őt. Hát jött a nagy kocsi, beültünk, azt mondta, előbb megyünk színházba, és a nagy kocsi jött,